0: sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető konceszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csak nem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a hetedik legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1-7, napközben 23-27 fok várható.
1: Manna Hit. It's easy to say what I think, but it's harder to listen. It's easy to stand on the side and avoid all the trenches.

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me.
2: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
3: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Today.

0: súghat. Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: It was the dead of winter and I was in Montana.
2: A tél kellős közepe volt, én Montanában voltam. Késő este volt, hideg, és egyedül utaztam. Épp befejeztem egy fellépést, beírtam a szállodába, és ahogy beléptem a szobámba, becsuktam az ajtót, leraktam a csomagjaimat, és a padlóra rogytam. Megállíthatatlanul sírni kezdtem. Rám tört a hónapok óta tartó szorongás és a depresszió, ami felgyülem lett a testemben, az elmémben, és elvezetett mindez ahhoz a pillanathoz, amikor egyszerűen összeomlottam. Felhívtam a feleségemet, és azt mondtam neki, hogy nem tudom befejezni ezt a turnét. Szokás szerint elképesztően kedves volt, ha megismernéd, te is látnád. Nem mondott nekem közhelyeket vagy sallangokat, inkább próbált segíteni nekem. Oda repült hozzám és segített átvészelni a turné hátra levő részét. A jelenlétével emlékeztetett arra, hogy nem vagyok egyedül. Hagyta, hogy lazítsak, és átvállalt tőlem rengeteg mindent, amíg utol nem értem magam, és haza nem értünk. Kivettem néhány hét szabadságot, amire igazán nagy szükségem volt. Meglátogattam az orvosomat és a tanácsadómat, közeli barátaimmal és családommal töltöttem az időm jelentős részét. Végül lassan a dolgok jobbra fordultak. Jézus egész úton arra emlékeztetett, hogy a fájdalom múlandó, és ez a dal erről szól. Ebben az életben vagy a következőben jobb lesz. Végül minden sikerül. Ha még nem sikerült, akkor sem szabad feladni. Ki kell tartani, és minden jobb lesz.
1: Hold on, it gets better.

0: a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szeretném elmondani, hogy én tudom, sokatoknak olyan dolgok vannak az életében, amelyek fájdalmasak. Vannak múltatokból fakadó fájdalmak, most is fájdalmas dolgok vannak az életetekben, csalódások, összetört remények és várakozások. De azzal szeretnélek bátorítani benneteket, hogy Isten a ti válaszotok. És lehet, hogy még Istenben is csalódtál, mert kértél tőle bizonyos dolgokat, amikor imádkoztál, és azok nem történtek meg. De tudjátok, Isten terve nem mindig egyezik a miénkkel, és az ő útjai nem a mi útjaink. Az ő időzítése nem a mi időzítésünk. Úgy érzem, fontos lenne bátorítanom most benneteket, hogy Isten és az ő igéje a ti válaszotok. Nem elég, ha csak segítséget kérünk Istentől, az igéjét is meg kell ismernünk, mert ha nem ismered Isten igéjét, akkor nem ismered az ő útjait sem. És Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Őszintén mondhatom, hogy 35 évnyi szorgalmas Biblia tanulmányozás után arra jutottam, hogy a Biblia tényleg minden egyes problémánkra választ kínál. Tényleg van válasz a minden problémádra, amivel küzdesz, és azt tudom mondani, hogy nem számít, mi folyik az életedben. Az Istennek való engedelmesség az, ami megoldás lesz bármilyen problémádra. Ha Isten azt mondja az igéjében, hogy tegyél meg valamit, vagy ha a szívedre helyezi, hogy tegyél meg valamit, az végül a legjobb dolog lesz a számodra. Ezért arra kérlek benneteket, hogy ne adjátok fel, menjetek előre, engedjétek, hogy Isten gyógyítsa be a sebeiteket, nőjetek fel, és legyetek azzá az érett keresztényé, akinek ő akar látni benneteket. Időnként csak el kell felejtenünk, hogy mit akarunk mi, és hogy mire van szükségünk, és meg kell kérdeznünk Istent, hogy mit tehetnénk valaki másért. Hiszem, hogy a mások felé való kinyúlás része a saját életed gyógyulásának. Tud valaki áment mondani? Tehát ezen a hétvégén az erőt adó gondolatokról tanítok. Az Azonos című könyvemből való ez az anyag. És tulajdonképpen arra tanít, hogy hogyan gondolkozzunk. Írtam egy másik könyvet is 15 évvel ezelőtt, az Értelem küzdőterét, és ez is a megfelelő gondolkozásra tanítja az embereket. Ez a könyv 12 bizonyos területre fókuszál, és abban különbözik az értelem küzdőterétől, hogy ebben inkább a tudatos gondolkozásról tanítok. Hogy gondolkozó alkalmakat tartsunk, és erre szánjunk időt minden nap. Lehet ez reggel, szerintem a reggel a legjobb, mert akkor jól kezdjük a napunkat. De a nap bármely szakasza megfelelő. Szánj időt arra, hogy leülj, és tudatosan elgondolkozz dolgokon. Újítsd meg az elmédet. Engedd, hogy Isten igéje a tudatodba és a tudatalattidba is bekerüljön, és engedd, hogy az új gondolkozásmód annyira szokásoddá váljon, hogy amikor bizonyos dolgok megtörténnek az életedben, akkor teljesen másként kezd reagálni rájuk. Például tegnap este az volt az egyik első erőt adó gondolat, amin gondolkoznunk kellett, és amit hangosan ki kellett mondanunk, amink részünké nem vált, hogy mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem. Bármit hoz az élet, kezelni tudom azt Krisztus által, aki megerősít engem. Ha elég sokáig gondolkozol így, akkor ha váratlan dolog történik veled, valami, ami talán csalódást és frusztrációt okoz, akkor ahelyett, hogy azt mondanád, ó nem, ezt nem bírom elviselni még egyszer. Az első dolog, ami előjön majd a szellemedből, az az lesz, hogy mindenre képes vagyok Krisztus által, aki megerősít engem. Szóval eddig 5 erőt adó gondolat ott vettünk át a 12-ből. A következők ezek. Bármit kell megtennem az életben, Krisztus által képes vagyok rá. Isten feltétel nélkül szeret engem. Ez nagyon fontos. Azok kedvéért, akik most vannak itt először, azt kívánom, bárcsak át tudnám ismételni ezeket részletesen, de sajnos nem tudom. Ezért vesszük fel az alkalmakat. Nem fogok félelemben élni. Nehéz engem megbántani. és gyorsan megbocsájtok. Szeretem az embereket, és szívesen segítek nekik. Ez utóbbi is olyan, amire bárcsak több időt szentelhetnék, mert személy szerint úgy gondolom, az egyik legfontosabb dolgunk az, hogy megtanuljuk szeretni az embereket. Soha ne felejtsük el, hogy Jézus azt mondta, új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Erről fogják felismerni, hogy a tanítványaim vagytok. Annak befejezéseként, amit a más emberek szeretetéről mondtam, szeretnélek arra bátorítani benneteket, hogy választhatok ki 3 embert, akit ismertek, vagy akivel dolgotok van az életben. Minden nap választhatok 3 embert. Amikor kifogytok az emberekből, újra vegyétek elő az eredeti 3-at. Minden nap üljetek le, és gondoljatok egy olyan dologra, amit kedveltek abban az emberben, és mondjátok ki hangosan. Naponta 3-szor, 4-szer tegyétek meg ezt. Másnap választhatok másik 3 embert. Csak egy dolog kell. Biztos, hogy eszetekbe jut legalább egy dolog mindenkivel kapcsolatban, akit ismertek. Mind tudjuk, hogy általában erőlködés nélkül is megy ez. Nem is kell próbálkoznunk, hogy működjön ez. Mert több, mint egy olyan dolog jut eszünkbe majd, ami a hibájuk, amit nem szeretünk bennük. És rájöttem, hogy ha Isten szerint akarom ezt csinálni, akkor tudatosan kell tennem. Nem várhatok arra, hogy magától megtörténjen. Céltudatosan kell cselekednem. Időnként kávékészítés közben teszem ezt, ami általában az első dolog, amikor felkelek. Megmosom az arcomat, a fogaimat, leveszem a töltőről a telefonomat, és magammal viszem, mert ha ne adj Isten valaki hívna, akkor nehogy lemaradjak róla. A legtöbben így vagyunk ezzel. Miközben kávét készítek reggelente, sokszor mindenféle gondolataim támadnak különféle emberekről, olyanok, mint nem tetszik ez, nem tetszik az. Hányan tudjátok, hogy a gonosz szeret gondolatokat ültetni a fejedbe korán reggel, és ezzel megpróbál irányítást nyerni a napod felett? Szerintem azért, mert még kicsit álmosak vagyunk, meg kábák vagyunk, és megpróbálja kihasználni ezt, mert úgy gondolja, hogy ilyen korán nem leszünk ellenállók. Nos, néha én ott állok a kávéfőző mellett a pizsimben, és azt mondom, fogd be, én szeretem ezt az embert. Nem fogok rossz dolgokat gondolni róla. És még jobb, ha már van valami pozitív az elmédben, amit kimondhatsz róla. Szóval leírtam a családtagjaimnak és néhány barátomnak a nevét, hogy tudjak hozni egy példát. Arra gondoltam, oké, mi az egyik legkedvesebb tulajdonsága a férjemnek? Nos, könnyű vele kijönni. És tudjátok, ez nagyon sokat jelent számomra. Úgy értem, az embereknek sok egyéb hibájuk lehet, de ha könnyű velük kijönni, az nagyon értékes dolog. És persze Dave-nek nincsenek hibái, és könnyű vele. Mindenképpen szeretném ezt elmondani, hogy nincsenek hibái, és nagyon könnyű vele kijönni. A lányom Laura nagyon alkalmazkodó. Hajlandó változtatni az időbeosztásán. Szeretem a könnyed, alkalmazkodó embereket. Ez nagyon jó dolog. Én általában ragaszkodom a terveimhez. Nem tudnék olyan könnyen alkalmazkodni, ahogy ő, de szeretem azokat az embereket, akik alkalmazkodnak hozzám, és ő ilyen. Felhívhatnám őt, amikor hazamegyek ma a hotelszobámba, és megkérhetném, főznél nekem csilit vasárnap, és azt felelné, ó, persze, megoldom. Hány órakor szeretnéd? Ennyire egyszerű lenne. A másik lány Sandra nagyon törődik az emberekkel. Azt mondhatom, hogy egy együttérző lélek, aki törődik az emberekkel. A legidősebb fiunk David, ha megkérném valamire, megcsinálja, elvégzi. Soha nem kell kétszer mondani neki, soha nem kell újra megkérni, egyszerűen elvégzi. A legfiatalabb fiunk, Dan, aki a kicsi a családban, bár már 31 éves, de ő a kicsi. És tudjátok, a legfiatalabb mindig a kicsi marad. Nem számít, milyen idősek, mindig ők a kicsik. És az egyik dolog, amit nagyon értékelek benne, bár sok ilyen dolog van, az az, hogy szereti az anyukáját, és olyan SMS-eket küld, amikben az áll, hogy szeretem az anyukámat. Úgyhogy neki nem is nagyon kell más csinálnia, ez már önmagában elég. És szerintem ezt ő is tudja, ezért is csinálja ezt. De emellett nagyon oltalmazóan viselkedik velem, és ettől különlegesnek érzem magam. És tudjátok, bízom bennük, és csodálatos dolog, ha vannak olyanok az életedben, akikben bízhat. mondhatsz. Soha nem kell attól tartanom, hogy kibeszélnek majd a hátam mögött, vagy elmondanak másoknak olyasmit, amit nem kellene. Szóval arra adok most példát, hogy hogyan vedd számba az általad ismert embereket, naponta hármat, és hogyan próbálj találni valami jót, amit róluk gondolhatsz. És ha ezt teszed egy darabig, és szeretetteljes dolgokra gondolsz, még ha tesznek is valamit, ami zavar téged egy kicsit, ami esetleg irritálhatna téged, addigra már annyira tele leszel a velük kapcsolatos jó dolgokkal, hogy könnyű lesz elengedni azt a rosszat. Tud valaki áment mondani? Mindenki mondja azt. Ez jó ötlet, Joyce. Ezt meg fogom tenni. Jól van. Szóval most a hatos számúról szeretnék beszélni. Teljes mértékben bízom Istenben, nincs ok az aggodalomra. Meg kell tanulnunk bízni Istenben, és be kell fejeznünk az okoskodást, meg az állandó aggodalmaskodást. Szeretnélek eljutatni arra a pontra, amikor az automatikus válaszod egy problémára az az, hogy bízom Istenben. És akkor, ha legközelebb problémád adódik, ez lesz az első dolgod. Az első reakciód az lesz, hogy bízom Istenben. Nos, hallottad, hogy elbocsátások lesznek a munkahelyen? Bízom Istenben. Bízom benne, hogy segít megtartani az állásomat, vagy ha elveszítem, akkor segít szerezni egy jobbat. Bízom Istenben.
2: I trust God.
1: Ó, hallottad, hogy ma esett a tőzsde? Bízom Istenben. Rossz híreket kaptál az orvostól? Bízom Istenben. Holnap piknikezni akarunk? Esőt mondanak. Bízom Istenben. Elképesztő, hogy mennyire boldogok lehetünk, ha megtanulunk bízni Istenben. Azt feleled, nem tehetek róla. Én aggodalmaskodó ember vagyok. Nos, ezt inkább soha nem mond többé. Anyátokként fogok ma beszélni veletek. Leülök ide, és ma megtanítalak, hogy hogyan gondolkozzatok. Soha nem mond többé, hogy én aggodalmaskodó ember vagyok. Mondd azt, nem aggódom. Teljesen Istenre bízom az életemet. Miért nem aggódom? Azért, mert az haszontalan dolog. Csak felidegesítem magam, de semmin nem változtatok. Az aggodalom olyan, mint a hintaszékben ülnél, és egész nap hintáztatnád magad. Elfoglal téged, de sehová nem jutsz. A nap végén még mindig ott ülsz, ahol a nap elején ültél. Ilyen az aggodalmaskodás. Az aggodalom kínoz minket. Az aggodalom beteggé tesz. Nagyon káros az egészségedre. Egy kutató azt mondta, hogy a betegségek 87%-ának köze van a rossz gondolkozáshoz. Ez nem azt jelenti, hogy a tünetek nem valóságosak. Ez nem azt jelenti, hogy a betegség nem valóságos. Úgy gondolom, hogy egy nehéz fizikai munkával telt nap egészséges is lehet. De egy aggodalmaskodással és okoskodással teli nap szó szerint leszívhatja az energiánkat. Teljesen kimeríthet és lefáraszthat. A Biblia azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk. Ne aggódj a holnap miatt. Ne aggódj, hogy mit fogsz enni, mit fogsz inni, mibe fogsz ruházkodni. Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek ráadásként megadatnak nektek. Ne töltsd a mádat a holnap miatti aggodalmaskodással. Miért? Azért, mert a holnapnak lesz elég aggódni valója. Minden nap annyi dologgal küzdünk, amit elbírunk, de hála Istennek ő minden nap kegyelmet ad, hogy kezelni tudjuk az adott napot. Ez ugyanaz az alapelv, mint amikor az izraeliták a pusztán átvándoroltak, és a mannának hívott csodakenyér minden reggel lehullott az égből, de mindig csak egy napra való. És Isten megmondta, hogy ha többet próbálnának gyűjteni, akkor megrohadna és megbüdösödne. Az emberek gyakran azt mondják, büdös az életem. Nos, akkor lesz büdös az életed, ha a mai napot azzal töltöd, hogy a holnapon aggódsz. Meg kell tanulnunk bízni Istenben. Hogyan? Naponként. Ne próbáld kiokoskodni a holnapot. Adj hálát a mai napért. Tudd, hogy bármit kell ma megtenned, ő mindent megad ahhoz, hogy meg tud tenni. Nos, itt ülhetnék egész este, és mondogathatnám, hogy ne aggódj, ne aggódj, ne aggódj. És ti mind egyetértenétek azzal, hogy ez egy jó ötlet, de aztán sokan hazamennétek, és aggodalmaskodnátok. Én nagyon gyakorlatias ember vagyok, és gyakran kérek tanácsot Istentől. Oké, Istenem, megint az aggodalomról fogok tanítani. Mit mondhatnék nekik, ami tényleg segítene túllendülni ezen a bukkanon, hogy állandóan ezt csinálják. Elmondom, hogy mire jöttem rá a saját életemben, és tényleg ez az egyetlen dolog, amit megoszthatok veletek, és amiről tudom, hogy pontos és elérhető. Úgy hiszem, akkor tudjuk abbahagyni az aggodalmaskodást, amikor már elég régóta csináljuk, és végül rájövünk, hogy semmi haszna nincsen. Lehet, hogy neked 5 évedbe telik majd, vagy 10 évbe. Reméljük, nem tart majd olyan sokáig, mint nekem. Nekem 40 évig tartott. Remélem, ti okosabbak vagytok, mint én. De őszintén arra jöttem rá, hogy el kellett jutnom saját magam végére. Szerintem sokszor annyira el vagyunk telve magunkkal, hogy tényleg azt hisszük, hogy ha elég sokáig gondolkozunk a problémáinkon, akkor ki tudjuk okoskodni őket. De az igazság az, hogy sokszor azt hisszük, kitaláltunk valamit, pedig valójában semmit sem tudunk. Csak még nem tudjuk, hogy semmit sem tudunk. Annyival jobban járnánk, ha csak megvárnánk, míg Isten tényleg mutat nekünk valamit. Amikor hinni tudjuk, hogy tényleg a helyes válasz van a szívünkben, és addig csak bíznánk Istenben. Lapozzunk a példabeszédek 3:3-5-höz. Szeretnék beszélni egy kicsit az okoskodásról. Van köztetek, aki szereti kiagyalni a dolgokat? Van itt néhány agyas ember ma este? Mit tegyek? Én hiszem, hogy vannak külön démonok, akiket minden nap kiküldenek, mindenkinek egyet, és megállnak itt, aztán a fülembe suttognak, mit fogsz tenni? És ha nem kapnak tőled választ, akkor a barátaidon keresztül fognak beszélni. Nos, hallottam a helyzetedről, mit fogsz tenni? Néha elképeszt, hogy mennyi butaságot mondanak az emberek. Miért kell nekik felhozni a problémámat? Te próbálod elfelejteni azokat, ők meg felhozzák. Megszoktunk jelenni a városunk újságjaiban különböző alkalmakkal, különböző dolgok miatt, és tudjátok, elképeszt, hogy mennyire szeretnek rólam írni. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyire fontos lennék, hogy olyanokról fognak írni velem kapcsolatban, amikről a cikkek szólnak. Mindenki megteheti ugyanezt, és nem kerül be az újságba. De ha én megteszem, akkor mindjárt belekerülök. Szóval beszéltem valakivel nemrég, amikor épp egy kellemes elfoglaltságon volt. Épp a manikűrösnél voltam. Azt mondta nekem a lány, hallod, jó sokat szerepeltél a hírekbe mostanában. Azt feleltem, tényleg? Nem nagyon követem ezeket. Nem is tudtam. Aztán tovább beszélt erről, én meg azt gondoltam magamban. Tudod mit? Nem az én dolgom a jó hírem. Ez Istenre tartozik. És ha szeretnének rajtam csámcsogni, akkor csak tegyék. Én ismerem a szívemet, tudom, hogy ki vagyok, és nem fogom ilyesmikre pazarolni az időmet. Nos, sokáig tartott, míg idáig eljutottam, mert évekig dürohamot kaptam, ha hazugságokat terjesztettek rólam. Nagyon mérges lettem. Készültem, hogy megyek, és beszélek a szerkesztővel. Készültem, hogy ezt meg azt teszem, és tudjátok mit? Ez csak arra volt jó, hogy mérges lettem, a gonosz meg nevetett a markába. De most már én nevetek, és a gonosz lesz ideges, és ezt kell nektek is megtanulnotok. Senki sem szereti, ha mások kibeszélik őt. De szeretném, ha tudnátok, hogy nem a ti dolgotok ezen aggódni, mert nem a ti dolgotok megvédeni a jó híreteket, hanem Istené. És ha még soha nem bíztad rá a jó híred őrzését, akkor ma meg kell tenned. Istenem, rád bízom a jó híremet, nem fogom azzal tölteni az életemet, hogy azon aggódjam, vajon mit mondanak rólam mások. Szabad leszek arra, hogy önmagam legyek, hogy te vezess engem. Azt tegyem, amit hiszem, hogy te akarsz, és hogy mit gondolnak mások, az az ő dolguk. Mert tudjátok, valaki mindig gondol majd valamit. Bízzál az Úrban teljes szívből, támaszkodj rá, bízz benne, légy ő benne magabiztos. És még mivel? Teljes elmédből. Bízzál az Úrban teljes szíveddel és teljes elméddel, és ne a saját meglátásaidra és megértésedre támaszkodj. Tudjátok mit? Szeretnélek arra bátorítani, hogy tudjátok elfogadni, adni, hogyha nem értetek valamit. Az Istenben való bizalomhoz hozzátartoznak a megválaszolatlan kérdések. Olyan sokan vagytok, akik választ vártok a kérdéseitekre, de amikor megkapod a válaszokat, akkor többé már nem kell bíznod Istenben. Szóval, ha az életednek olyan időszakában vagy, amikor nincsenek válaszaid, akkor ott van az a lehetőség, hogy bízhatsz Istenben. Valaki mondott nekem valamit a minap, és ezt sokszor hallottam már. Az illető a csapatunk tagja, Istennek egy nagyszerű, elképesztő embere, de egy bizonyos dologgal kapcsolatban, amivel most küzdünk, azt mondta, nos, tudod mit? Semmi más nem maradt, mint hogy bízzunk Istenben. És én is sokszor mondtam ezt. Sok ember szokta ezt mondani, de amikor ő kimondta ezt, arra gondoltam, tudod mit? Fogadok, hogy ez az állítás zavarja Istent. Nos, semmi más nem maradt, mint hogy bízzunk Istenben. Mintha ez lenne az utolsó lehetőségünk. Már minden egyebet kipróbáltunk, és már csak ez az utolsó dolog maradt a listán, az Istenben való bizalom. És nem gondolom, hogy a kollégám ezt így értette, de szerintem meg kell változtatnunk azt, ahogy a dolgokról beszélünk, és fel kell ismernünk, hogy az Istenben való bizalom a legnagyobb kiváltságunk. Bízni Istenben micsoda megtiszteltetés, hogy azt mondhatjuk, nem számít, milyen problémám van az életben, én bízhatok Istenben, ő szeret engem, nem kell félelemben élnem, Isten mellettem van, és én odaadhatom neki a problémáimat, rávethetem a terheimet, és élvezhetem az életemet, miközben ő dolgozik a helyzetemen. Nem tudom, hogy hol máshol juthatnánk hozzá ilyen cseréhez. Hadd mondjak valamit. Ha azt hallanánk, hogy megnyílt egy cég a városban, ahol befizethetünk $500, és cserébe minden problémánkat elveszik, sorba állnánk. Ilyen buták vagyunk. Kifizetnénk a pénzt, hogy odaadhassuk nekik a problémáinkat, és abban a reményben tennénk, azzal a kétségbeesett reménnyel, hogy talán működni fog. Bemennénk, és azt mondanánk, itt vannak a problémáim, ez, ez és ez. Mindet odaadom. Itt az $500, tessék. Nos, Istennel ezt minden nap megteheted, méghozzá ingyen. De csak egy módon tehetjük meg úgy, hogy megalázzuk magunkat Isten hatalmas keze alatt. A Biblia erről beszél a Péter levelében. Alázzatok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. A következő vers pedig azt mondja, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Nem tudunk megszabadulni az aggodalomtól, amíg túl büszkék vagyunk, és azt hisszük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat. Szóval, ha még nem jöttetek rá, akkor most elmondok valamit, és nem akarok bántó lenni, és nem is csak az itt jelenlévőkhöz szólok. Azokhoz is szólok, akik a tévében néznek minket, vagy hallgatják a CD-t, nézitek a DVD-t. Nem vagytok elég okosak, hogy irányítsátok a saját életeteket. Én sem vagyok az. Isten gondoskodni akar rólunk. De addig nem kezdi el, amíg mi le nem állunk. Hallottátok? Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Ő akkor kezd el gondoskodni rólunk, amikor többé már nem próbálunk mi gondoskodni magunkról. Szóval azt javaslom, hogy adjátok fel az öngondoskodó munkát, csapjatok egy nyugdíjba vonulási bulit, és kezdjétek el élvezni az életeteket. Az emberek annyira várják a nyugdíjat. Nos, mondok én valamit. Annyira örülök, hogy nyugdíjba mentem abból, hogy örökösen megpróbálja gondoskodni magamról. Az aggodalom nem fog segíteni neked. De az biztos, hogy nyomorúságossá tesz. Meg zsémbessé. Nehéz lesz együtt élni veled. Hamarabb megöregszel. Mindenféle egészségügyi problémáid lesznek, és soha semmi haszna nem lesz ennek. Nos, nem tehetek róla. Én aggodalmaskodó ember vagyok. Ne mondj ilyet! Legyen az az új megvallásod, hogy nem aggódom. Nem aggódom. Mondd el napjában 100-szor. Nem aggódom. Istenben bízom. Az első reakcióm a problémákra az, hogy bízom Istenben.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban témaválasztása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaváló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: Egy újabb kétrészes hitem szerint, amiben Máté evangéliumáról fogunk beszélgetni, hiszen közeledik az ünnep, és valahogyan a karácsony az adventi időszakhoz nagyon szépen, nem is tudom, hogy miért, de valahogy mégis azt érezzük, hogy nagyon szépen kapcsolódik Máté evangéliuma. Révész Lajos a vendégem, vagyis Lala, ahogyan többen ismerik, a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat lelkésze, és a Buda Ősi Kőszikla Gyülekezet társ lelkésze. Szia, Lala, köszi, hogy jöttél meg.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Szóval a Máté evangéliuma, hogyha valaki olvassa a Bibliát, elkezdte már olvasni a Bibliát, vagy mondjuk hangos könyvben hallgatja a Bibliát, akkor a Máté evangéliuma egy nagyon jelentős és nagyon érdekes történet. Tehát már önmagában egy, ha szabad és nem csúnyaság így fogalmaz, egy nagyon érdekes kaland, ahogyan ez a történet megszületik. Mi a legfontosabb? Miért olyan jelentős Máté evangélium az evangéliumok között?
2: Hát most csak fontos szempontok közül hármat emelnék ki. Az egyik, hogy ugye ne felejtsük el, hogy Jézus születésének a története erősen beágyazódik Izrael népének a történetébe. Majd kicsit később kitérünk erre bővebben. Tehát, ha tetszik, akkor zsidó országban történt a történet, vagy zajlik a történet, illetve egy olyan nép között, aki nagyon-nagyon várta Mesiás, és itt egy kicsit visszafogott lélegzettel figyeljük azt, hogy most rájönnek, hogy valóban ő a Mesiás. Persze, mi már tudjuk, hogy ő az, de akkor ez nem volt ennyire világos. A második dolog, hogy Máté, ő vámszedő volt, és ehhez kapcsolódik talán az a rendszerezettség, ahogy ön látta a dolgokat, és ahogy feljegyezte a dolgokat, és többek között, hogyha valaki jól be akarta azonosítani a felmenőit, illetve az utódait, akkor természetesen beillesztette a zsidó szokások szerint a családfába, vagy a családfák rendszerébe, egész pontosan a genealógiai vonalba, és Máté, mivel fontossá akarja tenni, hogy ez a zsidó népnek szól elsősorban ez az evangélium, amit ő ír, ezért visszavezeti a családfát egészen Dávidig, de úgy kezdi, hogy Ábrahám fia, aki Dávid fia, nyilván itt van egy nagy ugrás, és ezzel bizonyítja azt, hogy amiről most beszélek, az zsidóknak szól, illetve zsidó emberről beszélünk, és egy zsidó történet történik. A genealógiai vonalak, azok úgy látom, az Izrael népek között olyan, mint nálunk mondjuk a motoralvásszám. Tehát, hogy ha stimmel, beazonosítom, akkor valószínű, hogy az a motor a helyén van, és az a motor most, bocsánat, hogy férfi aggyal gondolkodom. Egy zsidó embernél, ha behelyezhető az illető a genealógiai sorba, mint például nagyon fontos az, hogy nyilván a proféciákból kiderül, hogy a Mesiásnak Izraelben kell születnie, Dávid fia kell, hogy legyen, illetve Ábrahám leszármazottja.
1: Egyébként miért? Többször megszületett bennem, hogy miért kellett neki zsidónak születnie, miért kellett Izraelben születnie?
2: Ez azért érdekes, mert Ábrahámnak, amikor még nem volt zsidó egyébként, Ábrahám, ugye ő egy...
1: Azért ez is jogos kérdés, ami felmerül az ember, hogy ez hogyan lehetséges, hogy még nem volt zsidó?
2: Hát nagyon egyszerű, mert az Isten létrehozott magának egy népet a szövetség által, Ábrahám szövetségével. Tehát azt mondta, hogy figyelj, Ábrahám, én kiválasztottalak téged, és...
1: A te utódaidat,
2: igen, és ehhez rendelt egy szövetséget, a körülmetélésnek a szövetségét. Hát ha valaki ezzel nincs tisztában, akkor csak röviden ilyen szofisztikáltan a fiúknak az előbőrét a hímtagon levágták 8 napos korban.
1: Miért ez volt a szövetség jele?
2: Valószínű azért, mert a legerősebb szövetség a vérszövetség. És lehet, hogy egy rabbit kellene erről megkérdezni, de én így tudom, hogy ez a jele annak, illetve hát ez az a belsőségesség, tehát hogy ez nem egy kívülről hordott valami, de ez egy beazonosítható jegy vagy jel, ami egyértelművé teszi, hogy valaki zsidó. Nyilván ezt egészségügyi és más okokból más népek is megcsinálhatták.
1: De ez egy másik történet.
2: De ez egy másik kérdés, de ezzel a szövetséggel azt mondta Isten, hogy az emberek generációról generációra változni fognak, És azért érdekes, mert amikor korábbi generáció, vagy későbbi generációkban Isten jelentkezik, bejelentkezik valakinek, általában úgy teszi, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. És ezt azért mondja Isten, mert annak az embernek, aki ott egyszer hitt nekem Mezopotámiába, messze nem zsidó országban, és azt mondtam neki, hogy szerzek neki egy új földet, amiről fogalma sincs, hogy hol lesz, és több évi vándorlás után végre megérkezik oda, akkor azt mondja Isten, hogy a te népednek, a te magodnak, a te leszármazottaidnak fogom adni ezt az országot, és két nagy kiváltás és megváltás történt a zsidók népnek a történetében. Ha jól emlékszem, a 14. generáció Ábrahámtól elkerül gyakorlatilag Egyiptomba egy éhezés miatt, és ott csapdába esnek. És ugye ez szerves része Izrael történetének, hogy akkor mégis hogy kerültünk ide. Ez a csapdába esés azért nem egy gyors folyamat volt, 400 évig tartózkodtak ott. És ez benne van a mai napig is a zsidóknak a gondolkodásában, ezért ünneplik a szombatot, illetve a Pészakot, ahogy megszabadított bennünket az Úr. De ez a nemzetre szólt ez a megszabadítás, és most jön egy olyan én így mondom, emelt szintű szabadítás, ami korábban Ábrahámnak ígértetett meg, ugyanis Ábrahám azt mondta, hogy a te nemzetedet, megáldom a te nemzetségedet, illetve rajtad keresztül minden nemzet ezen a földön megáldatik. Most ilyen szép magyarsággal fogalmazva. Tehát, hogy belerejtette ebbe a proféciába azt, hogy igen, lesz egy idő, amikor Izrael népét, tehát a zsidó népet fogom megszabadítani, és lesz egy időszak, amikor rajtok keresztül hozom azt a szabadítót, aki már nem csak a zsidókat, hanem a földkerekségnek a szabadítója lesz.
1: Jézus.
2: Jézus Krisztus, igen. És bocsánat, akkor már itt maradjunk. Ugye zsidó nevet kapott, Yeshua, és az a Hamashiach, a Mesiás, az pedig görögül Krisztus, azaz Krisztus. Tehát itt tevődik össze a neve.
1: Szokták mondani, hogy Jézus a név, Krisztus pedig egy minőség, ez így van?
2: Igen, mondjuk ez a megbízása. Mint amikor egy uralkodónál azt mondjuk, hogy ő most király, vagy miniszterelnök, vagy tehát hozzátesszük, hogy mindenki tudja, hogy ő a vezető, de hogy milyen minőségben. Vagy az ajtókon is ki van írva egy főosztályvezető, vagy takarító. Hát abban a minőségben tudom én őt megszólítani. És tulajdonképpen ez a nagyon izgalmas dolog, hogy Máté arról tudósít, hogy a leglehetetlenebb körülmények között érkezik meg a Mesiás. Soha senkit nem emlékszem, legalábbis a környezetemben nincs olyan, aki ilyen szegény körülmények között született volna meg. Hogy az állatok melege, az istálónak a trágya által keltett melege, és nem tudom, lehetne itt cizellálni a dolgot, egy teljesen kitett és teljesen elhagyatott rendszerbe érkezik be Jézus, ahol mondhatnák azt, hogy egyrészt az Isten háta mögött vagyunk, meg hogy abszolút el vagyunk felejtve.
1: De már... Vagy mondhatnánk azt is, hogy ott vagyunk a középpontban, mondjuk azt, hogy ezzel a képzavarral élve, hogy egy lelki mértani középpontot véve, mert ami lényeges, az ott volt. Ott volt a meleg, ott voltak az állatok, akik a barátaink azóta is, és én ilyenkor mindig szeretném egy kicsit domborítani azt, hogy egy kicsit jobban kéne odafigyelni az állatokra, és egy kicsit komolyabban kellene venni azt, ahogyan az Isten megteremtette őket, nem csak azért, hogy megegyük őket, szeretném ezt is hangsúlyozni, hanem hogy gyönyörködjünk abban, hogy milyenek a madarak, az állatok, hogy mennyire kedvesek velünk, hogy milyen társaink tudnak lenni, hogyha valakiben van feltétel nélküli szeretet a földi létezésben, akkor azok az állatok egyébként, és ott van az anyai szeretet, a melegség, a törődés és a segíteni vágyás. Az, hogy ott mindenki akar valahogyan segíteni. Sok kedves történet is kapcsolódik ehhez egyébként, hagyd tegyem ide, mert ezt muszáj vagyok, hogy a Círmos cicáról például azt mondják, nyilván ez nem egy bibliai történet, hanem csak egy kis történet, de én nagyon szeretem, hogy ugye vigasztalhatatlanul sírt a kis Jézus ott a kis szalmában, ott álltak az állatok, mindenki próbálta megvigasztalni, az édesanyja is próbálta megvigasztalni, és akkor jött egy öreg, ütött, kopott círmos kandúr, aki megállt a kis Jézus mellett, és elkezdett dorombolni. És ahogy a cica elkezdett dorombolni, a kis Jézus abba hagyta a sírást, és Mária megáldotta a macskát, és azóta van a cirmos cicáknak embetű a homlokán, mert valóban mindegyiküknek embetű van a homlokán. Nyilván nem egy bibliai történet, de szerintem az állatoknak a fontosságát, vagy pedig a közelségüknek a fontosságát, ez nagyon jól mutatja, de hát ez csak egy kis kitérő az én állatmánián felé. Szóval, hogy ott van ebben a közegben Jézus, akinek viszont egyébként az első 30 évéről nem is tudunk szinte semmit, igaz?
2: Csak felvillanásokat, de egy picit visszatérünk még a helyre, ahol meg kellett születni, az sem véletlen. Ugye nagyon érdekes ez a szó, hogy profécia, vagy proféták, vagy azoknak a főleg a mondásaik. Ugye azt úgy apostrofálja a Biblia, vagy úgy határozza meg, hogy a profécia onnan tudod, hogy az Istentől jön, hogy beteljesedik, és úgy teljesedik be. Tehát ha tetszik, akkor proféciának van egy zárt ideje, amikor elhangzik. A legtöbb zárt idejű profécia nyilván Jézusról, azaz a Messiásról szólt.
1: A zárt ideje az azt jelenti, hogy...
2: Hogy hallod...
1: Amikor mondják?
2: Igen, tehát elmondanak a jövőről mondjuk egy tényt, de azért mondom zárt idejűnek, mert nem tudod, hogy mikor fog beteljesedni. A profécia az adott időben, amikor hallgatják, vagy aki leírja, annak fogalma sincs, hogy most az mi lesz és hogy lesz. Nem volt szemüvök az embereknek akkor, de feltolták volna, ha lett volna, amikor azt hallják, hogy Betlehembe fog megszületni a megváltó például. Hogy milyen körülmények között fog megszületni. Tehát, hogy erről az Isten beszélt a prófétákon keresztül, hogy hol fog megszületni, hogyan.
1: Vajon miért volt erre szükség? Nyilván ezen mi csak merenkélni tudunk, és erre csak tippjeink lehetnek, de vajon és szerinted miért?
2: Hát az én személy gondolkodásom, vagy véleményem szerint, mivel elsősorban ugye a zsidók közé küldte, a zsidók ezt nagyon-nagyon fontosnak tartották, hogy mit mondott korábban az Isten. Tehát ők az írás népe, vagy a könyv népe volt, ez azt jelenti, hogy az Isten mindent írásba adott. Kezdve ugye az első 10 igét, amit mi parancsolatnak fordítunk, de én azt mondom, hogy 10 támasz, ha ezt az igét megtartod, akkor bátrabban jöhetsz velem, és nem kell megtorpannunk, megállnunk, hogy rendezzük a dolgainkat, vagy a sorainkat. De Isten így indította ugye az első nagy szabadításnál, az Exodus után pár nappal, héttel a Sínai hegyen megállt, és azt mondta, hogy gyere föl Mózes, és a 40 nap után 2 kőtáblán lehozott 10 rendelkezést, ami tulajdonképpen egy nagyon gyakorlati segítség volt, hogy ennek a népnek, akinek nem nagyon volt istene, megtartott az egyisten hitet egy több ezer istent hívő egyiptomi közegben, és a lényegben, hogy gyakorlatilag arról szól a történet, hogy ezeken az ígéreteken nevekedett Izrael, és nagyon fontos, hogy mindent leírtak. Mondhatnánk azt, hogy nagyszerű a szájhagyomány, meg az a kis cirmos történet, amit mondtál. Egyébként nagyon szeretem az ilyen népi teológiát, amikor hogy megpróbálnak valamire választ kapni. Nyilván ez egy ilyen aranyos történet, és lehet, hogy még a gyerekeimnek, vagy az unokáimnak elmesélném, mert aranyos, és...
1: De az állatok valóban ott voltak?
2: Igen, egyrészt. Másrészt meg ne felejtsük el, hogy az Istennek a névjegye a természet, a teremtett környezet. És a legintenzívebben szerintem az emberek közül az állatok nyüzsögnek a leginkább, és nem véletlen, hogy belőjük van kódolva, főleg akiket háziasítottunk, akiket nem, abba bele van kódolva, hogy legalább gyönyörködünk bennük, vagy ha kicsit közelebb jövünk, akkor a házi állataink pont azt célozzák, ahol hiányunk van. Szeretet, felvidítanak, nem tudnak rosszul fogadni bennünket.
1: Igen. Nem tudnak rosszat tenni sem. Tehát most egy szétrágott papucs, az kit érdekel, tehát ez nyilván nem ez a,
2: jó, az,
1: a rossz tétemény, de valóban az volna a legfontosabb szerintem, hogyha valaki szeretne elindulni a hit felé, vagy Isten felé, akkor menjen ki egy erdőbe, nézzen körül, nézze meg, hogy mi van a lombok alatt, nézze meg, hogy milyen élet van az avar alatt, azt a tökéletes körforgást, amit kaptunk, nézze meg egy naplementét, és nézzen körül a világban, hogy ilyen tökéletes, tehát ezt nem lehet kitalálni. Ez pontosan ugyanolyan, mint az emberi szervezetnek a működése. Mindenre megvan a válasz, a gyógyír tökéletesen. És pont ezt egyeli leginkább az ember. a pénz miatt. Írtja ki a környezetet, teszi tönkre a levegőt, a vizeket, a földeket, nem? Milyen
2: igen.
1: érdekes.
2: Igen.
1: Kis kitérőgia.
2: Igen, egy, nem baj. Igazából az is érdekes, mert az ige, már annak ellenére nagyon, nagyon teológiai ízűnek hat, amikor az ember olvassa, vagy a történetek hátterét nem ismeri, akkor nem biztos annyira lenyűgöző, de egy picit ugyanúgy, ahogy említetted, ha egy kicsit belemélyedünk egy erdőbe, akkor eltáltjuk a szánkat. És így van Isten igéje is, hogy nem önmagában pontszerűen küldte az eseményeket, hanem már előre megmondta, felfűzte egy proféciára, és ugye beszéltünk a proféta az átidejére, amikor viszont megnyílik, az mindenki előtt, vagy szinte mindenki előtt nyilvánvaló lesz, hogy ez az Istennek a műve. Ezt erősítette meg Jézus Krisztus érkezésekor az angyal kórus, vagy az angyal sereg. Ugyanis korábban már az Új Szövetségben is létezett olyan, hogy angyali tevékenységek látható módon megérkeztek Izrael népe közé, de ezek azért sokszor általában a védelem vagy az ítéletnek a végrehajtói voltak. Az angyal szó ugye azt jelenti, hogy angelos küldöttek. Az Isten egy meghatározott céllal küldi őket. Igen. Egyetlen egy angyal vette a bátorságot, hogy ő majd jobban tudja. Ő volt Lucifer. Őre most nem térünk ki, mert róla is lenne mit beszélni. Ő egy rangfosztott angyal, akinek a világosság, dicsőség helyett maradt a sötétség, a torzultság, a torzlélek, amit gyűjtenével...
1: Őt azonosítják a sátán?
2: Igen.
1: Uh-huh. Vagy ő igen. az?
2: Ő az, ah. ő az. Ez azért érdekes, mert mondhatnánk, hogy mi köze van a mesiás érkezéséhez, de hamarosan meg fogjuk látni, hogy megérkezik a mesiás, az angyalok bejelentik, hogy nincs mit félni, ne féljetek, tehát az ő saját megjelenésüket úgy tompítják, hogy ne féljetek, nem ítéletet hozunk, hanem a legnagyobb örömöt, hogy megérkezett közétek a megváltó, a messiás, aki a Dávid városában van. Menjetek el és nézzétek meg, ugye a pásztorok kívül vannak. Egy érdekessége a pásztor népnek, hogy ők egy olyan kivetett nép volt hasonlóan például a vámszedőkhöz, ugye a vámszedők saját zsebre is szedtek, Mátének valószínűleg ezért kellett felállni az asztaltól, amikor az Isten elhívja, vagy Jézus elhívta. Illetve a pásztorok, akik gyakorlatilag a Jeruzsálembe menő zarándokoknak adták el a bárányokat. Ugyanis egy érdekes dolog, hogy amikor elindult valaki nagyon messziről, akkor nem kellett a báránykáját végighajtania, hogy Jeruzsálembe feláldozza a saját bűneiért, hanem vett magához pénzt, Jeruzsálembe ezt megvehette, és ott nyilván egy biznisz alakult ki erre, hogy a pásztorok állandóan készenlétbe tartották a nyájak sokaságát. Ebből fakadóan ők soha nem mentek a templomba, nem tartották a szombatot, stb. Stb. Tehát a törvényen, majdnem azt lehet mondani, hogy törvényen kívüliek voltak.
1: Azért ez engem egy kicsit bánt, tehát hogy egy ártatlan bárány, mint hogy ezt a neve is mutatja, feláldozni azért, hogy az én bűneim bocsánatot nyerjenek, és akkor ezt újra és újra megcsinálom majd, és akkor rendben leszek az Úrral, hogyha a halomra ölöm a bárányokat?
2: Igen, abban a pillanatban, amikor megfordult ez a dolog, és valaki ezt már kijátszotta, és rájátszott erre a dologra, abban a pillanatban azt mondta Isten, hogy figyeljetek, elhozom azt, akit én báránynak látok, aki ember, aki az egyszülött fiam, aki Jézus Krisztus lesz, és ennek a története kezdődik itt, és azért van az, hogy Jézus Krisztus halála után, és feltámadása után, ő volt az a bárány, akit korábban az állatok helyettesítettek, de tulajdonképpen az ő halála és feltámadása után okafogyottá vált, hogy bárki bármilyen dologért Istennek vagy bárkinek feláldozzon állatokat. Ha tetszik, akkor mentesítette Jézus halála őket. Nyilván az ő megváltása nem ezért történt elsősorban, hanem az emberekért. De visszatérve a születésre, tehát az angyalok jelentik be a pásztoroknak, akik elmennek, nyájukat ott hagyva, elmennek és valóban úgy látják ezt a dolgot, hogy, és az angyalok ott is megerősítik azt, hogy most mi történik pontosan.
1: Mármint ott a jászolba.
2: Bocsánat, a jászolba, Betlehembe, és ez a kitettség, ez a nyomorúság, ez a nehézség, ami Józsefén is Máriát érte, ez gyakorlatilag úgy, Isten úgy ellensúlyozza, hogy megerősít ők magukat is, hogy ami most történik, ugye a szem számára ez egy szerencsétlen és nehéz sors, Viszont a világegyetem legfontosabb dolga történik itt most. És amikor 8 napos lett, akkor a fölvitték Jeruzsálembe, és körülmetélték Jézus Krisztus, tehát az ő testén is megvolt ez a szövetségnek ez a jele, vagy jegye, és így az Isten fia is vállalta azt, hogy az Ábrahámnak tett ígéret, illetve szövetségbe belefonódott, vagy beleolvadt. Igen. És még egy érdekes dolog van, hogy a történetből ugye csak kiemelve van néhány fontos dolog. Az egyik ilyen fontos dolog, hogy Heródes viszont találkozik a napkeleti bölcsekkel. Ez azért érdekes, mert a napkeleti bölcsek valószínűleg Mezopotámiából érkező mágusok lehettek, vagy...
1: Ugye ez az a történet, amit ismerünk az iskolai előadásokból.
2: Igen. Hát igen, és nyilván mi meg is nevesítettük őket, és 3 személyben jelezzük meg. A Biblia nem jelzi sem a nevüket sem, hogy hányan voltak, csak a bölcsek követtek egy csillagot. Mondjuk így Isten elhúzott felettük egy jelet, és azt mondta, hogy szeretném, hogyha megfelelő időben itt tartózkodnál, és ők maguk is megkapják ezt, hogy valakinek születni kell. Még nem tudjuk, hogy ki, de valami nagy uralkodónak születni kell. Ahonnan ők érkeztek, és ahova érkeztek, tehát például Betlehem, az messze nem stimmel, tehát nem volt azonos rangban és rendben, de amikor megérkeztek, az volt az érdekesebben a úgymond hitetlen bölcsekben, ugye nem zsidók voltak, hogy minden további nélkül mondjuk így simán elkezdték imádni az Isten fiát. És nem a körülményekre figyeltek, hanem ajándékokat hoztak nekik, hogy tényleg komolyan vették. És egy másik izgalmas történet, hogy Heródes mennek el először, ugye annak rendje és módja szerint azon a szinten, Heródes egy negyedes fejedelem volt, Róma tette oda, hogy azt a környéket uralja, közigazgatásilag, pénzügyileg, katonailag. És ez a bölcs kompánia bemegy, és azt mondja Heródesnek, hogy hát van egy jó hírünk, hogy valaki itt meg kellett, hogy szülessen a közelbe, tudsz erről valamit? Heródes nem nagyon tud, de kijelentést kapnak az Istentől, megint egy angyal által, hogy menjetek Betlehembe. És aztán arról is kijelentést kapnak, hogy ne menjenek visszajelenteni Heródesnek, mert Heródes nem jó szándékkal látja ezt a dolgot, így nagyon finoman fogalmazva, és fel is dühödik, hogy hát kihagyták a buliból őt, és nem mondták meg, hogy hol van Jézus, és hol kell keresni a megszületett mesiást, ugyanis neki az volt a szándéka, hogy féltve a saját pozícióját, ugye szerette volna megölni őt. És hogy biztosra menjen Betlehemben, minden 2 év kor alatti gyereket megöletett. Minden fiú gyereket. Kísértetiesen hasonlít ez ahhoz a történethez, ami Egyiptomban történt a kivonulás előtti hónapokban, években. Aztán, hogy az Isten gondoskodása nyilvánvaló legyen Józsefnek, ugye az újonsült apukának, megjelenik az angyal álomban. És azt mondja, hogy József, vedd a te gyermekedet és a feleségedet, és vidd el őt Egyiptomba. És ugye egy olyan, hát körülbelül egy ilyen 2 hetes út ez Szamárháton, gyalogút, és megérkeznek Egyiptomba. Azt írja az ige, hogy még aznap éjjel. Tehát ahogy jött az üzenet, azonnal nem késlekedett, tudta, hogy ez valós veszély, és elmentek Egyiptomba, és ott bújtak meg addig, ameddig Heródes meg nem hal. Aztán megérkezik a hír, és itt van egy érdekes dolog, hogy visszamennek nyilván az ő saját helyükre, akkor már Galileába. A lényeg a lényegben, hogy ez alatt az idő alatt pedig ugye egyrészt meghal Heródes. Másrészt meg Hóseásnak úgy elejtett egy proféciát az Isten, és azt mondta, hogy egyébként az én küldöttemet, aki a mesiás lesz, az Egyiptomból hozom elő. Nem azt mondta, hogy ott születik, csak onnan hozom elő. Hát elég nagy fejfájás okozhatott ez a beteljesedésig az embereknek, hogy ezt hogy értelmezzék, most akkor Betlehembe születik, vagy Egyiptomba, és gyakorlatilag Istennek megvannak ezzel a tervei, hogy kit, miért és hova küld. Feltételezhetem az egyiptomi örökség miatt, hogy onnan érkezett ki az Izrael népe az Exoduskor. Feltételezem, ezért volt ez a különleges intermezzó.

0: embereket.
1: Ezzel a tanítással felkészítette a tanítványokat és a tanítványokon keresztül az embereket arra, amit majd Isten országa jelenthet, amikor az eljön, meg egyáltalán arra, hogy ők képesek legyenek ezeknek tudatában választani újra, mint ahogyan az Isten mindig adja a lehetőséget, hogy választhatunk.
0: Igen, ez lehet, hogy nem tökéletes lesz a hasonlat, de ez olyan, mint amikor valaki be akar egy új terméket vezetni, és azt mondja, hogy én közzéteszem, hogy lássátok, hogy mit tud ez a termék. Nézzétek, hamarabb levágja a hajam, vagy bármi. Nem fáj tőle a lábam.
1: Hogy ne kelljen találgatni.
0: Egyrészt, másrészt meg ugye megvoltak a megfelelő jelei korában a proféciákban, hogy amikor megérkezettek közétek a messiás, akkor mi fog történni? És Jézus ugye nem portékával, már anyagi portékával, vagy árukkal kereskedett, hanem azt mondta, hogy figyeljetek, engem az Isten küldött, és amikor egy sánta szökelt a templomba, vagy egy vak kinyitotta a szemét, és meggyógyult, vagy éppen a Nain ifjú, amikor feltámadt, akkor ezek olyan megkérdőjelezhetetlen bizonyítékai voltak annak az országnak, ahonnan ő érkezik, hogy gyakorlatilag, ha azt már külön határozott akarat kellett ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy már azért se fogom felfedezni, hogy ő a messiás. Tehát ezek annyira nyilvánvalóak voltak.
1: Hadd szúrjak be ide egy kérdést. Ugye beszélnek sokszor, és ez most függetlenül Máté evangéliumától, de az eljövetelről beszélünk most is, tehát mikor már ő itt van, megérkezik, a második eljövetelre is vannak megadva jelek?
0: Igen.
1: Akkor térjünk ki erre egy kicsit.
0: Jó. Bocsánat, az előző gondolat, mert egy mondattal lezárnám, jó? Tehát, hogy gyakorlatilag egyrészt a bármi szó kérdés, a másrészt pedig ne felejtsük el, hogy ő egyfajta rabbi is volt, tehát tanító, és a rabbik rájuk jellemző módon ők válogatták meg a tanítványaikat, és azokkal teljes életközösséget éltek. X tanítványt fölvállaltak, ő 12-t, valószínű, hogy a Izrael törzseinek a száma szerint. A másik érdekes dolog, hogy ezt 30 évesen tehette valaki. 30 év alatt nem kezdhetett rabbi tevékenységet, addig készülhetett, de 30 éves kor, ma azt mondanám, a 30 volt a mai 50. Mondjuk így. Aha. Tehát ma azt mondanám, hogy na, amikor valaki már azért megélte az életét, átment nehézségeken, problémákon, stb., és állt a sarat, és tartotta a Tórának a rendelkezéseit, és már családja volt, de már nem volt kötelesség, hogy a kisgyerekek szaladgálnak körülötte, hanem most már felszabadulhatott a tanításra, akkor 30 évesen lehettek rabik. Ne felejtsük el, hogy ilyen 14-16-18 évesen házasodtak, ugye attól fiúkról vagy lányokról volt szó a keleten, és hát feltehetően jóval korábban mentek el az örökké valóságba. A lényeg az, hogy ezt az időt is meg kellett várnia Jézusnak. Nagyon érdekes, hogy ő úgy jött be a mi létünkbe, hogy igazodott a mi rendszabályainkhoz. Mondhatta volna azt, hogy én már 12 éves koromban rabbi leszek, de nem, azt mondta, hogy ha zsidó országba jöttem, akkor zsidó országnak a szabályai szerint, vagy a zsidó vallás szabályai szerint fogom elérni azt, hogy megmutassam az én népemnek, hogy én vagyok az ígéret fia, én vagyok Dávid fia, akit Ábrahámnak megígért az Isten, és magától az Istentől érkezem, és az, hogy jeleket és csodákat tett, ez ennek a gyakorlatilag alátámasztása. Sőt, van, ahol le is leplezi Jézus, hogy figyeljetek, minden csodát láttatok, meg még a kenyérrel is kijöttetek a pusztába, és jól laktatok, stb., de nem vittétek tovább a gondolatmenetet, azaz nem hittetek bennem. Tehát Jézus nagyon gyakorlati módon, nagyon egyedi és eredeti módon, az Istentől meghatározott módon mutatta meg, hogy ő a mennyei királyságnak a részese, onnan érkezik. De ezt ugye sem az öltözete, sem az alázata, sem a származása nem támasztotta alá, ugyanis ebben volt egy izgalmas dolog, hogy Betlehemben született, viszont Egyiptom után Galileába ment, ami nem egy közkedvelt terület volt.
1: Miért?
0: Azért, mert ott volt egy lakossági keveredés, az Izrael lakossága keveredett a korábban néhány száz évvel ezelőtt betelepülő, tehát gyakorlatilag pogány népekkel keveredett itt a lakosság, és úgy mondták, hogy Galilea az olyan sötét.
1: Nem volt oké.
0: Nem volt oké. Most nem akarok Magyarországon ilyen területet kiemelni, mert

0: meg mindenkit. Igen, legyen Brooklyn, igen. És gyakorlatilag hát onnan aztán biztos, hogy nem származhat semmi jó. Miközben a származása nem oda szólt, nem ott született, de mégis ott nevelkedett fel.
1: Visszatérve akkor egy kicsit, mert hogy akkor most megvan ez a történet, én bocsánat, hogy kitértem, de ez nagyon érdekes dolog, hogy a második eljövetel is vannak jelek.
0: Igen.
1: Mik ezek? Bocsánat, most a lóugrás, de szerintem most már a hitem szerint hallgatói megszokták, hogy szoktunk így ugrálni.
0: Jó, én is egy alapvetően random típusú ember vagyok, úgyhogy nekem nem nehéz ezt követni, meg ha átugrunk arra a tényre, hogy Jézus azért jött, hogy meghaljon föl, és föltámadjon, és a föltámadás után mindenki hogy is mondjam, egy epekedve duplán hittek benne, mert jó, elvesztettük a hitünket, mert meghaltál, de ha most föltámadtál, akkor meg aztán végképp lerázod rólunk Rómát, és már kiosztjuk magunk között, hogy ki kicsoda lesz itt a minisztériumban, stb. És akkor Jézus így diszkréten csak annyit mond, hogy figyeljetek, én most elmegyek, fölvitte őket az Olajfák hegyére, és azt mondta, hogy el fogok jönni értetek, de most én elmegyek az atyához, és higgyétek el, hogy jobb nektek majd az, ami fog történni, mert a lélek fog eljönni közétek, nem testben, hanem a rájellemző módon szellemben, és gyakorlatilag elmegyek, de azt megígérte még itt a Földön, a Máté evangélium egyébként éppen a Máté 24-25-26 foglalkozik ezzel, hogy amikor beszélt Jézus a tanítványainak, hogy én majd el fogok menni, ugye még jóval a halála előtt, akkor a tanítványok nagyon izgatottak voltak, hogy oké, most az, hogy nagyjából fogjuk, hogy te el fogsz menni, meg hogy vissza fogsz jönni, de honnan tudjuk meg, hogy vissza fogsz jönni? És
1: meg azt, amikor itt vagy már.
0: Igen, meg amikor itt vagy már. Hogy megint olyan lesz, hogy valahogy is eldugott faluban majd megszületsz, vagy honnan tudjuk meg ezt? És akkor azt mondja Jézus, hogy nem. Azt igazából egy dolog fogja megelőzni, hogy az övéit elragadja, akik az akkori korban, illetve korábban benne hittek, illetve...
1: Magyarul mai napság azt szoktuk erre mondani, hogy akik megtértek.
0: Igen, akik megtértek. Igen,
1: gyönyörűen
0: akik...
1: mondják egyébként az angolban, azt mondják, hogy nem megtértet mondanak, hanem megmentett mondanak.
0: Igen.
1: Azt mondják, hogy saved. Ajánlom itt mindenkinek a Greenleaf című sorozatot.
0: Vagy megváltott.
1: Igen, megmentett, igen. Vagy megváltott. Igen.
0: És tulajdonképpen Jézusnak ugye ez volt az első és legnagyobb dolga, amit itt elvégzett a Földön.
1: Tehát mielőtt másodjára megérkezik a Földre, előtte elviszi az övéit?
0: Igen.
1: És utána rendet rak?
0: Azt írja hogy elviszi az övéit magával az égben. Mondjuk én azt mondanám, hát persze ez most Révész Lajos magánvéleménye, ahogy az én kis emberi logikám föl tudja fogni.
1: És rád vagyunk kíváncsiak.
0: Hogy tulajdonképpen felkészíti őket arra az uralkodásra, amikor ő visszajön, és 1000 évig uralkodik, helyreállítja azt a királyságot, amit ő eredetileg az atyával a teremtéskor, a bűnbeesés előtt tett volna. Igen, a Földön.
1: De akkor miért nem maradhatnak itt azok, akik... Vagy őket visszahozza?
0: Feltételezem, felkészíti őket fönt a mennybe erre a feladatra. És itt nagyon érdekes, ha már az állatokat behoztuk a legelején, hogy azt mondják, hogy hát ez olyan különleges helyzet lesz, hogy az oroszlán együtt legel a bárányjal, a kisgyerek a viperajuk fölött játszik, ami ugye önmagában egy életveszély. Tehát, hogy olyan történések lesznek a teremtett világban is, meg az állatvilágban is, Jézus Krisztus 1000 éves itt tartózkodása alatt, amire csak így csodálkoznak az emberek, hogy hát eddig nem így volt.
1: És mi lesz a kettő között, Lala? Tehát elragadja az övéit,
0: hát valószínű...
1: ő visszajön rendet tenni, hogy visszahozhassa aztán az övéit arra az 1000 évre.
0: Hát addig van egy elég kellemetlen hírem, hogy gyakorlatilag addig a világban inkább úgy mondanám, hogy az a gonoszság, ami most már feltornyosult,
1: pont ezt akartam mondani, hogy gyanús nekem ez az időszak, mintha már e felé menetelne a világ.
0: Nehéz időszak lesz, az tény is való, de most sem mondható, hogy már könnyű a világban lenni, létezni, főleg hinni, és Amikor Jézus Krisztus visszajön, és letelik az 1000 év, ez alatt az 1000 év alatt érdekes dolog történik a szellemvilágban, ugye, mert számunkra nem látható, hogy ezt az 1000 évet nem fogja megbolygatni és megpiszkálni a sátán, Lucifer, hiszen ő azt írja az ige, hogy megkötöztetik, tehát gyakorlatilag, minthogyha ma azt mondanánk, hogy börtönben lesz, egy megfelelő helyen, és 1000 évig nem lesz aktív ezen a földön, mikor Jézus itt lesz.
1: De hogyha ezt akkor meg lehet csinálni, akkor előtte miért nem lehet? Miért kell addig ennyi rossz dolognak történnie? Ezt nem tudjuk.
0: Ezt a kérdést nagyon-nagyon szeretném megválaszolni, de még nem jöttem meg rá. Nem,
1: de már felmerült már benned is?
0: Persze, természetesen. Mm. Én két dolgot tettem föl magamnak a megváltással kapcsolatban. Az egyik az, hogy miért nincs az, hogy alanyi jogon megváltotta a világot, és akkor meg vagytok váltva. Mm. Erre mondjuk könnyebb a válasz, mert az Istenhez való csatlakozás korábban az Ószövetségben, ugye alanyi jogon járt, zsidó vagy, zsidó családban születtél, körülmetéltek, akkor ott vagy, kész. Az az új szövetség, az az új közösség, amit az Isten felajánl, az
1: aminek az első könyve Máté evangéliuma.
0: Igen, aminek az első könyve Máté evangéliuma, annak az alapja az nem a genetikai vagy genealógiai vonal, hanem az egyének a szabad döntésén múlik.
1: Ami a legnagyobb dolog szerintem Istennel kapcsolatban, hogy mindig azt mondja, és ezt minden epizódban, majdnem minden epizódban elmondom, hogy számomra ez a legfantasztikusabb benne, igen, hogy nézd, válasz. És igen, mindig azt is elmondom, hogy az benne a különösen fantasztikus, hogy nem vakon kell választanunk, megmutatja, hogy mi a következmény.
0: Ja. De a másik nagy kérdés, amit sokszor így felteszek magamnak, és arra valóban nem találtam még meg a választ, hogy de jó lenne, megtérnénk, és akkor sütj egybe mennénk az Úrhoz. Na, de hát azért egy családban élünk, társadalomban élünk, stb. Mm. Illetve ne felejtsük el, hogy Jézustól kaptunk egy feladatot, hogy egyrészt igyekezzünk úgy élni, ahogy ő, nyilván nem tudunk azzal a tökéletességgel élni, de azzal az atyához való ragaszkodással, hittel és reménységgel éljük meg az életünket. Másrészt pedig azt írja egy más helyen az ige, hogy azok a nehézségek, mondjuk így borzalmak, stb., amik kialakulóban vannak az utolsó időben, visszafogottak a választottakért. A választottak azok, akik igen mondtak Jézus Krisztusra.
1: Tehát megtértek.
0: Igen, megtértek. Tehát korábban úgyse csak Izrael népe volt a választott nép, és nyilván ők a megtérésnek a részesei lehetnek a mai napig is, tehát ők nincsenek kizárva ebből, de lesz egy érdekes...
1: Tehát a mai napig, aki zsidónak születik, az abstart ott van?
0: Nem. Tehát, hogy Krisztus után Krisztus elfogadása. Tehát én tudok és ismerek mesiás hívő zsidókat, akik Jézus Krisztust elfogadják, mint mesiásnak, uh-huh, aki a bűneiket megváltotta. Uh-huh. És itt van egy érdekes dolog a zsidó népnél, ugye Krisztus után 70-ben lerombolták a templomukat, megszűnt az áldozat. Tehát ők csak kizárólag ugye a templom kortól, korábban máshol is az Isten által meghatározott helyeken áldozhattak, de amihez Mózes után megkapták a sátor, illetve templom funkciókat, a megfelelő papokat, lévitákat, stb. Az Isten tiszteleti rendtartásban ennek a liturgiának megfelelően végezték a bűntől való megszabadulást, a Jom Kippur napján előtte mindenkinek fel kellett erre készülni, és megszabadult a nép a bűneitől, de visszamenőleg. Tehát abban az állapotban soha nem került Izrael népe, hogy a mondjuk így a egyszeri és örökké, meg örök életig tartó megváltásnak a része legyen, és gyakorlatilag az történt, hogy ezt mindig meg kellett ismételni. 70-ben ugye lerombolják a jeruzsálemi templomot, amit Jézus megmondott, hogy figyeljetek, itt voltam, pont ez, akik a templomban szolgálnak, pont, hát finoman szólva nem igazából figyeltek rám, megtették azt, hogy kitesznek a rendszerből, azaz elítélnek, hogy meghalljak, ők elfelejtették azt, hogy ezzel az üdvösségnek egy részét készítik elő, ugyanis a feltámadás az már nyilván az Isten részéről érkezett, de Jézus feltámadt. Viszont a zsidó népnek azóta nincs helye, nincs módja, hol lerakni a bűneit. És ezért érdekes, hogy a mesiás, aki a zsidóknak is a mesiása, és minden népnek, ugye Ábrahámnak tett ígéret, hogy a föld összes lakosát megáldom benned, a te magodban, ez a mag, ez az utód, ez Jézus Krisztus. És gyakorlatilag innentől kezdve a zsidók is ezzel az egyszerű móddal, hogy elfogadják Jézust mesiásnak, Yeshua HaMashiach, tehát ha Jézus a Mesiás a számukra, akkor lehet, hogy ők nem egy keresztény baptista gyülekezetbe fognak járni, még az is lehet, hogy bizonyos zsidó szokásokat megtartanak, de a megváltást nem egy felépülendő templomba helyezik, hanem Jézus Krisztus személyébe.

0: Kezdsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátán tangó. Tar Béla 1994-ben készült fekete-fehér filmje a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások pszichológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a napos száraz idő, döntöttek a vagyonadó és a Katar részleteiről. Rekord szárazság jellemezte az év első 9 hónapját. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghúzási kedvezménye. Megerősíteni a jegybank tulajdonosi ellenőrzését, a felügyelőbizottság működését a kormány. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében új belső ellenőrzési szervezet jöhet létre a Magyar Nemzeti Bankon belül, megerősítenék a felügyelőbizottság ellenőrzési funkcióit, illetve változnának a testület megválasztásának és működésének egyes szabályai is. Nyilvánosságra hozta a kormány és a kínai CATL akkumulátorgyár 2022-ben megkötött beruházási szándéknyilatkozatát a közlekedési és beruházási minisztérium parlamenti államtitkára. Tárkányi Zsolt közölte, a dokumentumban 80%-os adócsökkentésről, közvetlen pénzügyi támogatásról és úgynevezett VIP státuszról írnak a beruházás kapcsán. A politikus szerint emellett a helyi adóbevételekről is lemondott volna az állam a külföldi multi javára. A debreceni önkormányzat szerint nem kapott egyedi adókedvezményt a CATL. Aláírták az M6-os autópálya üzemeltetési szerződését, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az Érditető és Dunaújváros közötti szakaszt 44 milliárd forintért a Strádát megépítő és 2 évtizede működtető koncesszor kapta meg további 11 évre. A tárcavezető emlékeztetett, az Orbán kormány ugyanezt a megbízást háromszoros áron 149 milliárd forintért adta volna a Mészáros-Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó cégnek. Több mint 120 éve nem volt olyan száraz az év első 9 hónapja, mint idén. A meteorológusok összesítése szerint januártól szeptemberig országosan átlagosan 252 mm csapadék hullott, csaknem fele a szokásosnak. Szeptember önmagában a 7. legszárazabb hónap volt 1901 óta. Szerdán is napos fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, hajnalban 1 hét, napközben 23-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: István Dániellel.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. Most, hogy tartósan vált a jó időszín, de minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Vilav Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhet egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepel, ahol ugyan többfelé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszentmiklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszentmiklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, terület, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani Bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltöltetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonzza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A hétállomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néha nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Átalakulhat a BKK, közösen szerveznék Budapest és az agglomeráció közlekedését. Októberben érkezik Budapestre az első új 56 méteres KAF villamos. Falfestmények helyett zöldíteni tűzfalait Erzsébetváros. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Egységes rendszerbe szerveznék Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését. A tervek szerint a budapesti közlekedési központ a jelenleginél szélesebb, várostérségi feladatokat kapna, és a fővárosi mellett az elővárosi közlekedés összehangolásáért is felelne. A javaslat szerint az országos közlekedési központ tőkeemeléssel 50%-os tulajdonrészt szerezne a BKK-ban, így a társaság, az állam és a főváros közös tulajdonába kerülne. A közlekedési központ új neve BKK, Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ ZRT lenne. Az új szervezet feladata lenne egyebek mellett a budapesti és az agglomerációs menetrendek összehangolása, a tarifák integrálása és a közlekedési szolgáltatások megrendelése. A cél az, hogy a busz, hév és vasúti közlekedést a jelenleginél egységesebben lehessen megszervezni Budapest és környéke között. A finanszírozás is átalakulna. A megállapodás szerint az állam és a főváros fele-fele arányban járulna hozzá a közösségi közlekedés költségeihez. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ez 2027-ben mindkét fél részéről 170-170 milliárd forintot jelenthet. Az átalakítás a kormány és a főváros között létrejött szélesebb megállapodás része. A részleteket még ki kell dolgozni, az új várostérségi rendszer kialakításához pedig további állami és fővárosi döntésekre is szükség lesz. Október elején érkezhet Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulos szerelvényt már elkészítették Spanyolországban, ahol a BKK és a BKV szakemberei többnapos műszaki szemlén ellenőrizték a járművet. A vizsgálat során egyebek mellett a kábelezést és a csatlakozásokat, a burkolatok és beépített elemek minőségét, valamint a biztonságos üzemeltetés szempontjából fontos részleteket ellenőrizték. Átvizsgálták az utasteret, a vezetőfülkét és a villamos külső kialakítását is. A Budapestre érkezéssel azonban még nem ér véget az ellenőrzés. A villamosra telephelyi funkcionális és menetközbeni tesztek, valamint futáspróbák várnak, ezután következhet a hatósági vizsga. Forgalomba csak ezek sikeres lezárása után állhat. Az új szerelvény a Budapesten már közlekedő 5 részes KAF villamosok hosszabb 9 modulos változata. A csaknem 56 méteres jármű

0: egyszerre 345 utast szállíthat, és 81 ülőhelyet alakítottak ki rajta. A korábbi kafokhoz képest a karosszérián, az ajtókon és egyes belső burkolatokon is változtattak. Közben már forgalomba állt az új kaflotta 43. járműve is. Az 51 darabos megrendelés további villamosai folyamatosan érkeznek Budapestre, illetve az üzembe helyezés különböző szakaszaiban vannak. Az új járművek forgalomba állításával tovább nő az akadálymentesen használható szerelvények száma. A tervek szerint az alacsony padlós villamosok aránya 40% fölé emelkedik a budapesti flottában. 5 körözött embert fogtak el a budapesti közösségi közlekedés ellenőrzésein. 5 embert sikerült elfogni szeptemberben, az ellenőrzések során Budapesten, a BRFK és a BKK közös akcióiban metró és villamos vonalakat, valamint azok megállóit ellenőrizték. A rendőrök egyebek mellett a 2-es metrón, valamint az 1-es, a 3-as, a 4-es, a 6-os, a 62-es és a 69-es villamos vonalán jelentek meg. Összesen 192 embert igazoltattak, az 5 körözött elfogása mellett pedig megtaláltak egy eltűnés miatt keresett fiatalt is. Garázdaság, illetve egyedi azonosító jellel visszaélés miatt egy-egy embert állítottak elő. Közterületi alkoholfogyasztás és köztisztasági szabálysértés miatt helyszíni bírságot is kiszabtak. Az ellenőrzések az autósokra is kiterjedtek. Jogosulatlan buszsáv használat miatt 35 ember kapott helyszíni bírságot. A rendőrök és a BKK munkatársai emellett szúrópróbaszerűen 36 taxist is ellenőriztek, náluk azonban nem találtak szabálytalanságot. A BRFK és a BKK jövőben is folytatja a közös akciókat a fővárosi közösségi közlekedés járatain és megállóiban. Jelentősen átalakulhat a parkolás ellenőrzése Budapesten. A tervek szerint a jelenlegi parkoló őrök munkájának legalább egy részét kamerával felszerelt autók vehetik át az autópálya matricák ellenőrzéséhez hasonló rendszerben. A változás része annak a megállapodásnak, amely szerint egységesítik a budapesti parkolási rendszert. A parkolás működtetése és a díjak beszedése a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerülne. Ehhez először törvényt kell módosítani, majd a fővárosi közgyűlésnek is új rendeletet kell alkotnia. A szükséges jogi feltételeket 2027. március 31-ig kell megteremteni. Az új ellenőrzési rendszer célja, hogy a jelenleginél gyorsabban és olcsóbban lehessen ellenőrizni a fizetős parkolóhelyeket. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint kamerával felszerelt autók járhatnák az utcákat, és automatikusan ellenőrizhetnék a parkoló járműveket. Átalakul a parkolási bevételek felhasználása is. A pénzt nem lehetne a főváros általános működési kiadásaira fordítani. A parkolási rendszer fenntartása mellett a fővárosi és a kerületi utak felújítására, például burkolat cserére és kisebb közúti beavatkozásokra költhetnék. A kerületek továbbra is részesednének a bevételekből. A részletszabályok kidolgozása még hátra van, így egyelőre az sem tekinthető véglegesnek, hogy a hagyományos parkolóőrök teljesen eltűnnek-e Budapest utcáiról. A jelenlegi tervek minden esetre a kamerás, automatizált ellenőrzés jelentős kiterjesztésével számolnak. Falfestmények helyett egyre több növény kerülhet az erzsébetvárosi tűzfalakra. A 7. kerületi képviselőtestület támogatta egy új zöld fal program elindítását, amelynek keretében 2027-től a társasházak is támogatást kaphatnak falaik növényesítésére. Erzsébetvárosban eddig több mint 35 tűzfalat díszítettek nagyméretű falfestményekkel. A kerület most változtatna ezen a gyakorlaton, és a következő időszakban inkább új zöld felületek kialakítására fordítana pénzt. A növényekkel befuttatott falaknak a városi környezetre is kedvező hatásuk lehet, árnyékolják és hűtik az épületeket, pároloktatásukkal pedig mérsékelhetik a környezetük hőterhelését. Ez különösen fontos lehet a sűrűn beépített Erzsébetvárosban, amely Budapest egyik legkevesebb zöld felülettel rendelkező kerülete. Az elfogadott javaslat alapján nem csak új zöld falak létrehozásához lehet majd támogatást igényelni, hanem a már elkészült növényfelületek hosszabb távú gondozásához is segítséget nyújtana az önkormányzat. A pályázat pontos feltételeit és a rendelkezésre álló támogatási keretet egyelőre még nem határozták meg. Ezekről az előzetes költségbecslések elkészítése után a következő hetekben születhet majd döntés. Megújul a Margit szigeti zenélő szökőkút műsora. A közönség is beleszólhat abba, hogy milyen zenékre induljon újra jövőre a Margit szigeti zenélő szökőkút. Október 15-éig 50 dal közül lehet választani, a 20 legtöbb szavazatot kapó szám pedig bekerül a megújuló műsorba. A teljes repertoár ugyanakkor nem változik, a már megszokott gyerekdalok és komoly zenei művek továbbra is részei maradnak a programnak. Közben magát a szökőkutat is felújítják, kicserélik a hangfalakat, valamint a multimédiás rendszer legfontosabb elemeit. A munkák befejezése után pedig téliesítik a létesítményt. A Margit-szigeti szökőkút zenés előadásai várhatóan jövő májusban indulnak újra, már a közönség szavazatai alapján összeállított új műsorral. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene! Ez

0: ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes őszi idő várható, megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata. A kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakciója szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet alapján a jövőben a NAV egyedi kockázatelemzési eljárással vizsgálja az érintett országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyonának gyarapodását. Az eljárás átruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média színteret.
0: Időjárás.
3: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: guys, it's Ryan Ellis. Just a little story behind the song All My Praise. Jesus, only you get all my praise. Jesus, only you get all my praise. Wrote this about 2 years ago, right in the beginning.
1: Ezt a dalt 2 évvel ezelőtt írtam. Akkoriban a garázsomban kialakított kis stúdióban zenéltem, ahol nem volt fűtés, és ezért nagyon nem szerettem ott üldögélni és dolgozni. De egy nap mégis kimentem, és a hidegben a zongorámhoz ültem, remegő, fagyott kezekkel elkezdtem egyszerűen csak dicsérni az urat, és egy dalt játszani, ami a semmiből jött. Az első szavak, amelyek kijöttek a számon, ezek voltak. Bárhol vagyok, bármilyen körülmények között, Jézusom, tiéd minden dicséret is. Tisztán emlékszem rá, hogy milyen hatalmas hála volt azokban a percekben a szívemben a családomért, az életemért, a hideg, fűtetlen stúdiómért, és csak hagytam, hogy a világ minden gondja elszálljon. Szóval remélem, ez a dal téged is megáld ma, és téged is emlékeztet arra majd, hogy bárhol vagy, bármilyen körülmények között, Isten veled van, és dicsérjük őt mindenért, amit kapunk tőle.
0: Thank you. This is Ryan Ellis. Be blessed.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállítótérben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hipolita lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetés követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotó kiállítás a Biodomban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.

0: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, a kisadózók tételes adóját a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és egyetemisták is választhatják, akik nem csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és más szervezeteknek is számlázhatnak majd. Emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. A Fidesz közölte, a párt semmilyen adóemelést nem támogat, mert azok szerintük a munkahelyek megszűnését kockáztatják. A KDNP frakciója szerint a tervezett változtatásokkal a hazai kis- és középvállalkozások, valamint a kata rendszerben adózók is rosszul járnak. 5%-ra csökkentik a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretét. Eddig az NKA támogatási keretének 20%-áról közvetlenül a tárcavezető dönthetett. A jövőben azonban nagyobb szerepet kapnak a szakmai testületek. Benyújtotta a kormány a vagyonosodási vizsgálat szigorítását célzó törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A tervezet alapján a jövőben a NAV egyedi kockázatelemzési eljárással vizsgálja az érintett országgyűlési képviselők, a politikai vezetők, a közigazgatási államtitkárok vagyonának gyarapodását. Az eljárás átruházás esetén kiterjedhet más személyre és szervezetre is. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja a Hollywoodot és a teljes média színteret.
1: Időjárás.
0: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: Ez a Manna
2: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
1: 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Autódarú, Kosvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
6: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklám hangzott el.
8: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézi Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média színteret. Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update.
9: Nagy üdv mindenkinek, már is tartol a szerdai Budapest Update. Egyébként október 7-e van, az én nevem István Dániel, és már is mondom, hogy mi mindenről lesz a mai reggelen szó. Természetesen kihagyhatatlan, hogy nyissuk majd október 7-e mellett a kalendáriumot, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Női sorsok kerülnek fókuszba az idei Szemre való filmfesztiválon, erről is lesz szó, illetőleg arról, hogy a Brit Grammofon október 11-én élőben közvetíti a Concerto Budapest kurtágestjét a Zeneakadémia nagy terméből.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Október 7-e van egyébként. 58 éve hunyt el Hatvani Lili bárónő, Amerikában élő író a mai napon. Más források szerint egyébként a halálának napja november 12-e. A színház életkritikusaként működött a 20-as években. Az 1930-as évek végén Amerikába ment és New Yorkban telepedett le. Többnyire a gazdagok életének ábrázolója, és bár hősei túlnyomóan a nemzetközi élet figurái, történeteikben mégis a budapesti élet elevenedik meg. Témái, munkái merész hangvételűek és igen népszerűek voltak. 1810-ben született Nagy Ignác író műfordító a mai napon. Szépírói és műfordítói tevékenysége mellett nagy jelentőséggel bírnak az általa szerkesztett irodalmi lapok és könyvsorozatok. Ismerte egyébként a német, a latin, az olasz, a horvát, a francia és az angol nyelvet is a magyar mellett. A Magyar Tudományos Akadémia 1840. szeptember 5-én választotta a levelező tagjai sorába, később a Kisfaludi Társaság tagja lett. A segédtitkárra és pénztárnokká is megválasztották ebben a társaságban, mely hivatalait 1845-ig viselte. 198 éve született Falk Miksa, a Pester Lloyd alapítója. A lap jelentősége többek közt az volt, hogy évtizedekig formálta a Magyarországról külföldön alkotott képet, közgazdasági rovatát világszerte elismerték. 114 éve született Tátrai Vilmos, kossuthdíjas hegedűművész. Ő a világhírű Tátrai Vonós négyes és a Magyar Kamara zenekar megalapítójaként az Állami Hangversenyzenekar legendás írő koncertmestere és a Budapesti Zeneakadémia professzora is volt egy személyben. Később Liszt Ferenc díjat kapott, Kossuth díjjal is jutalmazták, de érdemes művész, kiváló művész és Bartók Pásztori díj tulajdonosa is volt. 96 éve született Berek Kati, kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, a Nemzet Színésze, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 84 éve látott napvilágot Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díjas színésznő, énekesnő, ő is a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és érdemes művész. Pályafutását 1964-ben a Pécsi Nemzeti Színháznál kezdte, később aztán a Víg Színház tagja lett. A Bojtorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett gyermekeknek, amelyből 8 aranylemez született. 615 éve luxemburgi Zsigmond eljegyeztette 2 éves leányát, Erzsébetet, a 14 éves 5. Habsburg Albert osztrák herceggel. Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király is volt. Az eljegyzés egyébként Pozsonyban történt. 115 éve született ifja Horváth János, kossuthdíjas filológus, egyetemi tanár, a középkori latin nyelv és ezen belül a magyarországi latin nyelvű irodalom kiváló kutatója volt. Az Árpádkori latin nyelvű irodalmunk stílus problémái című műve úttörő munka a stílus kutatás terén. Jelentős eredményeket ért el az Anonymus kutatásban is, és elkészítette a Budai Krónika és Túróci János magyar krónikájának fordítását. 110 éve született Horváth György újságíró. Ő 1952-ben kezdte pályáját az Út című heti lapnál. Újságírói szakterülete a művészettörténet. Recenziókat, tudósításokat írt. Életének legnagyobb részét a Reformátusok lapjánál töltötte. 1991-ben ment nyugdíjba, de egyházi lapoknál, folyóiratoknál továbbra is dolgozott. És 89 éve hunyt el Komáromi János író, újságíró, a két világháború közötti magyar irodalom meghatározó alakja. Több mint 30 kötete jelent meg, műveit német, angol, francia és lengyel nyelvre fordították le. Történelmi segédforrásként is alkalmazható a Nagy háború anekdotái című gyűjtése, mely az egykori frontharcosok fontosabb emlékeit tartalmazza. Hazaszeretete, kötődése a szülőföldhöz könyveinek ízes magyar nyelvezete tette népszerűvé. A műveiben megfogalmazott szülőföld utáni vágyódás 1945 után nem kívánatosnak minősült. És szintén a mai napon született Horváth G. István újságíró, aki a gimnázium befejezése után filmoperatőrnek készült, de a rádiózás vonzása elcsábította. A Magyar Rádió munkatársaként a Krónika, az Esti Magazin és a 168 óra készítésében vett részt a 70-es évek közepétől. Ma megnövekedett a gomoly felhőzet, de továbbra is szép késő nyári idő várható 23 fokkal. Sok mindenről lesz szó nem sokára a Budapest Update-ben, például arról, hogy a női sorsok kerülnek fókuszba az idei Szemrevaló filmfesztiválon.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a lapokban, illetőleg a neten, a főváros nyilván fókuszban. Női sorsok kerülnek például középpontba az idei Szemrevaló filmfesztiválon. Idén október 15 és 25 között rendezik meg a svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseményét a budapesti Művészmoziba. 10 filmet mutatnak be a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból, ezúttal is eredeti nyelven magyar felirattal. Az idei szelekcióban a női sorsok vannak fókuszban. Látunk olyat, aki bántalmazás elől szökik gyerekként, van, aki országot kényszerül váltani, van, aki ápolónőként és van, aki írásterapeutaként dolgozik. Sandra Hüller 3 filmen is látható, az Ezüst Medvedíjas Oscar nevezett Rose női főszereplőjeként férfi ruhában, a szintén Oscar nevezett Apaföldben Thomas Mann lányaként és Ingeborg Bachmann írónőként. A 15. Szemrevaló filmfesztivál 10 filmjéből 7 női sorsot ábrázol, 4 pedig női rendező munkája. Az idei Bajor filmdíjon a legjobb színésznő díjával méltatták Leoni Benest az Esti műszak című filmben nyújtott alakításáért. Floria ápolónő is imádja a hivatását, a sztori szerint nem akarja egyszerűen letudni a feladatait, hanem valóban jelen szeretne lenni az emberek számára. A Brit Gramofon október 11-én élőben közvetíti a Concerto Budapest kurtág estjét a Zeneakadémia nagy terméből. A koncertet Magyarországon a Duna Televízió is műsorra tűzi, így a Kurtág György műveiből összeállított program és a nemzetközi opera bemutató egyszerre válik hazai és nemzetközi kulturális eseményé. A koncert a Concerto Budapest által életre hívott Magyar Kincsek ünnepe 2026-os programjának egyik kiemelt eseménye, amely a Kurtág 100 emlékévhez is kapcsolódik. Az este első részében a Virág az ember című programban Kurtág különböző kamarazenei műveiből 43 miniatűrt fűznek össze egyetlen zenei folyammá Keller András koncepciója alapján. A fellépők között mások mellett Perényi Miklós, Klenyán Csaba, Szalai András, Kacander Orsolya is szerepel. Az Art Market Budapest október 15 és 18 között 16. alkalommal várja a látogatókat az MTK Sportparkban, ahol a világ közel 30 országából érkező mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel. A nagyszabású művészeti seregszemle számtalan kísérő programban egészül ki, köztük olyan eseményekkel, mint az Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, az Escultor elnevezésű egyedülálló gazdasági szabadtéri szobor park és a vásár kiállítóival közösen szervezett Art Plus programsorozat. A vásárt kiegészítő események keretében a társművészetek, közülük is kiemelten a táncművészet is szerephez jut, csak úgy, mint az Art Market Budapest nagykövetei, köztük Péter Fibori, Trokán Nóra és Kádár El Gellért. Az Art Market Budapest Start Market elnevezéssel a legfiatalabb alkotói korosztályt, New Europe néven pedig a közép-európai művészeti együttműködést fókuszba helyező programokat hoz létre az idei évben. Az esemény a Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztiválnak a fesztivál alapítása óta, így az idei évben is kiemelt képzőművészeti partnere. Közben film készül Karl Lutz budapesti mentő akciójáról. A Nemzeti Filmintézet támogatásával a Laocoon Cinema gyártásában készül az Üvegház című mozifilm Karl Lutz svájci diplomata budapesti mentő akciójáról, mely során a II. Világháború borzalmai közepette szembeszállt a náci hatalommal és a bürokratikus közönnyel, hogy megmentsen több tízezer magyar zsidót a holokausztól. A Péter Luisi rendezésében készülő kisebbségi magyar részvételű koprodukció hazai koproducere Stalter Judit. A részben Budapesten forgó filmben Tompa Ádám is játszik. A budapesti Vadász utca 29 alatt áll az egykor építőipari üvegeket forgalmazó üzletház, az Üvegház, melyben 1944-től működött a svájci követség idegen érdekképviseletének kivándorlási osztálya. Az épület egykori garázsának helyén ma a Karl Lutz emlékszoba látogatható. A svájci diplomata életéről most mozifilm készül, melynek gyártására 57,5 millió forint támogatást szavazott meg a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottsága. Az NFI honlapján. A Laocoon Filmklub számára különleges megtiszteltetés, hogy részt vett Carlos történetének megfilmesítésében, vallja Stalter Judit producer. Mentőakciója egyszerre svájci, magyar, zsidó és egyetemes emberi történet, ezért számunkra kivételes lehetőség és felelősség, hogy magyar partnerként hozzájárulhatunk e történet nemzetközi filmes feldolgozásához, mondta Stalter. 45 filmmel várja közben a közönséget a harmadik budapesti International Film Fesztivál, a BIFF, október 24 és november 1-e között a budapesti Corvin moziban. Martin McDonagh-tól Taika Waititin és Mike Leithen át Anton Corbinig számos alkotó új filmjével vált teljessé a program. A BIFF 5 szekcióba válogatta az idei évben bemutatott legfontosabb filmeket, írja a szervező közlése. A 9 nap alatt minden nap lesz gála vetítés. Több mint 10%-os drágulás a Budapest környéki ingatlanárakban. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban, 11,5%-kal több, mint egy évvel korábban. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak, ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak. A nyugati szektorban viszont nem drágultak tovább az ingatlanok, itt 3%-kal alacsonyabb volt az átlag, mint tavaly. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan közel 88 millió forintot fizettek a vevők. Ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Olcsó agglomerációs ingatlanból egyre kevesebb van a piacon. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent. A házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnérájára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik a magyar közönségtől. Sir Rod Stewart szeptember 28-án jelentette be, hogy ez lesz pályafutásának utolsó turnéja. A koncertsorozat több mint 6 évtized színpadi pályafutását zárja le, és ismét a világ nagy arénáiba viszi el az énekest. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai váltatnak majd jegyet. A regisztrált Live Nation tagok számára később az elővétel biztosított. A The Final Encore műsora Rod Stewart több évtizedes életművéből válogat. Várhatóan olyan jól ismert dalai is elhangzanak, mint a Maggie May, a Hot Legs, a That Thing I'm Sexy, a Young Turks vagy a Baby Jane. Rod Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el. Nem sokára programajánlatok érkeznek. Okay.

sem figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar, külség az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Új megavállalat jöhet létre Hollywoodban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Szigorítaná a kormány a Balaton és a Fertőtó partmenti beépítésének szabályait. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, megkezdték a balatoni építési szabályzat átfogó felülvizsgálatát, hogy megvédjék a még természetes vízpartokat, nádasokat és strandokat. A tervek szerint megakadályoznák újabb lakóparkok építését a tópart szabad területein, és egyes korábban kiemelté nyilvánított beruházások státuszát is visszavonnák, tette hozzá Vitézy Dávid. Már készül a Velencei tóról szóló törvénytervezete, amelynek kidolgozásában a helyieket és a szakmai szervezeteket is bevonják, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára Gárdonyban, a tó vízpótlásával kapcsolatos szakmai fórumon. Bögi Viktória szerint sem karszt, sem ivóvizet nem használnának, a lehetséges megoldásokról hatástanulmányok készülnek. Izraeli diplomaták kiutasítását helyezte kilátásba a brit kormány, ha Izrael bezáratja a kelet-jeruzsálemi brit konzulátust, írja a Financial Times hivatalos forrásokat idézve. A diplomáciai vita azután éleződött ki, hogy London megtiltotta a ciszjordániai izraeli telepeken előállított áruk importját. A lap szerint a brit kormány nemzetbiztonsági főtanácsadója közben Izraelbe utazott, ahol titkos tárgyalásokat folytatott egy esetleges kompromisszumos megoldásról. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. A két legnagyobb amerikai stúdió összeolvadása hónapokig tartó jogviták és rengeteg kritika után valósult meg. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret.

0: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számok, a legújabb a Budaparton nyitott meg. A Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mind kezdő, mind profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett, és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra, de a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki, és mindjárt nem is egyet. Nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is, bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A Cseperi pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a sugárúthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Villa Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki átalad rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszerő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt, kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész. Erre 1884-ig várni kellett, eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrásin is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a Ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villágat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrásin jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pezsgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzseje. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzletnyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőit megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellért-hegytől a többi hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy így döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé.

0: A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
8: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
9: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el.
10: Kellemes őszi idő várható. Megjelentek a vagyonadó és a kata részletei. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Döntött a kormány a vagyonadó, valamint a kata részleteiről és a sportolók adókönnyítésének átalakításáról, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy jövőre 1 milliárd forint felett 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek az idei évvégi vagyonuk alapján. Újra széles körben elérhető lesz a kata, emellett átalakul a hivatásos sportolók eghózási kedvezménye. Februárra elkészül a Magyar Olimpiai Bizottság fejlesztési terve a 2036-os nyári játékokra. A NOP pedig tavasszal dönt arról, hogy Budapest bekerül-e a lehetséges helyszínek szűkített listájára. A hazai szervezők nem zárják ki azt sem, hogy néhány szomszédos ország bevonásával biztosítsák a szükséges feltételeket, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában a MOB elnöke. Gyulai Zsolt az olimpiai rendezés költségeiről konkrét számot nem mondott, de szerinte 2030-ig erre nem kellene külön költeni. A most zajló úgynevezett tájékozódási folyamat nem jár kötelezettségvállalással, nem minősül a rendezésre való jelentkezésnek. Dróntámadás következtében kigyulladt egy tanker Oroszország Fekete-tengeri partvidékén, Szocsi közelében. A libériai zászló alatt közlekedő hajó 23 fős indiai legénységét kimentették. Ukrán források szerint az orosz árnyékflottához tartozó egyik tankerről van szó. A hajó hatalmas lángokkal égett. A közeli strandokat lezárták, Szocsi lakosait pedig az ablakok bezárására szólították fel a hatóságok, és arra is, hogy lehetőleg ne menjenek ki az utcákra. Az Iránnal vívott háború befejezésének feltétele a teheráni urándúsítási kapacitás jelentős csökkentése, jelentette ki az amerikai alelnök. G.D. Vance hangsúlyozta, ha a perzsa állam valóban nem törekszik atomfegyverre, nincs szüksége nagy tisztaságú uránra. Donald Trump amerikai elnök tegnap arról beszélt, hogy tárgyalnak az iráni vezetőkkel, de valójában senki sem tudja, hogy az elnök és a külügyminiszter mekkora befolyással bír a hatalomban. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla. Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: Október 7-e van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt, Isten éltesen mindenkit, aki október 7-én született, és minden Amália nevű hallgatót, de emellett még, ami ugye nem vastagbetűs, de itt van a mai naphoz jegyezve, Bekény Engelbert Gerold, az Zserold lehet, Mária Márk Márkus Rodion, Szergiusz és Vendelina névnap is van, de az igazi, ami vastagbetűs, az az Amália, úgyhogy Isten éltesse őket. Aki pedig október 7-én született, az a KLM, vagyis a Holland Királyi Légitársaság megalakulásának a napján született, ugyanis a KLM 1919-ben alakult ezen a napon. Ezen a napon közvetítettek képeket a hold túlsó oldaláról legelőször 1959-ben, és ezen a napon született még Nagy Ignác író műfordító, szépírói és műfordítói tevékenysége mellett nagy jelentőséggel bírnak az általa szerkesztett irodalmi lapok és könyvsorozatok is, és természetesen, hogyha szerda, akkor vitamin szerda, ez ma is így lesz, a vendégem lesz Ipsics Anita, táplálkozási szakértő, akivel a vitaminokról, illetve a vitamin hiányról is beszélgetünk, majd 9 óra után, de egyébként az egész Manna délelőtt vitaminos lesz majd. Életöröm zenékkel indulunk, jó reggelt!
1: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Az osztrák kormány megadná a lehetőséget, hogy aki akarja, kikapcsolhassa a közösségi média algoritmusait. Az ausztrálok benyújtandó törvény tervezete értelmében konkrétan kikapcsolhatnak a közösségi média algoritmusait. Ezt 2026. szeptember 7-én közölték, ahogy ezt a 444 is megírta. Annika Wells kommunikációs miniszter, aki tavaly kiharcolta a világszerte elsőként bevezetett 16 év alattiak számára érvényes közösségi média tilalmat, kijelentette, hogy az új törvények alapvető védelmi intézkedéseket biztosítanak egy olyan iparággal szemben, amelynek eddig nem kellett betartania ezeket. Ha a Meta, a Google, a TikTok és a többiek nem biztosítanák az algoritmusok kikapcsolásának lehetőségét, jelentős szankciókkal kellene szembenézniük. Az ellenzék egy része elvben támogatja a javaslatot, de például Angus Taylor, a liberális párt vezetője kijelentette, hogy rendkívül szkeptikus ezzel kapcsolatban, szerint a lépés cenzúrának minősülhet, és a munkáspártnak először a közösségi média tilalmában lévő réseket kellene megpróbálnia betömni. A kormány szakértői tanácsot fog kérni arról, hogy a felhasználóknak be kell kapcsolniuk, vagy ki kell kapcsolniuk azokat az algoritmusokat, amelyek online tartalmakat jelenítenek meg számukra. Több választási lehetőséget szeretnénk biztosítani az ausztráloknak azzal kapcsolatban, hogy mit látnak a saját hírfolyamokon, így nyilatkozott Wells. Tudjuk, hogy sok ausztrál értékeli az algoritmust, mind az abból származó élvezet, mind a hasznosság miatt, például azért, mert így láthatják a környékbeli helyi vállalkozásokat. Sok ausztrál szeretne választani viszont az algoritmusok közül, de úgy véljük, hogy a nagy technológiai cégeknek eleve fel kell kínálniuk ezt a választási lehetőséget, és tiszteletben kell tartaniuk ezt a döntést, mondta a miniszter, és arra is figyelmeztetett, hogy a nagy technológiai cégek nem védett fajok, és az alapvető biztonságot fel kell ajánlani az ügyfeleiknek. Wells elismerte azonban, hogy eddig egyetlen technológiai vállalatot sem bírságoltak meg a közösségi média tilalmának be nem tartása miatt, annak ellenére, hogy a kutatások következetesen azt mutatják, hogy a 2025. decemberi tilalom bevezetése előtt a platformokon jelenlévő 16 év alattiak túlnyomó többsége még mindig használja azokat. A törvénytervezet 2026. szeptember közepére datálódik. A törvény az algoritmusok szabályozása mellett várhatóan a platformokra is kötelezettséget ró majd, hogy megakadályozzák a káros tartalmak, például az illegális pornográfia és az étkezési rendellenességet népszerűsítő videók megosztását, ahogyan ezt írta a BBC. Úgyhogy természetesen ezekre nagyon szigorúan kellene odafigyelni, nem csak Ausztráliában, hanem szerintem Európában is. Ugye nyilván Európában létezik a GDPR, ahogyan erről már egy korábbi Manna adásban beszélgettünk dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogásszal is. Nagyon fontos odafigyelni arra, amíg nincsenek ilyen rendelkezések, hiszen ezek nem könnyen átvihető törvények és rendelkezések, illetve szabályok. Nekünk felnőtteknek kell odafigyelni arra, hogy a körülöttünk lévő gyerekek és fiatalok milyen tartalmakat fogyasztanak, az hogyan befolyásolja az algoritmust, és az hogyan befolyásolja az ő életüket, a gondolkodásmódjukat, a döntéseiket, és a komplett mindsetet, amivel a fejében él egy gyerek, és fejlődik gyakorlatilag fiatal felnőtté, és lesz belőle egy teljesen másik ember annak köszönhetően, hogy az algoritmus milyen tartalmakat, milyen hirdetéseket, milyen címszavakat megjegyezve dobál neki be oldalakat és olvasnivalókat például, úgyhogy többet szerre, sokat szorra mondom, hogy nagyon kell vigyázni a gyerekekre ebből a szempontból is. Figyeljünk rájuk, beszélgessünk velük arról, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, milyen oldalakat néznek, és akkor láthatjuk azt is, és kikövetkeztethetjük, hogyha nem látjuk a telefonjukat, hogy az algoritmus milyen tartalmakat dobál be nekik.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Évszakváltásnál nagyon fontos az, hogy a megfelelő mennyiségű és típusú vitaminokat és a jó felszívódású vitaminokat szedjük. Ugye ilyenkor, amikor már lassan télelőbe fordul az ősz, akkor különösen oda kell figyelni a vitaminbevitelre. Na de az sem mindegy egyébként, és ezt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy mikor a legjobb bevenni a vitaminokat. A felszívódások hatékonysága is múlik az időzítésen. Ugye ősszel és télen nagyon sokan próbálunk meg gondoskodni a vitaminpótlásról, az időzítésre viszont talán már kevesebben gondolunk. Ugye ezek olyan mikrotápanyagok, amelyekre az emberi szervezet optimális működéséhez mindenképpen szükségünk van, és mivel nem tudja a szervezetünk előállítani őket, külső forrásból kell bevinni. Ugye elméletileg és első körben mindenképpen a táplálkozásból, de mivel a zöldségeknek és a gyümölcsöknek most már nincsen olyan vitaminos tápanyag tartalma, mint régen, ugye mondjuk a kihasznált termőföldek miatt például, de még sorolhatnám, ezért érdemes étrendkiegészítő formájában is támogatni a szervezetünket. Ugye a vitaminhiányok, egyes betegségek, illetve az egyoldalú étkezés talaján fordulhatnak elő leginkább. A hiányállapotok általában sokáig nem okoznak egyébként látványos tüneteket, de aztán később nagyon különös és változatos panaszokhoz vezethetnek. Jellemző például ilyenkor az energiahiány, a teljesítőképesség romlása, a fáradtság, szédülés. Őszi-téli hónapokban különösen a D-vitamin csökkent szintje az, ami sokakat érint, és szerencsére egyre többen oda is figyelnek a pótlására, hiszen ugye az elmúlt másfél-két évben, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Covid-nak köszönhetően nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek minden egyes egészséggel kapcsolatos cikkben, előadásban, beszélgetésben a D-vitamin használatának a fontosságára. Az, ami sokakat érint, és szerencsére egyre többen oda is figyelnek erre, ez tény, mármint a D-vitamin bevitel. A vitaminok bevételével kapcsolatban viszont többnyire nincsenek ugyan kőbevésett szabályok, de néhány dolgot nem árt mérlegelni az ütemezésnél. Ugye azt eleve tudni kell, hogy zsírban vagy vízben oldódó az az adott vitamin, amit mi szedünk. Ugyanis a vitaminok felszívódását pár dolog befolyásolja, de ezek közül a legfontosabb az az, hogy az adott mikrotápanyag vízben vagy zsírban oldódó-e. A zsírban oldódókat a szervezet képes tárolni a zsírszövetekben, a vízben oldódókat viszont nem tudja raktározni, így azokat a vesék kiválasztják, és majd ugye szépen a vizelettel kiürülnek a szervezetünkből. A vízben oldódó vitaminok közül 9 anyag tartozik, a C-vitamin, illetve 8 B-vitamin, a B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B9, a B12. A szervezetnek pedig a vízben oldódó vitaminok folyamatos pótlására van szükség, hiszen nem raktározza őket. Ez jó esetben a táplálkozással történik, mesterséges pótlás esetén a nap bármely szakában bevehetők, nem szükséges melléjük enni. A B12 vitamin esetében viszont azért szokták azt ajánlani, hogy üres gyomorra vegye be az érintet, mert ugye ez savas környezetben jobban felszívódik. A B-vitamin komplex tablettáknál pedig találkozni olyan javaslatokkal, hogy a legjobb már reggel szedni őket, mert fontos szerepet játszanak az anyagcsere folyamatokban. Az erős antioxidáns hatású, legendás és csodálatos immunrendszer támogató C-vitaminnál pedig a leginkább a tárolásra kell figyelni, melegre és fényre érzékeny, így aztán hűvös és sötét helyen tárolandó, ezt egyébként érdemes a gyógyszereknél mindig komolyan venni, hogy mi van előirányozva a tárolást illetően. Segíti a vas felszívódását, ezért, hogyha vaspótlásra van szükség, akkor mindenképpen érdemes C-vitaminnal együtt szedni. Ugye a C-vitamin napi ajánlott mennyisége 70-90 mg között mozog, a maximális nem átlépendő mennyiség a 2000 mg, bár vízben oldódó vitamin lévén kiürül a szervezetből, és természetesen ez sincs kőbevésve már, mint az említett mennyiség, hiszen hogyha valaki dohányzik, akkor már sokkal többet kell szednie, férfinak, nőnek, testalkattól, magasságtól, súlytól függően is más mennyiséget kell bevinni C-vitaminból. Vízben oldódó vitamin kiürül a szervezetből, de a bontása során oxalát keletkezik, aminek a túlzott jelenléte növelheti a vesekő kialakulásának a kockázatát. Van, aki most már nagyon sok helyütt ugye születnek erről különböző tanulmányok, és nagyon sokszor emlegetik, hogy ez nem így van. Tehát azért van itt is mindig feltételes módban, hogyha olvastak ilyesmiről. Aztán a zsírban oldódó vitaminoknál ott van az a 4 vitamin, a D, E, A és a K-vitamin, tehát deak vagy deka, így szoktuk megjegyezni. A felszívódásokhoz vízben oldódó vitaminokkal ellentétben zsírra van szükség, és a megfigyelések többnyire azt mutatják, hogy az étkezések során bevéve hasznosulnak a legjobban ezek a vitaminok. Tavasztal őszig a legtöbb embernek általában elég a bőrével érintkező napfény ahhoz, hogy biztosítsa a szervezet a D-vitamin igényét. A köztes időszakban, ami most köszöntött ránk, viszont muszáj táplálkozással és étrendkiegészítők segítségével pótolni a D-vitamint. A pótlás során a felnőttek esetében a napi ajánlott mennyiség 1500-2000 nemzetközi egység, a túlsúlyjal élőknél ez ennél több is lehet, 3-4000 nemzetközi egység. A kedvező hatásoknak, például ugye a csonterősítő hatásnak erősítése érdekében általában magnéziummal, illetve kálciummal együtt szokták javasolni a szedést. A K-vitamin és a D-vitamin szintén összedolgoznak az optimális kálcium szint és a csontok egészségének megőrzésében. A K-vitaminnál viszont mindenképpen figyelembe kell venni az egyéb gyógyszereket, mert beavatkozhat a véralvadás gátló hatásába, úgyhogy erre figyeljetek oda majd, és akkor arra is külön, hogy vízben oldódó vagy zsírban oldódó vitamint szedtek, és hogyha ez nyilván ez arra vonatkozik, hogyha étrendkiegészítőként külsőleg visszük be, nem pedig táplálkozással, tehát külön visszük be őket, de tulajdonképpen ezek a legfontosabbak, és aki erre figyel, az biztos, hogy jobban lesz ősszel és télen is.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Élet öröm zene.
0: Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
1: Charlie Chaplin csupa érdekesség volt életében is, és aztán a halála után is, ha csak például azt a különleges végrendeletet nézzük, ami hát urbánus legendaként kering az egész világban, de senki sem tudja, hogy valóban így van-e. Még mielőtt elkezdeném majd az érdekességet vele kapcsolatban, ez egy másik érdekesség, ugye állítólag úgy szól Chaplin végrendeletének egy kitétele, hogyha valaki képes cigarettával vagy pipával, tehát a szájából kiáramló füstből 9 karikát fújni, úgyhogy a 10-et átfújja az előző kifújt 9-en, akkor a végrendeletéből, a vagyonából részesül valamilyen százalékban. Aztán ez még mindig nem derült ki a sok-sok évtized alatt, hogy valóban igaz-e vagy sem. Az minden esetre biztos, hogy Charlie Chaplin egy londoni pantomim társulatnak az egyik legígéretesebb ifjú tehetsége volt 23 évesen, és 1912-ben hajózott be Amerikába. Először a Making a Living című 1914-es némafilmben játszott, aztán a következő alkotásban, a Kid Autor Races-et Venice-ben pedig felvette ezt a csavargó karaktert, aki aztán végigkísérte az egész művészetét. Nehéz gyermekkora miatt rendkívül hitelesen tudta ezt előadni, és ez hozta el neki a világhírt. Ez a csavargó karakter. Chaplinnek is csavargó, aztán a következő évtizedekben, ahogy azt szerintem mindannyian tudjuk, a némafilmgyártás és a humor koronázatlan királya lett, imádták őt világszerte, és nem csak a filmvászon állta meg a helyét, de gyakorlatilag a forgatókönyveit is csak ő írta, és rendezőként is ő irányította a forgatásokat. A Rubicon.hu gyűjtése szerint az Egyesült Államok többször felajánlotta számára az állampolgárságot, de Chaplin sose fogadta el, aminek aztán nem várt következményei lettek, mert hogy a II. Világháború után kommunista barátsággal vádolták őt meg, és 52-ben a Rivalda fény londoni bemutatója után váratlanul megvonták tőle a hazautazási engedélyét. A negyedik feleségével, mert hogy imádta a nőket, nem mellesleg, Una O'Neill-lel és 8 gyermekével, ezután aztán Svájcban, Lausanne mellett telepedett le, és ott is élt egészen 1977. december 25-ig, amikor eltávozott a földi világból. Corsi Sörvévi temetőjében helyezték végső nyugalomra, és 2 hónappal, és most jön az extra dolog, a szertartás után 2 hónappal, 1978. március 2-án, tehát ma van az évfordulója ennek az eseménynek, a városka lakói arra ébredtek, hogy a világhírű művész sírját feltörték, és elvitték a koporsóját. Képzeljétek el, hogy váltságdíjat követeltek a holttestért. Annak idején megjelent a múltkor.hu-n egy cikk, amiből kiderült, hogy vonszolás nyomok voltak a földön, és ezek arra utaltak, hogy a koporsót valaki vagy valakik, hát valószínűleg többen voltak, egy közeli sikátorba húzták be, és onnan teherautóval vitték tovább. Elsőre persze semmi nyom nem utalt tettes kilétére, felmerült az is, hogy esetleg valami őrült rajongó lehetett, aki aztán Chaplin szülőhazájába, Angliába akarta hazaköltöztetni a híres holttestet. 2 hónap múlva találták meg a rablókat, egy bolgár és egy lengyel bevándorló volt, aki ezt elkövette. 332 000 angol fontnyi váltságdíjat követeltek, ez ma 1,7 millió fontnak, csak nem 720 millió forintnak felelne meg. Chaplin özvegyének viszont esze ágában sem volt fizetni, hajlandó volt viszont hitegetni a tetteseket, hogy a rendőrség lehallgassa a váltságdíjat követelő telefonhívásokat, mint a filmekben. Úgyhogy aztán végül sikerült elfogni őket, Chaplin testét a temetőtől 19 kilométernyire egy kukoricaföldön eltemetve találták meg. Aztán az eredeti sírjába újra temették, de egy hozzáadott beton sírbolttal a koporsó körül, úgyhogy ezért van betonba öntve. Gyakorlatilag mondhatjuk a Chaplin teste, de hát tulajdonképpen csak a koporsó, úgyhogy vannak emberek, akik még a haláluk után is furcsa dolgokat okoznak, vagy furcsa dolgokat tesznek, hogyha lehet így fogalmazni. Különös. No, ami viszont minket illet, az életörömzenéket, a Martin Garrix és a We Are The People, amit Bonoval és a The Edge-el közösen csináltak a foci ünnepre.

0: Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
1: Manna FM.
2: Nem akarok senkit riogatni, sokkal inkább azt szeretném tanácsolni, hogy figyeljünk oda magunkra. A stroke-kal kapcsolatban mondok néhány mondatot. Sokkal nagyobb eséllyel alakulhat ki, hogyha bizonyos vitaminokból hiány van a szervezetünkben. Tavasz elején általában jobban odafigyelünk a vitaminbevitelre, ősszel pedig amiatt, hogy már jön a téli időszak. A téli időszakban mindenki kevesebb zöldséghez, gyümölcshöz jut, amikor a téli időszakra készülünk fel, akkor pedig próbálunk betárazni. Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy mi is az a stroke, hogy a kiinduló pontunk meglegyen. A stroke egy hirtelen kialakuló állapot, amelynek a során bizonyos agyterületeink vérellátása olyan mértékben romlik, hogy az ott lévő sejtek egy része elpusztul. A stroke esetek 80%-a vértelen isémiás, rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzár egy eret az agyban, és ahogy a vérellátás megszűnik, az idegsejtek oxigénes tápanyag hiány miatt néhány percen belül elhalnak, vagy elhalhatnak. A másik fajtája a vérzéses stroke, amely során az agyban egy ér megreped és a vérzés keletkezik a helyén, a kiömlő vér pedig egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt pedig az adott ér által ellátott távolabbi agyterületekre már nem jut elegendő vér. Az utóbbi évek kutatásainak eredményeképpen a megelőzés egy új dimenziója nyílhat meg azzal, hogy fény derült rá, vannak vitaminok, amelyeknek a hiánya növelheti a stroke kialakulásának a rizikóját, más vitaminok hiánya pedig a stroke utáni felépülés esélyeit ronthatják. A B-vitaminok például elengedhetetlenek a sejtek osztódásához, energiaellátásához és anyagcseréjéhez. A B12 vitaminnak kiemelt szerepe van a vörös vérsejtek képzésében és támogatja az idegrendszer működését is. A B12 vitamin hiány azért növelheti például a stroke kockázatát, mert ha nincs jelen ez a vitamin a szervezetben, egy bizonyos homocisztein nevű aminosav felhalmozódik, ez pedig csökkenti az erek tápanyag ellátását és oxidatív stresszhez vezet. Ez a bizonyos oxidatív stressz pedig, amiről már sokszor beszéltünk, hogy milyen káros, ez károsítani képes az erek falát is, amely rizikófaktora a vérrögképződésnek. Az úgynevezett pitvarfibrilláció, a B12 vitaminhiány és az ebből eredő emelkedett homocisztein szint az életkorral növeli a stroke kockázati tényezőjét. Hogyan alakul ki a B12 vitaminhiány? Azt gondolnánk, ugye, hogy hát nincs elég a szervezetben, na de miért? Kialakulhat például, és legtöbbször így is van, táplálkozás miatt, például egy szigorú vegán étrend esetén, kialakulhat, nem feltétlenül alakul ki B12 vitaminhiány, de kialakulhat, ami ugye tiltja az állati eredet ételeket, még a tejtermékek fogyasztását is, de B12 vitaminhiány alakul ki a túlzott alkoholfogyasztás vagy a bélrendszeri problémák miatt is, mert ezek pedig gátolják a B12 vitamin felszívódását, így hiába juttatunk be ételekkel például, vagy akár étrendkiegészítővel elegendő mennyiséget a szervezetbe, nem fog tudni hasznosulni, mert nem tud felszívódni. És hát a másik dolog pedig, ahogy öregszünk, változik az anyagcserénk, és ezzel együtt a tápanyagok és a vitaminok felszívódó képessége is. Részben emiatt az idős emberek 20%-ánál a B12 vitamin hiánya állapítható meg. Az anyagcsere változásán felül a savlekötők is akadályozhatják ennek a vitaminnek a felszívódását. Az 50 év felettiak pedig gyakran szednek ugye ilyen gyógyszereket, úgyhogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy erre a korosztályra gyakrabban jellemző a B12 vitamin hiány. Az ételek közül leginkább a vörös húsok és a máj tartalmazzák a legtöbb B12 vitamin, minden csirkehússal, tojással, tejtermékkel, halfélékkel is hozzájuttathatjuk a szervezetünket. A növényi alapú vegán étrendből hiányzik ez a vitamin, ilyen esetben mindenképpen javasolt a táplálék kiegészítők szedése, de talán emiatt is fogyasztanak például nagyon sokszor sörélesztőt az ételeikben a vegánok. A tavaszi fáradtságot, illetve az őszi vitaminfelkészülést, a D-vitamin bevitel is nagyon erőteljesen meghatározza. A D-vitamint leginkább arról ismerjük, ugye, hogy a kálcium felszívódását segíti, így járul hozzá a csontok egészségéhez, de vannak kutatások, amik azt vizsgálják, hogy talán a szív- és érrendszeri egészségünkre is hatással lehet, úgyhogy B12 vitamin és D-vitamin ennek a mennyiségére, a bevitelére tessék nagyon odafigyelni.

0: 98.6 Manna FM életöröm, zene és egy újabb vitamin szerda. Beszélgetni fogunk arról Ipsics Anita táplálkozási szakértővel, hogy mire kell odafigyelnünk a vitaminokkal kapcsolatban és a vitamin hiánnyal kapcsolatban. Ugye ilyenkor őszidőben, télidőben a hideg beköszönt, akkor különösen oda kell figyelnünk erre. Szóval hamarosan kezdjük a beszélgetést. A műsor vendége ma Ipsics Anita táplálkozási szakértő.
1: Manna Morzsa, a beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
5: Elektromos fűtőpanel.
6: Igen, nordart.hu.
5: Gyors és ingyenes kiszállítás.
6: Igen, nordart.hu.
5: 5 év csere garancia.
6: Igen, nordart.hu.
5: Rendeljünk.
6: Igen, nordart.hu.
7: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza mi-ben limitált ideig.
8: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
9: Halló? Én, Letúj profilkép.
8: Az Óbudai szigeten?
9: Igen, van bel és kültéri része is. Imádtam.
8: Aurabay.hu.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
3: Reklám hangzott el.
11: Kellemes őszi idő várható. A vízmegtartás tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Befejeződött a pályafelújítás Vámos György és Gyöngyös Halász között. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd. A tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. A kötelező adatszolgáltatás első hónapjában több mint 12 millió nyugta adatai érkeztek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, mintegy 30 milliárd forint értékben, közölte a hatóság. Szeptembertől már a papíron és számítógéppel kiállított bizonylatokról is kötelező adatot küldeni, a NAV ingyenes alkalmazásával pedig már 700 ezer elektronikus nyugtát állítottak ki. Az évvégéig tartó átállási időszakban a hatóság még nem büntet, hanem tájékoztatással és képzésekkel segíti a vállalkozókat. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Újszülöttet helyeztek el a Szent János Kórház babamentő inkubátorában. A 2060 grammos, 45 cm-es kislány egészséges, állapota stabil, a kórházban gondoskodnak róla.
2: Időjárás.
11: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A műsor vendége ma Ipsics Anita táplálkozási szakértő, a Vitamin Szerdában ma a vitaminokról és a vitamin hiányról beszélgetünk, mit, mivel és mikor érdemes bevenni, mire kell ügyelni a vitaminok kapcsán. Már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Ipsics Anita táplálkozási szakértő, a Vitaminszerda mai vendége. Vitaminok és vitamin hiány, alapvetések és városi legendák, tegyük ezeket tisztába. Szia Anita, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Ugye ezt tudjuk, hogy vannak zsírban és vízben oldódó vitaminok, nagyjából ezekkel az alapvetésekkel mindenki tisztában van, de azzal már azért kevésbé, hogy mit, mikor érdemes beszedni, mit, mivel kell párosítani ahhoz, hogy mindenképpen hasznosulni tudjon, mit kell étrendkiegészítő formájában pótolni, és mi az, amire elég a helyes táplálkozás.
2: Igen, ugye így benne vagyunk már a tavaszban, közeledik a nyár, de a szervezet vitamin és ásványanyag raktára azért eléggé ki tud örülni. Főleg itt a C-vitamin, D-vitamin és a magnézium, plusz a vas is, ezek is alacsonyabb szinttel lehetnek a szervezetünkben. És ez azért is lehet, ugye, mert ugye télen azért jóval kevesebb olyan zöldséghez, gyümölcshöz jutunk, amik ugye frissen kerülnek mondjuk az asztalunkra, és mindenképpen érdemes ezeket pótolni. Tényleg ez az a négy vitamin, ez a C, D, illetve a cink, illetve a szelén, ezek ugye egy nagyon jó komplexitást alkotnak, amik nagyon sokat segítenek a szervezetünkben, illetve egy dologról mindenki elfeledkezik, ez az omega-3 zsírsavak, ezek akár ízlés miatt is lehetnek, hogy Magyarországon azért a halnak a fogyasztása nem annyira népszerű, itt most a karácsonyi pontját leszámítva, de hogy alapvetően a C, D, cink, szelén és az omega-3, amire mindenképpen oda kell figyelnünk.
1: Ezeket milyen formában tudjuk étkezéssel, és milyen formában tudjuk étrendkiegészítőként bevinni a szervezetbe, és mikor van szükség mondjuk egy rápótlásra, még akkor is, hogyha történetesen valaki meglehetősen egészségesen táplálkozik. Mire figyeljünk ezeknek a pótlásánál?
2: Igen, ugye itt mindenki azt szokta mondani, hogy hát én elég zöldséget és gyümölcsöt eszem, akkor minek foglalkozzak vitaminokkal. Egyébként ahhoz, hogy megfelelő mennyiségben be tudjunk vinni vitaminokat táplálkozással, érdemes napi legalább 500 g zöldséget, gyümölcsöt megennünk, ha lehet minél színesebben és akár nyers formában is. Nagyon fontos például egy rostban gazdag étrendnek is a bevezetése, mert a bélflóránk az ugye közvetlenül tudhatni az immunrendszerünkre, a teljes értékű gabonákkal, zab, köles, hajdina, ezek ugye cinket, magnéziumot és még B-vitamint is tartalmaznak, tehát hogy érdemes olyan alapanyagokból akár főzni, sütni, amik ezeket mind tartalmazzák, illetve a hüvelyesek és olajos magvak is, bár talán inkább azt gondolom, hogy nálunk ez a mandulat tökmag, az inkább ismert, tehát a lencsét az inkább a szilveszterhez szokták így a magyar táplálkozásban kötni, a dió is inkább a karácsonyi beiglinél jelenik meg, de ezek ugye növényi fehérjében és antioxidásban gazdagok, tehát nagyon érdemes erre odafigyelni, de a D-vitamint azt ősztől tavaszig, az szerintem mindenkinek pótolni kell, mert a napsütésben nem tudunk elég D-vitaminhoz hozzájutni, és ez pedig ugye az immunrendszerünknek az egyik alappillére.
1: Örülök, hogy ezt felhoztad, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy D-vitamin mint pótolni csak októbertől nagyjából február-márciusig kell. Pedig ugye egyrészt az, hogy süt a nap, az nagyon jót tesz, sok szempontból nagyon hasznos és fontos, de a D-vitamint bejuttatni a szervezetbe alapvetés, és ugye ezt a Covid óta tudjuk, hogy nagyon sok mindent befolyásol a D-vitamin jelenléte vagy hiánya, és egyrészt ugye ez egy zsírban oldódó vitamin, másrészt ugye a legjobb tudomásom szerint 4000 nemzetközi egységet IU vagy NL jelöléssel kell fogyasztani, de van, akinél emelt mennyiség van szükség. Kinél és milyen esetekben?
2: Igen, ugye most még nagyon sok helyen ez a 2000 nemzetközi egység, ami az ajánlott, viszont tényleg, hogyha az ember egy picikét fáradtabbnak érzi magát, vagy egy influenza szezon van, akkor mindenképpen érdemes a D-vitamint megemelni, mert tényleg hiába tartózkodunk a napsütésben, nem tudunk annyit kint lenni, hogy megfelelő D-vitaminhoz jusson a testünk, és hogy tényleg ezeket kívülről muszáj pótolni. És a C-vitamin is egy ugyanilyen vitamin, hogy ugye régen az volt, hogy hú, mennyi zöldséget, gyümölcsöt ettünk, de ugye most már például ezek a zöldségek, gyümölcsök a hosszas szállítás és a hosszas tárolás után kerülnek az asztalunkra, ezek azért elkezdenek bomlani, és ha csak nem tudunk minden nap valamilyen fáról vagy bokorról szedett tiszta gyümölcsöt és kerti zöldséget fogyasztani, akkor mindenképpen érdemes a C-vitamin pótlásáról is gondoskodni. Itt viszont van egy közhiedelem, hogy elkezdjük korlátlanul szedni, de a C-vitaminból egyszerre olyan 200 mg-nál több nem képes felszívódni a szervezetünkben, és a napi ajánlott mennyiség is ez az 500 mg. Nyilván, hogyha itt is jön egy influenza szezon betegség, leveltség, akkor ott más, ott ugye meg lehet ezt az adagot ugye emelni, de ott sem egyszerre, hanem egy napon belül ugye elcsúsztatva.
1: Hát főleg a dohányosok meg aztán pláne kell, hogy odafigyeljenek a C-vitamin bevitelre, úgyhogy náluk is más az adagolás. Vitaminok és vitamin hiány, erről beszélgetünk a mai Vitamin szerdában. Szakértő vendégem Ipsics Anita, táplálkozási szakértő, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A Vitamin Szerda mai szakértő vendége Ipsics Anita, táplálkozási szakértő, a vitaminokról és a vitamin hiányról beszélgetünk. Ugye a C, D-vitaminról már beszéltünk, az omega-3, a cink és a szelén fontosságát említette még Anita, úgyhogy ezt egy kicsit még szálazzuk szét, kérlek Anita, és beszéljünk arról is, hogy aki esetleg diétázik, mondjuk egy ketogén életmódot él, vagy vegán, vagy vegetáriánus, náluk hogyan változik a beviendő ásványi anyagok és vitaminok aránya és mennyisége?
2: Van egy vitamin, ugye a B12, amit nem tud bevinni semmiféleképpen növényi étkezésből, tehát azt neki mindenféleképpen pótolni kell. A cink és a szelén, ezek mikroelemek, ez az immunsejtjeink működéséhez használja a szervezetünk, és ezt hívják egy ilyen ütős négyesnek, a CD, cink és szelén, így tényleg komplexben. Ez nagyon fontos. De egyébként, amiről talán még kevesebb szó szokott esni, ugye a probiotikumok, hogy ezek az immunrendszer támogatásában milyen kulcsszerepet játszanak, mivel a bélflóránknak az egyensúlya az nagyban befolyásolja a szervezetünknek a védekező képességét, és természetes módon is ezeket egyébként be lehet vinni fermentált ételekkel, a savanyú káposzta, kovászos uborka, tehát érdemes ezekre is odafigyelni, mert összességében ahhoz, hogy az immunrendszerünk jól működjön, oda a helyes táplálkozás az alapja az egésznek, amit nyilván tudunk külső vitaminokkal pótolni, de alapesetben az sem mindegy, ugye, hogy mit eszünk, mert mondjuk eszünk cukrot, fehér lisztet, magas szénhidrátot, tehát pont ugye a ketogén életmód ugye az alacsony szénhidrátos ételekre fókuszál, mert ugye a cukorra, a fehér liszttel üres kalóriákat viszünk be, abban se vitamin nincsen, se rost nincsen, és ez is ugye nagyban hozzá tud járulni a szervezetünknek a vitamin hiányához. A gyors ételek azok energiamentesek, tehát hogy nincsen benne az az energia, kalória van benne, amitől mondjuk fittek leszünk, nem leszünk álmosak, nem leszünk fáradtak, tehát nagyon fontos az, hogy megfelelően és kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, amellett, hogy ugye szedjük ezeket a vitaminokat időszaknak megfelelően.
1: Amikor ezek egyensúlyban vannak a szervezetben, akkor jó eséllyel nincsenek hiánytünetek. Ám ha mégis, akkor mi az, amire figyeljünk az említetteket illetően?
2: Tehát, hogyha már azt érezzük, hogy fáradtak vagyunk, kicsit betegebbnek érezzük magunkat, akkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az alvás, a pihenés az elsődleges. Tehát, hogy ne edzük túl magunkat, ne mondjuk azt, hogy hú, én fáradt vagyok, kimerült vagyok, érzem a torokfájást, a náthát, esetleg a láz kapcsolódik, hogy de lemegyünk az edzőterembe. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelően pihenjünk, és adjunk időt a szervezetünknek a regenerálódására. Igyunk nagyon sok folyadékot, de hát ezt ugye mindenki mondja, hogy ez napi 3 litert meg kellene inni, és itt érdemes megemelni egyébként a CD-vitaminnak a bevitelét, és olyan ételeket fogyasszunk, tényleg akár a leveseket, amik már egy magát a folyadék pótlásunkat is ugye tudják egyensúlyba hozni, illetve tényleg ilyen bélkímélő és fehérjedús ételeket érdemes ilyenkor fogyasztani, és számos olyan gyógynövény van, amit például a gyömbér, a zsája, a kamilla, amiket ilyenkor egyébként érdemes beépíteni, akár gyógytea formájában, hogy minél inkább teljes körűen megkapja a szervezetünk azt, hogy hamarabb tudjunk visszatérni a napi normál kerékvágásba.
1: Ipsics Anita táplálkozási szakértő, a mai Vitamin Szerda szakértő vendége. Vitaminok és vitamin hiány, de emellett még az ásványi anyagok, erről is beszélgetünk még. Hamarosan folytatjuk.

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi is az a mesterséges intelligencia valójában? A mesterséges intelligencia, vagyis az AI nem egyetlen találmány, inkább egy egész tudományterület, aminek a célja, hogy a gépek okosan viselkedjenek. Olyan feladatokat végezzenek, amikhez korábban emberi gondolkodás kellett. Döntéseket hoznak, felismernek mintákat, beszélgetnek, sőt, akár alkotnak is. Amikor az AI elemzi, mi van egy fotón, lefordít egy szöveget vagy válaszol egy kérdésre, az nem varázslat, csak nagyon-nagyon sok adat és számítás. A kutatók szerint az AI a jövő elektromossága. Egy láthatatlan erő, ami lassan mindent átjár. Az egészségügytől, a zenéig, a közlekedéstől a hűtőszekrényig. És bár néha félelmetesnek tűnhet, valójában csak egy új eszköz, amit mi tanítunk gondolkodni.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A vitamin szerdában ma a vitaminokról és a vitamin hiányról, az ásványanyagokról, azok jelenlétéről és hiányáról beszélgetünk Kipsics Anita a táplálkozási szakértővel, és amiről még nem beszéltünk, hogy vannak szezonális és nemekhez kötődő igények. Mi az, amire férfiként bizonyos évszakokban és nőként bizonyos évszakokban jobban oda kell figyelni?
2: Igen, ez egy olyan téma, hogy ez a férfi női ki mit szokott szedni. Nyilván talán attól is függ, hogy milyen életmódot folytatunk. Férfiaknak egyébként a B-vitamin, van egy ilyen B-komplex, akár ugye a munkahelyi stressz, az egy picikét úgy segít így egyensúlyba hozni, uh-huh. akár így tényleg az agyunknak a működését uh-huh. is. Tehát nálunk ez szokott lenni így a gyakoribb, hogy a férfiak ebbe a B-vitamin irányába mennek el. Egyébként még a magnézium egy olyan készítmény, ami szintén a stressznek a leküzdésében tud segíteni, akár a pihentető alvásban is, tehát nagyon fontos ugye az, hogy jól felszívódó magnézium készítményt használjunk, de ez a hölgyeknél is ugye sportoláshoz azért nagyon sokan akár futnak, akár olyan sporttevékenységet végeznek, hogy a magnéziumus az tényleg nagyon fontos, hogy ennek a pótlását azt folyamatosan szinten tartsuk. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél inkább a káros szokásokat mellőzzük, akár itt egy alkohol, dohányzás, mert ezek mind-mind gyengítik az immunrendszert, és növelhetik a fertőzéseknek a kockázatát. De például férfiaknál a prostata problémákra nagyon jó tud lenni a szabadpálma, a tökmag, tehát itt is vannak olyan alapanyagok, amik nem kimondottan ugye férfiakhoz kötődő alapanyagok, de a cink például az pont ilyen, hogy erre oda érdemes azért figyelni, minden hónapban van a férfiaknak is, ugye ez a prostata rák megelőző hónap, az a November kampány, tehát érdemes megnézni, hogy milyen tápanyaggal mit viszünk be, és mi az, amiket még célzottan pótolni kell, de azt gondolom, hogy mindennek az elején egy éves laborvizsgálat, az fontos, nézzük meg, hogy milyen vitaminokból van, ásványanyagokból van hiány a szervezetünkben, és azt érdemes pótolni. A vas egyébként még ilyen, hogy főleg, ha esetleg valakinek még valamilyen ételérzékenysége is van, hogy a vas szegény életmódot folytatunk, azért nem biztos, hogy annyira sok olyan zöldséget eszünk, amivel be tudjuk vinni, és a vasnál pedig azért arra érdemes odafigyelni, hogy ne okozzon szorulást, akár kismamák esetében, illetve hogy egy jól felszívódó vasat fogyasszunk, amellett egyébként a C-vitamin az ajánlott, hogy az segíti a felszívódását. De a vasat is legalább 3-6 hónapos kúra szerűen kell alkalmazni, tehát nem szabad attól csodát várni, hogy elkezdünk szedni most valamilyen vitamint, és akkor 2 hét múlva megváltjuk vele a világot. Tehát hagyni kell időt a szervezetünknek, hogy ez jól be tudjon épülni.
1: Az is fontos még, Anita, visszatérve csak egy kicsit a magnéziumra, hogy annak ugye többféle formáját tudjuk beszerezni. Létezik magnézium citrát, bízglicinát, laktát. Melyiket érdemes? Melyik mitől vagy mikor jobb?
2: Igen, ugye vannak különböző magnéziumformák, a citrátot szokták ugye, ha jól tudom, nagyon dicsérni. Itt az sem mindegy, ugye, hogy milyen formában vesszük be, mert folyadék formában nem biztos, hogy minden magnézium mondjuk egy gyümölcsbe, folyékony vitaminról, ha beszélünk, bele tud oldódni. De például az sem mindegy, hogy sportolásnál mi az, ami a leggyorsabban felszívódik. Tehát itt is a magnézium fogyasztást, ezt mindig a mi életvitelünkhöz kell igazítani, illetve például van, aki nem is tud mondjuk kapszulás vitamint megenni, mert hallottam sajnos ilyet is, hogy mondjuk egy nap reggel 8-10 kapszulát meg kellene enni, és kérdés, hogy az emésztőrendszerünk, hogy tényleg hogyan reagál rá, hogy le tudják-e ténylegesen fizikálisan nyelni ezeket a kapszulákat, és ugye most már egyre több folyékony vitamin is megjelent a piacon, ezeket akár bele lehet rakni a reggeli vízünkbe, uh-huh. akár smoothie-ba, tehát hogy mindig én azt gondolom, hogy úgy próbáljunk meg vitamint választani, akár itt a magnéziumra, akár a vasra gondolva, hogy hogyan tudjuk a legjobban beleilleszteni a mindennapjainkba, hogy ne egy nyűg legyen az, hogy most vitamint kell szednünk, és ez kisgyermekeknél is ugyanígy igaz, főleg a gyermekek gyerekek azért nehezebben barátkoznak meg a nem olyan finom ízekkel, de hogy egyszer kell szerintem egy jó vitamin családot megtalálni, akár több márkából összetevődően, és akkor azokat folyamatosan beépítve tudjuk szedni. Ha nyilván, ha többet sportolunk, akkor érdemes mondjuk akár a magnéziumot megemelni, ha jön a téli időszak, amit az elején is beszéltünk, a D-vitaminra odafigyelni, de hogy ez tényleg egyszer nagyon jól ki kell alakítani, ehhez viszont tényleg egy vérkép az elengedhetetlen.
1: Jó, összefoglalásképpen a vitaminokkal és a vitamin hiánnyal kapcsolatban, akkor kérlek egy pár mondatban az alapvető vitaminokat és az alapvető ásványi anyagokat, mi az, amire mindenképpen oda kell figyelni, és amire jó eséllyel mindenkinek szüksége van.
2: Igen, de hát a C-vitamin, D-vitamin, a magnézium, ez szerintem nagyon fontos, a cink, szelén, hogy azt ne hagyjuk ki, ha tudjuk, akkor ezt egy komplex formában, illetve az omega-3 bevitelre figyeljünk még oda, az az, ami itt nálunk magyaroknál el szokott maradni, de azt gondolom, hogy hosszú távon ezt mindig meg tudjuk támogatni egy jó életmóddal, egy jó táplálkozással, és így fog egy olyan komplexitást adni, amivel egy egészséges életet tudunk élni.
1: A vitaminokról és a vitamin hiányról beszélgetünk a mai Vitamin Szerdában Ipsics Anita táplálkozási szakértővel. Köszönjük szépen az idődet!
2: Köszönöm szépen én is!

0: 98.6 Manna FM életörömzene és mannapközi, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Szó lesz arról, hogy milyen vitaminokat kell adnunk a kutyának, és a vitamin beadásnál mire kell figyelnünk, és az életkorral kapcsolatban mire kell odafigyelnünk. Elkészítünk egy mogyorókrémes vagy mogyoróvajas banánkenyeret, egy extra finom banánkenyeret, és szó lesz arról, hogy hogyan menti meg a szépségünket és az egészségünket az E-vitamin. Ez a mai mannapközi, a friss hírek után kezdünk is.
1: Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A Bridal Bouquet-nak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szoliterként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
0: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
7: Benzinkőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
8: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön maga biztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklám hangzott el.
11: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. A vízmegtartást tartja egyik legfontosabb feladatának a kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Nőtt az infláció szeptemberben. Az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. A vízmegtartás lesz a legfontosabb feladat a következő években az aszálykárok megelőzésére, kivédésére. Szemléletváltással azonban már rövid távon is sokat lehet tenni, hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László a Kossuth Rádió reggeli műsorában elmondta, hogy első körben azokat a területeket jelölik ki, amelyeket azonnal el lehet árasztani esőzés, áradás esetén. A hosszú távú terveket a készülő klímatörvény tartalmazza majd, a tervezethez még várják a szakmai szervezetek hozzászólását. Több mint 22 ezer köbméter követ építettek be a katonák a Dunamedrébe a paksi atomerőmű biztonságos működéséhez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, a rendkívüli vízi, légi és műszaki feladaton csaknem 1000 honvéd dolgozott éjjel-nappal több mint 28 ezer munkaórában. A miniszter hangsúlyozta, a védmű közvetlenül szavatolja az ország energiabiztonságát és a létesítmény nukleáris védelmét. Befejeződött a pályafelújítás, így újra 80 km per órával járhatnak a vonatok Vámosgyörk és Gyöngyöshalász között, ami mintegy 5 perccel rövidíti a menetidőt, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a MÁV által kivitelezett nyári pályafelújítás után augusztus végén indulhatott újra a vonatforgalom, a felújításnak köszönhetően pedig megszűntek a korábbi, helyenként 30 km per órás sebességre kényszerítő pályahibák. Új óriás vállalat jöhet létre Hollywoodban, miután a Paramount felvásárolta a Warner Brothers-t. Sokan attól tartanak, hogy az esetleges leépítések és központosítás káros hatással lehet a szabad versenyre, és így a nézők is rosszul járnak. Szakértők szerint az átszámítva 35 ezer milliárd forintos ügylet átformálhatja Hollywoodot és a teljes média szinteret.
1: Időjárás.
11: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhős területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy milyen vitaminokat kell adnunk a kutyusnak. Elkészítünk egy mogyorókrémmel vagy mogyoróvajjal is elkészíthető extra finom banánkenyeret, és elmondom majd azt is, hogy az E-vitamin hogyan menti meg a szépségünket és a fiatalságunkat és az egészségünket. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával. 98.6 Manna FM. Minden hétköznap reggel 8-tól. Manna FM. Beauty Time. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: Azt biztos, hogy mindannyian tudjátok, hogy az E-vitamin milyen elképesztően fontos a szervezetünknek, hogy milyen jót tud tenni a bőrünknek, a hajunknak és a szívünknek, meg hát még sok egyébnek is. De úgy tűnik, mintha az E-vitamin csak testápolókhoz, kondicionálókhoz vagy krémekhez adnák hozzá, pedig ez egy olyan alapvető tápanyag, ami nem csak a bőrt és a hajat táplálja. Nagyon nagy szerepet játszik az immunrendszer támogatásában, a szívbetegség és a rákos megbetegedések elleni védelemben. Ennek a vitaminnek a hiánya miatt lehetünk például hajlamosabbak a betegségekre, a fertőzésekre, valamint a látásromlásra, sőt az izomgyengeségre is. Az E-vitamin az egy zsírban oldódó tápanyag, aminek a felszívódása megnő az étkezési zsír jelenlétében. Ezért, hogyha magas E-vitamin tartalmú ételeket fogyasztunk, ami nem olaj vagy zsír, akkor a legjobb, hogyha egy másik zsírtartalmú étellel párosítjuk. Szerencsére elég sok olyan élelmiszer van, ami legalább némi E-vitamint tartalmaz, bár a legjobb étrendi E-vitamin források magas úgynevezett alfa-tokoferol tartalommal, ez az E-vitamin egyik fajtája. Szóval ezzel rendelkeznek, amely a tápanyag leginkább bioaktív formája. A kérdés persze ilyenkor mindig az, hogy mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, mennyi E-vitaminra, tehát hogy mennyi vitaminra van szükségünk ilyen vitaminból, ami zsírban oldódó, tehát ebben a pillanatban, hogy mennyi E-vitaminra van szükségünk. Az ajánlott napi érték 14 éves és idősebb személyek számára 15 mg egy napra. A napi E-vitamin adagot általában kiegyensúlyozott étrenddel is be lehet vinni, szájon át szedhető étrendkiegészítők is rendelkezésre állnak, de a kiegészítők szedésekor óvatosan kell eljárni, ugyanis a túlzott mennyiségű E-vitamin bevitel mellékhatásokat okozhat. Hogyan szerezhetünk be E-vitamint? Hát E-vitaminban gazdag élelmiszer csoportok természetesen vannak, és ide tartoznak például az olyan zsírok, mint a repceolaj, az olívaolaj, valamint E-vitaminhoz juthatunk diófélékből és magvakból is, például mandulából és földi mogyoróból. Aztán a húsok, a tejtermékek, a leveles zöldségek és a dúsított gabonafélék szintén nagyszerű E-vitamin források. Napraforgó mag, mandula például. A mandula közel 7 mg-ot tartalmaz adagonként, tehát 128 g mandulában 7 mg E-vitamin van, ami közel a fele az ajánlott napi adagnak. Emellett magnézium, kálcium, omega 3 zsírsav és biotin is egyszerre van a mandulában, egymás felszívódását segítik. További magas E-vitamin tartalma van még a diófélék közé tartozó mogyorónak, a fenyőmagnak és a brazil diónak, de a dióolajok, a mandulaolaj és a mogyoróolaj szintén nagyon gazdag E-vitamin forrás. Egy evőkanál mogyoróolaj például 6,4 mg E-vitamint tartalmaz, ugye ez az ajánlott napi mennyiség 43%. Aztán ott van az avokádó, amit nagyon sokszor említek, és nagyon sokszor ünnepeljük is, mert egyrészt finom, nagyon klassz dolgokat lehet belőle készíteni, másrészt pedig roppant egészséges. Nagyon sokan szeretik is, ugye magas a kálium tartalma, nagyon egészséges zsírsavakat tartalmaz, és a mediterrán étrendre jellemzően szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírtartalma van, amelyről ismert, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Aztán ott van a mangó, ugye a kiwi és a szeder szintén egyébként ezek mind magas E-vitamin tartalmúak, szintén érdemes fogyasztani, és itt van a barátunk a spenót. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni a spenótot, ne csak a spenót főzelékre gondoljunk, aminek ugye a gyerekkori sokat fogyasztottsága miatt nagyon kevesen bólintanak rá azonnal, bár most már akik egészségesebb életmód felé fordultak, pontosan jól tudják, hogy a spenótot lepároljuk egy kis vajas fokhagymával, és ha csak magában megeszed, vagy rápakolod pirítós, akkor már mennyei ízvilágot kapsz. Egy kis olívaolajjal is érdemes meglocsolni, lehet rá forgácsolni zöldséghámozóval, egy kis parmezánt, és puff, olyan finom csemegét, lakomát csapsz, hogy csak na. Leginkább egyébként a vastartalmáról ismert a spenót, de mint az egyik legegészségesebb zöldség, más alapvető tápanyagok, például fehérje, kálcium, A-vitamin, C-vitamin és az E-vitamin nagyszerű forrása is. Egy adag, ami szintén 128 grammot jelent, tehát egy adag főtt spenót a napi E-vitamin szükséglet 25%-át biztosítja. Most gondoljatok bele, hogyha mondjuk ezt kombináljuk tört pirított mandulával és avokádóval. Hát az egy E-vitamin és vitamin bomba. Mivel a spenót nem tartalmaz zsírt, ezért meg kell locsolni a kedvenc olajunkkal, vagy párosítsuk fenyőmaggal, diófélékkel, magvakkal, például ugye ott a mandula, hogy elősegítsük a zsírban oldódó E-vitamin felszívódását, és más sötét leveles zöldségek, mint a mángó, a répa, a fehér répa, zöldje is nagyon tisztességes mennyiségben tartalmaz E-vitamint, úgyhogy ezeket mind tessék enni a szépségetek érdekében.

iTunes.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Banán kenyeret fogunk készíteni. Szerintem most már, amikor egyre több helyen, egyre több platformon tudunk egyre több, főként amerikai filmet nézni, nem ismeretlen számunkra sem, nagyon sokunk számára már egyre ismerősebb, inkább így fogalmazok. A banán kenyér, de mi is az a banán kenyér? A banán kenyér gyakorlatilag nem egy kenyér, hanem nyilván egy sütemény, egy kicsit olyasmit képzeljünk el, mint egy gyümölcskenyeret, vagy mint egy nagyon finom, sűrű és nem folytós tészta piskótát, vagy mint mondjuk a kevert tészta például. Az a banánkenyér, amit már elkészítünk, az magyarókrémmel és joghurttal készül, úgyhogy különösen és extrán finom lesz. Érdemes ilyenkor, ugye olyankorra időzíteni, így helyes inkább a banán. Érdemes olyan időszakra időzíteni a banánkenyér készítését, amikor otthon van több darab megbarnult banán, mert a banánkenyérhez az a kifejezetten üdvös és hasznos. A klasszikus banánkenyeret most akkor felturbozzuk, úgy fogjuk elkészíteni. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni egyébként a banánkenyeret. Az alapreceptje sem bonyolult, de hogyha friss gyümölcsöt, asszalgyümölcsöt, csokoládédarabokat lekvárral keverve sütjük meg, mindenhogyan finom, egy tök jó délutáni kis, mondjuk úgy, hogy teázos, vagy piknik, vagy kirándulós, vagy szülinapi, vagy vendégségbe vívős süti lesz belőle. Most, ahogy mondtam, egy magyarókrémes változatot készítünk el. Görög joghurt van benne, barna cukor van benne, kókuszolaj van benne, és egy nyilván banán, úgyhogy tulajdonképpen ez egy tök egészséges verzió. A barna cukor helyett kókuszvirágcukrot használunk, az lassan felszívódó szénhidrát cukorsága ellenére nem annyira rossz. Vagy hogyha ezt az igazán finom, ragacsos, barna karamellás sűrű cukrot használjuk, a nádmelaszos barnánál cukrot, akkor pedig külön extrán finom lesz az íze. Horváth Kitti Gabriella receptje alapján haladunk, és akkor mondom is, hogy mi kell egy 12 szeletes darabkához. 3 darab közepes érett banán, a közepes az nem az érettségére, hanem a méretére vonatkozik, ha 4, akkor sincs semmi, banánosabb lesz az íze. 30 g kókuszola, ez ugye a megolvadt kókuszsír, egy teáskanál vanília kivonat, 12 dek a görög joghurt, egy teáskanál szódabikarbóna, nem sütőpor, hanem a szódabiki fogja egy kicsit megemelni a tésztáját, 15 dek a étcsokoládé chips, vagy forgács, vagy fölkockázott étcsokoládé, lehetőség szerint, hogyha egészségesebb változatot akarunk, akkor minél magasabb a kakaótartalom, annál kevésbé hízlalós, és annál kevésbé lök ki meg a vércukorszintet a csokoládé, 6 dek a sózatlan vaj, és ebben az esetben is mindenképpen ragaszkodni kell a vajhoz. 15 dek a barna cukor, vagy annak a verziója, amiket már mondtam az imént, egy nagy darab tojás, 22 dek a finom liszt, ezt lehet egyébként helyettesíteni, hogyha még egészségesebbet és még kevesebb szénhidrátot szeretnénk fogyasztani, lehet helyettesíteni 22 dek a darádióval, vagy dejóval, vagy 22 dek a darát mandulával, amit mandula lisztnek neveznek, nem olyan nagy mennyiség, sokkal finomabb lesz tőle a tésztája. Egy nagy csipet só és 10 dek a mogyorókrém. No és akkor, hogy hogyan készül? Előmelegítjük a sütőt, először kibélelünk sütőpapírral egy. Hát itt azt írja a recept, hogy 22x10 cm-es kenyérsütő forma, de akármelyik őzgerinc forma, gyümölcskenyér forma, vagy ez a sima vekni sütő forma is jó lesz. Finoman lisztezzük is be, a vajat és a kókuszolajat olvasszuk fel a mikróban, vagy a tűzön, ki hol szeretné. Hagyjuk őket szobahőmérsékletűre visszahűlni. A banánokat egy kis tálban törjük össze villával, nyilván előtte meghámozzuk. Egy nagy tálba tesszük a banánpürét, hozzáadjuk az olvasztott vajat, a kókuszolajat, a barna cukrot, a vanília kivonatot, már felolvasni is annyira finom, a tojást és a görög joghurtot. Habverőben erőteljesen dolgozzuk össze a keveréket, és a száraz hozzávalókat pedig egy másik tálban keverjük össze, hogy ez a klasszikus süteménykészítés. Liszt, szódabiki, só, csokoládé. Figyeljünk oda mindenképpen arra, hogy friss szódabikarbona legyen, ne legyen szekrényíze. A kész keveréket pedig hozzáadjuk a nedves anyagokhoz, és óvatosan, szépen, folyamatosan összekeverjük őket. A cél tulajdonképpen egy szép, nem túl folyós tészta elkészítése. Ezt a kész tésztát, az egyik felét beleöntjük az előkészített tepsibe. A mogyorókrémet pedig 15 másodperc alatt felmelegítjük egy kis tálban, vagy a mikróban, vagy a tűzhelyen. Ezután ráöntjük a tésztára, de lehet olyan kacskaringósan önteni, mint amilyen a babkának a tésztája lesz, hogy olyan szép kacskaringós absztrakt, már-már vazarellis vonalakat alkossunk a mogyorókrémmel a tésztában, és aztán utána ráöntjük a második adag tésztát, elsimítjuk azt is, és a 170 fokra előmelegített sütőben 60-70 percig, vagy amíg a tűpróba nem igazolja, hogy a tészta belseje is megsült, addig sütjük. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, és mint minden süteményt, ezt is hagyjuk a tepsiben kihűlni, ez nagyjából 15-20 perc, kifordítjuk a sütőrácsra, és készen van. Na és akkor itt jön az extrázás, mert hogyha valaki igazán nagyon finomat akar, akkor erre lehet azt a bizonyos, mondjuk a tésztába, ha keverünk egy kis cukrozott narancshéjat, akkor a cukormázba is lehet narancshéjat reszelni. Narancslé, narancshé, porcukor, és leöntjük a tetejét. Vagy fehér csoki, mascarpone, vagy görög joghurt, narancsreszelék, és leöntjük a tetejét. Szóval innentől kezdve, vagy simán csokival, hát az is milyen jó. Vagy azt, hogy úgy marad kopaszon, és megszórjuk, egy csipketerítőt ráteszünk, lopunk nagyitól, vagy otthon valahol van, ráteszünk a csipketerítőt, megszórjuk porcukorral, és olyan lesz, mint valami leggyönyörűbb, egészen különleges sütemény. Ami az is egyébként az egyszerűségénél fogva még különlegesebbnek számít szerintem, de hogyha van ilyen kis csini dísz a tetején, akkor még inkább azt tud lenni, egészségünkre.

0: Önnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM. Élet, öröm, zene. Villámlik,
1: mennydörök. Sziasztok, Horváth Boldi vagyok a Kelemen Kabátban zenekarból. Ez pedig a legújabb dalunk itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Örömre hangol.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: Hogyan tudjuk távol tartani az ágyi poloskát, hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy bekerüljenek a lakásunkba. Itt van 6 dolog, ami hasznos lehet, ugye jobb, hogyha előre felkészülünk, mert hogy ettől megszabadulni, ezeket kezelni, az ágyi poloskákat eltüntetni nagyon-nagyon nehéz feladat. Ha nem vesszük észre és nem cselekszünk gyorsan, sokkal nagyobb problémával állunk majd szemben, mivel a nőstény ágyi poloskák 2 hónap alatt 200-500 tojást is lerakhatnak, így nagyon gyors megoldásra van szükség. Szerencsére számos módszerrel megelőzhető az ágyipoloska megjelenése. Az első az a matrac burkolat. Nagyon könnyen távol tarthatjuk az ágyneműnket az ágyipoloskáktól matrachúzatokkal. Bár utóbbi nem képes kezelni az ágyipoloskákat, de a megelőzésre jó, hogy ne tudjanak beköltözni. Ráadásul, ha megtörténik a fertőzés, könnyebb ellenőrizni és kezelni, hogyha a matrac valami védőréteggel van ellátva. Aztán ott vannak az alkoholos sprék. Az ágyipoloskák sok vizet tartalmaznak, és az alkoholos spré kiszárítja

elpusztítja őket. Aztán létezik egy olyan, hogy poggyászvélés. Ugye utazáskor is hasznos, hogyha az ágyi poloskánk és a tárgyaink között gátat képezünk. Még ha egy hely tisztának és rendezetnek tűnik is, könnyen lehet, hogy poloskás. Éppen ezért érdemes lezárt poggyászvélést használni, mert ez megakadályozza, hogy az ágyi poloskák bejussanak a holmiaink közé. Nagyon fontos, hogy lezárjuk és lecipzározzuk a bőröndünket, amikor nem használjuk, és lehetőleg tartsuk azt a fürdőszobában. Ott van a kovaföld. Ugye ez nagyon egészséges is, a szépségünk érdekében többször volt már szó róla a Manna délelőttben, hogy fogyasszunk kovaföldet. Viszont ez nem csak a szépségünk és a bőrünk és az egészségünk érdekében használandó, hanem ez egy természetes megoldás a külső váz megtámadásával, ugyanis ez dehidratálja és elpusztítja a poloskákat. Ez a finom porszerű anyag az ágyi poloska kültakarójához tapad, és a rovar kiszáradását okozza rövid időn belül, tehát veszünk egy adag kovaföldet, egyébként nem egy drága dolog, és beszórjuk vele az ágyat, a kanapét, a foteleket. Aztán ott vannak az illóolajok, amik nagyon sok mindenre tudnak hasznosak lenni. Ez is az ágyi poloskák ellen bevethető természetes megoldások egyike, különösen a levendula és a borsmenta. Az utazások során ugye oldatot készíthetünk belőle, az olajat felhigítjük vízzel, és beletesszük egy 1 dl-s vagy kisebb permetezővel ellátott szakomba, bepermetezzük vele az ágyneműt és a poggyászunkat, ezek képesek távol tartani az ágyi poloskákat. Aztán ott van persze a rovarriasztó is, aminek bár erős a szaga, de nagyon hatékony, ez a bizonyos DEET tartalmú rovar írtó spray. Ennek a használata akár 3 napig is segíthet a poloskák elriasztásában, de az egészen biztos, hogy a poloskákkal szembeni harcban a legfontosabb a megelőzés, mert hogyha egyszer már beették magukat a lakásunkba, akkor nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A matrachúzatra egy kicsit visszatérve még, ez lehet ugye matracvédő, ami vízhatlan matracvédő, tehát azon át sem tudnak jutni, az amúgy is hasznos dolog lehet, illetve van a fekvőbetét, illetve a fekvőbetét és matracvédő, ami nem egy húzat, hanem egy másik textil, amire rendszeresen még pluszba használhatjuk azt is segítségként, vagy amivel kapcsolatban használhatjuk még pluszba segítségként, hogy a matracvédő, vagy a matrac húzat és a matrac közé levendula ágakat rakunk be, hogy ez is folyamatosan riassza lehetőség szerint az ágyi poloskát. Az ágyi poloska elképesztően invazív, nagyon oda kell figyelni arra, hogy véletlenül se nyomkáljunk az utcán semmilyen kidobott textilhez, szőnyeghez, ágyhoz, matrachoz, legyünk nagyon óvatosak, mert ha valahova egyszer bekerül, akkor elképesztően nehéz kiírtani. Természetesen meg lehet csinálni, csak az borzasztó költséges is tud lenni, hogy amikor már írtót kell hívni, ugye ilyenről hallottunk már, és ugye leginkább elővigyázatosnak azoknak kell lenni, akik emeletes házakban, mondjuk panelházakban laknak, mert ott nagyon könnyen terjed.

98 pontot Manna FM, benne pedig az állatbarát rovat. A kutyák vitamin szükségletéről beszélünk. Ugye joggal merül fel az emberben a kérdés, felelős és szerető gazdiként, hogy a kutya és az ember vitamin szükséglete vajon különbözik-e, nagyban különbözik-e? Hát nincs a lényeges eltérés, mivel hogy az emlősöknek kisebb különbséggel ugyan, de hasonlóak az igényeik. Beszélhetünk zsírban és vízben oldódó vitaminokról, ezeknek a hatása eltérő, és a szükséges mennyiség sem hasonlítható össze. Mire kell odafigyelni? A zsírban oldódó, azaz kumulatív vitaminokat a máj tárolja. Egészséges kutya esetében nincsen szükség a pótlásukra, mert a szervezete magától is előállítja szükséges mennyiséget. Ezek ugye az ismert D, E, K, A vitaminok, vagyis a DECA. Ezt szoktuk mondani, ugye, amikor mi emberek a magunk vitamin pótlásával kapcsolatban is beszélgetünk erről. Szóval a zsírban oldódó vitaminok azok a DECA vitaminok, vagyis a D, E, K, A. A vízben oldódó vitaminokkal viszont teljesen más a helyzet. Túladagolni őket nehéz, sőt szinte lehetetlen, ugyanis a kiválasztás során a vízelettel távozik a fel nem használt felesleges mennyiség. A legnagyobb különbség viszont az ember és a kutya vitamin szükségletét tekintve az a C-vitamin. Ugyanis az ember számára eszenciális, azaz létfontosságú, és a bevitt tápanyaggal kell pótolni, míg képzeljétek el, hogy a kutya szervezete képes előállítani természetes táplálékból, a húsból. Máig ezért mégis érdemes ugye azért alkalmanként kiemelni és megemelni az adagot, pótolni a vitamint. Hatása az emberhez hasonlóan az immunitás növelése, így aztán betegség esetén a segítségünkre lehet. Nem szabad azonban állandóan fenntartani a pótolt mennyiséget. A C-vitamint kizárólag kúraszerűen szabad alkalmazni a kutyáknál. A hosszú időtávon adagolt túlzott mennyiségű vitamin megváltoztatja a vizelet pH-ját, ezáltal megnő a kiválasztott húgykő mennyisége. Ez szerencsésebb esetben a vizelettel távozik, de megemelheti a csak műtéti úton eltávolítható húgykő valószínűségét is, ami fájdalmas és nagyon veszélyes is. A B-vitamin az, aminek a pótlására gyakrabban van szükség a kutyusok esetében. Szinte minden a szervezetben lezajló biokémiai folyamat igényel vitamin támogatást, hogy az katalizátorként működve beindítsa azt a bizonyos kaszkád folyamatot, ami ilyenkor lezajlik. Erre a leggyakrabban alkalmazott anyag a B-vitamin. Megfelelő mennyiségű katalizátor hiányában a szénhidrát bontó folyamatok, ezáltal a szervezet működése is lelassul. Gyengeséget, szívrendellenességet, neurológiai panaszokat is okoz. A B-vitamin hipovitaminózis a kutyáknál szembántalmakhoz, heremegbetegedéshez, illetve bőr- és szaruhártya elváltozásokhoz vezethet, azaz a túladagolása. Aztán a zsírban oldódó vitaminoknál, mint azt már korábban ugye mondtam az imént, nagyobb esély van a túladagolásra, sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint a vízbázisú vitaminoké. Már-már túl gyakori a D és az A vitamin túladagolása, főként a fiatal kutyáknál történik meg. A prémium és extra prémium tápok vitaminokkal vannak dúsítva, de az adagjuk ki van úgynevezett titrálva, tehát ki van ez mérve, meg van számolva, ez azt jelenti, hogy testtömegre vannak kimérve az egyes porciók, és ezek fel vannak tüntetve a csomagoláson, és arra nagyon kellene figyelni, hogy kizárólag csak annyit szabad adni belőle a kutyának. A probléma abból adódik, hogyha az étel kint van, ugye kint hagyjuk, és ami addig eszik, ameddig éhes alapon ott van a kutya előtt a tálkában, vagy ha túlzottan nagy mennyiséget kínálunk fel a kutyusnak, mert ekkora testtömegéhez mértnél jóval több vitaminhoz jut, ez beépül a májba, és onnan nem tud kellően rövid idő alatt eltávozni, bomlani. Fiatal kutyáknál például a csontosodás minőségét és az időtartamát változtatja meg, a csontok puhaságát és a láb deformitását okozhatja, ami akár az egész további életükre is hatással lehet. Az A-vitamin hipervitaminózis a felnőtteknél ugye a túladagolás a látászavarhoz, szem- és bőrbántalmakhoz, a szaruhártya elváltozásaihoz és idegrendszeri zavarokhoz vezet. Súlyos esetben ingyulladás, valamint a fogak kiullása is lehet a következménye ennek, úgy, hogy tessék nagyon figyelni, mert amit fejben kell tartani a kutya vitamin pótlásával kapcsolatban, tehát az, hogy a zsírban oldódó vitaminok úgy, mint a D, E, K és A vitamin, azaz a DECA vitaminok, ezt csak mondom azért, hogy rögzüljön, ezeknek az adagolása nagyon-nagyon pontos és precíz előkészületet igényel. Hogyha vitaminnal dúsított prémium vagy extra prémium kutyatápot kap a kutya, azon fel van tüntetve, mivel vitaminnal dúsított az étel, ugye, ahogy az imént mondtam, hogy mennyit ehet belőle az ő testtömegének megfelelő adagot írja
le nyilván. Úgyhogy abból a típusú tápból többet nem szabad a kutyának adni. Hogyha egyébként a nap folyamán kap egy kis házikosztot, vagy egy kis főtt csirkehúst, vagy egy kis rágcsát, az rendben van, de arra figyeljetek, hogy az már ne legyen vitaminnal dúsított. A vitaminokból célszerű a multi előtaggal rendelkező készítményt vásárolni, hogy a kutyáról van szó, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik vitaminból igényel többet a kutya szervezete. Ezeket viszont sose kapja a kutya 2-3 hónapnál tovább, nem kúraszerűen alkalmazva szintén túladagoláshoz vezethet. Tehát, hogyha kutya multivitamint vásárolunk, a kutyánk testtömegének megfelelő mértékben kapja azt 2, maximum 3 hónapig, az egy ideális vitaminpótlás, a szervezet telítődéséhez nem vezet, viszont hogyha túladagoljuk, tehát továbbadjuk neki, mint 2-3 hónap, akkor ez problémát jelenthet. Úgyhogy ilyenkor is érdemes mindenképpen, mielőtt vitaminpótlásra szánjuk el magunkat a kutyusunkkal kapcsolatban, kikérni az állatorvos véleményét, ez nagyon fontos. Jó, tehát így fogjuk látni, mert hogyha veszünk egy multivitamin készítményt, de közben vitaminnal dúsított tápot kap a kutya, akkor túladagoláshoz vezethet ez egészen könnyen. Holnap a cicák vitaminpótlásáról beszélünk majd, mert hogy bizony nekik is szükségük van vitaminra.

0: 98.6 Manna FM életörömzene, és azok között is a leges, legfinomabb muzsikák. Már is indul a friss híreket követően ez a különleges és egyedülálló zenei óra, a zenei finomságok órája, amivel sehol máshol nem találkozni, csak itt nálunk, úgyhogy már most érdemes hangosítani a rádiót és készíteni a kedvenc listát. Nem sokára kezdünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Belépőddel ót és mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
5: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
7: Ki volt már az Aura Bay-ben? Budapest legújabb fényparkjában.
8: Én? Letúj profilkép.
7: Az Óbudai szigeten?
8: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
7: Aurabay.hu.
2: Reklám hangzott el.
9: Kellemes őszi idő várható, nőtt az infláció szeptemberben. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
9: Nőtt az infláció szeptemberben. Az augusztusi 1,3 után a múlt hónapban 1,6%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az élelmiszerek ugyan némileg olcsóbbak lettek, de minden más drágult. Például az üzemanyagok 7, a szolgáltatások csaknem 5, a háztartási energia pedig 4%-kal került többe, mint tavaly szeptemberben. Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának harmadik évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Kiképzési gyakorlat miatt megnövekedett zaj- és hanghatásra lehet számítani több település körzetében ma és holnap, valamint jövő héten, kedden és csütörtökön. A Honvédség tájékoztatása szerint a kecskeméti repülődandár pilótái a délutáni és az esti órákban hajtják végre a gyakorlatokat. A gépek Kecskemét és Szolnok körzetén kívül Eger, Debrecen, Miskolc, Mezőkövest, Kaposvár és Veszprém környékén is felbukkanhatnak. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolt a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől, és ne használják tovább.
1: Időjárás.
9: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható. A következő napokban változékonyabbra fordul az idő, és több felé lehet eső.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Manna FM.
1: Zenei finomságok.
0: Ma is extra finom muzsikák itt a hét közepén a zenei finomságok órájában, ebben az egyedülálló zenei órában, amilyet sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, úgyhogy már most érdemes hangosítani a rádiót, ha ez eddig még nem történt volna meg, és kiegészíteni a mai finomságokkal is a kedvenc listát. Indul a zenei finomságok órája most.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

98.6 a Manna FM, benne pedig a zenei finomságok között egy igazi gyöngyszem. Hogyha megengeditek, azért ugye mindig szoktam jelezni, hogyha valami a szívemnek nagyon kedves, de szerintem én ezzel nem vagyok egyedül. Ambrus barátom, kollégám már jelezte ő is, hogy ó, jön a Tracy Chapman. Hát igen, ez így van, jön a Tracy Chapman, akinek ráadásul legendásan zajlott le az életében az a rész, amikor ő híres lett. Hát történt ugyanis az, hogy az akkor még ismeretlen Tracy Chapman annak idején Nelson Mandela születésnapi koncertjén a Wembley stadionban 1988. június 11-én fogalma sem volt, hogy a megjelenése a karrierét gyakorlatilag úgy megrántja, hogy akkor hozza el neki a világ hírnevet. Mert hogy az történt, hogy ő délután ugye több dalt is eljátszott, ez volt a debütálása nagy színpadon, és hát úgy is gondolta Tracy Chapman, hogy oké, megtette, ami tőle telik, amit tőle vártak, azokat a muzsikákat, annyi dalt eljátszott, szépen lement a színpadról, pihent, és akkor gondolta, hogy jó, hát akkor tovább élvezi a koncertet, mert hogy zseniális fellépők voltak ezen a bizonyos születésnapi koncerten Nelson Mandela tiszteletére. Na de hát történt az, hogy telt múlt az idő, eljött az este, és Stevie Wonder nem tudott fellépni. Mert Stevie Wonder késett, mert hogy az akkor még ugye 88-ról beszélünk, a fellépéséhez szükséges CD-lemezek, amiken az alapok voltak, a zenei alapok, azok eltűntek, úgyhogy nem tudott a színpadra menni. Na és akkor jöttek a szervezők, és azt mondták Tracy Chapmannek, hogy azonnal menjen föl gyorsan, más nem tudnak most kitalálni, menjen föl és játszon valamit. Na hát, és akkor képzeljétek el, Tracy Chapman elővette az ő egyszál gitárját, és azzal az egyszál gitárral előadta főműsoridőben, amikor már a legtöbben voltak a színpad előtt, a Fast Car című dalt. És abban a pillanatban, amikor az utolsó taktust elénekelte, és az utolsó dallamot lejátszotta a gitárján, tombolt a közönség, gyerekek. És gyakorlatilag, mint a vírus perget szét a világban, és úgy szerették meg, és úgy ismerték meg Tracy Chapmant. Képzeljétek el, és ez az óceán összes innenső és túlpartján, a tengereken, és akkor a földrészeken át mindenki tudta, hogy ki a Tracy Chapman, ennek a dalnak köszönhetően. Aztán később, amikor őt kérdezték a dalról, akkor többször elmondta, hogy ez a dal valóban egy nő szemszögéből megénekelt kapcsolat, akinek az élete nem úgy alakul, ahogyan reméltem. Munkanélküli, lusta és semmiféle támogatást meg nem adó sráccal él együtt, egy kisboltban dolgozik, hogy ő maga valahogyan nagy erőködve kifizesse a számlákat, míg a pasi ül egy bárban és iszogat. És aztán hallani a refrénben, amikor énekli, hogy miért vagy vele, stb., és akkor szépen elmes. Éli, hogy úgy érezte, mintha így lenne teljes és izgalmas az élete ezzel a férfival, mintha ülnének egy autóban, ahol a férfi átkarolja, biztonságban érzi magát, és haladnak a közös jövő felé, és minden rendben van. És aztán később, amikor egy másik interjúban a Q magazinnak nyilatkozott, akkor elmondta, hogy itt valójában egyáltalán nem egy autóról van szó, ez alapvetően egy kapcsolatról szól, ami nem működik, mert rossz helyről indult, és tulajdonképpen működésképtelenségre van ítélve az egész, és már az egésznek a története, a hosszúsága, a kimenetele csak azon múlik, hogy a lány, a nő, aki a kapcsolatban van, hogyan dönt, és mikor dönt, leginkább a mikoron van a hangsúly. 1988-ban énekelte el gyakorlatilag véletlenszerűen egy szágitára a Nelson Mandela születésnapi koncertjén Stevie Wonder késése miatt, és 89-ben elnyert te ezzel a dallal a Grammy díjat a legjobb női popzenei előadásért, úgyhogy tud valamit a csaj. Hallgassátok, szeressétek, figyeljetek Tracy Chapmanre, és keresgéljétek a többi zenéit is, de ez az egyik legszebb gyöngyszem tőle. Úgyhogy itt a zenei finomságok között örömmel jelentem be Tracy Chapmant és a Fast Car című dalát.

98.6 Manna FM zenei finomságai között most a világ egyik legkülönlegesebb és tényleg legegyedibb énekesnője, Kate Bush következik, aki nem véletlenül jelenik meg nálunk is a zenei finomságok között újra meg újra. Annyira érdekes, annyira különleges és annyira egyedi a megszólalása, a hangja, a zeneisége és hát természetesen a dalok szövege is, illetve a történet, ami a dalok és a dal szövegek mögött van. Amit most meghallgatunk Kate Bushtól itt a zenei finomságok órájában, ez a Babuska című dal, ami ugye nagymamát jelent oroszul, de egyfajta fejdísznek is a neve. A dalnak azért lett ez a címe, mert Kate Bush nagyon hisz a szinkronicitásban, azt mondta, hogy mindig is lenyűgözte az, hogy hogyan tudnak egymással együtt működni bizonyos dolgok, és megmutatni azt, hogy merre menjünk, utat mutatni, vagy valamilyen fajta vezettetést adni, és minek utána ez a dal már készen volt, de egyszer csak bekapcsolta a tévét, és valaki a bábuskáról énekelt, tehát a nagymamáról, aztán nézegetett egy magazint, rábukkant egy Babuska című operára, és az egyik barátjának a macskáját Babuskának hívták, és azt mondta, hogy jó, hogyha ez ennyi helyről köszön vissza, akkor legyen ez a dalnak a címe. Peter Gabrielnek volt először Fairlight Series One digitális szintetizátora, ami tulajdonképpen korai szemplereknek a Rolls-Royce-a volt, ahogyan ezt nevezték annak idején, és ő mutatta meg Kate Bushnak ezt a hangszert, amikor együtt dolgoztak a No Self-Control-on, vagy a Games Without Frontiers-en, mert hogy énekeltek együtt, és többek között például Peter Gabriel, ugye amikor használta ezt az eszközt, akkor ennek az eszköznek a segítségével rögzítette az üvegtörés hangját, és ezt a trükköt Kate Bush megismételte ebben a dalban, úgyhogy ezt is fogjátok majd hallani. Ami Kate Bush-t illeti, Catherine Bush eredetileg, Kentben született Angliában 1958-ban. Nagyon eklektikus a zenei világa, szerintem talán ez az, amit hát a leggyakrabban szoktak az ő muzsikájára mondani. Nagyon egyéniek a dalszövegei, a megjelenése. Kicsit olyan másként gondolkodó, de kedvesen az. Valahogy olyan erdei tündérnek tűnik a nő. Valamiért. Legalábbis nekem az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb és legjelentősebb brit női előadójának számít, és egyébként a mai napig az, tehát hogyha valaki különleges muzsikát akar hallani, akkor általában javasolják, hogy hallgassa meg Kate Bush-t. 16 éves volt, amikor szerződtette az EMI, képzeljétek el. A Pink Floyd egyik tagja, hát az egyik jelentős tagja, David Gilmour javasolta az EMI-nak, hogy szerződtessék le Kate Bush-t még mielőtt valaki más elkanalazná előlük, és mindjárt a bemutatkozó kislemeze a Wuthering Heights ismerté is tette a nevét, hiszen a dal 4 évig vezette akkor, még 78-ban az angol slágerlistát, és ez volt az első olyan alkalom, hogy egy énekesnő a saját maga által írt dallal a slágerlista élére tudott kerülni, aztán egy évvel később első és egyetlen turnéjára a Never Forever címúra, az 1980-as albumával egy újabb rekordot állított fel Kate Bush. Ő volt az első brit énekesnő, aki a nagy lemez lista csúcsára jutott. És tulajdonképpen mondhatjuk, hogy innentől kezdve tele volt legekkel az egész élete. Az apukája orvos, az anyukája ír származású, édesanyja volt, tehát tulajdonképpen főállású anya. Van két bátyja, John és Paddy. East Wickhamben, Kent és London között élt a család, és az apukája nagyon kitűnő zongorista volt, az anyukája pedig ír néptáncos, ugye emlékszünk Michael Flatley-re és a táncosaira, na az. És egy nyilván ilyen háttér mellett a gyerekek is nagyon hamar érdeklődést mutattak, nem csak a zene, hanem a művészet iránt. Pedi egyébként hangszerkészítő lett, John költő és fotográfus, és mindketten oszlopos tagjai voltak a helyi népzenei körnek. Akkoriban Kate Bush pedig már 11 évesen tudott zongorázni, és aztán gyakorlatilag abban az életkorban már a komponálással is megpróbálkozott, úgyhogy nem véletlen az, hogy az ő muzsikája nem csak zene, hanem egy komplett performance, hogyha látjuk őt mondjuk a videoklipben, hogy hogyan jelenik meg, milyen ruhák vannak rajta, de érdemes megnézni tőle egy-két interjút is, mert már az, ahogyan beszél, egészen elképesztően különleges. Úgyhogy, ha valaki ki akar kapcsolódni, akkor, hogyha most meghallgatta nálunk Kate Bush Babuska című dalát, érdemes utána akár este nyugalomban egy-két interjút, vagy a videoklippeket megnézni. Felüdülés.

0: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

már beszéltem arról nektek, hogy az elmúlt időszak mennyi nagy, zseniális, tehetségű, igazi, klasszikus, ünnepelt zenészt ihletett meg, úgy, mint Stinget, úgy, mint Rod Stewartot, és itt tett most a Tears for Fears is, nekik is megjelent egy új albumuk, ami nagyon sok dalnak egyébként sajnos szomorú ihletettsége van, el fogom mesélni majd a történetet, ez a The Tipping Point című dal a Tears for Fears-től, itt a zenei finomságok között a 98.6 Manna FM-en, ezt fogjuk meghallgatni, és ennek a története az, amihez egy kis szomorúság is kötődik, talán hát a kis szomorúság az még ebben az esetben túlságosan szerény kifejezés. Történt ugyanis az, hogy Roland Orzabal, ugye az egyik oszlopos tagja Tears for Fears-nek, a 2010-es évek elején a feleségénél, Caroline-nál egy olyan alkohollal összefüggő, tehát alkohol által okozott demenciát állapítottak meg, és fedezte ő is fel, ami aztán a következő 5 évet tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egy gondozóvá válássá alakított át Roland Orzabalnál, mert hogy ő lett a feleségének a gondozója, aki aztán 2017 nyarán hunyt el. Ez egy tüzes, de mégis nagyon meghitt dal, és azt mondja Roland Orzabal, hogy tulajdonképpen amikor többször is voltak olyan pillanatok, hogy ott ült Caroline kórházi szobájában, amikor a felesége már nagyon beteg volt, és csak ült és nézett, és nézte a kórterem túloldalán a többi beteget, és azon töprengett, hogy van-e egy fordulópont, létezik egy olyan fordulópont, amikor maga a beteg is megérzi, hogy inkább elmenőben van, mint maradóban, hogy sokkal inkább a távozás felé menne, hogy inkább húzza már a másik oldal sem, mint hogy maradna, létezik-e egy olyan pont, ahol inkább már halottak, mint élők, azok, akik egy ilyen állapotban vannak. Ebből született a refrén, hogy az élet őrült, aztán minden porrá válik, vajon kiengeded-e őket, vajon beengeded-e őket, vajon megtudod-e valaha, hogy mikor jön el a fordulópont. Azt mondta Orzabal a Rolling Stone-nak, hogy a dalszöveg az valójában azt hivatott megkérdőjelezni, hogy létezik-e ilyen fordulópont, és hogyha igen, akkor vajon felismerjük-e azt a fordulópontot, amikor az ember átlépte ezt a küszöböt, ami ez az élet és a halál között van. Amikor már jelentősen magad, ugye, mint átlépve a Rubikon folyót, ahogy szoktuk mondani, átléped ezt a határvonalat, és elindulsz a másik irányba. Ez lett az első, a Tipping Point, a vezető kislemez az új lemezről, és ez a Tears for Fears első albuma 2004 óta, amikor az Everybody Loves a Happy Ending megjelent. Orzabal és Charlon Pettus volt az, akik együtt dolgoztak ezen, és a Tears for Fears egyébként Adele producerével, Sasha Scarbeck-kel közösen készítette ezt a dalt el. A klipet pedig Matt Maurin rendezte, ő rendez Johnny Mitchell-nek, a U2-nak és a Metallica-nak is egyébként. És Orzabal Caroline elvesztése miatt gyász által ihletett klipet akart készíteni, ami ugyanígy szépen kifejezi ezt a határvonalon létezést, amikor még egyrészt nem is tudod megállapítani te magad sem, aki benne vagy, hogy merre húz a lelked, és ezt képileg gyönyörűen megjelenítették. Van egy 58 másodperces intro, ami egy kicsit, a Tears for Fears-hez természetesen hűen egy kicsit pszichedelikus hangzás, és ez a klip elején csak egy nagyon szép, letisztult színű, szürkés-barnás földszínek, amit látunk a monitoron, vagy a képernyőn, egy asztal rajta egy szép klasszikus váza alakú váza, tehát ez a kis sima dundi, alul felül szűk, és benne egy csokor rózsa, és csak a rózsának a szirmai színeség, és amikor egy kicsi dobrészlettel beindul a dallam, és egy kicsit pörgősebb lesz a zene, és ez a pszichedelikus felvezetés, ami maga a gondolkodás, a holléten való gondolkodás, ez megszűnik, és hallani, hogy jön egy váltás, tehát ott a fordulópont a dalban, ugye a tipping point, akkor ez a váza leborul az asztalról, gyönyörűen van elkészítve, és egyszer csak meglátod a Tears for Fears két oszlopos tagját, őszhajúan, megöregedve, ősszakállal, hosszú hajjal, a másikuk rövid hajjal, de ráncosan, pici fülbevalóval, és látod benne a változást és a maradandóságot egyszerre. Gyönyörű a dal,
gyönyörű a szövege, gyönyörű a klip is, úgyhogy Isten áldja meg ezeket a művészeket, hogy még mindig itt vannak köztünk, és még mindig alkotni akarnak. És aki egy picit is kételkedik abban, vagy volt már olyan helyzetben, hogy látta, hogy van ilyen fordulópont, és aki kételkedik abban, így helyes, hogy van-e ilyen, az most figyeljen nagyon. Tears for Fears és a The Tipping Point, a Tears for Fears leges legújabb dala. Itt a Zenei Finomságok között.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok megint, hogy az egyik kedvencemet, az egyik legnagyobb kedvencemet mutathatom be itt a zenei finomságok között. Ez Connor Price és Call Me Stevie Ray közös dala, a Grateful, vagyis a Hálás című dal, ami azt gondolom, hogy önmagában már egy imádság. Ez a dal, ahogyan ez a két srác ezt énekli, és ahogy ez a két srác a dal szövegében bemutatja, hogy milyen az, amikor az ember a jó helyen tartja a fókuszt, és a hálára gondol, arra, hogy mi mindene van, arra, hogy ezek a dolgok mennyire hiányoztak, amik most megvannak az életünkben, ugye? Hogyha visszagondolunk, hogy egy éve, két éve, öt éve, tíz éve mit nem adtunk volna azért, amink most megvan, hogy akkor azokért a dolgokért imádkoztunk, és azokat kértük az égtől, az Istentől, amíg most már megvan, hogy mennyire fontos hálásnak lenni, hiszen minden imádság hálával kezdődik, igaz? Azt mondjuk, hogy hálásak vagyunk azért, hogy tudom, hogy ez meg lesz, sőt, ugye, a láthatatlanba való hitünk, hogy tudom, hogy ez valahol megvan, és meg is kapom. Ezért kezdődik az imádság is, köszönetmondással, hálával. Elképesztő ereje van, ezt talán nem is kell mondanom egyébként, hiszen valójában mindannyian tudjuk, hogy mennyire nagyon sokat számít az, hogyha az ember hálás. A hála adásnak a Bibliában is jelentősége van, nagyon sokszor beszélnek és írnak róla az emberek, azok, akik hitben járnak, azok, akik nem járnak hitben, de pontosan jól tudják, hogy milyen érzés hálásnak lenni. Aki meggyógyul, aki visszakapja egy szerettét, aki visszajön egy nehéz helyzetből, aki úgy száll ki egy rommá tört autóból, hogy semmi baja, aki átmegy egy vizsgán, akinek sikerül megkapnia egy állást, akinek meggyógyul a kutyája vagy a cicája, akinek van ereje végigmenni egy nehéz helyzeten, akinek van úgy egyébként ereje, akinek van akarat ereje, ezért mindannyian, mindig, minden pillanatban, tehát észre sem vesszük, de hálásak vagyunk. Ezért van ennyire nagyon fontos jelentősége ennek, és ez a dal erről szól, a dallama, a szövege, a tartalma, az a párbeszéd, amit a két srác folytat egymással, az egyikük elmondja, hogy mennyire hálás, a másikuk elmondja, hogy ő mennyire nem érezte a hálát, és minél inkább arra koncentrált, hogy milyen nincs ahhoz képest, hogy milyen van, akkor jött rá, hogy mekkora jelentősége van annak, hogyha az ember hálás, és hogyha belegondolunk, amikor baj van, akkor milyen hálások vagyunk azért, hogy mozog a kezünk, mozog a lábunk, hogy látjuk a napot felkelni, hogy rásüt az arcunkra, hogy megmelengeti a bőrünket, hogy a napsütésnek illata van az arcunkon, hogy nyáron nyár illata van a levegőnek, vagy tavasszal, amikor már az édes levegő, hogy édesedik a földtől a levegő illata, és erre a földre ráesik az eső, és az az igazi, finom, ébredő életillat van, ezért mind-mind hálásak vagyunk. Van, aki így, van, aki úgy, van, aki tudatosan, van, aki pedig ösztönösen, de az egészen biztos, hogy a hála egy nagyon értékes, személyes tulajdonság, egy köszönetnyilvánítás. Latin szóval a gratus, vagyis az örömtelés, a hálás az, gratitude, vagy grateful, ugye, mint a dalnak a címe, amit most meg fogunk hallgatni, ami egy olyan pozitív érzelem, amit akkor érez az ember, amikor valaki kedves velünk, amikor ajándékot kapunk, amikor szívességet tesznek nekünk, vagy mi szívességet tehetünk, amikor mi segíthetünk, amikor nekünk segítenek, ez oda-vissza működik. Úgy hiszem, hogy a hála és a szeretet az sosem leválasztható egymásról, és az, amit ennek a dalnak a meghallgatása közben érezni fogunk, az az elképesztő varázslat, az a hála. Úgyhogy érdemes mindenkinek felhangosítani a rádiót, és nagyon odafigyelni arra, hogy mit érez közben. Ha autót vezetünk, ha dolgozunk, ha főzünk, ha gyerekkel vagyunk, mutassuk meg a gyerekeknek is ezt a dalt. Érezni fogják, annyira kedves, annyira vidám. Ismerős lesz egyébként, mert nagyon sok Instagram Reels videónak ez az alapja, a Grateful-nak a refrénje, nagyon sok TikTok kis videónak, és érdemes odafigyelni arra, hogy valójában ez mit jelent. Egyébként a hála tapasztalás történelmének számos jelentős eseménynek a központi témája volt, a vallásnak is, ókori, középkori és modern filozófusok is előszeretettel tárgyalták a témát, és ez természetesen ma is folyamatosan zajlik, a hálának az értelmezése. A hála a legnagyobb segítő, a legnagyobb gyógyszer, a legerősebb és a leggyorsabban gyógyító sebtapasz,
higgyék el nekem, hogy ez valami egészen elképesztő dolog, egészen varázslatos dolog az, amit az ember érezni tud olyankor, amikor egy picit is hálás tud lenni valamiért. Érdemes így ébredni, végig gondolni, mi mindennek örülünk, mi mindenért vagyunk hálásak, és így is lefeküdni. Csodát tesz az életünkkel. Connor Price és a Call Me Stevie Ray-jel közösen összehozott felvétele az, amit most meghallgatunk. Ez a Grateful, itt a zenei finomságok között a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy ma is sikerült magával vinnie mindenkinek valami érdekeset, újdonságot, hasznosat. Holnap találkozunk, de addig is Isten éltesse a születésnaposokat, mindenkit, aki október 7-én született, legyen nagy a tortások az ajándék, Isten éltesse az Amáliákat is. Holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Elektromos fűtőpanel.
5: Igen, nordart.hu.
4: Gyors és ingyenes kiszállítás.
5: Igen, nordart.hu.
4: 5 év csere garancia.
5: Igen, nordart.hu.
4: Rendeljünk.
5: Igen, nordart.hu.
6: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
7: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
8: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évisz autókölcsönző.
9: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
3: Reklám hangzott el.
10: Kellemes őszi idő várható. Megszünteti a túlárazott autópálya szerződést a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő. Mágneses társasjátékot hívott vissza a fogyasztóvédelem. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Megszünteti a 23 ezer milliárd forintos autópálya koncessziós szerződést a Mészáros-Lőrinc és Szín László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szeptember közepén jelentette be, hogy a kormány túlárazás miatt felmondja a korábbi szerződést és feljelentést tesz az ügyben. Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel az orosz hadsereg. Az ukrán fővárosban legkevesebb 2 ember meghalt, 2 megsebesült a légi csapásokban. Kijev mellett becsapódásokat jelentettek Zaporizsjából, Nyipróból és Olekszandriából is. Utóbbi városban szintén 2 vesztették életüket, 3 megsebesültek, több ipari létesítmény megrongálódott. Ma van a Hamasz Izrael elleni terrortámadásának 3. évfordulója. A fegyveres csoportok tagjai 2023. október 7-én több mint 1200 embert öltek meg Izraelben, és 251 túszt hurcoltak magukkal a gázai övezetbe. A terrortámadásra válaszul az izraeli hadsereg háborút indította az övezetet uraló Hamasz ellen. A gázai egészségügyi hatóságok adatai szerint több mint 74 ezer palesztin vesztette életét. Bár 2025. októberében tűzszünet lépett életbe, a támadások azóta sem értek véget teljesen. Súlyos fulladás és belső sérülés veszély miatt mágneses társasjátékot hívtak vissza a forgalomból. A Magnetic Blackstones nevű termékben található kisméretű mágnesek a megengedett értéknél 15-ször erősebbek, melyek lenyelés esetén bélcsavarodást, bélelhalást is okozhatnak. A fogyasztóvédelmi hatóság azt kéri, hogy aki ilyen játékot vásárolta a holland online forgalmazó oldalán, az vegye el a gyerekektől és ne használják tovább. Az év legnagyobb szabadidősport rendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 ezeren neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. A részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni.
1: Időjárás.
10: Ma is napos, fátyolfelhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét, hogy mondtam, most megint elhagyjuk a stúdió magányát, és kijöttem Cseperre egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon frankó műhelybe, ahol képzeljétek el, hogy mondtam, tollak készülnek, nem is akármilyen tollak, hagyják el Pető Sándor kezét a Pendorstól, aki ugye tollkészítő. Kezdjük az alapkérdése, Sándor, hogy hogyan lesz valaki a tollak szerelmese? Nyilván valami tetszik neked a tollakban, hogy aztán felnőttként egyedi tollakat készítsen.
2: Adjon Isten szép napot mindenkinek. Hát ez egy nagyon érdekes dolog. Én egy kertészfiú voltam. Azért voltam, mert már nem kertészkedem, és a kertépítéssel foglalkoztam. Novembertől márciusig nincsen kertépítés, nem volt alkotó munka, ezért elkezdtem YouTube videókat nézegetni, hogy lehet műhelyben esztergálni különböző dolgokat, és láttam egy fiatalembert, aki 13 évesen egy tálat esztergált, gondoltam, én is kipróbálom. És kipróbáltam, és az volt a terv, hogy minden évben megtanulok valamilyen tárgyat esztergálni. Az első egy évem arra ment, hogy tálakat esztergálgattam, meg pörgetjüket, majd jöttek a tollak, és itt ragadtam a tollak világába.
1: Hát úgy képzeljük, hogy van a tollak egy szerkezete, ez maga a tollam ír, és tulajdonképpen te ezt a szerkezetet felöltöztetett, nagyon laikusan fogalmazom, tehát megadod a toll szerkezetnek a ruháját, és nagyon jó felé megyek?
2: Igen, tökéletesen jól mondod. Rubik kockán nőttem fel, gyakorlatilag én egy készletes tollakat kezdtem készíteni, veszek egy zacskó tollat Angliából, és gyakorlatilag annak a tollnak én adom meg a külső köppenyét. Az lehet szöllőtőke, fa, szarvasagancs, varacskos disznóagyar, sok mindenből lehet elkészíteni a külső köppenyét, a külső köppenyt készítem.
1: Na, amit én ruhának mondtam, ez a szöllőtőke, és kezembe vettem, kedves hallgatók, egy toll, ez a szöllőtőke, ugye? Látszik rajta a szőlőnek a minden. Ilyen szőlő az egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon nagymúltú fa, az eléggé göcsörtösen nő meg, nem egyenletes, nagyon szép fa, ami a kezem van, és súlya is van, ahogy érzem.
2: Igen, hál' Istennek van, minden tolomnak van súlya, azért, mert van benne anyag, gyakorlatilag ezt lehet mondani, tehát nem, nincs kis porol bele semmi.
1: Kik azok, hogy én már beleszaladtam az ismerkedésben egy kérdésbe, hogy ebben biztos, hogy csak nagyon gazdag emberek vesznek tollat meg, és akkor helyre tettél, hogy nem, hogy ugye, és akkor jött a felsőrés, kik azok, akik ilyen tollat vesznek, szeretik a tollakat, gyűjtik a tollakat, használják a tollakat, vagy csak szeretik a mást, a különlegest?
2: Hát szeretik a különleges, szeretik a szépet, szeretik a kézműves dolgokat. Ugye már mondtam neked, 12 évestől 80 éves korig van vevőm, így gyakorlatilag lehet bolti eladó, nőgyógyász, ügyvéd, nyugdíjas, aki a unokának veszi, vagy éppen egy fiatal diák, aki saját magának vette a tollat.
1: Nagyon nemes anyagokat használsz, hanem kezembe veszek egy másikat, mondjuk ez, és ugye tippeltem, de mondtad, hogy ez csont, csontból van a külső, hogy mondtad, nem ruhája, hanem?
2: Külső köpeny.
1: Köszönöm, a külső köpeny, még csak szaká, a tollteste, és rajta én megkérdeztem, ez matrica, vagy nyomtatott, egy gyönyörű virágcsokor van. A virágcsokor, képzeljétek el, nagyjából egy ilyen 3,5 centi magas és 1 centi széles, ez a festmény, ez az alkotás, hogy kerül rá a csontorra?
2: Ez az alkotás egy slimshow technika, ez a csontmetszés, ezt Faluközi József barátom készíti. 90-es nagyító alatt nézi a rajzot, és tűvel szurkálja a csontot, mint egy tetoválást, majd festéket ken bele.
1: Igen, szépek ezek a tollak, de hát ezt a Pandora oldalán meg is láthatjátok, kedves hallgatók. Folytatjuk, hamarosan zenélünk, arra szeg kíváncsi, mert van előttem egy bőrkötéses könyvnek álcázott valami, rajta rejtő Jenni, hogy ez pontosan mi, nyilván egy toll van benne, hogy kell bele egy rejtő toll, ezt hamarosan elmondja nekünk Pető Sándor. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. Már Sándor kezében van az a rejtőjénököm, de előtte viszont én hadd nézzek meg valamit, mert amit észrevettem, az egy gyönyörű toll, hogy milyen anyag, súlya van ezeknek a tollaknak. Ez egy háromszínű, nem, kétszínű toll plusz a fém. Minden fémnek színe van, meg értelme van, és Faludi György aláírása van a kupakján. Milyennek a tollnak a lényege, és igazából mik ezek a színek, mit demonstrálnak? Ugye van egy, hát egy ilyen faszínű, meg van egy vérvörös, meg van valami fémszínű, de majd Sándor elmondja, hogy a Faludi tollról mit kell tudni.
2: A Faludi tollról azt kell tudni, hogy az van itt a kis fejemben, azt terveztem, minden évben a nagy költőink irjön közül választok egyet, és egy 5 darabos limitált kiadást készítek, ami a tollon az írónak az aláírása szerepel, rá van gravírozva. A Faludi György most az idei kiszemeltünk, most ő van, az előző, a tavalyi év az a rejtőjenő volt, és a Faludi György toll fügefából készült, azért lett fügefából, mert itt az utolsó éveiben azt láttuk itt, hogy a feleségével gyakran ilyen félmeszeren szerepeltek sokat, és szerette a testiséget, ezért azt gondoltam, Ádám és Éva is gyakorlatilag egy messzerek voltak, és egy fügefa levél takart őket, így maga a tolltest fügefa levélből készült. A középső gyűrű és a végzáró dugó a kupakon, az pedig egy vérvörös, ahogy jól mondta, egy vérvörös trúztaranyagból készült, az a recski börtönéveket jelképezi, ahogy Faludi is írta, hogy egy csepp vérrel egy betűt lehet leírni, a toltes pedig a fém szerkezete az egy fegyverfém, egy ilyen kicsit ilyen szürkésebb antracit színű a dolog, ő pedig a rácsokat szimbolizálja.
1: Fügefából, nem fügelevéből készült, csak így mondta, csak evítsük, fügefából készült. Az egy ilyen nagyon világos fa, és akkor ez maga az idei év, de a tavalyi év már be van csomagolva, ugye térjünk rá, akkor a Rejtő Jenő, ami hát ugye az van rajta, hogy a tollforgatók, Rejtő Jenő, Vendorsz, és akkor kinyitja az ember, és mit lát benne, akkor nyissuk, és magyarázzuk meg, hogy pontosan mondom, kinyílik egy kis könyvalakú, és tiéd a szó benne, a Rejtő Jenő toll, szintén beszédes színekkel.
2: Igen, tehát itt a Rejtő Jenő tollon szintén van a rejtőjének az aláírása, a tolltest briár gyökérből készült, tehát hanga gyökér. Ez egy pipafa alapanyag. Ugye a Piszkos Fred pipázott, ezért választottam a pipafát, és a középső gyűrű meg az a végzáró dugó, itt varacskos disznóagyarból készült, mert ugye Rejtőnek volt két könyve, a Három testőr Afrikában és a Csontbrigád, ezért kapta a toll ezeket a színeket. Majd ez egy bőrkötéses kis mappa, és a mappa végén, vagy a könyv végén van egy leírás magára a torról, és benne vannak Rejtő Jenőnek a kézírása. Azt lehet látni. A másolatokat vásolta meg a Petőfi Múzeumtól, és így belekerült ebbe a könyvtartó, vagy toltartó könyve gyakorlatilag.
1: Ez egy kultúrmisszió részedről, vagy mi ez, vagy egy hobbi tulajdonképpen? Mert azért nagyon igényes munka, beleteszed a munkát, ötöt csinálsz belőle, nyilván ebből egy marad mindig nálad, gondolom én, egy gyűjtő, egy nem saját példány, egy még pedig megy a gyűjtőköz. Tehát mi ez egy kicsit ilyen kultúrmisszió?
2: Hát gyakorlatilag az a legnagyobb probléma, ahogy elfelejtjük az eleinket, és talán egyre kevesebbet olvasunk, és azért így gondoltam, hogy egy kicsit visszahozzuk őket, a nagy íróinkat, nagy költőinket. Így van.
1: Hát így is lehet hagyományt ápolni, kedves hallgatók, hogy valaki gyönyörű tollakat készít, ugye láthattuk, én te elmondtam, ti meg a lelki szemetekre láthattátok ezt a gyönyörű rejtőjenő tollat. Most zenélünk, aztán visszajövünk, és arra leszek kíváncsi, hogy amikor jön egy megrendelő, akkor vannak konkrét igényei, mi volt a legfurcsább kérés, van-e ilyen a tárban, amíg zenélünk, addig Sándor gondolkodik, aztán reméljük lesz a válasz. Zene, aztán folytatjuk Pető Sándor tollkészítővel.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikációnk.

0: Manna FM. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyok, kedves hallgatók, olyan remek zenék, mint amilyen remek alapanyagok mellett állok Pető Sándor tollkészítő műhelyében a Pandorstól. Hát a szőlőt azt megismerem, ugye ez egy szőlőtőke, ha nem tévedek, igen. De rengeteg más, hányféle fa van itt például? Képzeltek ilyen kisebb, nagyobb fahasábokat, amikben most már tudom, tollköpeny lesz. Most itt előttem, hány fajta fa van, csak körülbelül persze?
2: Hát legalább egy 20 darab faanyag van előtted. Itt egy érdekesség az például az 5000 éves mocsári tölgy.
1: Melyik az?
2: Őt azt kell... Azt kell tudni, ő a tölgyfa, ő a mocsári tölgybe lepusztul a mocsárba, és a mocsár konzerválja, attól lesz ilyen fekete a színe, tehát ő nem égetett, nem festett, ő neki fekete a színe.
1: De ez egy kemény fa, nem?
2: Nem mondanám keménynek, így már főleg azért nem, mert hogy ennyi idős. Ezen mindig nagyon jót nevetnek, hogy persze 5000 éves, hogy honnan tudom. Én is ahonnan veszem Németországból a faanyagot, ők adtak nekem egy ilyen bizonylatot róla, hogy megnézték, hogy ez hány ezer éves, amit fogsz.
1: Na, ajj, paszka, megfogtam, és nagyon könnyű.

0: nem látványos, nincs annyi erezete, uh-huh. jobban szedik az egzótafákat, amin van egy kis gyökérdarab, vagy éppen. A késkészítők nem szeretik azt, amiben van csomó, én meg pont azt keresem, amiben van csomó, az egy látványos darabot, egy tollon egy csomó például.
1: Te is az a fajta vagy, aki megy járkával, és lát mondjuk egy kisebb darab fát, nem egy nagyot, nem egy talpfáról beszélek, mert azt a szóla is átítatta, itt a hév mellett vagyunk, ugye nem messze Csepelen, hogy akkor ez fa, mint a kezemben? Ez viszont ez már egy nehezebb darab, azért sokkal. Úgy néz ki, mint egy ilyen márvány darab, most nagyon laikusan mondom, ez is fa?
0: Ez is fa, ugye marokkói tuja gyökér, igen. Ő egy nagyon érdekes az illatunkból, esztergálod, még talán megszagod, lehet, hogy még most is van valami illata.
1: Ez gyökér?
0: Ez gyökér, igen.
1: Jó nagy fa lehet az, hogyha ilyen vastag gyökere van.
0: Igen, egy Marokkóból. Aztán vannak itt ambojna börlök, tehát nagyon sok minden van. Vannak itt stabilizált fák is, amik ezek a színes fák. Ők karéliai nyírfa, és meg van stabilizálva, meg van festve két színre.
1: Ennek is van súlya. Hol lehet ilyeneket szerezni? Van egy fabőrze, vagy az interneten keresztül, vagy te magad mész el érte valahova, Európába akár?
0: Hát interneten keresztül már nagyon kinyílt a világ, sok mindent lehet vásárolni. Egyébként késkeltelésre szoktam járni, ott is vannak kés alapanyagok. Tehát ezek a fák, ezek késmarkolatnak használják őket, én meg tollnak. Ezért lehetek a késesek között kiállító egyetlen tollasként, mert befogadtak a csapatukba gyakorlatilag, mert ugyanaz az anyaga dolgozom, mint ők. Itthon készülnek ezek a fák, Németh László stabilizálja őket, egy miskolci úriember, és nagyon ügyesen készíti a fákat.
1: Hát kedves aggatók, aki egyedi tollat akarnak, tényleg érdemes kijönni ide, mert itt aztán mindenféle lehetőség van, legyen az fa, vagy akár ez nem fa, ez akkor már gyanta. Ez milyen könnyű? Ez?
0: Gyanta. Akril gyanta. Ő Amerikából érkezik ez a gyanta, a másik van, ami Angliából, tehát különböző helyekről, a világ különböző helyéről. Vettem már gyantát Ausztráliából is, mindent kipróbálok, amit meg lehet pörgetni az esztergán. Ezért van például ugye varacskos disznagyarból is, vagy éppen mamutagyarból. Egy mamutagyar, tessék.
1: Hoppa, itt egy mamutagyar a kezemben, ez nagyjából egy ilyen 5-6, hát egy tojásdad alakú szelet, lehet azt mondani?
0: Egy szelet.
1: Mamut agyar. Ehhez hogy lehet hozzájutni?
0: Hát,
1: ez már titok?
0: Nem titok, de...
1: De nem árulod el, oké.
0: Elmondhatom, de igazából őt egy barátomtól kaptam, uh-huh. és Solingenben késkelteson lehet venni alapanyagokat.
1: Értem.
0: Majd mutatok egy videót, és meg fogod látni, hogy megdöbbensz, hogy mennyi mamut darabka van.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, még visszatérünk, egyet zenélünk, de arra kíváncsi, azt nem kaptam még választ, hogy mi volt a legérdekesebb kérés. Volt ilyen egyáltalán az egészben? Gyönyörű fák vannak, érdemes megnézni. Hát, ezek szép anyagok. Szép anyagból szép dolog születnek itt Pető Sándor műhelyében.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után vagyunk, folytatjuk a Pandorsz alapítójával, Pető Sándorral beszélgetést. Mi történik akkor, amikor valaki bejön, hogy szeretne egy különleges tollat, és igazából nincs elképzelése, csak ami szép, egyszerűen ami jót, akkor olyan, hogy mint egy szabó, aki anyagokat mutat, ide jössz hozzá, mutatsz neki, mi az elképzelése, beszélgettek egy kávé mellett?
2: Gyakorlatilag pont így, olyan vagyok, mint egy úri szabó, azt mondhatom. Tehát az elképzelésének megfelelően alakítom a tollat, vagy olyan tollat választunk. Hát úgy van, ha bejönnek hozzám, leülünk, megmutatom, milyen modellek vannak, és akkor írnak fele, megnézzük, hogy melyik állja a kezébe. Ha megvan, hogy melyik modellt szeretné, akkor kiválasztja a fémszint, a fémszerkezetet, és utána jöhet az, hogy akkor nézzük, hogy milyen fából szeretne. Barnából, világosbarából, erezetetből, sötétből, tehát akkor azt mondja, ő már eldönti. Jártam itt úgy, amikor meg volt már a modell, és akkor adtam azt hiszem 10 darab fát, és mondták, már elég, mert nem utassak többet, mert nem tud választani, így se elvesztette.
1: Mert mindegyik jó lett volna.
2: Mindegyik jó lett volna, igen, azt lehet mondani, igen. Tehát szebbnél szebb alapanyagok vannak.
1: Mióta működsz, mint tollkészítő?
2: 6 éve. 2019-ben kezdtem, de egy évet ugye esztergáltam tálakat, de a tollak az a 2020.
1: Na csak azért kérdeztem, hogy volt-e valami, nem is az a legkülönlegesebb, vagy legfurcsább, de mondjuk a legemlékezetesebb tollad, létezik-e ilyen, hogy az mi, kinek készült, hogy készült, mi volt a rendelés, van ilyen, vagy igazából minden tollad egyedi és különleges és jó minőségű?
2: Hát minden tollam egyedi, most gondolkodom itt a kb. 1200 darab tollat már kiadtam a kezeim közül, nem tudom eldönteni, de talán az ad egy érdekesség, bár sajnos most eltört. Kaptam egy barátomtól egy törött sétapálcát. És a sétapálcából készítettem, ez bambuszból volt, a bambuszból készítettem egy tollat, egy ilyen kis töltött tollat. És akkor a kedvesem megvette egy rendes bambusz sétapálcát, és akkor azt nézegettem, hogy akkor abból lesz gyakorlatilag, mert régen azt csinálták, hogy akkor a sétapálcába beletettek egy pengét. Én tollas vagyok, én nekem egy tollat tettem bele, egész jól működött, egyetlen egy nagy baja volt csak, hogy ez 73,5 centi volt a szár, amit fogsz, ezt föl kellett tenni a válladra, így meg tudom neked mutatni itt, és akkor így kellett vele írni, csak...
1: És ez maga az a toll?
2: Ez maga az lenne, igen, csak sajnos eltört, mert eldőlt és eltört. Úgyhogy most még nem tudom, hogy elkészítsem-e ugyanúgy, mint ahogy volt, vagy pedig töltő tollak lesznek földarabolók.
1: Tehát még a fogantyúja is ott van, ugye az a félkör. Milyen anyag ez?
2: Ő bambusz.
1: Egyszerű bambusz. Aha. De régi sétapálca, tényleg. El van koptatva rendesen, sokat használták.
2: Igen, igen.
1: De jó. Szóval nincs olyan dolog, hát kis túlzással, amiben mondjuk te ne tudnál tollat csinálni.
2: Hát azt mondhatom, hogy igen. Ugye itt azért már említettük a szarvasavancsot, azt is érdekesen kell vágni, ott is meg kell nézni, hogy mennyire budvás, a vadászok így budvásnak mondják a dolgot. Tehát szeretem azt, hogyha inkább a tömör része van. De a varacskos disznóagyar, ami Afrikából érkezik, annyira görbe gyakorlatilag, hogy ott egyetlen egy tolltestet tudok belőle készíteni. Most pedig, ami újdonság, az idei év újdonsága, azt mondhatom, ha változik a világ, most 3D titánnyomtatással készítenek tolltestet, és azt dolgozom meg, azt csiszolom, fúrom, faragom, esztergálom ugyanúgy, csak már van egy kis high-tech dolog benne, azt lehet mondani.
1: Jó, de a high-tech dolog azért nem löki ki ezeket a természetes anyagokat, aminek varázsa van. Ugye fogtam a kezembe csízfát, sajtfát, nehéz mamut agyarat, akkor mi volt ez a gyökér? Milyen gyökér volt?
2: Marokkói
1: tujagyökér. Tehát ezek az anyagok, ezek varázslatosak, mesélnek ki, úgyhogy hát mit kell mondani, mit kell kívánni, az, hogy olyan munkád van, lej benne sok örömet még életedben, a fiatal ember vagy, ami egy igazi alkotás, és tényleg azt hiszem nem vagytok sokan Magyarországon, készítők.
2: Öten vagy hatan vagyunk magyar tollkészítők.
1: Hát maradjon így, és hogy a kedves hallgatók, valaki akar ilyet, kedvet kapott, hát akkor el kell jönni, és akkor szét kell nézni az alapanyagok csodálatos világába. Köszönöm szépen, Sándor, hogy beengedtél ebbe a szentélybe. Hagyunk téged, mert nyilván munka van közben, hiszen munka mindig van. Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét hamarosan a második órával. Pető Sándor, a Pandorsz alapítójánál voltunk az ő tollműhelyében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes őszi idő várható. A gyermekvédelem megújítására hívták fel a figyelmet az SOS gyermekfalvak lakói is. A hétvégén lesz a Spár Budapest maraton. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapítóokirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Az Orbán kormány már 2018-ban foglalkozott a meddőségi centrumok államosításával, derül ki azokból az iratokból, amelyek titkosítását most megszüntette a Tisza kormány. A nyilvánosságnak 2019 végén számoltak be az államosításról, amely után három magánkézben lévő klinika még továbbra is fogadhatta a pácienseket, de végül 2022-től ezek működését is betiltották. Közülük egy állami fenntartásba került, a másik kettő ellehetetlenült. Az SOS gyermekfalvak lakói is megfogalmazták gondolataikat a gyermekvédelem megújításáról. A többi között a megelőzés és a családegyesítés fontosságára, a valóban alkalmas nevelőszülők kiválasztására, valamint a független gyermekképviselet biztosítására hívják fel a figyelmet. Az állami gondoskodásban élő gyermekek napja alkalmából közzétett 16 pontos követeléscsomagjuk az SOS gyermekfalvak honlapján olvasható. Új CT-készüléket adtak át a budapesti Bajcsi Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetben. Hermányi Zsolt, a kórház megbízott főigazgatója elmondta, az eszköz a korszerű képalkotó diagnosztika mellett a komplex vizsgálatok és képvezérelt beavatkozások támogatására is lehetőséget biztosít. Hozzátette, tavaly mintegy 12 000 CT-vizsgálatot végeztek, ezek több mint fele sürgős volt, ezért is fontos egy új korszerű berendezés beszerzése. Az év legnagyobb szabadidős sportrendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csak nem 40 ezeren neveztek. A klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 ezeren vágnak neki vasárnap.
0: Időjárás.
2: Ma is napos, fátyol felhős időre számíthatunk, de lehetnek erősebben felhősebb területek is. Sopron környékén megerősödhet a szél, napközben 23-27, késő este 6-8 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: kapcsolatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapé második óráját. Én mindig is szerettem az olyan emberek beszámolóit, akik eljutottak olyan helyre, ahova én még nem, vagy nekem bakancslistám van. És ugye hát ebből az országból legmesszebb Ausztrália és Új-Zéland, erre felé lehet menni. És van nekem egy nagyon kedves barátom, az én feleségem évfolyamtársához az egyetemem, Natusi Limra, aki most velem szemben ül, aki eljutott Ausztráliába. Ugye nem titok, mondjuk el Imre, úgy, hogy feleséget kint dolgozott, letette a munkát, és te utána mentél. És kicsit megéltétek Ausztráliát. No, kezdjük úgy, hogy hogyan kell elutazni Ausztráliába, hol kell átszállni, hány óra az út, ilyen praktikus információk jöhetnek.
2: Így van, üdvözlök mindenkit. Valóban a feleségem révén voltam itt, aki már másodjára volt Ausztráliában és Új-Zélandon is. Én nekem is lepként sikerült eljutnom Ausztráliába. Nyilván így az utazási költségeket tudtuk csökkenteni, mert Magyarországról azért eljutni egy ilyen messzi földre nagyon sokaknak nagyon távol és nehéz megoldani. Hát nagyon sok konkrét információt nem fogok, nem szeretnék mondani.
1: Hát már az, hogy hol kell átszállni, mennyi idő egy út például, ilyenekre vagyok kíváncsiak.
2: Tehát nem akarok számokkal traktálni senkit, és nem én voltam a szervezője a túrának, én a résztvevője voltam. De eljutni úgy lehet, hogy Budapestről Dohába kell először elrepülni, Dohában lehet átszállni, és onnan mentünk Sydneybe. Többféle úton el lehet természetesen jutni, mi ezen az úton mentünk.
1: Szabad, de nekem meséltél a dohai reptér, hogy ez hogy néz ki. Az valami nem egy átlagos reptér volt, ugye? Ott valami dzsungelba érkeztél meg.
2: Ez így van. A dohai reptér a 46 fokos, 100% nedvesség tartalmú Doha közepén egy dzsungellal kiépített szobrokkal és mindenféle csodával teli óriási nagy reptér, ahol egyébként a 20 fokot tartják, és a növényzeteknek megfelelő fogalmam sincs, milyen nedvesség tartalmat, de tulajdonképpen egy nagyon kellemes sétát lehet tenni a dús növényzetű dzsungelben, amíg az ember vár a járatára. Nekünk 4 órát kellett várnunk, ami nagyon sok reptéren megterhelő lenne. Nekünk végül föl kellett kapni a fejünket, hogy indulni fog a járatunk, mert úgy elszaladt az idő, a bronzból készült állatszobrok, a tipik, a óriási pálmafák között, ahol amiket vízesések tarkítottak minden oldalról, és az önvezető sofőr nélküli villamosra vagy vonattal, ami a reptér egyik oldaláról a másikra vitt el. Mert hát ugye gyalog is meg lehetett tenni ezt a pár kilométert, ami jelenti ezt a repteret, de másodpercek alatt át is lehetett utazni egyik feléből a másikba. Tehát ez tényleg egy meghatározó élmény volt.
1: És innen repültél akkor tovább, a Doha, Ausztrália utaz mennyi idő volt? Körülbelül.
2: Hát ez körülbelül egy ilyen 16 órás út. Ugye mindent összevetve a Dohába tartó út, az ott 4 órás várakozás, illetve az utána lévő 16 órás várakozás, az nagyjából egy kerek napot kitesz, egy kicsivel többet is. Úgyhogy nekem igazából azért volt nagy szerencsém, mert hogy a jetlag az nem érvényesült nálam, mert egy 360 fokos fordulattal pont átértem ugyanoda, ahonnan indultam. A repülőn tudtam aludni is, tehát igazából semmilyen jetlagem nem volt, kivéve a kicsi fáradtságot.
1: Na, kedves sokatok, az első részen megérkeztünk Ausztráliába, innen folytatjuk Imrével. Arra leszek kíváncsi, mi volt az első ausztrál élményed, amint kilépte a repülőből. Ezen aztán folytatjuk a vendégem Natusi Limre. Itt vagyunk jelenleg a Móri Bor napokon, ahol erről beszélgetünk, miközben Péter barátom valamit oszogat, de zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szó.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mint kedves hallgatók, folytatjuk. Imre mellett itt ül az ő felesége, aki néz, hogy Imre, mit mond, hogy ott tartottunk, hogy megérkezel Ausztráliába. Eleve az ember úgy érzi, hogyha úgy képzel, hogy megérkezel, akkor így fejbe csap a meleg téged, vagy mi volt az első konkrét élményed, ami Ausztráliához köthető?
2: Hát az nem a meleg volt, ugyanis mi télen mentünk, az ausztrál télbe mentünk a mi augusztusi 40 fokunkból, és igazából ez nagyon kellemes meglepetés volt, mert ott minket a 18-20 fokos hőmérséklet fogadott, és ez nagyjából egész Ausztráliára jellemző volt, hogy a 16 és a 24 fok között váltakozott a hőmérséklet, tehát volt, amikor kellett vékony pulóver bizonyos területeken, volt, ahol meg már mondjuk melegünk is volt, de olyankor szégyenkezve gondoltunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy melegünk van, miközben mi a 24-26 fokban a tűző napon szenvedünk, idézőjelben, és közben a honfitársaink a 40-43 fokban ülnek otthon. Tehát nem volt meleg, nagyon kellemes idő volt.
1: Na, ugye a kedves feleséged, mire te megérkeztél, letette a munkát, és tiétek volt Ausztrália. Volt-e valami terv, tehát meg volt tervezve, hogy honnan, hová megyünk? Ugye ezt az ember nem hiszi, de ez egy óriási kontinens tulajdonképpen, óriási távolságok vannak. Tehát magyarul, volt-e valami terv, hogy mit kell megnézni, vagy ott ad-hoc derült ki, hogy béreljünk kocsit, és nézzük meg ezt, meg azt, meg amazt?
2: Is-is. Tehát volt egy terv, volt egy tervváz, hogy hova megyünk, mit nézünk meg, és azon belül pedig voltak adhok ötletek is. Egyrészt, amit láttunk időközben, hogy milyen programok vannak, vagy milyen lehetőségek, másrészt, ami szembe jött. Az úti tervünk az úgy nézett ki, hogy Sydney-t néztük meg először, odaérkeztünk meg, illetve ott az egyik barátunkkal, utastársunkkal kettesben néztük meg Sydney-t, amíg a Szilviék dolgoztak. Ez egy nagyon kellemes helyzet volt nekünk. És ezt követően aztán a következő napokban folytattuk az utunkat. Az úti terv az úgy nézett ki, hogy repülővel mentünk át. Na, hova is mentünk?
1: Kérdezve a feleséget, hogy hova, ki mellett, tehát akkor repülővel mentetek hova?
2: Darwinba mentünk át repülővel, és Darwinban béreltünk egy jeepet. Ennél kisebb autóval nem érdemes neki indulni.
1: Ez egy nagy kocsi volt, hogy képzeljük el?
2: Ez egy Toyota volt, egy elég nagy kocsi volt, egy jeep, és ezzel szeltük át tulajdonképpen a sivatagot, illetve annak egy részét. Az állomásaink, tervezett állomásaink, azok innen Catherine-be mentünk, aztán Alice Springs-be és Yullarába, és aztán onnan mentünk át megint repülővel Brisbane-be, és onnan aztán haza. Tehát ez volt így dióhéjban.
1: Most elmondom, ez hány kilométer összesen?
2: Hát
1: körülbelül.
2: Összességében nehéz megmondani, mert a repülővel is mentünk, tehát azt talán nem számolnám bele, de amit az a sivatagba tettünk meg a városok között, az közel 3000 kilométer.
1: Sivatagba azt úgy kezdek, hogy mész ezzel a nagy jeeppel, és jobbra nézel sivatag, balra nézel sivatag. Van esetleg egy útszéli csehó, ahol meg lehet állni, inni valamit? Vannak ilyen helyek?
2: Nem, igen. Tehát én úgy képzeltem el a sivatagot, amikor erről beszéltünk, hogy majd megyünk a sivatagba, mint a klasszikus sivatagok, hogy homok mindenhol, meg esetleg egy-két teve, vagy halott tehenek. Nem, volt egyik sem. Homok az volt, de jellemzően ez a vöröses homok jellemezte, de nem csupán homok volt. Igazából azt gondolom, hogy egy botanikus csettinten a nyelvével olyan gazdag a növényvilága. A kis bozótok, ilyen ritkás füvek vannak, illetve nagyobb bozótok, cserjék, és van, ahol fák is. Tehát nagyon változatos a növényzete. Ritkás. Én azt gondolom, hogy a mi nézőpontunkban, vagy ahogy mi mondanánk, ez inkább sztyeppe jellegű.
1: Ennyi volt, hát be is a szegmensnek vége van, folytatjuk hamarosan a zenék után. Arra leszek kíváncsi, már most gondolkodj, hogy mi volt az a fogás, amit először ettél, amikor látta egy étlapot, ettél-e valami különlegeset, ami igazából ausztrál fogás. Zene, aztán folytatjuk. Az én vendégem Netos Ilmre, aki életében először megjárta Ausztráliát.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek elő a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, legalább olyan remek zenék, mint itt mögöttünk hallatszik a Móri bornapokon, ugye húzzák a részvósok. Majdnem 3 hetet voltál kint Ausztráliában. Az ember ilyenkor azért föl tud egy kicsit készülni, meg tudja tapasztalni az ausztrál konyha rejtelmeit. Mi volt az első fogás, hogy rendes étterembe bementél? Emlékszel arra, hogy mi volt az étlapon és mit ettél? Ez egy igazi ausztrál fogás volt?
2: Hát az első fogás, amire nagyon készültünk, mert előtte már ettünk ezt-azt, de igazán amire nagyon fentük a fogunkat, az 2 dolog volt, a kenguruhús és a krokodilhús. Az utóbbit azt sikerült megtapasztalnunk, krokodil steaket sikerült enni, illetve a társaságban volt, aki más krokodil készítményt evett. Hát annyira azért nem óriási étel, hogy ezért Ausztráliába menjen valaki, de hogyha ott jár, akkor mindenképpen érdemes megkóstolni. Ez a csirke és a hal között van az íze.
1: A számból vetett ki, azt mondta, én ha már fölvágtam, a Botswanában kóstoltam ezt meg, ott dolgoztam Frey Tamással, és tényleg a csirke meg a halnak a kénye, nagyon fehér húsú volt a krokodil, egy ilyen fekete sét.

0: részt, én is olyan sörök, ami azt mondta, hogy oké, az átüti a mércémet, nekem ezek a sörök ízlenek. Itt áll-e ott jó sört?
1: A sörös cseh, és egyébként a világnak minden részén vannak jó sörök. Ausztráliában is vannak jó sörök. A Foster's-t nem kóstoltam, tehát nem tudom összehasonlítani, hogy a Magyarországon fogyasztott Foster's az hogyan hasonul az ausztrálhoz. Nem jártunk olyan környéken, mert ugye Ausztrália elég nagy, ahol Foster's mértek volna. Egyébként nagyon érdekes a sörviláguk, mert nagyjából Európához tudnám hasonlítani, annyira gazdag és sokféle. Tehát a mondjuk a magyar mainstream sörtől kezdve az angol felső kategóriás sörökig mindenfélét meg lehet találni üvegesben és csapoltban is. Egy érdekesség, hogy ott az alkoholos italokat külön üzletben, üzlet részlegben lehet megkapni, tehát nem lehet a polcról levenni.
0: De egy út menti Csehóba is ott nem, tehát mondjuk mész a sivatagban sok-sok kilométert, megállsz valahol, szomjas, hogy ott azért az hogy néz ki, ez egy kocsma hangulatú például, ez egy ilyen üzlet?
1: Igen, kocsmákban lehet, csapoltan lehet, és nagyon jó csapolt söreik vannak, és például az IPA irányzatból náluk van egy úgynevezett, én máshol nem láttam még ilyet, az XPA, ez az extra komlós, tehát még az IPA-nál is több komlót tartalmaz, ez egy igazán keserű, és tehát a gazdag a keserűsége, és a citrusos íze is, tehát az IPA-t, mintha egy kicsit hatványoznánk, tényleg egy kiváló sör, és valóban nagyon jó kis kocsmákat sikerült meglátogatnunk, és kiváló csapolt sörökkel találkoztunk, de a sivatag közepén belefutottunk egy sörfőzdébe is, egy helyi sörfőzdébe is. Ez egyébként nekem egy misszióm, hogy a világon bárhova elmegyek, ott meg kell keresni a helyi sörfőzdéket, mert a kommersz sörök is jók, de azért mindenhol sokat mond az adott helyről, országról, földrészről az, hogy milyen söröket készítenek az ottani mesterek. És találtunk egy ilyen helyet, a Purple Mango nevű kis tanyán, ahol hasonlóan az a sivatagban található csehókhoz lehetett megszállni is, lehetett étteremben étkezni, és remek söröket lehet fogyasztani. Saját sörfőzdék volt. Emlékeim szerint 8 féle csapolt sörük volt. Kiváló sörök. Sajnos én csak utólag tudtam megkóstolni ezeket, mert hogy én a csapolt sörből ott nem ihattam.
0: Hát a vezetni ott család, ugye jobbos közlekedés van, erre még beszélünk, a zene aztán folytatjuk. Netos Ilima barátommal, aki nem régiben, hát nyáron az Ausztrál télbe látogatott, és majdnem 3 hetet volt Ausztráliában. Arról szépen kíváncsi, hogy mi az, amit magaddal hoztál Ausztráliából, így persze lelkileg. Zene aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Itt is remek a zene szól, meg előttünk is remek zene szólt. Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Nathus Imlével, aki majdnem három hétig megélte Ausztráliát. Sikerült befigyelni az ausztrál hétköznapokba picikét, hogy mi az ausztrál tempó, az ausztrál hétköznapok? Vagy csak turistáskodatok, mentetek jobbra-balra, ketten voltatok, vagy valamit magadra tudtál szedni, hogy hogy élnek az ausztrálok?
2: Valamelyest sikerült. Ugye egy jó barátom javaslata, hogy éljük meg a várost, éljük meg az országot. Ez lengett előttünk Sydneyben is, illetve a többi országban is. Jártunk például Alice Springsben, ahol a helyi ismerősök óvaintettek, hogy oda menjünk, mert hogy ott óriási lázongások vannak, és a benszülöttek mindent fölgyújtogatnak, és ki tudja, milyen problémák vannak. Megnyugtatok mindenkit, nem találkoztunk ilyennel, viszont találtunk egy remek helyi kocsmát, amit akár okosmának is mondhatnék, de ez egy tulajdonképpen ez a kis kocsma Ausztráliának a merítőtégeje volt, mindenféle stílus és irányzat megtalálható volt itt, illetve mindenféle társadalmi réteg vagy szegmens. A fiatalok és az öregek együtt mulattak, egyébként pont egy karaoke buliba léptünk bele, és nemtől, fajtól, szexuális irányítottságtól és kortól teljesen függetlenül együtt mulatták az időt. Nagyon boldog és gyönyörű emberek. Egy igazán jó érzés volt ezt megélni.
1: Mi az, amit igazából magaddal hoztál, hogyha most a dolog úgy fordulna, hogy kapnál mondjuk egy állást, ugye műszaki mérnök ember, vagy ezt elárulhatjuk, mondjuk dolgozz Ausztráliában, tudnál ott élni? Meg tudnád szokni azt az Európától talán teljesen más tempót? Mondom ezt úgy, hogy én nem voltam ott.
2: Hát igen, abszolút. Nagyon szívesen elmennék Brisbane-be. Brisbane egy csoda ország. Ez én csak szuperlatívuszokban tudnék róla beszélni. Olyan szinten látszik a gazdagság és a jó értelembe vett gazdagság, amikor egy város gazdag és nem megosztott a gazdagsága, hogy csak egy példa erre. Brisbane-ben építettek egy olyan hidat, amit szerintem a Dunán nem találunk hasonlót, a gyalogosoknak. Külön a gyalogosoknak, külön pihenővel, és nem átneveztek egy hidat gyalogos hídra, amin előtte szekerek vagy teherautók mentek, hanem ezt nekik építették. Egy csoda ország, ahol a felhőkarcolók a pálmafás őskertekkel vannak övezve, és óriási repülő rókák szágódják át a naplementét. Oda visszamennék bármikor.
1: Volt-e olyan terv, vagy az már túl... Én nem tudom, a térképen nézve, Új-Zéland nincs olyan nagyon messze, azaz messze van, nem? Ausztráliától Új-Zéland messze van. Tehát oda nem volt betervezve, hogy átmentek, abban nem volt már idő, gondolom.
2: Hát voltak olyan terveink, hogy átmegyünk, de aztán ezek hamvában haltak.
1: Nem. Hogy lehet átmenni? Hajóval, repülővel, mivel lehet átmenni? Térképen mondjuk egy 2 centi a távolság, de az a valóságból az sokkal sok, 5 óra repülővel mutatja a feleséged, aki mellette 5 óra repülővel, akkor ezt kihagytátok. De majd, ha őt visszaévi a munkája, akkor lehet, hogy akkor egy újabb kört tudtak futni.
2: Nagyon szívesen elmennék Új-Zélandra, ebbe az útba nem fért bele, mert az a 2 cent, ez valóban egy 5 órás repülőút, és egy egészen más világ. Tehát az igazából ugye azért említjük együtt Ausztráliával, mert a térképen tőlünk egy irányba esik, és nem is olyan nagy a háromszögnek a szöge, a látószögnek a szöge, de nem csak távolságban vannak egymástól messze, hanem hangulatban, élményekben is. Bár még ezt nem éltem meg, de nagyon szeretném.
1: Kedves hallgatók, a teljesség igénye nélkül hallottatok egy szubjektívám, de érdekes beszámolód. Ausztrália, hát egy ilyen majdnem három hetes túráról. Nathus Imre, jó voltában. Köszönöm szépen, Imre. Mit kell kívánni? Azt kell kívánni, hogy adja meg a sors, hogy eljuthass 5 órai repülőút után Új-Zélandba, és akkor beszélgessünk újra. Köszönöm szépen, hogy ezt mindent megosztottad velünk.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Napos, fátyol felhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egy francia és egy japán tudós kapta az idei kémiai Nobel-díjat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Az élő szervezetekben található tükörmolekulák működésének megfejtéséért a francia André Kagan és a japán Kenzo Soai kapja az idei kémiai Nobel-díjat. Egyes molekulák, például az aminosavak két egymás tükörképének számító változatban léteznek. Sokáig a kémia egyik nagy rejtélye volt, hogyan alakulhat ki ez a fajta aszimmetria. Az indoklás szerint a francia és a japán tudós felfedezései döntő jelentőségűnek bizonyultak azoknak a kémikusoknak, akik gyógyszer gyártási célú reakciókat terveznek.
0: Időjárás.
1: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Nagy üdv mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel. Indul a hét közepi szerda délutáni Manna délután, egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Nem sokáig teketóriázunk, már is egy jó kis időutazásba fogunk. Megyek 2001-be és 11-ben remélhetőleg a Manna FM hallgatói meg társaságában. Onnit érkeznek majd a slágerista vezetők. A Colin, a Groove Armada, a Wolf Cutty, meg a Monsters and Men. Aztán majd igazi édes óránk is lesz csokival, meg egy kis cukorral. Kylie Minogue, Snow Patrol és a Maroon 5 idepasszoló slágerét is hozom. Az óra sztárjai közül pedig három dallal néz be hozzánk az Alfa Bill, illetőleg a Five fiú csapat. Egyelőre Olivia Rodrigo indítja a délutánt. Jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Üvösek már a hajnalok, de azért még így is acélos, amit elérünk ilyenkor napközben. Lehet, hogy meg lesz az októberi csúcsa mai 27 fokkal, legalábbis felső határértékén. Ezt határozták meg tegnap a meteorológusok, aztán holnaptól majd jön egy picit a változás, estétől leginkább csapadék formájában, és aztán majd egy ilyen 20 fok kalkulálható már a hétvégére is, meg a következő néhány napra. 0677 1986, ez pedig az SMS és a Viber számunk, ide várom az üzeneteket, bármilyen témában tudunk kommunikálni, ha lenne élmény 2001-ből, azt is várom, hiszen onnét indul már is az időutazás, meg hát természetesen belül vagyok a többiek nevében a közlekedési információkra is. Na de hát 2001 sajnos jubileum volt, nem olyan régiben, szeptember 14-én, ugyanis ebben az évben terrortámadás érte New Yorkot, két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba. Ezek sajnos később össze is omlottak, egy másik gép pedig a washingtoni Pentagon épületére zuhant. Hivatalos adatok szerint 2819-en hunytak el. Azóta a két torony emlékére egy torony épült, a New Yorkiakat megszavaztatták, hogy újból szeretnék az ikertornyokat, és kategórikus nemmel válaszoltak, viszont a Ground Zero az felépült, és tulajdonképpen egy ilyen múzeum is működik az emlékmű alatt, ahol a megmaradt emléktárgyakat, romokat lehet megnézni, eléggé megrendítő a tárlat. Október 11-én pedig nálunk Magyarországon átadták a Mária Valéria hidat Esztergom és Párkány között. Hát én, mint Esztergom szülöttje, pontosan tudom, hogy ez micsoda értékkel bírt, végre nem kellett a Duna szeszélyeinek megfelelően menni Párkányba, meg nekik is hozzánk át Esztergomba, úgyhogy azóta is erőszeretettel használja mindenki ezt a bizonyos átjárót. Na de a zenékkel jobban elkapjuk az évet, Anasztézsa érkezik már is, és egy ritkábbik dal tőle, a Boom. Hát ő ugye elég sokat szambázott, mire egyébként a showbiznisz felkarolta, nagyon sok területen kipróbálta magát, megélhetési problémák miatt is, apukájuk ugyanis elég hamar elhagyta a családot, úgyhogy édesanyja testvéreivel együtt egyedül nevelte őt. Volt aerobik edző, fodrász, titkárnő, bolti eladó és felszolgáló is. Fiatal korában egyébként nagyon érdekes, hogy számos zenei szakértő azzal az indokkal utasította el, hogy szokatlan a hangszíne, és egyik zenei kategóriába sem illik bele. Aztán pont ez egyébként az X-Men képessége. Ezt kamatoztatja nálunk is, mindjárt jön a Boom, és aztán majd a Colin együttes, akik ebben az évben, ahol mi járunk, 2001-ben alakultak, akkor jöttek ki a Camino Palmero című albumukkal. Los Angeles-iek egyébként, ők is, ahogy az lenni szokott, gyerekkorunkban összeverbuválódott sulis csapat, és aztán 2001-re ért be ez a formáció. Két albumuk jelent meg, a második stílszerűen a Two címet kapta, arról nem ismerünk slágereket, tulajdonképpen egy slágeresnek mondhatóak, de ez az egy, ez nagyot ment 2001-ben, már is a Wherever You Will Go, és aztán a végére a Groove Armada, egy ilyen nagyon kellemes, nagyon munkaközben is jól hallgatható zene, ami úgy kellemes emlékeket, gondolatokat indíthat bennünk, picit ilyen visszafogottabb tempóban érkezik majd a csapat. Ők egyébként angolok, egy elektronikus zenei duó, Andy Cato és Tom Findlay alakítja a formációt. Sok slágerük volt, de igazából ez volt a legnagyobb, amit én hozok. A My Friend érkezik. Ez tehát 2001 keresztmetszete, közben felkészül 2011, és onnét is majd három életöröm zenét hozok. Mindjárt a 98 pontat Manna FM-re.

a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, szépen kopik a második októberi hónap. Már 7-e van, közeleg majd az október 23-ai hosszú hétvége. Érdemes oda kalkulálni, ha valaki utazna vagy foglalna, akkor szerintem már bőven érdemes, hiszen péntekre esik majd október 23-a, úgyhogy ott egy háromnapos hosszú hétvégénk lesz. Hát ha kell egy kis plusz energia így hétközben a munka közben, akkor szerintem ez egy jó hír volt. 2001 után 11 terítéken ott folytatódik az időutazás. Hát akkor március 11-én a Japánban valamiért legnagyobb 9-es erősségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét. A hatóságok 10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadot rendeltek el. Ezt a sztorit is feldolgozta egyébként a Netflix néhány részes minisorozatban. Érdemes egyébként megnézni. Április 29-én egy sokkal vigadalmasabb dolog történt. 2011-ben ekkor kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminster apátságban. Az eseményt mintegy 2 milliárd ember követte világszerte, tehát óriási volt a felhajtás, hiszen lehet tudni, hogy ugye Károly és Kamilla után majd ők ülnek a trónra. Azóta már megvan az új trónörök is, és 3 gyermekkel ajándékozta meg mind a palotát, mind a briteket, Catherine. No, hát jöjjenek a zenék. Sunrise Avenue érkezik, aztán majd Wolf Cuti és az Of Monsters and Men pillanatokon belül. Hát a finnek büszkeség a Sunrise Avenue, 2002-ben alakultak meg, ők is sulis csapat voltak, és akkor ott Finnországban bontogatták a szárnyaikat, hát ott mindenféle tehetségkutatón elindultak, és egyébként igen komoly ismertségre tettek szert. Bőven sztárok voltak már Finnországban, mire 2011-ben kioszták azt a bizonyos albumot, amiről én mindjárt hozom a Hollywood Hills-et. Tulajdonképpen szerintem ez volt a legnagyobb sikerük. Magyarországon is koncerteztek, először 2012 márciusában a Dürer kertben, aztán 19 decemberében jelentették be, hogy 2020-tól szétválnak, valamint készülnek egy kis lemezzel és egy utolsó turnéval, úgyhogy nem csak a Covid járvány szedte szét őket, hanem önálló gondolattal is úgy döntöttek, hogy külön-külön folytatják tovább. Kár értük egyébként. Wolf Cuti és érkezik majd hozzánk, hát neki ugye, amit ismerünk, a két nagy korszak volt az életében, amikor kislányként elénekelte a Vuk Betét dalát, és amikor megjelent az X-Faktor első szériájában 2010-ben. Egyébként Cuti saját bevallása szerint a kettő között is aktív volt, csak azonnal volt olyan zajos a karrierében, meg leginkább a gyerekekkel volt elfoglalva. Olyannyira, hogy az egyik gyermeke olyan pici volt, amikor jelentkezett az X-Faktorba, hogy megkérte a szerkesztőket, hogy olyan számot adjanak neki a hasára, amivel a leghamarabb behívják őt a zsűri elé, mert hogy várja a gyerek otthon, még szoptatnia kellett. Hát aztán jól sikerült egyébként a bemutatkozó, hiszen egészen a döntőig menetelt, ahol megismerte az egész ország a nevét, nagyon jó zenei kapcsolatokat teremtett, és aztán egy évvel később már ő képviselte hazánkat az Eurovízión. 2011-ből pont az a dal érkezik majd, a Szerelem miért múl, szerintem egy bomba siker, a mai napig szívesen hallgatjuk meg. A végére pedig majd egy izlandi csapat érkezik hozzánk, az Of Monsters and Men. Hát Izland ugye mindig különleges hangulatot teremt, akár ételben, akár kultúrában, akár a zenéről van szó, hiszen egy picit ugye izoláltak, de mégis Európához tartoznak, pont ez okozza ezt a bizonyos különös stílust, amit csak ők tudnak. Ezzel együtt az Of Monsters and Men is, ők majd a Little Talks-al idézik meg 2011-et, de egyelőre egy másik skandináv előadóval indulunk, jön a Sunrise Avenue, itt a 98.6 Manna FM-en. Not the time or the place for broken-hearted.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Mindjárt Geszti Péter egy formációja érkezik, a Gringo Star. Ugye velük is egyébként tök nagyot ment. Tehát általában Péter, hogyha ilyen formációban gondolkodik, akkor nagyjából két albumot szokott készíteni, és pont a csúcson hagyja abba. Azt hiszem a Repülőkkel is ez pont így volt, meg a Jazz meg azzal is, és a Gringo Star sem volt annyira aktív. De azért jó néhány slágert adtak, például ilyen a Télen nyáron nyár.
1: Most jó, most már.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbóth utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indított el a tér teljes megújítását. Ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény mellett bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbina csarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművekészakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin

0: nemzeti adotthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönség találkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 filmsztárs alapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer Pál díjas dokumentumfilmrendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Igen, 3 óra jól pörög ma egy délután, egyébként ez azt jelenti, hogy jó zenékkel vagyunk, hát a következő óra is bomba lesz, ha kell egy kis édesség, egy plusz energia, akkor mindjárt megvannak erre a megfelelő eszközeim. Csokit hozok leginkább, meg cukrot, meg tényleg édességet, úgy globálisan, mindez természetesen zenében. Jön majd Kylie Minogue és a Chocolate, de itt lesz a Snow Patrol, a Crowded House, meg Robin Schulz egy kis cukorral, az Imagine Dragons pedig indítja az órát, ez lesz a Whatever It Takes.

0: Öltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Autódarú, Kósvéber.
3: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
1: Reklám hangzott el.
7: Napos fátyolfelhős idő lesz. Benyújtották a közszolgálati média cégek létrehozásáról szóló javaslatokat. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati média tartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány tegnap döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük a vállalatoknak. A kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, sineket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter emlékeztetett arra, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv keretében rövidesen egy átfogóbb vasúti építés kezdődik. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósul a szerv adományozás.
0: Időjárás.
7: Ma még marad a napos idő, majd reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik. Holnap a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
8: Megvoltak az információk, jöjjenek a zenék, az életöröm zenék igazán édesen alakulnak. Az óra első felében, hiszen csokoládéról muzsikálnak majd az előadók, meg cukorról. Van ide passzoló témája Kylie Minogue-nak, tőle majd a Chocolate érkezik, de a Maroon 5 cukorral érkezik, jön majd a Sugar, itt lesz a You Do és a Sweetest Thing, a legédesebb dolog, és az a mai Robin Schulz szintén visszatér a cukorhoz. Hat ilyen előadó érkezik, majd mindjárt mondom a bővebb részleteket. Egyelőre az Imagine Dragons-nak passzolom át a mikrofont, ők indítanak. You know whatever it takes, az én nevem István Dániel, és jó szórakozást kívánok.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Váltás lesz az időjárásban, nagyjából a holnapi naptól, úgyhogy érdemes még jó kis sétákat tenni. Holnap már lehet csapadék, hát most ilyen 50%-ot írnak, mert picit visszavettek egyébként az energiából a jóslatokkal a hétvégére, mert hogy mindenki remélte, hogy 100%-os eső lesz, hát nem, megint csak ilyen 50%-os komszikomsza vagy lesz, vagy nem. Esemény áll majd elő a hétvégére, de a 20 fokot is alig érjük el, úgyhogy ma még, meg holnap ilyen 25 fok körüli hőmérsékletre lehet készülni, érdemes kihasználni a jó időt. A 0677098-os SMS és Viber számunk pedig működik, úgyhogy ide várom a közlekedési információkat. Ugye még csak 3 óra múlt el az igazi drive time, a hazafelé vezető szakasz, az majd 4 után következik, de hát, hogyha valaki lát valamit az utakon, ami hasznos lehet a többieknek is, küldje el nekem egy SMS-ben vagy Viber üzenetben, hogy továbbadassam nekik. Közben egyébként nagyon jó zenék jönnek, tempóban is, meg egyébként témában is, hiszen Csoki, Csupa Édesség érkezik pillanatokon belül, Kylie Minogue nyitja a sort, akinek sajnos nem alakult olyan édesen az élete az utóbbi időkben, mint ahogy azt a dalban énekli. Kendőzetlen őszintességgel vallotta az életéről megjelent dokumentumfilmben a Netflixen arról, hogy kétszer is legyőzte már a rettegett betegséget. Az elsőről ugye mindenki tudott, az orvosok Kylie effektusnak nevezték azt, amikor kijött ezzel a dologgal, hiszen a nők ezrei mentek szűrővizsgálatra Kylie nyomán, hogy kiszűrjék a bajt. A másodikkal már csínyán bánt, el is mondta, hogy miért. Azért, mert nem volt elég a baja, hogy beteg volt, a családja abszolút támogatta, utaznia kellett A-ból B-be, folyamatosan a paparazzikkal is meg kellett küzdenie, úgyhogy a másikat inkább otthon, tényleg szűk családi körben próbálta átvészelni, egyébként sikerrel, úgyhogy most már újból egészséges. 2005-ben történt vele először a baj, és aztán 2021-ben ismét rákkal diagnosztizálták. De hát abszolút vikedélyű Kylie, úgyhogy ismét aktív, azóta már újabb Grammy-díjat nyert, Madonnával is kollaborált, úgyhogy szerencsére jól van, jó egészséget kívánunk neki. Már is öntől a Csoki. Aztán majd a Snow Patrol szintén Csokival érkezik, az is a Chocolate lesz, nyilván egy másik dalról beszélünk. Írskót együttes a Snow Patrol 93 óta léteztek, hát elég sokáig kalandoztak, mire megtalálták ezt a furcsa nevet. Voltak Shrug, illetve Polar Bear is, főleg alternatív rockot játszanak. Egyébként a csapat frontembere több lábon áll, jól is teszi, van egy saját kiadója, Polar Patrol Publishing, ő az elnök az OEM Music Centernek, és nevéhez köthető a Reindeer Section zenei szuperprodukció ötlete, ezen kívül játszik még a Tired Pony együttesben is. És aztán a végére a Crowded House érkezik, méghozzá a Chocolate Cake-kel bizonyítva, hogy ők nem egy slágeres előadók, egyébként amíg volt MTV meg VH1, előszeretettel csináltak tematikus hétvégi, ahol egy slágeres előadókat vettek elő, és mindig a top 3-ban szerepelt a Crowded House a Weather With You-val, pedig egyébként ott van még a Don't Dream It's Over, meg ez a Chocolate Cake, amivel én jelentkezem, úgyhogy abszolút nem egy slágeresek. Jó, oké, a Weather With You volt a legnagyobb siker, de azért volt még nekik. Szóval egyelőre a Csokira fókuszálunk, és azon a következő órában már jön majd a cukor, maradunk az édes vonalon, de egyelőre Kylie Minogue-gal indulunk, már is szól a Chocolate. Itt a 98.6 Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok mindenkinek, meg jó utat hazafelé, hogyha már az a program. Mindenhez jók a zenénk, hiszen igazi édes darabok érkeznek. Két cukros muzsika, furcsa hangzik, de tényleg egyébként, címük Sugar, és aztán majd a kettő között a YouTube érkezik az ezredforduló egyik legaranyosabb zenével, amit egyébként Bono Vox a feleségének írt, az lesz majd a Sweetest Thing pillanatokon belül. Tehát egyelőre a Maroon 5-val indulunk, ugye az előbb szóba került a Snow Patrolnál, hogy elég sokat teketóriáztak, mire megtalálták a végső nevüket, tehát ez tulajdonképpen a Maroon 5-nál is így volt, hiszen eredetileg Carras Flowers néven nyomultak, és aztán később, még mielőtt kiadták volna az első bomba albumukat, lett a nevük egyébként Maroon 5, és aztán a mindent átütő sikerük a Songs About Jane című album volt, ami 2002-ben jött ki, és itt már Maroon 5 volt. Aztán 5 év kihagyás után jött az újabb album, és azóta számtalan slágert adtak a világnak. Ilyen volt a Makes Me Wonder, a Wake Up Call, a Won't Go Home Without You, az If I Never See Your Face Again, vagy egy duett Rihannával, a Good Night, Good Night. Most mindjárt a Sugar érkezik tőlük. Aztán majd a U2, ugye az előbb említettem, hogy az ezredforduló nagy-nagy zenéje volt ez, amit hozok, a Sweetest Thing. Hát ők egyébként egy olyan rock együttes, akik minden évtizedben a kor rockjának megfelelő albumot tudtak a piacra dobni, így abszolút megvolt körülöttük a hype, ha egyáltalán szükségük volt erre. Kicsikívül a 80-as évek volt az igazi rising, de aztán a 90-es években is voltak sikeres albumok, és még rátekertek egyet az ezredfordulón. A mai napig aktív a formáció. Érdekesik velük kapcsolatban, hogy viszonylag képzetlen zenészek alapították az együttes, aztán valahogy az évek során megtanultak hangjukkal játszani, meg a különböző hangeszközökkel. Abszolút rekorderek a csapatok között, a legtöbb Grammy-díjjal rendelkező rockformációról van szó, és ugye maga Bono Vox meg a csapat is híres arról, hogy előszeretettel jótékonykodnak, tehát hogyha valami mellé kell állni, vagy valamire fel kell hívni a figyelmet, akkor ők rögtön ott vannak. Hozzávetőlegesen egyébként 170 millió eladott albummal büszkélkedhetnek. Amerikában 6, Angliában 9 lista vezető lemezük jelent meg, és ahogy mondtam, különböző kategóriákban eddig összesen 22 Grammy-díjat nyertek. A végére pedig majd egy DJ érkezik, Robin Schulz, ő is majd cukrot hoz, itt lesz tőle a Sugar. Hát neki egy, nem volt nehéz dolga egyébként, amikor a show businessbe bele akart kapcsolódni, hiszen apukája DJ volt, anyukája pedig az éjszakai klubok vezetésében vett részt, hogy ő tulajdonképpen kölyök kora óta már ezt az érát, ezt a levegőt szívja magába. 14 éves korában már elektronikus zenéket kezdett el készíteni a laptopján, és hamarosan aztán már saját teltházas rendezvények házigazdája és fellépője volt. 2011-ben indult be a nagybetűs karrier, amikor február 4-én kiadta debütáló albumát. Nem tudom, ki mennyire emlékszik, egyébként játsszuk, úgyhogy valószínűleg igen, a Mr. Props Waves című dalra. Na, tulajdonképpen annak a sikerét nagyban Robin Schulznak köszönheti, hiszen ő adott neki egy olyan köntöst, amivel a rádiók már tudtak mit kezdeni, és műsorra tűzték ezt a dalt. Ausztriában, Németországban, Norvégiában, Svédországban, Svájcban és még az Egyesült Királyságban is egyébként top 3-as lett ez a bizonyos dal, azóta pedig számos nagy slágert adott a világnak. Ilyen volt például a Sugar, ami harmadikként érkezik majd. Egyelőre a Maroon 5, aztán majd a U2, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Tom Grennan érkezik pillanatokon belül, vele együtt pedig egy megállás nélküli zenefutam startol majd el a program ajánlatok után. Elég gazdag az ősz egyébként a fővárosban és környékén, úgyhogy erre hívom majd fel a figyelmet, és aztán megállás nélkül zenélünk. Jön a Funk What I've Been Looking For.
1: A műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársukat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinema Mom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de vele elmennék.

0: Itt a 98.6 Manna FM élettöröm zenéke, mindjárt délután 4, gondolom sokan ülnek autóba. Jó utat kívánok hazafelé, rögtön érdeklődnék is, hogy mi a helyzet a kifelé vezető utakon Budapestről. Ha valakinek van infója, dobja el egy SMS-ben a 077-098-at-ra, hadd tudjon róla. Más is, a Manna FM hallgatói közül, miközben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, már is az Alphaville 3-osa érkezik, és aztán majd itt lesz egy másik fiúcsapat, bár mondjuk az Alphaville-t azért nem nevezném fiúcsapatnak, a Five-ot viszont annál inkább, mert tőlük is 3 sláger érkezik, az óra pedig a My Life is Going On indul. I will be so strong.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti, a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemet gyönyörködtető.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akacskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. Avicogroup.hu.
7: Indiai hetek a Pattaya Wok Barban. Állítsd össze kedvenc pattayod most mangós sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pattayban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
8: Itt vannak az alzanapok! Az alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
9: Egy év, 8 újdonság! Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
11: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Reklám hangzott el. Változékony időre számíthatunk. A kormány döntött a vagyonadó részleteiről. Több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Benyújtották a két közszolgálati médiacég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati médiaszolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT közszolgálati médiatartalom szolgáltatóként, nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. A kormány kedden döntött a vagyonadó, valamint a Katar részleteiről. Jövőre 1 milliárd forint felett 1%-os, 100 milliárd forint felett pedig 1,5%-os adót kell fizetniük az érintetteknek, a kisadózók tételes adóját pedig a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is választhatják. A súlyos szakemberhiány és az elvándorlás megfékezésére legalább 25%-os azonnali béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban a szakmai érdekképviselet elnöke. A parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott, a rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt a dolgozók 15%-a hiányzik a rendszerből, ami kezelhetetlen helyzethez vezet. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a hajnali légicsapásokban hadiüzemeket céloztak. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Reggeltől nyugat felől felhősödés kezdődik, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: És akkor indulunk, szólnak az életöröm zenék, méghozzá két előadónak köszönhetően 3-3 sláger érkezik majd. Ők az óra sztárjai, mindig egy előadóról van szó, aki 3 dallal foglalja össze a zenei karrierjét. Elsőként az Alfadil érkezik, majd a nagy slágerek. Peret itt lesz majd egy igazi ritkaság, de hozom majd a Sounds Like a Melodyt, vagy a Dance With Me-t, és aztán majd a Five együttes is érkezik. Ők többször visszatértek, most jelenleg egyébként éppen nem léteznek, de hát nálunk sose lehet tudni, hogy mikor bukkannak fel újból. Bőven hagytak maguk mögött dalt, úgyhogy tudunk ezekből válogatni. Tőlük is 3 érkezik majd. De egyelőre a nagy pénzrablás betétdala Cecilia Kváltól.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

A 98 pontat Manda FM-et hallgatjátok. Nagyszerű. Tényleg jó választás volt, így legalább nem maradtok le az óra sztárjairól. Innentől fogva 3-3 dallal jelentkezik két előadó. Máros az Alphaville együttes érkezik, akik ugye nagyot mentek a 80-as évek közepén, végén Magyarországon. Hát ugye nagyvilágban mennyire, az nem sokára kiderül. Szerintem mindannyiunknak legalább volt egy posztere a falon, vagy egy matricája, vagy valami, ami az Alphavillehez volt köthető. Ők egyébként nyilvánvalóan egy németországi szintipop rock együttes, ezért vagyok fenntartással azzal kapcsolatban, hogy a keleti blokkon kívül, meg Németországon kívül mennyire volt a külföldön sikeresek. A 80-as években voltak a legnépszerűbbek, ez elvitathatatlan. Az Alphaville 1982 elején alakult egyébként, eredetileg Forever Young néven, ismerős lehet a cím, amikor Marianne Gold és Bernhard Lloyd találkoztak a Nelson Community zenei projekt kapcsán. Pár hónappal később csatlakozott hozzájuk Frank Mertens, hárman együtt írták a Forever Young-ot, majd rögzítették azonos című demójukat, aztán ezzel mentek akkorát, mint az állat. 1984-ben az akkor már Alphaville nevet viselő együttes megjelentette első kislemezét, a Big in Japan című dallal, melyet Gold 1979-ben írt, miután hallotta Holly Johnson Big in Japan nevű együttesét fellépni. 84 őszén megjelent az első album, a Forever Young, melynek producerei Colin Pearson, Wolfgang Clues és Andreas Bad voltak. A siker ellenére Frank Mertens még ebben az évben kilépett az együttesből, és 85 januárjában Ricky Echlott került a helyére. A Big in Japan lett az együttes legnagyobb sikere, listavezető lett Németországban, Görögországban, Svájcban, Svédországban, Venezuelában, és hogyha valakinek lennének kétségei, hogy kimozdultak-e a keleti blokkról, akkor elmondom, hogy az Egyesült Államokban is, ahol különben ez lett az egyetlen top 10 slágerük egy Billboard slágerlistán. A lista első 5 helyének valamelyikére került Ausztráliában, Dél-Afrikában, Hollandiában, Írországban, Norvégiában, Olaszországban, és egyetlen top 10 slágerük lett az Egyesült Királyságban is, ahol egyébként a 8. helyet érték el. Két következő kislemezük, a Sounds Like a Melody és a Forever Young szintén top 5-ös sláger lett Európa több országában. A Forever Young az USA-ban másodszor is megjelent kislemezen, amikor szányra kapott állítólag a hír, hogy Laura Benigan feldolgozza a dalt következő Hold Me című albumán, de aztán nem aratott nagy sikert. Benigan változata, bár az albumon még külön matricákkal is hirdették, végül nem jelent meg kislemezen az Egyesült Államokban, bár az énekesnő szinte minden koncertjén előadta egészen 2004-ben bekövetkezett haláláig. Az Alphaville féle eredeti változat 1988-ban harmadszor is megjelent kislemezen az USA-ban, hogy felhívja a figyelmet, akkor megjelent válogatás albumukra, az Alphaville The Singles Collection-re, ez akkor a 65. helyre volt elég a Billboard lázasom. Világszerte többször is megjelent a kislemez, aztán új kiadásban. 86-ban kijöttek a második albummal, ami már annyira nem volt nagy siker, az Afternoon Sin Utopia, bár az első kislemez, a Dance With Me azért ment, topusláger lett Németország, Franciaország, Svédország listáin, de szerették Norvégiában, Svájcban és Dél-Afrikában is, emellett top 30-as sláger lett Ausztriában és Olaszországban is. Utoljára egyébként, amit találtam is, ami aktivitásra adhat figyelmet, az a berlini divathét volt 2011. január 21-én, akkor jelentek meg színpadon, és 2011. márciusában az együttes németországi koncertkörutat tartott az albumuk, a vadonatúj albumuk népszerűsítésére. Saját magukról azt mondják, hogy a mai napig aktívak, tehát hivatalosan nem osztottak fel, csak hát nagyon nem hallunk tőlük semmit. Viszont abból a három dalból abszolút tudunk építkezni, amiket már az előbb emlegettem. Jön a Sounds Like a Melody, aztán majd a Dance With Me, és itt lesz egy ritkábban hallott dal is, a Golden Feeling az Alphaville hármasában. Most a 98 pontot mondná FM-en. Jó szórakozást hozzám!

Az óra sztárjai az étel a 98.6 Manna FM-en, három életörömzen az Alphadiltől szólt, és mindjárt három majd a Five-tól érkezik, különben jó utat hazafelé. A 0677-1986-ra várom a közlekedési információkat, aztán továbbadásom a többieknek. Ha van idő munka közben autóból kiszállva tenni egy jó sétát, vagy csak leülni a padra, van még maradék napsütés magunkba szívni, akkor érdemes, hiszen váltás jön majd az időjárásban nagyjából úgy holnap, úgyhogy a hétvégén lehet csapadék, de egyébként hideg azért nem lesz, beáll majd ez az októberi 20 fok, ami egyébként az évszaknak már nagyjából megfelelő. No, de egyelőre az óra sztárjaival muzsikálunk, már is egy fiúcsapat érkezik, a Five együttes, ugye Scott Robinsonnal, Richie Neville-lel, G. Brown-nal, Abs Breen-nel és Sean Conlon-nal. 97-ben írtak alá egy szerződést azzal a Simon Cowell-lel, aki egykoron összehozta a Spice Girls-t is, és a mai napig igen aktívan működik producerként, erre egy egész műsort is kitalált, az ugye az X-Faktor, ott például összehozta a One Direction-t. A zenekar nagy sikereket ért el egyébként az Egyesült Királyságban, úgy mint a legtöbb európai országban. Ismerték a nevüket Ázsiában, Ausztráliában, Brazíliában, az Egyesült Államokban és Oroszországban is. 2001. szeptember 27-én élő műsorban jelentették be a feloszlásukat, több mint 15 millió eladott lemez és 11 toplistás dal után. Aztán 2006-ban az eredeti 5 tagból 4-en megpróbálták újraéleszteni a csapatot egy új menedzserrel, Richard Beckkel. 7 hónappal később az egyik hivatalos oldalukon közölték indokaikat, elmiért ismét feloszlott a csapat. No hát, a sztori szerint egyébként a kezdetekkor Bob és Chris Herbert apa és fiú viszonyban lévő két férfi egy olyan zenekart akartak alapítani, ami a fiú csapatokat visszavinni a tégdet sikeres napjaira. Ketten megalapították a Five-ot, azzal a céllal, hogy a mókás és a jó pop között állapodjon meg a stílusuk. Elmondásuk szerint nem akartak egy olyan együttest, aminek hihetetlenül egyszerű képe van. Céljuk az volt, hogy egy igazi csapatot hozzanak össze, és mivel a Spice Girls kapcsán már volt tapasztalatuk, nem jelentett gondot, hogy újra megcsinálják. Így összeraktak öt srácot, akik nem akartak egyéni karriert befutni, csupán bandatagok akartak lenni és énekelni egy formációban. 97-ben az egyik brit napilapban jelent meg a hirdetés, miszerint fiatal énekeseknek tartanak meghallgatást. Végül 3000 jelentkező közül választották ki azt a 14 embert, akiket esélyesnek tartottak, hogy a formáció tagjai legyenek, végül kiválasztottak közülük is a legjobbakat. 97 novemberében a csapat kiadta első kislemezét az Egyesült Királyságban Slam Dunk Da Funk címmel, amely rögtön a 10. helyen nyitott a slágerlistánkon. Ellentétben az Egyesült Államokkal, ahol ez a dal nem lett akkora siker. A formáció 98-ban megjelent Band The Lights Go Out című slágerükkel viszont már bekerültek az amerikai top 10-be is, és utána igazából dőltek a slágerek. Rövid ideig léteztek, de rengeteg dalt hoztak. Igazából a világnak az ifja Getting Down 99-ben a második nagy lemezükről igencsak nagy elvárásokkal indult, és be is váltotta azukat, és aztán 99 októberében három egymás követő daluk is, a Keep On Moving, a Don't Wanna Let You Go és a Baby Rack You is nagy siker lett világszerte, szinte az összes slágerlistát meghódították vele. A Keep On Moving szerintem a legnagyobb Five siker, ami nálunk is nagyot ment, én is ezt hozom majd másodikként, de egyelőre a Rock the Party-val indulunk, és aztán utána még egy dallal ráküldünk a Five 3-asra. Egyébként többször bejelentették az újbóli megjelenésüket, de egyik visszatérésük sem volt sikeres. Hát lehet, hogy még van bennük rakéta. Én most a klasszikusokhoz nyúlok. Itt a 98 Manna FM-en.

itt a 98.6 Manna FM-en mindjárt egy nagyszerű dal érkezik, ami egyébként a mai napig parti himnusz, Naughty Boy muzsikájáról van szó, a Lá Lá Lá, csak így emlegetjük, hogy Naughty Boy, de egyébként Sam Smith énekli a bokálokat, itt még nagyon nem is nevesítettük őt ebben a dalban, aztán

0: minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a része, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.
0: Öröm zene. Ez a

0: Én köszönöm is a figyelmet itt a 98.6 Manna FM-en. Holnap találkozunk majd legközelebb, és minden nappal közelebb kerülünk a hétvégéhez. Holnap 2-kor várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. István Dániel viszont most búcsúzik. Érdemes maradni, hiszen jó műsorok jönnek, és az élet örömzenék is szólnak. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Indiai hetek a Pad Thai Wok Bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
6: Belépőddel ót és mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfémenüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
8: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis autókölcsönző.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu-n.
10: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadskodj, nézd be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
11: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Reklám hangzott el. Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncesziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás ért egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Zala-megyei rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az azbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcán és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 milliárd forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az azbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére.
1: Időjárás.
4: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
2: Manna Manna.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Summer. Ain't nothing like a gospel song.
2: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
1: Our God is and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song. God's

0: Rózsa. A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: de lesz még.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Nyomoznak az augusztus 20-ai rendezvény közbeszerzése ügyében. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Felülvizsgálja a kormány az évtizedekre kiadott koncessziókat, és véget vet a kiválasztott cégek egyeduralmának a közbeszerzéseken. Ezt a pénzügyminiszter erősítette meg egy budapesti konferencián. Kármán András beszélt arról is, hogy az előző ciklus 4 éve alatt a magyar gazdaság 0,7%-kal nőtt összesen, miközben a lengyel 9,5, a horvát 12,5%-kal. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kiírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tisza párt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Súlyos orosz légicsapás érte egy észak-ukrajnai települést. Prilukban egy többszintes épület teljesen romba dőlt, 14-en meghaltak, mintegy 50-en megsérültek. Hajnalban több ukrán nagyvárosból is becsapódásokat jelentettek. Kijevben és Alexandriában is volt halálos áldozat, ott is több sérültről tudni, valamint találat érte Zaporizsját és Dniprót is. Késelés történt egy lengyel szakközépiskolában, legkevesebb 8-an megsebesültek, a feltételezett elkövetőt, egy 19 éves diákot őrizetbe vették. A sérültek között van egy tanárnő is. Az incidens az ország északkeleti részén, Ostrolekában történt, azt még nem tudni, hogy mi volt a támadó indítéka. Iskolai kiránduláson vesztette életét egy középiskolás lány Hévízen. A Közép-Magyarországi Agrárszakképzési Centrum egyik végzős osztályának tanulójához hajnalban riasztották a mentőket, de az életét már nem tudták megmenteni. A haláleset egy szállodában történt. A körülményeket vizsgálják, közölte az Alamegyei Rendőrfőkapitányság. Megkezdődött az azbesztes területek lefedése Szombathelyen. Elsőként az Oladi Plató utcán és a Pázmány Péter körúton dolgoznak. A több mint 100 helyszín bitumenes fedése több mint 500 millió forintba kerül. A kormány 3 milliárd forintos alapot hozott létre az azbesztszennyezésben érintett települések megsegítésére.
1: Időjárás.
4: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Az elmúlt néhány évben valós élettörténetek ihlették a dalaimat. Különböző emberek küldték el nekem saját történeteiket. Ez a dal egy nőről szól.

aki megtette a lehetetlent. Renének 4 gyereke volt, közülük 2 lány, akik ikrek voltak. Az egyikőjük Megan egy este a strandról jött hazafelé a legjobb barátjával, amikor az autójuknak neki ment egy 24 éves Eric nevű részegsofőr. Megan és a barátnője a balesetben olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy mindketten életüket veszítették. Eric megölte mindkét lányt. Renée egy pillanat alatt veszítette el a lányát. Aztán néhány héten belül egy tárgyalóteremben a 24 éves fiatalembert nézte, aki a balesetet okozta, és akit 22 év börtönre ítéltek. A következő években elkezdett iskolába, templomokba és különböző rendezvényekre járni Renée, és beszélni az ittas vezetés veszélyeiről. De mindig azt érezte, hogy valami hiányzik az előadásaiból. És akkor Isten a szívére tette, hogy menjen el és bocsásson meg ennek a férfinak, aki kioltotta a lánya életét. Renée elment Erichez a börtönbe és megbocsátott neki. Ez a cselekmény pedig annyira megváltoztatta a férfi életét, hogy rátalált Istenre és megtért. Ma már Renée és Eric együtt járják a templomokat, együtt járják az iskolákat, és mindenhol elmondják a megbocsátás erejét. És természetesen beszélnek az ittas vezetés veszélyeiről is. Erről szól a Forgiveness című dalom.

a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.

0: Manna Morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Csütörtökön hűvösebb lesz. Drogpolitikáról egyeztetett a kormány. A magyarok többsége támogatná egy budapesti olimpia megrendezését. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Drogpolitikáról egyeztetett a kormány a szakmai szervezetekkel. A szakmai napon áttekintették a hazai kábítószerügy aktuális helyzetét, legsürgetőbb problémáit. Szó volt egyebek mellett a prevencióról, az ártalomcsökkentésről, a rehabilitációról és a helyi közösségek szerepéről. Versenyt korlátozó megállapodás gyanújával nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvény szervezésére kírt közbeszerzés ügyében, közölte a 24.hu megkeresésére a budapesti rendőrfőkapitányság. Torockai László, a Mi Hazánk elnöke augusztus végén jelentette be, hogy feljelentést tettek, mert sajtóinformációk szerint Radnai Márk kormánybiztos, a Tiszapárt alelnöke már a pályázat kiírása előtt szerepelt a program előkészítéséről szóló levele a későbbi győztessel, a Hard Rock Kft-vel. Radnai Márk közölte, hogy másolatban szerepelt a levelezésben, amit nem olvasott el. A levelekre nem válaszolt. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. A magyarok kétharmada támogatná egy esetleges 2036-os vagy akár későbbi budapesti olimpia megrendezését. Ez derül ki a Medián szeptemberben a Magyar Olimpia Bizottság megbízásából készült felméréséből. A közvéleménykutatás szerint a lakosság 33%-a teljes mértékben, további 31%-a inkább támogatná a budapesti ötkarikás játékokat. A válaszadók ugyanakkor fontosnak tartják a korrupciómentességet, valamint azt is, hogy az esemény együtt járjon fontos fővárosi fejlesztésekkel az úthálózat, a közösségi közlekedés és az egészségügy területén.
1: Időjárás.
2: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. Mi sem időszerűbb, hogy beszélgessünk biztonságtechnikai szempontból az utazásról, tehát utazás és biztonságtechnika, így a nyár közepén. Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő az Axonsoft képviseletében, és Deszi természetesen. Sziasztok, és akkor ma erről beszélgetünk. Szia Petra!
1: Szerusztok!
0: No, hogyha utazás és biztonságtechnika, akkor az ember lányának civilként, nem szakértőként eszébe jut azonnal a repülőtér, az ottani biztonsági rend, a csomagok, a nem mond ki hangosan szavak, mondjuk egy hosszú vonatúton az ottani biztonságtechnika, hogyan vigyáznak rám, mire figyelnek, figyelhetik-e a kupét, vagy mondjuk egy óceánjáró, mi a helyzet, ilyesmikről is beszéljünk.
1: Rendben, és nagyon időszerű is a kérdés, illetve a téma. Az utazásnál elsősorban ugye azokra a pontokra kérdeztél rá, amikor előzetesen beszéltünk erről, amikor a repülőtér, a pályaudvar, egyebek, amik minden esetben egyébként kiemelt biztonsági fokozatú helyszínek. Ezek egész egyszerűen azért, mert hogy az ország elleni támadásnál ugye elsődleges célpontok ezek a közlekedési központok. Ezért is van az, hogy megerősített biztonsági őrség vigyáz rájuk, kiemelt technológiák vigyáznak ezekre a pontokra, és ezeken a pontokon viszonylag biztonságban érezhetjük magunkat egy közúti közlekedés, egy mit tudom én, egy autópálya melletti benzinkúthoz képest. Bár ott is már hál' Istennek eléggé magas szintű technológia vigyáz az emberekre. De ezeken a helyszíneken, a kiemelt helyszíneken még fontosabb az, hogy nagyon odafigyeljenek arra, hogy ne történjen olyan esemény, ami esetleg több embernek is kárt, vagy esetleg halált okozhat. Uh-huh. Ezért van az, hogy ott elsősorban az elhagyott tárgyakra nagyon oda kell figyelni, nem csak a technológiákkal, tehát nem csak kamerarendszer figyeli ezeket az elhagyott tárgyakat, hanem vannak olyan járőr párok is, akik mászkálnak a repülőtéren belül, ezek nem egyenruhás, hanem civilruhás munkatársak, például ők ezekre kiemelt figyelmet fordítanak, pontosan azért, mert ugye az ilyenekben szokták elhelyezni azokat a robbanó szerkezeteket, amiknél a felrobbanása esetén igen komoly károkat tudnak okozni. Tehát ezek azok, amikre odafigyelnek, illetve magukon a vasúthálózatoknál lévő nagyobb csomópontoknál is ugyanezek a szabályok érvényesek. Ugye ott is az elhagyott tárgy az elsődleges szempont, illetve mindenfajta olyan atrocitás, ami esetleg az utazó közönség között történik. Ezekre is oda kell figyelni, és ugye most már hál' Istennek olyan analitikák állnak a rendelkezésre, amik még ha nem is figyeli, monitorozza folyamatosan a kamerákat az őrszolgálat, akkor is felhívják a figyelmet arra, hogy itt valami történik, és hogy oda összpontosítsanak védelmi erőket. Tehát ezek mind arra szolgálnak, hogy mi utasok, akik utazunk, nagyobb biztonságban tudjuk érezni magunkat, és higgyék el, hogy nagyon-nagyon sok olyan rendszer van, ami erre vigyáz.
2: Illetve az jutott még eszembe, hogy Amerikában az biztosan, vagy az Amerika felé tartó repülőkön mindig van legalább egy olyan kolléga, aki civil ruhában van, és akkor ott utazik velünk a repülőn, viszont az a cél, hogy folyamatosan monitorozza, és hogyha kell, akkor avatkozom be, hogy ne történjen semmilyen sajnálatos eset. Azt nem tudom, hogy ez mennyire van így Európában.
1: Nálunk is ugyanez működik, tehát nem csak az amerikai filmekben, a légi marsalok, ugye erről beszélünk, uh-huh. akik rejtve, civil ruhában, magukat nem felfedve utaznak az utazók közönséggel, de amennyiben valamilyen olyan esemény történik a repülőn, amire föl kell, hogy lépjen, akkor azonnal felfedi magát, ugye, és ellátja a baját annak, aki esetleg valamilyen
0: rosszaságban
1: töri a fejét.
2: Én úgy tudom, igen. Minden.
0: Tényleg?
1: Igen.
0: Van valaki, akinek ez a munkája, hogy akár egy 2,5 órás Budapest-Párizs repülőúton
2: vagy egy 10 órás repülőúton.
0: Mert a 10 órás az oké, tehát hogy ott azért több idő van baj csinálni.
1: Uh-huh. Így van. Vagy egy transatlanti járaton, uh-huh. vagy uh-huh. egy távol-keletre irányuló repülésnél, amikor deciletájvonon jártunk, akkor én direkt néztem is a repülőn, hogy ki lehet az. Hát nem jöttem rá, így elsőre. De hogyha történt volna valami, akkor valószínűleg egyből kiderült volna, hogy ki is az a rejtett személy, aki vigyáz az utasok biztonságára. Ez elemi érdeke egyébként a repülőtársaságoknak is, tehát kell, hogy egy olyan biztonsági személyzet legyen, vagy kiképzett személyzet legyen a gépen, aki képes arra, hogy a kisebb atrocitásokat le tudja gyűrni, illetve hogy legyen egy olyan képzett személy, aki fel tud lépni esetleg egy olyan személy ellen, aki rendzavarásra adja a fejét.
2: De akkor megnyugodhatunk, hogy hiába jönnek a technológia, meg itt vannak, illetve robotok, drónok, mégis mindig szükség lesz egy-egy emberre.
1: De ez így van, ezt én mindig elmondom, hogy akármilyen jó egy technológia, az emberre mindig szükség van.
0: Ugye 9-11 óta változtak meg az utazáshoz kapcsolódó biztonságtechnikai szabályok, szigorodtak meg nagyon. Egy kicsit utazzunk vissza az időben. Milyen volt akkor, Feri? Mi változott ahhoz képest? Nagyon sok minden szigorúbb lett. Ugye itt vannak ezek a bizonyos folyadékmennyiségek, amiket fölvihetek a repülőre, amit egyébként mellékesen jegyzek meg, és ez most csak egy része a kérdésnek, meg ennek az egész témának, hogy 9-11-hez képest mi volt akkor az előtt, és mi lett az után, de 100 milliliter ugyanúgy fölvihetek valami robbanóanyagot is, vagy fölvihetek valami
2: sajt. Szerintem annak az intenzitását, vagy a folyadéknak a viselkedését tehát, biztos figyelik azok a berendezések, amelyeken haladnak, igen.
0: Tehát hát, nem, mert ezt nem értjük soha. Hogy akkor
2: igen.
0: Vagy igen, vagy nem, a 100 millinek mi értelme?
2: Feri tudna erről egy kicsivel többet nyilatkozni, mert ugyebár a 90-es évek elején a reptéren dolgozott, mint a Védelmi Szervnek a kollégája.
1: Határőr voltam, és sorállományú határőr voltam. Isten igazából ott nekünk nem a biztonság volt, hanem az útlevél volt az, amivel meg kellett küzdenünk. Ugye különböző országokból jövő ilyen-olyan okmányokkal összetákolt albán diplomata útlevéllel és egyebekkel küzdöttünk. De igen, elég szoros együttműködésben kellett dolgoznunk ott a helyi biztonsági személyzettel is, akkor még egy egész más volt, illetve pont akkor történt abban az időben egy olyan Izrael elleni támadás, amikor Tel Avivban volt egy repülőtéren egy robbantás, és utána az összes Tel Avivból érkező, vagy abból a térségből érkező gépnél ott a Mossad biztosította a biztonsági őrség feladatait. Tehát
0: azt annak idején, bocs, lehetett is látni, igen, akkor még volt Ferihegye 1, emlékszem, tehát hogy működött normálisan, nem kargó reptér volt, és nem rendezvényhelyszín, hanem repülőtér, és emlékszem, hogy lehetett tudni, hogy mikor érkezik eláll járat, mert hogy ott voltak a saját katonáik.
2: Meg ők azért elég illathatóak voltak. Gondolom, direkt nem.
0: Ez most is
1: ők
0: így
1: nem,
0: van.
1: Ők nem rejtettek voltak, és nem civilben, hanem egyenruhában, felszerelve. Tehát elég egyértelmű volt, hogy ha valami van, akkor ők föl fognak lépni.
0: Most is így van?
2: Szerintem most is így van, mert néha, amikor utazok, és akkor megy a Tel Aviv felé egy repülő, akkor ott külön van az utasfelvétel, akkor külön van az
0: ellenőrzés. De akkor is, hogyha mondjuk egy fapados, úgynevezett
2: én úgy tudom, igen, ezt ők megtartottak.
1: Uh-huh. Így van, tehát ők az izraeli állampolgárokat védik, és nem az izraeli államfőket. Tehát ugye ez egy fontos és lényeges különbség. Nem is nagyon találkozik ugye általában a kiemelt delegációkat szállító gépek, amik teljesen külön gépek, ugye nem úgy, mint a mi miniszterelnökünk, hogy felül a vízre és elrepül ide-oda-oda, hanem amikor külön géppel érkeznek, ugye azok egy teljesen külön terminálba is vannak bevezetve, tehát ott egy teljesen elkülönített folyosóról beszélünk, de egyébként az izraeliek egyébként is egyszerűen hihetetlen, mennyire odafigyelnek a részletekre. Nem véletlenül, tehát ugye nekik azért a történelem során igen sok támadást kellett elviselniük és elhárítaniuk, ha tudták, és ők valószínűleg sokkal több tapasztalattal is rendelkeznek, mint egy idézőjelbe téve egy átlag európai ország.
2: Hát igen, meg ő nekik nagyon előre haladt a technológia, illetve azok a megoldások, amelyek a biztonságot megőrzik. Viszont ha már erről beszélünk, akkor vannak azok a határátkelők, ahol rengetegen közlekednek ilyenkor nyáron, lássa, mikor a vendégmunkások elindulnak, és akkor azért Magyarországnak van határa Szerbiával, Szerbia nem Schengen ország, és akkor ott ilyenkor szerintem rengeteg a nyomás azokon a vidámi szerveken, amelyek ellenőrzik a kocsikat, az útleveleket, illetve biztosítaniuk kell, hogy semmilyen atrocitás ne történjen, de másfelől meg ne legyenek órakon át fenntartva az emberek, ha nem tudjanak szabadon közlekedni.
1: Így van, erről eszembe jutott pont, amikor Bulgáriába mentünk nyaralni családdal, és akkor egy nagyjából 3 órát kellett várni a határon.
2: Én hetet vártam.
1: Panaszkodtam a Desszinek, ő megmondta, hogy ez semmi, ő hetet. Igen, hát ez mondjuk a feltorlózott utastömeg miatt is alakult így, illetve az, hogy ott egy olyan határátkelés történt, amikor schengeni és nem schengeni övezet találkozik. Ez mindig is egy olyan lassító tényező volt, amit el kell látni. Egyébként Magyarországon a határőrséggel közösen volt olyan koncepcióterv kialakításunk, amikor azt próbáltuk, hogy technológiával hogy lehetne ezt gyorsítani. A legkülönbözőbb technológiákat soroltattuk fel. Volt olyan, ami a közúti közlekedést vizsgálta, és amennyiben torlódást tapasztalt az egyik határátkelő viszonylatban, akkor automatikusan egy táblára kiírta, hogy javasoljuk, hogy egy másik határátkelőt vegyen igénybe. Tehát ugye ezzel is csökkentve azt a fajta nyomást, amikor nagyon-nagyon sok ember akar átmenni egy bizonyos határátkelő helyen. Ugye nyugati határviszonylatban a hegyes halom a legismertebb és a legközkedveltebb, de azért nyugat felé lehet más határátkelő pontokon is elhagyni az országot, és ilyenkor erre föl tudjuk hívni a figyelmet, és ez teljesen automatikusan tud működni, egész egyszerűen azzal, hogy a torlódásokat, a feltorlódott kocsisorokat felismerve egy olyan parancsot adunk ki, hogy egy táblára írjuk ki azt, hogy melyik határátkelő helyet javasoljuk. Tehát ilyen jellegű technológiai újításokkal is próbáljuk javítani a helyzetet. Ez természetesen mondjuk a déli határrészre, a szerb határrészre, ahol fizikai akadály is épült, ugye itt a kerítésről beszélünk. Azért a kerítés sem csak egy kerítés. Rengeteg olyan technológia van még a déli határon, ami teljesen nyilvános, tehát ezek nem titkok, amiket most elárulok, hanem olyan technológiákat kellett oda beépíteni, kezdve a termokameráktól a drónokig, amik szintén termokamerával vannak felszerelve. Ugye ezek a hőkamerák arra jók, hogy teljes sötétségben is gyönyörű szépen a hő tartományokat felismerve azokat az illegális határátkelőket jelezze, akik az éjleple alatt próbálnak behatolni egy országból egy másikba.
2: Hát igen, illetve ugye a kerítésekben is szintén vannak érzékelők, vagy a kerítés körüli földön, hogyha mondjuk valaki rálép, akkor a súlynál fogva, akkor érzékeli, hogy akkor ott egy emberrel közlekedik. Illetve Feri, volt neked olyan projektet, amikor mondjuk lehetett ledemozni az, hogy megfelelően történik-e egy-egy kocsi vagy egy embernek a beléptetése, hogy akkor minden olyan forgatókönyv szerinti feladatot elvégeze a kolléga ahhoz, hogy biztosítsa, hogy semmilyen visszaélés ne történjen.
1: Így van, ez a határőrizeti ellenőrzésre vonatkozott, amikor előírások mondják azt meg a határőrnek, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy egy teljes körű biztonsági ellenőrzést végrehajtson egy gépjárműben, és amennyiben ezek a pontok nem teljesültek, egyébként ezt a kiképzésben is tervezték bevezetni, tehát nem csak és kizárólag éles helyzetben, hanem a kiképzés során is, amikor az oktatóknak nem kell, hogy ott legyenek folyamatosan végig a gyakorlás alatt, hanem egész egyszerűen egy videófelvételen rögzítve, kiemelve azokat a hiányosságokat, amik történtek, azokkal fölhívjuk a figyelmet a hallgatóknak, hogy mire kell jobban odafigyelni, esetleg melyik ponton hibáztak, melyiket hagyták ki.
0: Privát utazásnál, tehát hogyha nem szervezett útra megyünk, hogyha nem a reptéri, a vasúti, az utazó eszközöknek a biztonságtechnikájáról beszélgetünk, vagy a pályaudvarokéről, vagy a buszpályaudvarokéről, én magam mit tehetek meg a saját magam érdekében? Hogyan állíthatom a saját oldalamra a biztonságtechnikát? Milyen privát biztonságtechnikai eszközök vannak, amik biztonságosabbá tehetik az utazásomat, a nyaralásomat?
2: Én szerintem mindenképpen ugye kell neked ahhoz igazodni, amely az adott országba az elvárás. Tegyük föl, van egy olyan város, ahova az a kívánalom, hogy akkor ne menjél este egy adott kerületbe, vagy egy sötét utcába, illetve mindig úgy tarts az értékeidet, hogy akkor teljesen kézbe legyenek, vagy tud megfigyelni, hogy akkor senki ne nyissa ki a táskadat, és ne vegye ki onnan a dolgokat, mert ugye saját magadnak is csinál az kellemetlenséget, mert aztán menni kell a rendőrségre, és így tovább, vagy ne eledj szoba olyan emberekkel, amelyek gyanúsak. Itt elég sok dolog az, amit tehetünk ahhoz, hogy utána ne legyen semmilyen problémánk, vagy testépségünk, az sérüljön.
0: Ez az egyik része, de technikai szempontból. Érdemes-e magammal vinni minikamerát? Érdemes-e magammal vinni, nem tudom én, táskariasztó eszközt? Tehát egy csomó minden van már, ami segíthet nekem.
1: De semmiket elmondott, nekem arról az jutott eszembe, hogy az egyik legfontosabb fegyver, amit magaddal kell, hogy vigyél, és mindig legyen is nálad, ez a józanész. Tehát amikor nem adsz lehetőséget arra, hogy bármilyen lopási vagy egyéb esemény történjen veled kapcsolatban, igen, hogy a táskát azt rejtve teszed, a nem nyitott táskával rohangálsz, nincs nálad sok készpénz és egyéb olyan általános jó tanácsok, amiket érdemes betartani ebben az esetben. A másik pedig az, hogy hál' Istennek a technológia fejlődése során most már olyan eszközök vannak a kezünkben, gondolok itt a telefonra, amik bármikor akár egy élő live közvetítésre is alkalmasak. Elég nagy az elrettentő hatása azoknak az elkövetéseknek a viszonylatában, amikor valaki föllép presszíven vagy ártó, rabló szándékkal valaki ellen, és az elindít egy Facebook live-ot például, akkor az eléggé el tudja rettenteni azt, aki ezt végrehajtja. Volt már több olyan eset, amikor beszámoltak arról, hogy csak annyi, hogy elővette a telefonját és ráirányította az emberre, még csak el se kellett indítani semmit, csak közölni vele azt, hogy az egy live, hogy élőben megy, és már akkor egy menekülőre fogta a dolgot. Tehát ezeket érdemes kézközelben tartani, vagy ilyen nyakbaakasztós telefontartókat is lehet most már kapni bárhol, amivel nagyon gyorsan tudunk akár rögzíteni is olyan eseményeket, amik később esetleg jól jöhetnek. Más egyéb ilyen bőröndriasztó, meg táskariasztó, meg igen, ezeket is lehet. Én mindig abban a hitben voltam, hogy ha én oda megteszek mindent tőlem telhetőt azért annak érdekében, hogy biztonságos legyen az utam, akkor nagyon nagy gond nem lehet, hál' Istennek legugogom, nekem nem is volt még semmi ilyen gondom. De az sem jó, hogyha az egész utazás alatt azon pestélyesen szólva receg az ember, hogy úristen, hogy mit fognak ellopni tőlem. Tehát van egy olyan egészséges felkészülés, amikor végig kell gondolni azt, hogy mit, hogyan fogok majd tenni, de utána ne ez legyen a fő gondolat a fejemben, miközben megyek éppen egy gyönyörű viadukton, vagy egy, mit tudom én, egy indulok egy gyönyörű völgyet megnézni, vagy valami vízesést, és akkor én közben azon gondolkozom, hogy mit fognak ellopni tőlem. Ez a józanész, mint ahogy mondtam, szerintem az maradjon a legfontosabb fegyver.
2: Illetve vannak azok a csoportok, amelyek ugye minden social médiában ott vannak, egy adott várossal, vagy egy adott országgal kapcsolatosan, ott is szerintem érdemes tájékozódni, vagy akkor esetleg feltenni kérdéseket, és jó tanácsokat tudunk kapni, hogy mire figyeljünk, hogy tényleg élmény legyen az utazás, és nem pedig egy rossz emlék, hogy egy adott esemény történt velünk.
1: Eszembe jutott egy sztori, amikor Szicíliába mentünk a feleségemmel, utána néztem ugye a bűnügyi statisztikáknak és egyebeknek, különböző csoportokba is belenézegettem, hogy mik a hírek, és volt ott olyan, aki konkrétan feltette a kérdést, hogy bűnügyi statisztikailag ugye mennyire fertőzött Szicília, és volt egy nagyon érdekes hozzászólás, hogy higgyétek el, hogy a turista ott nagyon nagy biztonságban van, mert még a maffia is vigyázza a turistára, mert tudják, hogy abból élnek. Tehát ez egy kicsit úgy megmosolyogtató volt, hogy a legnagyobb biztonságban ott vagy, ahol a maffia vigyázza.
0: A mely epizódban, hallgatva az idők szavára augusztus eleje lévén, amikor mindenki szabadságra megy, az utazás és a biztonságtechnika kapcsolatáról beszélgettünk Nagy Ferenc biztonságtechnikai szakértő segítségével. Köszönjük az időt.
1: Köszönöm én is.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Elkészült a Madách Imre út felújítása, a korábbi parkolóhelyén ma már padok, növénykazetták és fák vannak, az autóforgalom helyét pedig átvették a gyalogosok. Így hát végre anélkül, hogy tartanunk kellene a mögöttünk elhaladó autóktól szabadon sétálatunk, noha a Madách tér és a Madách Imre út nagy része évek óta sétáló utcaként működik, a Rumbak Sebestyén és az Asbót utcai szakaszt a korábbi átalakítás nem érintette eddig. A 7. kerületi önkormányzat még áprilisban indította el a tér teljes megújítását, ennek következtében a planténeres ládába ültetett fák helyére 15 talajkapcsolatos fát ültettek, míg a korábbiakat a kerületen belül helyezték új helyre. A munkálatoknak köszönhetően egy szintbe került az úttest és a járda felületek, ezzel új burkolatot is kaptak. Továbbá a biztonságosabb közlekedés érdekében a Rumbak-Sebestyén utca és a Madách Imre út közötti kereszteződést is átépítették. A vendéglátóhelyek teraszán a korábbinál jóval kényelmesebben, szellősebben lehet üldögélni, a kihelyezett padoknál és egyéb ülő alkalmatosságokon is kis csoportokban beszélgettek a diákok, a tér valóban a közösség élet, ahogy a cél is volt. Régóta kellett már ez a felújítás, örülünk, hogy végre úgy használhatjuk ezt a teret, ahogy mindig is vágytunk rá. Október 16-án ismét megrendezik az erőművek éjszakáját, amelyen országszerte több mint 80 energetikai és közműszolgáltató létesítmény mellett bepillantani. A programok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Az erőművek éjszakáján olyan helyszínek működését nézhetjük meg közelről, amelyek normál esetben nem látogathatók. Szakemberek vezetésével követhetjük végig többek között az energiatermelés és elosztás folyamatait, illetve azt, hogyan jut el az áram, a hő, az ivóvíz vagy éppen a földgáz a fogyasztókhoz. Az idei programban több különleges helyszín is szerepel. Csepelen egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű turbinacsarnokába, kazánházaiba és központi vezénylőjébe lehet bejutni. Kistarcsán pedig a visszaváltott italos dobozok és PET palackok útját lehet végigkövetni. Az erőművek éjszakájához idén is kapcsolódik a távhőszolgáltatás napja, így több távhőtermelő és szolgáltató is üzembejárásokkal készül. Az október 16-i programok ingyenesek, a férőhelyek azonban helyszínenként korlátozottak, úgyhogy érdemes lecsapni a helyekre az erőművek éjszakája.hu oldalon. 56/70 1956 filmre írva címmel rendez filmszemlét az 56-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára, az 56 Films, melynek a Corvin mozi ad otthont. Az október 16 és 18 között zajló fesztivál célja, hogy 1956 emlékezetét élő, befogadható és párbeszédre ösztönző kulturális eseményé tegye, amely a történelmi események felidézése mellett azok mai jelentőségére is reflektál. A programban dokumentumfilmek és válogatott játékfilmek szerepelnek, amelyeket alkotói és filmes szakemberekkel folytatott közönségtalálkozók és beszélgetések követnek. Vászonra került többek között a Megáll az idő, a Berni követ, a Temetetlen halott és a Szerencsés Dániel is. A fesztivál igazgatója Pignicki Réka, az 56 Films társalapítója és rendezője, amerikai magyar, Schiffer-Pál díjas dokumentumfilm rendező, akinek szülei az 56-os forradalom után menekültek az Egyesült Államokba, és aki több filmjében is feldolgozta 56 történetét és örökségét.
0: Programajánlót hallottak. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Lime Light bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúpa alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszé lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivártéri kertnek. félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű, üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az azévi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bukás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Az érdekképviseletek továbbra is azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést szeretnének elérni, valamint jobb munkakörülményeket követelnek. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak, miután Magyar Péter miniszterelnök októberi és januári kétlépcsős béremelést jelentett be. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrész Szibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Újabb Oroszországgal szembeni szankciókról állapodtak meg az uniós tagállamok. A megszorító intézkedések további csaknem 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemezték. A szankciós listára főként az orosz hadsereghez és a hadiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Időjárás.
4: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Minden alkalommal lelkesedéssel tölt el a tudat, hogy érdeklődéssel figyelik beszélgetéseinket. Mai alkalommal egy első filmes rendező lesz a vendégem, aki bemutatkozó nagyjáték filmjével magára irányította a hazai és a nemzetközi filmkritikusok figyelmét. Mielőtt arról kérdezném, miként éli meg a kedvező méltatásokat, következzen rövid bemutatása. Beszélgető partnerem a budaörsi Így és Gyula gimnáziumban töltött évei alatt határozta el, hogy a filmkészítést választja hivatásaként. Ehhez az inspirációt az iskola számára a karácsonyi ünnepségek és az IJ-s napok apropóján készült kisfilmek adták, melyeknek tevékeny alkotója volt már 14 éves korától kezdve. Az érettségit követően a Színház és Filmművészeti Egyetem felé vette az irányt, de nem sikerült felvételt nyernie, így Pécset, majd az ELTE bölcsészkarán filmet és magyart tanult. A diploma megszerzését követően magyar tanárként került vissza szeretett gimnáziumába, ahol 8 éven keresztül oktatta a diákokat, miközben filmes álmait sem adta fel, és folyamatosan rendezett kisfilmeket. A professzionális filmes karrierének beindulását a 2015-ös év hozta el, amikor is egy reklámfilm megrendezését követően a megrendelőt producernek meginvitálva a Katapult filmmel közösen készítette el a Fizetős nap című kis játékfilmjét. 2019-ben következett a Szabadok című kisfilmje, majd tavaly december elején került a mozikba a Larry című nagyjátékfilmje, amely hangos kritikai siker lett. A film a Kodbuszi Filmfesztiválon az ifjúsági kategória legjobbja lett, valamint a fesztivál legjobb első filmjének is megválasztották. Az elmúlt hétvégén a Magyar Filmkritikusok Szövetségének a díjátadóján is több kategóriában díjazták az alkotását. A Larry három színésze, a legjobb női epizód alakításért Szantner Anna, a legjobb férfi epizód alakításáért Onofer László, és a legjobb férfi főszereplő alakításáért Vilmányi Bennett kapta meg a plakettet, valamint a legjobb első filmnek járó elismerést is a Borsod rapper történetét feldolgozó film kapta meg. Köszöntöm a Cinem Anna vendég mikrofonjánál a Larry című film rendezőjét, Bernát Szilárdot. Hát szia, Isten hozott, azt kellett volna inkább mondanom, hogy Bernát Szilárd tanár urat?
6: Nem, vagy hát most már keveset tanítok.
5: De hát amikor egyeztettünk, hogy jössz beszélgetni, akkor is azt mondtad, hogy ja, az a nap az nem jó, mert akkor tanítok. Mit és hol?
6: Igen, péntekenként még tanítok. Továbbra is az IES-ben, az IES-nek van egy ilyen művészeti akadémia nevű felnőttképzése, és ott kerámiát és fotót és animációt lehet tanulni, és én az animációs szakon tanítok, dramaturgiát, meg forgatókönyvírást alapvetően.
5: Jaj, de jó, és milyen korosztálynak, akik ezt felnőttek? Tehát, hogy ezek nem érettségi előtt álló nebulók?
6: Igen, érettségi után érkeznek oda általában. Igen, tehát ilyen 19-20-21 évesek a srácok.
5: És milyen projekteket csináltok ott?
6: Hát az van, hogy ők, tehát hogy általában az a legfőbb céljuk, hogy a Momére aztán bekerüljenek, és elég nagy százalékban szerencsére fel is veszik őket. Úgyhogy hát valójában ez a legnagyobb cél, meg az, hogy a képzés végén ez egy 2 éves képzés készüljön egy vizsgafilmjük, és akkor én ebben próbálok segítkezni, amennyire tudok.
5: Látsz tehetségeket? Vannak ügyes, ígéretes fiatalok?
6: Abszolút, abszolút, nagyon sok. Tehát minden év folyamban kifejezetten van több, akiben már a képzés elején látszik, hogy nagyon, nagyon valamilyenek. És hát nagyon izgalmas. Amikor csináltuk a filmet a Larryt, akkor abba hagytam egy-két évre azt hiszem a tanítást, de utána visszatértem, nagyon izgalmas végigkövetni a fejlődésüket. És ugye azért is különösen érdekes, mert én nem értek az animációhoz, tehát hogy teljesen nem az én szakterületem, és ilyen módon ők azért eléggé máshogy gondolkodnak, tehát hogy sokkal inkább a képzőművészet irányából közelítik meg a filmet, és ez nekem nagyon izgalmas, tehát hogy én is elég sokat szoktam tanulni tőlük.
5: Oda-vissza formáljátok egymást?
6: Mondhatni, igen.
5: Hát sok sikert kívánok hozzá. A hétvégén ugye volt a Magyar Filmkritikusoknak a díja. Te milyen várakozásokkal mentél az eseményre?
6: Már tudtuk az átadón, hogy milyen díjakat kapunk. Ez fontos volt, hogy megjelenjen mindenki.
5: Ezt előre megmondták?
6: Igen. Igen, igen.
5: Elrontották egy kicsit az örömöt, vagy...
6: Nem, hát ez így szokott lenni, ugye egy-két héttel előtte szólnak, már csak azért is, hogy tudjunk készülni filmrészletekkel, mert általában minden köszönő beszéd előtt ilyenkor egy filmrészlet vezeti be a díjazottat. Szóval tudtuk, a díjátadón már tudtuk, hogy milyen díjakat fogunk kapni.
5: Akkor úgy kell, hogy megkérdezem, hogy milyen érzés volt, amikor megtudtad. Téged hívtak fel először, vagy a producert hívták fel, hogy ezek a díjak?
6: Fú, nem tudom, mi volt a sorrend, de tehát, hogy szerintem ugyanaznap hívtak fel minket, úgyhogy persze nagyon jó. Meg hát annak különösen örültem, hogy nyilván ez a legjobb első filmdíja is nagyon, nagyon szép, meg jó, meg örülök, hogy mondjam. Tehát, hogy egy olyan típusú visszajelzés, ami egy kicsit visszaigazolja, hogy ez az út, amin jártunk, az talán rendben van. De hogy aminek meg különösen örültem, az, hogy Bennett megkapta a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, az talán nem volt olyan nagy meglepetés, erre azért valamennyire számítottunk, mondjuk így a kritikai visszhang alapján. De hogy megkapta a Laci is, a csaladó karakterét játszó srác, Onofer László, az nagyon nagy meglepetés volt. Tehát, hogy utána direkt megnéztem, hogy az elmúlt években kik kapták meg a díjat, és nem tudom, Nagy Ervin, meg Szervét Tibor után most Csaladó is megkapta, úgyhogy az nyilván nagyon, nagyon izgalmas volt. Meg Anna Diának is nagyon örültem. Valahogy így a kritikai visszhangban, meg azok alapján, az interjúk alapján, amiket így adtam a mondjuk december 1 óta, ott nagyon a fiúkra koncentrált mindenki. És persze nyilván ez egy eléggé ilyen férfias film, de hogy szerintem az Anna szerepe is nagyon fontos benne, és ennek különösen örültem, hogy ezt észrevették a filmkritikusok.
5: Fel lehet készülni egy ilyen volumenű fogadtatásra egy első film kapcsán?
6: Fú, nem tudom. Tehát, hogy én nem láttam ezt a típusú figyelmet látni, vagy jönni, egyáltalán nem. Tehát valahogy én egészen más irányt képzeltem el a filmnek, amikor még erről fantáziáltam. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy itthon nagyjából radar alatt fog maradni. Tehát azt gondoltam, hogy majd persze kijön pár kritika, meg majd megnézik páron, de hát most már 2 hónap eltelt a bemutató után, és most is itt ülök, érte szóval. És nagyon, tehát ami ilyen különösen fontos, azt hiszem, hogy tényleg nagyon sok helyről, meg típusú embertől jön visszajelzés. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy valahogy ez nem csak így a szakmának, vagy nem csak a kritikusoknak lett érdekes, hanem talán szélesebb körnek. És hát őszintén ezt egyáltalán nem, tehát nem ismertem ezt gondolni, vagy remélni, de hogy ez egy nagyon izgalmas érzés. Meg hát ilyenkor az is van, tudod, hogy már nem, az első 1-2 hét nyilván nagyon intenzív volt, amikor elindultak a visszajelzések, meg nyilván nagyon tartottam attól, hogy mit fog okozni a film, vagy hát így izgultam, izgatott voltam, de utána elég hamar megszületett az az élmény, hogy azt érzem, hogy ezek már nem nekem szólnak, tehát hogy olyan, mint hogyha megszületett volna egy ilyen önálló entitás, és innentől kezdve azt hiszem, hogy már csak az a dolgom, hogy nem drukkoljak neki, vagy örüljek az ő sikereinek.
5: Erősnek érezted egyébként a mezőnyt? A tavalyi éves, tavalyi évi magyar filmes mezőnyt?
6: Igen, de tehát az van, hogy most azért kezdenek beérni az inkubátor filmek, és ebben az évben kifejezetten sokat beszéltek erről filmes újságírók, meg kritikusok, hogy valahogy ezek a filmek a legizgalmasabbak, vagy legprogresszívebbek, vagy ezek helyezkednek el valahogy legorganikusabban a magyar filmkultúrában. Úgyhogy igen, tehát hogy mindig, amikor kijön egy ilyen első film, egy inkubátorfilm, akkor az nagyon izgalmas. Főleg az olyan típusú alkotóktól, akiket mondjuk például ismerek, megláttam a kisfilmjeit, és akkor ilyenkor mindig van a fejemben egy kép, vagy valamilyen fantázia, hogy milyen lesz az első filmük, és hát nem tudom, a Csomasasi, Szilágyi Fanni filmjei ugye idén jöttek ki, és tehát ezek persze, ezek nagyon izgalmas fejlemények.
5: Mondhatjuk, hogy tőlük tartottál a legjobban a megmérettetés kapcsán?
6: Nem, tehát hogy tényleg fura, és tehát hogy van persze valamennyi ilyen verseny szellem, vagy élmény is bennem, de hogy mivel mondjuk őket személyesen is ismerem, ezért, tehát, hogy nem volt bennem olyan vágy, hogy jobbnak kell lenni, vagy bármilyen ilyesmi, hanem én tényleg drukkoltam nekik, meg így igazából mindent, tehát, hogy az mindig jobb, amikor jobb élmény, amikor valaki jó filmet csinál, az a rosszabb élmény, azt hiszem, amikor valaki rosszat csinál. Hogyha valaki jót csinál, az öröm, és azzal nincsen semmi bajom.
5: Most, hogy túl vagy az eseményeken, tehát ugye most már a moziban van a film, kritikai fogadtatás is nagyon jó volt, filmkritikusok díjat is kaptatok, most már így túl vagy ezen az egészen, milyennek látod?
6: A filmet?
5: Meg ugye az egész helyzetet, tehát hogy most például jönnek a gratuláló SMS-ek még folyamatosan, jönnek a színészektől az ajánlatok, hogy figyelj, a következő filmednél gondolj rám, kapod a forgatókönyveket, hogy figyelj, hát akkor Szilárd, van itt egy remek ötletem, nem akarnád megrendezni? Szóval, hogy felpesdült az élet körülötted?
6: Hát igen, persze, egy kicsit igen, vannak ilyen típusú üzenetek, meg megkeresések. Nem is tudom, tehát az van, hogy ezt nem, azt hiszem, hogy nem igazán tudom bemérni, hogy a Larrynek a recepciója az mit jelent, vagy, vagy mit fog jelenteni, annyira közel vagyok még, hogy kicsit úgy el is vagyok benne veszve. Nyilván az, tehát hogy az nehéz, de azt hiszem, hogy csak a rutintalanságom miatt nehéz, hogy, hogy valahogy olyan igazán elengedni, az, az jó lenne. Tehát, hogy, hogy mi van most 23, 21 novemberében, november elején fejeztük be teljesen, tehát akkor került dobozba a film. És én már akkor is azt éreztem, hogy rendben el van engedve, akkor, akkor előre kell menni a következő irányába, de nyilván ez most ez a nagyon intenzív időszak, az egyrészt így folyamatosan visszahúz. Olyan értelemben, hogy, hogy megint a filmről kell gondolkodnom, hogy valamennyire értelmes dolgokat mondjak róla, például egy ilyen helyzetben.
5: Megnyugtat.
6: Ja, szuper. És tehát, hogy valahogy nehéz most a következővel foglalkoznom, de azt hiszem, hogy, hogy elsősorban ez a dolgom. Tehát, hogy őszintén nem tudom bemérni, hogy, hogy ez a helyzet most mit jelent, és tehát egyrészt nem akarok nagyon cinikus se lenni vele kapcsolatban, tehát, hogy az ilyen jó érzéseket, meg visszajelzéseket, azokat azt hiszem, hogy igyekeznem kell megélni. Másrészt viszont azt hiszem, hogy túl dimenzionálni se érdemes annak az egésznek a jelentőségét. Nem tudom, meglátjuk.
5: Mennyire kárpótolnak most ezek az elismerések a hosszú folyamatért, ami alatt ez a film készült? Mert hogy ugye még amikor ti először nyertetek erre a könyvre, az még nagyon-nagyon régen volt.
6: Igen, igen, igen.
5: Ezt egy kicsit dátumok közé tudod foglalni?
6: Megpróbálom. Azt hiszem, hogyha jól emlékszem vissza, talán 2000, vagy 17, vagy 18 volt az inkub, várjunk csak, nem, még korábban. Igen, azért emlékszem, mert amikor volt az inkubátornak a döntője, amikor végül kiderült, hogy nem jutottunk be az ötbe, másnap lettem 30 éves, tehát magyarul akkor az 2016-ban volt. Igen. Tehát 2016-ban indult el az egész történet, és hát nagyon rögös útja volt, mert az inkubátoron nem sikerült, aztán bekerültünk így egyenesági fejlesztésre, és akkor ott másfél év fejlesztés után végül megkaptuk a zöld lámpát, és ez pont az az időszak volt, amikor utána egy, nem tudom, két hónap múlva meghalt Andy Vajna, és akkor a film alap akkori szervezetem szétesett, vagy nem tudom. Tehát, hogy a filmintézet megalakulásánál aztán újra kellett pályáznunk. Szóval hosszú, igen, meg nehéz időszak volt, mi volt a kérdés?
5: De akkor ez most egy tulajdonképpen jogos glória és egy kellemes érzés, hogy megérte a fáradtságot belefektetni meg a munkát.
6: Igen, persze. Elsősorban amiatt, mert hát amikor csináltuk, akkor azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló, hogy nagyon sok esetben kérdőjeleztem meg ennek az egésznek a létjogosultságát, azt, hogy ez egyáltalán egy filme, vagy hogy mi lesz belőle, vagy hogy milyen hatása lesz, mi értelme van ennek az egésznek. Azt hiszem, hogy ez jó is, tehát ezeket muszáj adott esetben ezeket a kérdéseket feltenni, de hát automatikusan is megjelentek ezek a kérdések sok esetben a fejemben. Igen, nem, tehát hogy azt hiszem, hogy az ilyen ego történeteken túl, mert persze olyan is volt az első két hétben, amikor azt éreztem, hogy hűha, de az elég gyorsan így leállt, és, és így visszarángattam magam, nem tudom, a földre. Úgyhogy most már ez nincs. Igen, tehát hogy azt hiszem, hogy az van, hogy az a típusú filmes gondolkodásmód, amiben én nagyon bíztam, hogy van helye, talán itthon, az most kapott valamilyen típusú, vagy hát nem is valamilyen típusú, hanem tényleg elég sok helyről kapott visszaigazolást, és ez számomra azt jelenti, hogy talán jó az út, de persze ebben nem csak én vagyok egyedül, hanem hát ez egy csapatmunka, és ebben a filmben ugyanúgy benne van nyilván a értelmszerűen a Bennett, de hogy a Nagy Végergő is, aki a dramaturgon volt, meg a Hartung Dávid, aki az operatőr volt, meg aztán a Szabó Tomi, aki vágta a filmet, tehát hogy azért ez egy igazi közös játék, meg csapatmunka, és igen, tehát hogy szerintem az mérettetett meg most az elmúlt időszakban, hogy az, ahogy mi gondolkodunk a filmről, meg az, amit mi mondani akarunk, meg ahogy mondani akarunk, vagy amilyen, nem tudom, tempót, meg technikát, meg témákat használunk, az érdekese rajtunk kívül bárkinek.
5: És tényleg.
6: Hát, igen.
5: Mielőtt a film részleteibe belemennénk, engem az érdekelne, hogy mennyire nehéz volt a MÁV illetékeseit rávenni arra, hogy egy Intercity vagont ti nagyon csúnyán össze fogtok grafitizni.
6: Hát igen, ez a movie magic. Nem grafitiztunk össze egy vagont sem, ez az utómunkával került végül rá. Tehát egyébként most a ugye két helyen szerepel ez az összegrafitizett vonat, amit mondtál. Mindkét esetben egyébként segített a MÁV, de csak annyit, hogy így egyeztettünk, hogy mondják ezt, menet időt, vagy hogy
5: menetrendet,
6: igen, hogy mikor megy el az a típusú vonat, amire nekünk szükségünk van. Egyébként meg egy ilyen VFX trükk. De amikor például az utolsó jelenetet vettük fel, az majdnem egy évvel a forgatás után volt, amikor a legvégét vettük fel, az potforgatás volt. És hát ott már annyira elfogyott minden pénz, meg lelkesedés, hogy talán öten vagy hatan voltunk ott a szereplőkön kívül, és az, hogy ezt így meg tudtuk csinálni, az hát egyrészt szerencse, mert hogy az a snit az létrejött, másrészt pedig nagyon sok.
5: Ezt segítsünk a hallgatóknak, hogy ez melyik snit?
6: Igen, hát a legutolsó. Anélkül, hogy most spoilereznék, ugye a vége az a keleti pályaudvarba játszódik, és akkor ott mert a keleti udvar belsejében ott van az utolsó snit, és ez tényleg egy ilyen elég különös snit olyan értelemben, hogy fontos volt, hogy a tempók azok jól jöjjenek ki, hogy mikor érkezik meg a vonat, meg hogy aztán a srácok hogy lépnek be ebbe a képbe, és hogy aztán mikor takarja ki ezt a vonatot, egy másik vonat. Ezt úgy tudtuk elérni, hogy nagyon sokszor felvettük, és reménykedtünk abban, hogy egyszer jól fog kijönni.
5: Egyébként az a jelenet, ami a keleti pályaudvar előtt játszódik a napfelkeltében, ugye, ahol a Bennett és a csaladó gyakorlatilag a visszaútra gyakorlatilag kuncsorogja a pénzt, az nekem mondjuk az elmúlt évek, de még azt is megmerem mondani, hogy évtized egyik leghangulatosabb és legjobban sikerült magyar filmes jelenete. Ezt a beszélgetést egy későbbi szakaszán akartam megkérdezni, de akkor most immediás stressz, vágjunk bele, hogy az hogy született meg ennyire zseniálisan az a jelenet? Hogy az tényleg annyira impro volt, vagy már annyira egymáson volt a csaladó meg a Bennett hullámhosszilag, hogy tényleg ez jött ki belőle, vagy egyszerűen a rendezői zsenialitásod szülte meg azt a jelenetet?
6: Több összetevője volt. Én nem tudtam még 2020-ban, amikor forgattuk a filmet, hogy ennek egészen pontosan mi a vége. Mármint azt persze tudtam, hogy az A38-on mi fog történni a tehetségkutatóban, de azt, hogy mi az epilógus, vagy hogy azután hogy engedjük el a karaktereket, azt nem. És egy egészen más típusú zárlatot vettünk fel ott, ami aztán végül, amikor összeállt a, nem tudom, első, második, harmadik vágat, akkor láttuk, hogy az nem. Tehát, hogy ez nem ennek a filmnek a vége, nem ezt adja ki, nem ez következik organikusan a történetből. Szóval nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy mi legyen a vége, elsősorban a Gergővel. De ez a kéregetésnek a motivuma, az nekem már megvolt régebben. Tehát azt éreztem, hogy ez egy érdekes ilyen lezáró aktus lehet. Egyrészt azért, mert nagyon szerettem volna, hogyha ennek a filmnek ironikus a zárlata. Tehát, hogy ne legyen ilyen elvágólagosan tragikus, amiben az az állítás fogalmazódik meg, hogy ebből a helyzetből egyszerűen nincs kiutás, és nem is lehet megfordítani ezt a helyzetet. De nyilvánvalóan azt sem akartam, hogy egy ilyen tisztán komikus vagy pozitív zárlata legyen a filmnek, mert ez nem az a film. Szóval valami ironikusat akartam, aminek a mérétegeiben ott van a dráma, meg tulajdonképpen a tragédia, meg a kitörésnek az ilyen egzisztencialista problematikája. De azt szerettem volna, hogyha emellett, vagy e felett, vagy ennek a felszínén, vagy ezzel együtt ott van az életigenlés, vagy a vitalitás, vagy a képesség arra vonatkozóan, hogy legalább ki tudjam saját magamat röhögni, vagy ki tudjuk egymást röhögni. Uh-huh. Vagy valaminek a megszületése. És ugye ez esetben ez a barátság, ami ott van a végén. És akkor itt jön a képbe a valóság, hogy amikor gondolkoztam ezen a jeleneten, akkor azt kellett végig gondolni, hogy mi az a pozitív állítás, vagy mi az a fejlődés, ami viszont igenis megszületik ebben a filmben, és ilyen értelemben pedig mégiscsak komikus logikával működik, mert hogy hát Arisztotelész értelemben a hősök ugye rossz sorsba, jó sorsba jutnak, tehát hogy mi az, amit a főszereplő fiú viszont kapott. És tényleg nagyon sokat gondolkoztam ezen, de a válasz az teljesen nyilvánvaló volt, és tulajdonképpen ott volt a szemem előtt. Az a viszony, ami létrejött a Bennett meg a Laci között, már úgy értem, hogy civilben is, az nagyon vonzó volt, meg ilyen imponáló, meg egyszerűen, tehát jó volt őket nézni, meg jó volt velük lenni, meg jó volt hármasban lenni, és akkor azt éreztem, hogy most így túl mindenféle nem tudom, művészi állításon, vagy ilyen koncepcionális kérdéseken, ez egy valódi érték, ami az alatt az út alatt megképződött, amit így bejártunk a srácokkal a film alatt, és akkor azt éreztem, hogy hát persze, tehát mi lehet nagyobb érték annál, mint hogy szerzel valakit az életedben, aki bizonyos értelemben megvált. Mert hogy ugye nagy megváltás történet, tehát nem mesél el a film, de kis megváltások vannak benne. És azon gondolkoztunk, hogy ez hogy tud megvalósulni, és akkor arra jöttem rá, hogy a barátság az végső soron valami olyasmit jelent, hogy te megengeded valakinek, hogy olyan közel lépjen hozzád, ahol már nem tud téged bántani. És azzal, hogyha például kifiguráz, vagy felhívja a gyengeségeidre a figyelmet, akkor az már nem bántóan hat, hanem van egy olyan szövetség köztetek, hogy neki már ezt is lehet. És ez ilyen valahogy nagyon igaz gondolatnak tűnt akkor, és akkor jött ez az ötlet, hogy akkor legyen ez az utolsó nagy ilyen koreográfia, hogy elkezdi bántani a főszereplő fiút, vagy elkezdi így nem lehet csúnyán beszélni, ugye? Tehát, hogy így piszkálni a dadogása miatt.
5: De hát így is olyan jól áthidaltad.
6: És hát tehát, hogy az a feloldás tulajdonképpen a végén, hogy ki tudják a saját helyzetüket nevetni, ami meg nem tudom, hogy ennél létezik-e igazibb, vagy ilyen nagyobb megváltás.
5: Nagyon felemelő lesz sikerült a vége. Tehát ugye nagyon erőteljes a film, nagyon komoly mélységeket és magasságokat jár meg a néző, miközben nézi, és ez a napfelkeltében ez a üde, vidám hangulat, és a két embernek tényleg a barátsága, az tényleg nagyon emblematikus kép, amit az ember a filmmel magával tud vinni. Amikor az ifjú Bernárd Szilárd a filmes karrierjéről álmodott, akkor milyen típusú filmek, milyen típusú hangulatok voltak a fejedben? Hogy én majd ilyet, vagy olyat, vagy amolyat fogok csinálni?
6: Igen, abszolút volt ilyen. Hát,
5: na de milyen? Vagy milyenek?
6: Hát, hogyha most kifejezett filmekre vagy kíváncsi, akkor én elég hamar, azt hiszem, találkoztam, már hogy a gimnáziumban, gimis filmklubban találkoztam olyan filmekkel, amik így nagyon elkaptak, meg kizökkentettek, meg valahogy ilyen kényelmetlenné tették az ott ülést. Ezt az akkori irodalomtanáromnak köszönhettem elsősorban. Azt éreztem, hogy amikor megnéztem a Szakácsotól, vagy a feleségét, meg a szeretőjét, vagy a nem is tudom, Mechanikus narancsot, vagy mondjuk egy Tarkovszki hát filmet.
5: A gimnazista fejjel az...
6: Igen, hát ezek ilyen bukós isakos filmek.
5: Tud átrendeződést okozni a világszemléletben.
6: Igen, de akkor láttam egyébként a Szállót is Pasolinitől, meg talán a Körelt Fassbindertől. Szóval igen.
5: Akarsz volna beszélni?
6: Igen, szívesen persze. Igen, az tulajdonképpen szívesebben is, mint magamról, de szóval hogy amikor ezeket láttam, akkor az olyan... tehát olyan volt, mintha megfordult volna velem a világ, nem tudom.
5: Igen.
6: Igen. Azt éreztem, hogy ez valami nagyobb, meg mélyebb, mint amit én eddig bármikor láttam, vagy tudtam, vagy ismertem a világ. Te olyan volt, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, nem is tudom, ilyen halucinogén élmény, tehát hogy ilyen egészen, vagy ilyen álom, tehát hogy ilyen nagyon
5: különleges. De ez a Lerű című filmnek a közege sem a te saját közeged, tehát hogy te se innen jössz ebből a környezetből, hát ugye pesti fiú vagy városi, kertvárosi, vagy városi inkább?
6: Hát is. Gazdagréten születtem, de főleg Budán nőttem fel.
5: Igen, tehát hogy azért neked ez a Borsod bugyra, ez azért eléggé távol van. Kell, hogy egy rendező benne legyen nagyon ebbe a közegbe ahhoz, hogy egy ennyire hiteles filmet tudjon csinálni, vagy az a jó, hogyha mondjuk elképzeli csak?
6: Igen, ez nagyon jó kérdés, meg én is nagyon sokat gondolkoztam ezen, főleg mióta nagyon sokszor feltezik ezt a kérdést, hogy erre vajon mi a legőszintébb válasz. Én több választ tudok adni, és nem tudom, hogy melyik a legigaz. Azt hiszem, hogy talán az a legőszintébb, hogy valamilyen intuitív módon valahogy nagyon zsigerileg vonzanak ezek a történetek. És talán bármilyen analitikus válasz azzal kapcsolatban, hogy miért, az csak részben lenne igaz. Nem pontosan tudom. Tehát, hogy van valamilyen ilyen ösztönös vonzódásom ezek felé, a történetek felé, és persze az is benne van, hogy nagyon nagy hatással voltak rám olyan regények, elsősorban magyar szerzők, és olyan filmek, amik meg szociografikusak, amik szociorealista módon hatnak, és akkor itt nem tudom, az olasz neorealizmuson keresztül, mondjuk a budapesti iskolán át a nem tudom, román új hullámig, vagy Ulrich Seidelig, vagy nem is tudom, mondjuk a Dárden testvérekig terjed a
5: azért ez egy nagyon széles spektrum.
6: Igen. Igen, de hogy érted, az van, hogy mondjuk a 70-es évek budapesti iskolája, tehát ez is olyan fura, hogy ott van mondjuk, nem tudom, Fekete vonatot megnézed, vagy a Cséplő Gyurit, tehát hogy azok sokkal mélyebbre mennek egyébként, mint a Lerű. Mondjuk azok még dokumentaristább filmek, meg még inkább használják ezeket a szociografikus eszközöket. És hát annak is budapesti iskola volt a neve, tehát hogy jellemzően a BBS stúdióból indultak el az alkotók, mondjuk ezt nem maguknak adták, amennyire tudom, hanem talán tehát hogy német filmkritikusok adták ennek az irányzatnak ezt a nevet, ha jól emlékszem, de hogy ott is valami olyasmi történt, hogy nem elsősorban azok az alkotók foglalkoztak ezzel, akik onnan származnak, hanem ez valamiféle ilyen megismerési vágy. Talán ez a kulcs. Igen. Azt hiszem, hogy az energia, vagy az a kíváncsiság, talán ez a legjobb, ami végigvitt engem, meg a többieket is ezen a filmen, de leginkább engem, az ötlettől mondjuk az utolsó forgatási napig, az volt az igazán fontos, meg az segített legjobban, hogy valami olyasmiről beszélek, amit nem ismerek pontosan, de nagyon szeretném megismerni. Így azt érzem, hogy muszáj megismernem, tehát hogy ez valami létszükség, hogy megismerjem minél alaposabban, és ez a folyamatos nyugtalanság, meg nyilvánvalóan szorongás azzal kapcsolatban, hogy valami hamis kerül fel a vászonra, ez töltötte, vagy töltött fel, azt hiszem, annyi energiával, hogy le tudtuk forgatni ezt a filmet. Én biztos vagyok benne, hogy ennél lehetne autentikusabb, meg nagyon sok esetben éreztem azt egyébként már a forgatás alatt is, meg aztán a vágásnál, hogy bizonyos dolgokban még radikálisabbnak kellett volna lennem, még realistábbnak, csak aztán bejátszottak műfaji kérdések valójában. Tehát, hogy az volt a nagyon nagy lavírozás a forgatás alatt, hogy nagyon sok olyan motívum, meg sors, meg helyszín megfogott,

0: coming of age karakterdáma, felnövés történet, és voltak, tehát hogy konkrétan fel is vettünk például még pici jeleneteket, vagy jelenet részleteket, vagy képeket, amik ezt a szociografikusságot erősítették, de amikor már összeállt a filmnek a struktúrája, már a vágóasztalon, és láttam, hogy ez tulajdonképpen micsoda, akkor ott teljesen egyértelmű volt, hogy ezeket a mellékzöngéket, ezeket el kell csitítani, mert hogy mégiscsak a főszereplő srácnak a története az, ami fontos, és hiába voltak olyan jelenetrészek, vagy képeink, amik mondjuk ezt a riport élményt, ezt még dúsították volna, de azt éreztem, hogy ez már csak ilyen alkotói túlhangsúlyozás, vagy egyszerűen nincs szükség rá, mert nem az a fontos. És abban a pillanatban, amikor nem mondjuk az Ádám karakterének a történetét erősítik, vagy nem adnak hozzá, hanem csak a helyi értékükön működnek, onnantól kezdve meg manírossá váltak, és ezeket így le kellett dobálni a filmről.
1: Azért így is vannak a filmben nagyon erőteljes, autentikus környezetben játszódó jelenetek, amelyek szerintem a filmnek az egyik legnagyobb értéke, ezt a hangulatot úgy visszaadni a vásznon, amit azért ritkán szoktunk látni magyar filmeken. Hogy például az, hogy ti lementetek, és nem tudom, hogy kell hivatalosan mondani, én azt mondom, hogy lementetek a cigány sorra, akkor ott gyakorlatilag nektek kellett asszimilálódni az ottani környezetben, hogy ez hogyan sikerült? Fel tudtatok ott készülni arra, hogy bármikor a feje tetejére állhat az a koncepció, amit ti kitaláltatok?
0: Igen. Röviden az a válaszom, hogy igen.
1: Jó, hát a következő kérdés.
0: Igen, erre fel kellett készülni, persze meg egészen más forgatási apparátus meg hozzáállást igényel egy ilyen típusú forgatást, tehát sokkal inkább dokumentumfilmesként kell hozzáállni mondjuk egy ilyen helyzetben az adott naphoz.
1: De ott azt én nézőként azt éreztem, hogy azért ott volt egy-két olyan pillanat a filmben, amikor ott összeütnek a fiúk a putriba, hogy az valóságos volt, tehát hogy az szerintem nem színlelt dolog volt. Tehát ott valószínűleg közbe kellett lépni, vagy legalábbis valakinek ott azt irányítani kellett, és nem biztos, hogy te tudtad azt, mint rendező irányítani a folyamatot. Jól érzem?
0: Ja, most az összefeszülésre gondolsz?
1: Igen, például.
0: Nem, hát az ki volt találva. Szóval igen? Az, igen, hát igen.
1: Én annyira valós, tehát gyerekkoromban én is jártam hasonló környezetekben, édesapám állatorvos volt, és rengeteget jártunk a cigány sorra, és ott én szemtanúja voltam hasonló helyzeteknek, én teljesen elhittem, de akkor ez egy nagy érdem, úgyhogy gratulálok.
0: Hát olyan értelemben azért mégis az én érdemem, hogy én megírtam egy jelenetet arra a napra, hogy ott mi fog történni. És már amikor mentünk oda, ültem a kis buszban, és tartottunk a helyszín felé, akkor éreztem, hogy ez nem, tehát egyrészt nem tudom megcsinálni, nem tudom számon kérni ezt az ötletet a valóságon, másrészt pedig, hogy valami olyasminek kell megtörténnie, ami csak ott és akkor is csak aznap történhet meg, ami a jelen valóságából indul ki. És ilyen módon elég nagy kockázatot vállaltunk, mert az történt, hogy elengedtem a forgatókönyvnek ezt a részét, és elkezdtünk ott helyszínen improvizálni. Így megkértem a srácokat, hogy improvizáljanak. Itt nagyon kevés instrukcióm volt. Nagyjából annyi volt az instrukcióm, tehát elmondtam, hogy mi a története a Bennett karakterének, meg elmondtam, hogy a srác, aki ott volt, Oliver nevű fiú, nagyjából miben van. És azt, hogy a beszédhiba kapcsán alakuljon ki valamilyen típusú konfliktus. Tehát, hogy emiatt csúfolja ki a Bennettet lényegében. De hogy ebből aztán, hogy mi fog következni, azt nem tudtuk. És akkor elkezdtünk próbálni, de már önmagában az első próbák annyira jól sikerültek, és a Oliver, Fóri Zsolivernek hívják a srácot, annyira tehetséges volt, de hogy most direkt használom ezt a szót, mert nem, tehát, hogy ilyenkor nem csak az van, hogy valaki mondjuk jó, tehát érdekes a személyisége, meg jók az energiái. Abban a pillanatban, hogy egy kamera elé kerül, nagyon sok esetben elkezdi felülviselkedni magát, vagy máshogy működik. Én tényleg azt gondolom, hogy ez színészi tehetség. És nem csak az történt, hogy megcsinálta egyszer érdekesen a jelenetet, hanem hogy utána újra és újra, és nagyon instrukcióérzékeny volt, és az valamilyen isteni áldás volt, hogy őt aznap kasztingoltuk be.

0: egyébként. és az ő, tehát hogy elkezdtünk improvizálni, és aztán, tehát egy kameránk volt, annyi volt a feladat, hogy az asszisztensem folyamatosan jegyzetelt, hogy miket mond az Oliver, és hogy arra mit imbrózik a Bennett, és amikor megfordítottuk a kamerát, akkor ezeket visszamondta a Bennett, így született maga a jelenet.
1: Fantasztikus, nagyon-nagyon élveztem. Egyébként a világnézet is egy elképesztő találás, tehát mondjuk lehetett róla tudni, hogy egy tehetséges fiatal színész, aki előtt remek karrier van, és ugye ti már dolgoztatok együtt a kisfilmedbe, de hát az, hogy őt rá tudtad venni erre az alakításra, mi volt az első reakciója, amikor a forgatókönyvet elolvasta?
0: Nem is a könyvet olvasta el, hanem megcsináltuk a szabadokat, és talán az azt követő nyáron, amikor már úgy érződött, hogy talán lesz valami a Larryből, akkor ültem le vele, és elmeséltem neki röviden, hogy mi a film, és hogy rá gondoltam. Hát nagyon örült, mert hogy kifejezetten ezeket az ilyen nagyon furcsa hívó szavakat mondtam, hogy dadogás, és rappelés, és szociorealizmus, tehát hogy nyilván ezeknek örült, meg én is próbáltam olyanokat mondani, hogy így felkeltsem az érdeklődését. De onnantól kezdve meg elindult egy nagyon hosszú munkafolyamat.
1: Hogy ő belebújt a szerepbe, te mentél vele, és gyakorlatilag együtt bújtatok bele a Larrybe?
0: Igen, azt hiszem, hogy ez így pontos. Tehát, hogy ami nagyon fontos volt, azt hiszem, hogy a Bennett is ezt szerette volna, meg ezt én is nagyon erőltettem, hogy legyen időnk felkészülni. És persze...
1: És hosszú pályázati procedúra meg a COVID.
0: Volt időnk, igen.
1: Meg a többi.
0: Igen. Hát a COVID egyébként nagyon, nagyon jól jött, tehát ez hihetetlen szerencsése jött ki, mert pont adott nekünk plusz 2 hónapot, amire nagyon nagy szükségünk volt. Szóval az történt, hogy tehát, hogy ott van a dadogás, ami nyilván fontos volt, hogy erre megfelelően felkészüljön, de hogy erről már is sokat beszéltem is, de most is beszélek róla szívesen. Inkább ami szerintem fontos volt az előkészületi fázisnál, meg ami aztán rákerült végül a vászonra is, hogy nagyon elég jól megismertem a Bennettet, és ő is elég jól megismert engem. És nagyon gátlástalan a szó legjobb értelmében. Én arra jöttem rá a forgatás során, amikor arról gondolkoztam, hogy mi is az a színészvezetés, meg alapvetően az instruálás az hogy működik és hogy néz ki. Az jutott eszembe közben, az a párhuzam, hogy akkoriban, vagy talán azután, mert nem emlékszem pontosan a sorrendre, de talán nem is fontos, hogy játszottam az unokaöcsémmel, aki akkor két és fél éves volt, legóztunk. És
1: milyen jó dolog is az.
0: Igen. Igen, de hogy nekem nem volt akkoriban tapasztalatom arról, hogy egy gyerekkel milyen legózni. És hogy ugye neki, tehát hogy mágikus korszakban van, tehát hogy ő abszolút, hogyha azt mondja egy nem tudom, egy kis repülőről, hogy ez repülő, akkor ez tényleg repülő, és hogyha azt mondja egy szőnyeg mintáról, hogy ez az út, akkor ez tényleg az út. És hát nyilván felnőttként meg már nem így működök, sajnos. És emiatt beleengedni magamat az ő világába, az ugye nagyon nehéz, és gátlásaim vannak. Az főleg úgy, hogyha mondjuk ott van pár felnőtt is, és néznek, akkor előtte, meg aztán főleg gátlásaim vannak, de hogyha nem engedem bele magam a kisfiúnak a világába, akkor viszont nem lesz olyan jó a játék.
1: Igen.
0: Se neki, és se nekem. És akkor egy ponton túl éreztem, hogy tudok már gátlástalan lenni, én is olyan, tehát, hogy elfogadni a szabályait, és ilyen módon gyermek ilyen játszani. És azt hiszem, hogy kicsit ilyen egy szerepnek a megformálása is, főleg amikor vannak amatőrök is, hogy egyszerűen azt a típusú gátlástalanságot kell létrehozni a szetben, megsegíteni a szereplőknek, hogy eljussanak addig, hogy amikor valódi pillanatok, meg helyzetek, meg hatások, meg érzelmek tudnak megjelenni. Valódi jelenlét, azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb. Hogy ne a te technika kerüljön fel a vászonra, meg a tempó, ami sok esetben mesterséges jelenlétet hoz létre, hanem valahogy eljuttatni, nem tudom, felszabadítani, bátorítani, provokálni őket, hogy valódi jelenlét szülessen meg ezen a vászon. És ezt a gátlástalanságot ezt így értem, hogy teljesen megengedni magunknak, hogy játszunk. És nyilván a Bennett ebben rutinos, meg magától értetődően tehetséges. Na most én nem voltam az, de hogy nagyon gyorsan el kellett jutnom addig a pontig, hogy muszáj, hogy én is gátlástalanul játszok, vagy mondjuk adott esetben előjátszak neki dolgokat. Uh-huh. És hogy értse. És tulajdonképpen ez volt a technikánk, amennyire visszatudok emlékezni, hogy én előjátszottam neki dolgokat értelemszerűen rosszul, viszont ahogy haladtunk előre az időbe, egyre jobban értette, hogy mire gondolok. Egy-kettő pedig, hogy amikor én is egyre közelebb kerültem hozzá, egyre jobban megismertem, az nagyon figyeltem, hogy mik az ő gesztusai, a mimikái, hogyan reagál egy adott helyzetre, és hogy ebből a készletből, vagy ezekből az ilyen nonverbális kommunikációs gesztusokból sok esetben, meg aztán ezzel építettük a karaktert is. Uh-huh. És egyébként ez mindenkivel így volt. Azt hiszem, hogy ez egy elég jó technika, felszabadító is talán egy színésznek, mert azt a nyomasztó érzést talán egy kicsit oldja, hogy most valamilyen feladatot el kell, hogy végezzek, vagy valamilyen karaktert meg kell, hogy formáljak. Akkor, hogyha valakinek a gesztusrendszere az önmagában jó, és pont az a lényeg, hogy ezt a gesztusrendszert használja valahogy a lehető legtermészetesebb módon, akkor születik meg valami érdekes munkamódszer, vagy valamilyen érdekes jelenlét, és ez volt azt hiszem a legnagyobb feladat a forgatás során.
1: Most többször is mondtad, hogy mennyire mélyen tudtátok megismerni egymást a Bennettel, ami szerintem egyébként ott is van a vásznon, de hogy most nyilván a Bennett nevében nem fogsz tudni nyilatkozni, de hogy mondjuk neked ez egy önismereti túrának mennyire volt mély ez az egész folyamat, még ezt a filmet, és ezt a karaktert együtt kitaláltátok?
0: Nehéz kérdés, nincs is rá ilyen sablon válaszom.
1: Hát az nem is érdekes.
0: Én gondolom. Biztos, hogy volt.
1: Hát akkor kérdezem úgy, hogy neked mit adott ez a film elkészítési folyamatban?
0: Hát az első, ami eszembe jut, az nyilván a rutin, de kifejezetten ilyen technikai ügyekben, tehát hogy...
1: Hát neked mondjuk mekkora feladat volt az, hogy például a Bennettet végig tartsd ebben a hőfokban, amit a film és a karakter megkívánt. Volt neked ezzel dolgod, vagy ez a színésznek a dolga, hogy ezt megtartsa?
0: Volt, igen. Azzal kapcsolatban is volt dolgom, hogy adott esetben óvjam őt, mondjuk olyan szettbeli stressztől, ami egyszerűen nem jó, hogyha rákerül. Nem mindig sikerült egyébként, tehát hogy nyilván nagyon érzékeny állapotokba került a forgatás során, és bármi, ami ebből kizökkenti, mondjuk egy, nem tudom, egy hangos világosító, vagy egy rossz irányba húzott kábel, bármi ilyesmi, uh-huh. Az nyilván megnehezíti az ő munkáját. Tehát, hogy egyrészt volt egy ilyen óvó feladatom is, azt hiszem, másik oldalon, meg persze olyan feladatom is volt, hogy adott esetben meg segítsem őt még jobban felpörögni, vagy még intenzívebben csinálni meg egy adott jelenetet, de most, hogy kijött a film, és a Bennettel is elég sokat beszéltem, neki mindig az az attitűdje az ilyen típusú kérdésekkel kapcsolatban, hogy valahogy próbálja ennek az egésznek a mágikus részét így dekonstruálni, és azt hiszem, hogy talán ez a jó irány. Nyilván, amikor megnézünk egy ilyen izgalmas alakítást, akkor nekem is olyan kérdések merülnek fel a fejemben, hogy milyen lélektani mélységben kellett lemenni, vajon mi kellett ahhoz, hogy egy adott karakter megformáljon egy ilyen szerepet. De hogy valójában ez azt hiszem, hogy ennél sokkal ilyen tisztább, meg egyszerűbb, meg valóságosabb, amikor a munkáról beszélünk. Tényleg azt hiszem, hogy mostantól már talán az ő nevébe beszélnék, és nem is biztos, hogy nem mondok hülyeséget, de hogy igen, tehát, hogy állapotok megjelenítése, az biztos, hogy úgy működik, hogy valami valódi állapotban kell, hogy legyek ahhoz, hogy ne hazudjak a kamerának. Mert egyszerűen tényleg az van, hogy kegyetlen a gép, és egyszerűen látja a kamut. És az az érdekes, hogy még azt is látja, amit ott mondjuk a helyszínen vagy a szedben nem láttunk. De hogy amikor aztán mondjuk megnézzük a musztert a vágóasztalon, akkor ott nagyon tiszta, hogy egyszerűen nem lehet kamuzni a kamera előtt, és ezt, tehát hogy valahogy ez volt a színészeknek a dolga, de egyébként nem csak a Bennettnek, hanem a Turóczi Szabinak is, meg az Annának is, valahogy ezt próbáltuk létrehozni abban a 20x napban ezeket az állapotokat, és fontosabb volt ez annál, hogy valaki nagy intenzitással vagy nagy ívet játszon.
1: Neked mennyire feladatod az, hogy mondjuk megkérsz egy színészt, hogy hosszú felkészüléssel bújjon bele egy ennyire nagyon nehéz, és nyilvánvalóan az ő személyiségét is befolyásoló szerepben, égjen ebben a szerepben 20x napig. Utána neked segítened kell neki lejönni, vagy ezt majd a színész megoldja?
0: Fú, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos kérdés. Bizonytalan voltam ezzel kapcsolatban, hogy mi a dolgom. Egyrészt azt éreztem, hogy nyilván, hogyha az az állításom, hogy felnőtt ember megoldja magának, akkor hát az nem... Tehát ez egyrészt nem én vagyok, másrészt így bagatelizálnám is a helyzetet, másrészt pedig egyszerűen nem így van, tehát ez egy közös munka, és nem ott kezdődik, amikor az első tessék elhangzik, és nem ott végződik, amikor az utolsó ennyi elhangzik. Viszont a másik oldalon az is ott van, hogy az is, azt hiszem, hogy egy szereptévesztés, amikor én valakinek a... Tehát, hogy az is határátlépés, amikor valaki túlságosan, vagy túl hosszan próbálok óvni, mert vannak határai annak is, hogy én mit tudok csinálni. Szóval válaszolva a kérdésedre, gondolkozom ezen, és azt hiszem, hogy meg kell próbálni megtalálni így a megfelelő egyensúlyt ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy egyébként nem, tehát, hogy ez eléggé organikusan meg magától értetődően alakult ki. Most az, hogy a Bennett aztán hogy volt, meg hogy lett, erről nyilván nem akarok beszélni, mert ez az ő dolga, de hogy utána is nagyon sokat voltunk együtt. Nyilván praktikus okok miatt is, mert nem tudom, utószinkron, meg ilyesmi. De hogy igen, tehát sokat beszéltünk. Azt hiszem egyébként, hogy amennyire látom, azért így konkrétan vagy praktikusan elég gyorsan el lehet engedni egy szerepet. De ez már tényleg színész lélektan, szóval ezt nem pontosan tudom én is, hogy működik.
1: Onofer László alias Csaladó, egy klasszikust idézve, és ezt így hogy? Hát, hogy találtad meg őt erre a szerepre? Mert egészen üdítő volt, és tényleg annyira jó volt látni a vásznon egy ilyen új üdítő arcot, hogy tényleg az egyik legnagyobb felfedezése a Bennett mellett a filmnek az ő személye.
0: Azt éreztem az előkészítésnél, meg alapvetően mindig azt érzem, hogy muszáj kockázatot vállalni, és muszáj a lehető legnagyobb kockázatot vállalni, annyit, amennyit még éppen, hogy csak elbírok, különben nincs értelme az egésznek egyáltalán. És amikor elkezdtem gondolkozni erről a filmről, akkor az volt a vízióm, hogy ebben mindenki amatőr. De egy ponton túl már azt éreztem, hogy na ez egy olyan létsz, amit felrakok magamnak, amit nem bírok átugrani. Nem jó irány, meg egyszerűen színészi munka kellett ehhez a filmhez.
1: Gratulálok ehhez a döntéshez.
0: Köszönöm. Viszont a három főszereplőn túl, meg ott fontos volt az, hogy szereplők saját magukat játsszák, és ugye nem csak az van, hogy az ismeretlenek, tehát hogy persze sok ismeretlen arc is feltűnik a filmben, de vannak ismerős, vagy ismert szereplők, mondjuk a Borbé Alexandra, vagy a Lincényi Márko, vagy a Puzsér Robert, vagy a Funktasztikus, akik szintén saját magukat játsszák, és ezzel valahogy arra akartunk reflektálni, hogy ez a film, ez azon a Magyarországon, vagy abban a Magyarországban játszódik, ami a miénk, amit mi ismerünk. De hogy válaszoljuk a kérdésedre, Csaladó, nagyon sokat castingoltunk, tehát hogy nagyon jártunk szakközépiskolákban, intézetekben, különféle munkahelyekben voltak meghirdetett castingjaink is, és ilyen hip-hop csoportokban is castingoltunk, mert hogy a casting folyamatnak egy pontján rájöttem arra, hogy óriási nagy hiba lenne, hogyha ezt a szereplőt nem egy olyan srác játszana el, akinek tényleg van kapcsolata a hip-hoppal, mert egyszerűen muszáj. És általában a meghirdetett castingok voltak a legeredménytelenebbek, mert olyanok jöttek el, akik szerettek volna szerepelni, és akik
1: szeretnek. X-faktornak néztek benneteket?
0: Olyan is volt, igen. És általában akik szeretnének szerepelni, azok nem jó, hogyha szerepelnek sokszor. Viszont egy ilyen castingra jött el a Laci, meg az ő barátai, és nagyon izgalmas figuráknak tartottuk őket már akkor, de valahogy úgy alakult az este, hogy ugyanabba a kocsmába ültünk be, és akkor dumáltunk nagyon sokat, és aztán még castingoltunk, folytattuk a casting folyamatot, és egyébként az a karakter, aki eredetileg a fejemben volt, meg aki benne volt a forgatókönyvben, az nagyon más típusú arc lett volna, mint a Csaladó, és próbáltam megkeresni azt az embert, akit leírtam, és ahogy teltek a hetek, rájöttem, hogy ez nem jó irány, és hogy nem a kabátot kell a gombhoz varni, hanem itt van ez a húsvér srác, és akkor úgy döntöttem, hogy rendben, akkor végigmegyünk a forgatókönyvben, és az ő szálát teljesen átírom az ő karakterére kifejezetten. Szóval ez...
1: Hát most így úgy tűnik, hogy megérte.
0: Igen. Meg tényleg az van, hogy ezt én eléggé bírom benne, hogy ami mondjuk az ő története, hogy ő tervez kimenni mondjuk Németországba, és ott hegesztő munkát végezni. Ez tényleg így van, tehát hogy most múlt héten a filmkritikus díjátadóra ő Németországból érkezett. Hát, hogy azok a karakterjegyek, amik a filmben megjelennek, azok valóságosak.
1: A filmnek az alapötletét, ugye, ha jól tudom, egy kisfilm adta neked, amit ugye Serrano-ról láttál az egyik videó megosztón egy honlap közreműködésével, hogy a Serrano látta a filmet?
0: Nem láttam még? Nem. Az volt, hogy amikor utánra beszéltem vele, az nagyon a premier környékén volt, és akkor még nagyon úgy voltunk, hogy online verzió az semmilyen módon nem kerülhet ki, meg nekem is meg voltak kötve a kezeim ilyen szempontból. Uh-huh. Most már egy jó ideje megint nem beszéltem vele, de majd biztos valahogy meg tudja nézni.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm.
2: Cinemanna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Sajnos itt érkezett el a pillanat, hogy megköszönjük megtisztelő figyelmüket. Köszönöm Bernát Szilárdnak, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgethetünk. Kívánok neki még sok Alerihez hasonló kritikai fogadtatású filmet. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszönni a figyelmüket, Dudás Viktor. Remélem, hamarosan újra találkozunk. A viszonthallásra!
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
2: Ahol a zenét neked válogatják. ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
4: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
2: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csütörtöktől hűvösebb idő lesz. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyes nyilvánította az épületet. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Ukrajnában benyújtották a kisebbségekről szóló törvényjavaslatot, így Magyarország nem emel vétót az ukrán bővítéssel kapcsolatos tárgyalási klaszterek megnyitásánál. Ezt az ukrán külügyminiszter jelentette be. Andrész Szibiha egyúttal köszönetet mondott Orbán Anitának, hogy a megállapodással zöld utat kapott a csatlakozási folyamat. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a szegedi belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes-i filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Karbantartás miatt lezárják a déli pályaudvart a hétvégén. Váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
6: Cross GPS.
7: Hello, gyere velünk egy nagy utazásra. Hoztunk hozzá GPS-t, a Cross GPS-t. Új adásunkat hallod a Cross GPS podcastban. Én Bali Mónika vagyok. Ami az interjúimat, riportokat illette, mindig is kiváró típus voltam. Hiszem, hogy mindennek van ideje, talán rendelt ideje. Ma egy óriást látunk vendégül. Én soha nem hittem, hogy valaha lesz lehetőségem beszélgetni nemzetünk eme ikonikus alakjával. Hosszan, mélyen, emberien beszélgetni. Az emberi lét nagy bölcsességeit kutatva, netán kifejtve. A podcast, mint műfaj megjelenése előtt is hittem a ráírós beszélgetésekben. Amikor az ember valóban figyel, az ember Isten adta méltóságát megtisztelve figyel. Semá, mondja a héber. Értőn, engedelmesen, odafigyelve figyelni, különösen akkor figyelni, amikor ez az ember itt velünk a stúdióban már 81 éves. Különösen, ha úgy hívják, hogy Koltai Róbert. Pajor Tamás kollégámmal és a stáb, meg a Cross Rádió és a Manna FM hallgatói nevében is köszöntünk téged, Koltai Róbert. Örülünk, hogy itt vagy.
6: Köszönöm a gyönyörű szavakat. Kicsit szebbek is voltak, mint amit várhat az ember ilyenkor.
1: Tényleg nagyszerű, hogy itt vagy velünk, Robi, és téged senkinek nem kell bemutatni, mert hát évtizedeken át az ország legmeghatározóbb komikus színésze voltál, de drámai szerepekben is kiváló, és hát sok millióan nézték meg azokat a filmeket, amelyeknek a nézőszáma mára azért már magyar filmek vonatkozásában döntően sokkal kisebb, de akkor te még tényleg a magyar mozi egyik nagy korszakában alkothattál, számtalan szereped ikonikusan bevésődött a kultúrába, és hát nem beszélve a halódó szocializmus egyik utolsó ilyen frenetikus karakteréről, az illetékes elvtársról, ami egy komplett improvizáció volt estéről estére, és tökéletesen leképezte azt a korszellemet, azt a agonizáló puha diktatúrát, amiből te nagyon, nagyon bátran és szellemesen kibeszéltél ezekkel a rögtönzésekkel. Tulajdonképpen 100 000 irányba elágazhatunk, de kezdjük azzal, ami talán leginkább az embereknek eszébe juthat rólad, hogy miért ilyen fontos nekünk embereknek az, hogy nevessünk, hogy játszunk, hogy az egész életet egy valamiképpen játéknak és egy ilyen örömre hangolt létmódnak fogjuk fel, szerinted?
6: Hát mert egyébként nem érdemes élni. Tehát, hogyha nem találjuk meg naponta, vagy hetente, vagy havonta az örömöket, meg az emberek szívéhez vezető utat, szívéhez és agyához vezető utat esetleg. Meg hát...
7: Igen, hallgatlak. Csak gyere picit közelebb kérlek a mikrofonhoz, vagy a mikrofont húzd magad. Ó, nagyon szuper, mert így még inkább kiteljesedik a hangod. Igen, igen. György Péter még 88-ban írta rólad. Koltai tudja, hogy nem szabad összekeverni a nevetést a röhögéssel, a komédiát a bohózattal, és nem éri meg mindenből és mindenáron poént csinálni. Megmagyarázod ezt? Mi a különbség röhögés meg nevetés között? Én nem tudom.
6: Hát ezt most így hirtelen én sem, hogy ez a nevettetésben már gyerekkorom óta nagyon hittem, és nagyon büszke voltam, hogyha úgy mondjuk, hogy bejön egy poén. Tehát nem kimegy, hanem bejön.
7: Tehát azt mondod, hogy a szíveket így nagyon gyorsan el tudtad érni.
6: Hát,
7: ezért ilyen fontos ez, hogy nevettessünk.
6: Nem akarom ezt rangsorolni, hogy ez hogy születik, de hát például, hogy szóba került, ahogy említetted, a illetékes elvtárs, hát eszem ágában nem volt nekem illetékes lenni. Volt egy figura, amit elkezdtem a paródiáimba utánozni. Tehát magyarul improvizálni.
7: Igen.
6: Tehát, hogyha bármit megkérdező, már így beugrott a szám, mert volt egy osztálytársam gimibe, csak egy környéken laktunk, azért mondtam, hogy gimibe. Az osztálytársam a Berki Antal, már nem él, szegény. Ő egy kicsit ilyen széthúzott szájjal beszélt mindig. És azt a dolgot így felvettem. És kiderült, hogy akkor jól megy a rögtönzés, hogyha ezt a figurát, pláne mint illetékes elvtárs tudtam használni nagyon sokszor. És aztán elterjedt a híre, Farkasházi Tivadar, meg a Marton Frigyes, behívtak a rádióba, és...
1: Kellett nyomni.
6: Akkor nincs kontroll, mindent szabad olyankor.
7: Ha. Ezt a beszélgetést a siker és az életbölcsességek összefonódására szeretnénk felfűzni, és szerintem már ez is egy, Tamás, mit gondolsz? Ez is egy nagyon komoly életbölcsesség, ahogy a nevetésen keresztül eljutunk az emberhez. Mintha ösztönösen figyelte volna ezt a Robi fiatalon
1: hát,
7: már.
1: Ez csak ösztönösen lehet, mert ösztön nélkül semmiképpen. A természet tanít meg a legbölcsebb dolgokra, mert abban van benne az isteni bölcsesség legközvetlenebb. És egyszerűen mi emberek túlkonstruáljuk a dolgokat. Egyszerűen abból fakadóan, hogy van értelmünk, józan eszünk, racionalitásunk, ami nagyon hasznos, és sok mindent el lehet vele végezni, nagyon sok fontos műveletet, például a technológiai fejlődés, ennek elképzelhetetlen, de ez is óriási csapdákba vezette az emberiséget. Minden, ami ilyen észbeli konstrukció, az néha túlértékelt. Most a humor az egy olyan váratlan helyről támad a meglepetés erejével, amelyre senki nem számít, és ez a meglepetés okozza a rekeszizmok összehúzódását egy váratlan pillanatban, mert kizökkenti az értelmet a szokásos vágatból, és egyébként más művészeti ágoknak is ez egy tulajdonképpen alapvető ismérve, hogy meglepő, de a humorban mindig van egy olyan abszurd sűrítmény is, amelyben valahogy föl tudjuk ismerni a saját hülyeségünket, azt a kis fals, okoskodó, farizeus, prűd, álszent emberkét, akik mi magunk vagyunk, és amikor egy igazi komikus ezt megjeleníti a színpadon, vagy a filmvászon, akkor igazából magunkat röhögjük ki. Mm. És én azért kicsit vitázom György Péterrel, nem csak ebben, sok mindenben, hogy szerintem a röhögés is tud nagyon jót lenni. Szóval értem azt a kontextus, de ezeket a szavakat is időnként át kell értékelni. Ma már a röhögést is visszasírjuk, mert ma már annál is nemtelenebb, hogy is mondjam, alpáriságokon is felkacag az ember, de azért itt a Robinak a munkássága szerintem az mélységesen beleágyazódik abba, amit úgy szoktunk hívni, hogy pesti humor, ami szerintem a világ egyik legikonikusabb humorfajtája. Olyan zseniknek a munkásságához köthető, mint mit tudom én, Kellér Dezső, vagy a Kabos még a 20. század elejéből, a régi Kabos, de a Vörös Kabos is azért egy aranyos ember volt, meg hát ugye Latabár Kálmán, aki tulajdonképpen annak a nagysága akár Chaplinig is felér. És ott hosszan lehet folytatni. És hát egy állandó szereplőtársad és barátod, Kern András, akivel egy olyan párost alkottatok, amiről, hát mondj egy pár szót erről, mert ez szerintem tele vagy anekdótával.
6: Még vissza szeretnék térni egy pillanatra a Berkihez, az osztálytársamhoz.
1: Hajrá.
6: Az volt a titka, hogy őt parodizáltam. Így tartott a száját. Most nevetsz mi?
1: Látom,
6: nem mindig
1: látom magam előtt, igen.
6: Látod magam? Tehát így tartotta a száját, és kiderült, hogyha fölveszem ezt a figurát, akkor nem kell gondolkodnom bizonyos dolgok, hanem úgy jönnek.
1: Fú, ez
6: és
1: jó.
6: Lecsapásszerűen. Petőfi Sándor! Ina! Majdnem belefogtam a Dunánálba. Tisza! Petőfi Sándor, Tisza!
1: Ennek is van
6: üzenete. Hirtelen kezdem, vigyázz.
8: Igen, hup.
6: Rakodópart, alsókövén ültem. Te jó Isten, ez a Duna. Nem mindegy, folyó. Tehát Petőfi Sándor, Tisza. Nyári napnak alkonyulatánál, megállnék a kanyargó Tiszánál. Ott, hol a kis túr siet beléje. Figyelted, milyen szépen mondtam, a kis túr. Mint egy megszemélyesítettem. Ott, hol a kis túr siet beléje, mint gyermek anyja kebelére. A folyó oly simán, oly szelízen ballagott le partalom, mert nem akart, hogy a napsugára megbotoljék habjai fodrába. Sima tükrén a piros sugárok, mi meg annyi tündér. Táncot jártak. Szinte hallom, hallik lépteik csengése, mintha dajkám, ez nem az.
1: Nem baj. Tündér mizéje, mi-e?
6: Mint parányi csarkantyúk pengése.
8: A súgó megszólalt, az érték a stúdióban, mert Robi társa az Gál életben és a munkásságban Gál Ildikó is itt van velünk, és őt is köszöntjük. Meg természetesen itt van velünk Komenda Máté is, aki rögzíti videóra is ezeket a... Hú, de milyen jó, hogy itt van. Videós rögzítés is van.
1: Az Ildikó az egy közel mesterséges, intelligencia tudású és a kultúra területén, tehát én még nem láttam olyat, amit ne tudott volna pontosan, és még gyönyörűen énekel is.
8: Ó! Oh. Na, ez hírértékű volt, vissza kell jönnötök, látod. Engem az nagyon érdekel, és tudom, hogy ez az a pont, ahol mind a Cross Rádióban, mind a Manna FM-en is felmerül a hallgatókban, hogy oké, ismerjük a művész urat, ismerjük a munkásságát, elismerjük. De őt mi nevetteti meg, vagy ki?
6: Én, ha jó poén van, akkor nagyon könnyen nevetek. Tehát persze itt mindjárt felvetődik, hogy mi a jó poén, vagy egyáltalán mi a poén. Uh-huh. Tehát az egy bizonyos pillanatnak a berobbantása. Mert mikor már az ember fogalmazza, érzi, hogy ez esetleg jó lesz, ezen nagyon fognak nevetni. Aztán van, hogy téved az ember. Például nem tudtam elképzelni, hogy valaha is lesz ember, aki megsértődik, hogyha az illetékessel én... És lett ember, aki megsértődött még hozzá örökre.
8: Igen. Én erről olvastam. Nem is biztos, hogy ki kell ezt tenni most itt az asztalon, stúdióban, de azért ez egy fájdalmas történet a te életedben, nem?
6: Nem.
8: Az ő történetében fájdalmas? De ennek van következménye a te életedben.
6: Hát aki nem tud saját magán nevetni, az nagyjából minek él?
9: Hát ugye Királyhegyi Pál örökbecsű mondata, hogy aki érti a humort, az mindent tud, aki nem, az mindenre képes. És ez a másik nagy mondás, hogy tényleg a háború előtt ért haza amerikai emigrációba, és még elértem az utolsó auschwitzi gyorsot.
8: Jaj. Azt vallod, Robi, hogy a legnagyobb nehézségeken is humorral igyekszel átlendülni. Neked azért néhány évvel ezelőtt egy nagyon komoly agyműtéted volt, és az ott nem egy vicces helyzet, és mit gondolsz, hogy te ott egyrészt az ember ilyenkor átgondol, átértékel, kaptál egy új lehetőséget az élettől, a teremtőtől?
6: Nem akarok ezen...
8: Nem gondolkodsz ezen?
6: Vitázni, vagy nem komoly agyműtétem volt, mert maga a műtét az csak a bajomnak a felismerése volt, mert addig tévedtek, amire elkezdtek kezelni 8 hónapig. De aztán szerencsére rájöttek, hogy ez egy... Igen,
8: Parkinson-kornak félték.
6: Egyáltalán nem az volt. És arra 8 hónapig szedtem a Parkinson gyógyszerét.
8: És annak valami nyoma? Mellékhatás?
6: Hát,
8: semmi?
6: Járok ilyen stúdiókba beszélgetni.
8: Ez a mellékhatás. Hála a magasságos Istennek, hogy jársz a saját lábadon.
9: Előtte gondolom nem ment ez olyan könnyen, de most.
8: Tehát nem analizálod túl az ilyen nehéz élethelyzeteket. Én ebből azt szűröm le.
6: Itt történtek velem a dolgok. Szerencsére egy másik professzor rájött, hogy nem az van. Akkor már egy egyszerű agyműtét volt. Bevezettek egy söntöt, és... Egy csapásra rendbe jöttem.
8: De jó. Itt most akkor hadd menjek már egy picit mélyebbre, aztán Tomi, átadom neked. Nem a söntről, hanem itt, hogy kórház meg az élet nehézségei, és Robi nem analizálja túl, ami lehet, hogy egy eszköz, egyfajta forrás az életre lehet. Szóval az is tény, és tudom, nagyon sok újságíró kolléga már gondolkodott ezen, felvetette neked beszélgetésekben, hogy te azért már nem egyszer eljátszottad a halált. A halál, meg az emlékek több filmedben meghatározó elem, visszatérő elem akár. Mondd, amikor felkészülsz, én totálisan naív vagyok ezen a területen. Ilyenkor nagyon mély, a felkészüléskor nagyon mélyen szembe kell nézni ezzel a ténnyel. Mennyire, és ha igen, akkor mennyire terheli ez meg egy művésznek a lelkét?
6: Erre elég egy film címet mondanom, Sose halunk meg.
9: Igen, ezt akartam.
6: Tehát az vagyok én.
8: Uh-huh. Halok meg, mint hogy megírtad a könyvben, kérdőjellel.
6: Az egy kérdőjel.
8: Igen, az egy kérdőjel. Tehát ott is felhoztad ezt. Igen.
6: Írtuk azt a könyvet. Sose halok meg, de ha igen, akkor is csak...
9: Átmenetileg, hát az nem kell komolyan venni.
8: Tamás, én azt gondolom, hogy a média műfajban az egyik legrosszabb kérdés az, hogy és mi a te sikerednek a titka? De hát szerintem ez már megfelelő. Ugye milyen rossz kérdés? Szerintem, hogyha valakiben felmerült ez a kérdés, már megkapta a választ. Ez egy állandó, folyamatos életigényés.
9: Mi a siker? Figyelj, hogyha most megnézzük például a mi legnagyobb példaképünket, Jézus Krisztust, hát ő úgy fejezte be a földi életét, nem úgy, ahogy a freskókon van, az egy félreértés, hogy összeverve, kicsúfolva, meggyalázva, tehát félreértés ne essék, ágyékkötőse volt rajta, ezért írja a Biblia, hogy a zsidó asszonyok távol álltak, ugye nekik nem volt szabad nézni. Tehát megalázva, meggyalázva, kicsúfolva, összeverve, és a feltámadását már ugye a többség nem látta, hanem csak egy szűk kisebbség, tehát nem volt felülírva ez az utolsó státusz. Vagyis az ő életpálya modellje, ilyen divatos szóval, az ez volt, legalábbis földi értelemben. Tehát ez engem milyen elgondolkodtat, és egyébként, hogy is mondjam, nagyobb szinkronicitást érzek ezzel, és mondjuk a cinikus hordón ülő Diogenésszel, mint aki sokkal őszintébb volt egy tekintetben, mint mondjuk a világ hatalmasaival és a mai modern karriertervezéssel. Én nem szeretem ezt a szót, hogy karrier, és nem is használtam soha, és nem is volt, meg nem is lesz remélem karrierem, mert egyszerűen egy visszataszít, de ha valakinek tetszik nyugodtan, azt nem akarok megbántani senkit. Csak azt mondom, hogy siker tök relatív dolog. Szerintem minden, ami időbeli, az átmeneti, és mulandó, és relatív. De hogyha ebben a nagy relatív folyamban mindig meg tudjuk találni azokat az örök értéket, ami például felcsillan a Robi filmjeiben is, például itt nevesítve is, hogy sose halunk meg, és egy olyan karaktert hoz benne, ami mindannyiunké, és amivel azonosulni tudunk, és együtt tudunk vele röhögni az esetlenségén és az esetlenségében megjelenő őszinte életbölcsességen, akkor valamit megragadtunk az örökké valóságból, és szerintem, ha valami siker, akkor ez.
6: Köszönöm szépen.
9: Önmagában a sikertitka. Szerintem a legtöbb igazán sikeres ember az nem úgy tekint magára, hogy én egy sikeres ember vagyok. Az szerintem az egy kicsit szánalmas állapot, amikor valaki így tekint magára, és az lehet, hogy nem is annyira sikeres, most a szónak a legnemesebb értelmében, hanem az olyan természet, mint ahogy egyébként, például amikor azt lehet mondani, hogy hú, de nagy hőstettet hajtottál végre egyesek. Általában az ilyen emberek így csodálkoznak, most kiről beszélnek? Szerintem nekem ez természetes volt. És ez a jó, mert az már csak egy külső kép, hogy valakit hősnek tekintünk, vagy sikeresnek tekintünk. Az a fontos, hogy az belülről a boldogság felé vezető út egy része legyen. Mert aztán, ha meg nem az, akkor lehet nagyon nagy a siker, de akkor annál nagyobb a belső diszharmónia. Nem? De én jótok kérdezni, tehát én
8: alá kérdeztél, és megvan a válasz. De a Robinak a folyamatos életigenlése az maga a siker.
9: Persze, hát ez, szerintem a siker szó az kicsit unszimpatikus lett most már az elmúlt évtizedekben.
8: Különösen a digitális világ térhódítás által
9: persze,
8: szerintem.
9: Persze, mert a digitális világ az kivonatolja számunkra mindazt, ami rossz bennünk, és felszorozza, és állandóan ez a sikerre hangoltság, sikerka az, nem kell állandóan sikeresnek, jó néha sikertelennek is, nem kell állandóan rendes.
8: Jót tesz az a szívnek.
9: Jó, így van. Egyszerűen olyannak kell lenni, amilyenek vagyunk. És ez se egyszerű megtalálni.
8: Sőt.
9: Szerintem, hogy pont te javíts ki, légy szíves, hogy bármikor szólják közben, hogy szerintem a művészetnek a lényege, az egyik lényeges elem, az pont az, hogy egy művész meri venni magának azt a bátorságot, hogy beleáll egy ilyen magában felfedezett hangba, arcba, ecsetvonásba, sormintára, hanghordozásba, mint az előbb a Robi. Úgyhogy még légy szíves, kérlek, hogy reprodukálj egy pár ilyet nekünk, és ezt elhiszi, hogy ez valami, és teljesen beleáll, és akkor erre mondjuk, hogy művészet, nem?
8: A Súgó, Ildikó, egy nagyon kedves történetre emlékezteti, Robi. Nagyon jó, jöjjön.
9: Hogy jó lesz.
6: Hát amikor végül megcsinálták ezt a technikai dolgot.
8: Az agyadban.
6: Teljesen rendbe jöttem.
9: A söntésben, igen.
8: Igen.
6: Akkor azért benn kellett maradni a kórházban még egy-két hétig. És volt egy nagyon kedves cigány fiú, aki 2-3 súlyos agyműtéten volt túl, de simán járkált le cigizni a kertben mindenki. És mindig látogatta őt a népes familiája. Nem kevesen. És volt egy olyan alkalom, amikor a mama, tehát a nagymama, ő nem ment le a kertbe cigizni érthetően, de a srác, tehát csak mi voltunk ott, mármint én meg a néni, és úgy lezöttyent a unokája ágyára, úgy mondta, most már nagyon fáradt, mert föl kellett neki kelni éjjel, 00:30-kor, hogy ezt a sok mindent, aminek a negyedét nem ette meg a gyerek, kisüsser, kiráncsa. Tehát, hogy ő most már nagyon fáradt, mondta a nagymama, és egyszer csak elkezdett engem nézni.
8: Akkor ismert fel.
6: Hát, szóval...
8: Jó,
9: ez a Woody Allen.
6: Ja, fél fejem, akkor még be...
8: Ja, hogy a lényeg, önnek, oké.
6: Okay. Azért nem nézte, hogy ismerős vagyok neki. És akkor maga csirkefogó, maga volt ott a Csámpás Rozival a szalmakazalba. Ezt tudta mondani.
8: Indul a bakterház.
9: Igen, igen.
8: Istenem.
6: De közben a poén az, hogy én nem voltam, én tudtam, hogy nem voltam a szalmakazalba Csámpás Rozival, tehát pontosan tudtam, hogy ez csak ő képzeli, hogy voltam, mert a Csámpás Rozi, hát ez egy másik sztori sort kéne elmondanom. Ja, igen. Tehát a Kaposvári Színháznak volt egy sok ékessége volt, meg nagyon nagy alakítások, de az egyik csodája a Pozannos, a Tihanyi Ferenc Bill.
8: Oké.
6: Okay. Nem tudom, hogy csinálta, de ahogy kijött a zenekarjárokból, már hullarészek volt fél tíz körül. Tehát már hullarészek volt. És két évig mondta nekem, hogy gyönyörű szépen megmondalak a nájádnak. Pécsi Ildi szalmakozal. Én meg néztem, hogy mi... Hogy ez már teljes delírium. Én tudtam, hogy a szalmakazal az volt a indul a bakterházba,
8: igen.
6: De ha valaki nem a premier táján látja, hogy nem úgy van, mint most, hogy folyton játsszák a filmeket, és egyik nem tudsz úgy oda kapcsolni, hogy ne legyen egy bakterház valahol. Annak idején hónapokig, vagy évekig nem ment ugyanez a film. De nem tudtam elképzelni, hogy miért mondja meg, hogy gyönyörű szépen megmondalak, Pécsi Ildi, szalmakazal. Tudtam, hogy én szalmakazalban nem voltam a Pécsi Ildivel. Tudni, hogy a ügyelő tévedett, és hazaengedett engem délelőtt 11-kor, és még lett volna a jelenetem a szalmakazalban a Pécsi Ildivel. De hát olyan nagy vagány volt a Mihály Fisanyi, oda tetette a bakterruhámat, bakter cipőmet a sátor elé, vagy mi a szalmakazal
8: elé.
6: És persze, mikor jött ki mindenféle szalmákkal a hajába Pécsi Ildi, úgy látták szinte, hogy én velem volt benn, biztos.
8: Ja, Istenem, akkor miről húztuk most le a leplet?
6: Hát nem baj. Nem baj. Ez poém volt, nagyon nagy poém volt. És majd évekig hallgattam, hogy gyönyörűen megmondalak, ez a Kaposvári táncolásom, hogy megmondalak, úgyis megmondalak a nájádnak.
9: És megmondta?
8: Na, megmondta.
6: Hát nem ez a poénben, hogy megmondta, vagy hogy egyáltalán igaz-e, amit én most mondok.
8: Maradjunk már Kaposváron még egy kicsit. Az jutott eszembe.
6: Igen?
8: Ezt olvastam, hogy amikor oda kerültél Kaposvárra, azokban az első hónapokban, ugye nem te voltál még a vezér színész, viszont az utcán, a piacon, közintézményekben mégis te voltál az, akihez oda mentek, akihez kapcsolódtak az emberek, akinek a kezét akarták megfogni. Mai kifejezéssel azonnal te lettél a sztár. Ez igaz?
6: Nem.
8: Hoppá!
6: Nem.
8: Ez is városi anekdóta. Akkor... Milyen jó, hogy bejöttél, látod, ez is kiderült.
6: Jó. Hát én ezt nem vettem észre, hogy bármennyire, hát egy olyan csapat állt össze ott évek alatt, persze, nem 5 perc alatt, egy elképesztő. Mm. Ma 12 Kossuth Díjas van ebben a csapatban.
8: De te vagy a Kossuth Díjasok Kossuth Díjasa, ezt megkaptad.
6: Igen,
8: és az
6: Dés László.
8: Igen, Dés László.
6: Gyönyörű ajánlót.
8: Igen, igen, olvastuk.
9: Ami késik, nem múli.
6: De ugyan
9: már. Elintézünk egyet, meglátod, majd kell hozzá egy kis változás, de...
6: De amit mondtál az előbb, az...
8: Igen. Vagy te nem vetted észre.
6: Szerettek az emberek, meg jóba voltam velük, és az utcán sem csináltam nagyon nagy botrányokat.
8: Ez ilyen édes ember vagy, komolyan. Olyan jó, Tomi, hogy az előbb azt mondtad, hogy hit, vagy ugye a Robi hit magában, mert amíg én készültem, folyamatosan ezen gondolkodtam, hogy vajon egy ilyen óriásnak, aki te vagy a szakmádban, Robi, volt olyan pillanat az életedben, amikor azt mondtad, vagy akár csak gondoltad, hogy oké, ez meg lesz, hiszek magamban, meg tudom csinálni azt, amit szeretnék.
6: Szerencsére olyan csapatban játszottam, mint sportember is mondhatom, hogy nagyon szerettem a sportot. Apukám sportvezető volt, és ezt nem hagyom ki soha, hogy róla annyit mondjak, hogy úgy mondott verset, mint a legeslegnagyobb színészek, akiket ismerek. Tehát a csöndek, a végtelen szövegmennyiség. Tudta például az apostolt kívülről, János Vitéz, mindig az volt a kitüntetés a hugommal, akkor még csak egy hugom volt, amikor kicsi voltam, a kisebbik hugom az 9 évvel fiatalabb. Tehát az volt a kitüntetés, hogyha rend nem volt velünk nagyobb baj, hogy mindig tovább ment a János Vitézbe egy énekkel. De ő azt fejből mondta, és nem akárhogy. A legnagyobb Petőfi verseket, forradalmi verseket, szóval mindent neki köszönhetek. Hát, hogyha szabad, elmondok egyet.
1: Na!
8: Köszönjük!
6: Mert azt mindig el szoktam mondani, apukámra való tekintetre. Mm. Ezt úgy mondta, hogy Petőfi Sándor Péter bátya. 10 katona esett a helységre. Nem volt szükség fogdosó kötélre. 20 legény ment. Maga jó szántából zászló alá az Eke szarvától. Hogy ne mennénk örömest, mikor kell? Aki nem megy, hitvány, gyáva, korhely, nem királyért hadakozunk mostan, a hazáért fogunk állni sorban, nem királyért, sőt, a király ellen, akit Isten is mindörökké verjen, verje meg úgy, amint ő akarta, hogy igába jussunk mi, s nyomorba. Te éretted, megyünk a csatába, nemzetünknek drága szabadsága. Megyünk 20-10 helyett, és ha kell, utánunk még 2-szer annyi jön el. S összeálltak. Indulásra készen az újoncok a falu közepében. Körülöttök fiatalok, vének, hát gyülekeznek búcsúvétel véget. Az anyák, ez a természet rende. Isten őket már így teremtette, s ők szegények, erről nem tehetnek. Hát az anyák szörnyen keseregtek, sírtak, ríttak, mint az őszi felleg. Fiaiknak, hogy elmenni kellett, elmenni ők, és még oda pedig, ahol a halál vendégeskedik. Amint mondom, volt sok sírás-rívás. Hely, ha nem úgy csak korán se rít más. Egynek sem volt oly nedves köténye, mint Kelmednek szegény panna nén. Hogy ne sírna? 3 fia vagyon, mind a 3 szép szállegény nagyon, és mind a 3 be vagyon sorozva katonának, és ott állnak a sorban. Hagyd el, anyjok, hagyd el már, szól kérve Péter bátya, panna néni férje. Hagyd el, anyjok, elég ebből ennyi. Nem is illik ennyit keseregni, a nékem is. Úgy, fiaim, mint néked. Azért mégsem síratom ám őket, sőt, örülök, hogy nevemmel 3 lesznek ott a szabadság harcában. Menjetek el, szeretett cselédim. Ha meggyöttök a háború végén, nagy kedvem lesz. És ha oda vesztek, fáj a szívem majd, de nem reped meg, szép halál, a szabadságért halni, ahogy én azt el tudom gondolni. Legszebb halál az a csatatéri, ahogy azt az én eszem föléri. Menjetek hát, életbe, halálba, fegyveritek legyenek megáldva, hogy szabadság ragyogjon majd rajtok. Máskülönben jobb, hogyha ott maradtok. Az újoncok útra kerekedtek, jó kedve volt a jó gyerekeknek, s úgy mentenek a halál útjára, mintha mentek volna lakomára. Péter bátya, hát kendett, mi lelte? Olyat sóhajt, majd kiszáll a lelke. Néz utána az újonc seregnek, s ime, könnyei peregnek. E hát vége a sok cifra szónak, addig beszélt máshoz biztatólag, addig köpte a markát, míg aztán tyúkmadár lett a vitéz oroszlán. Csúfolták az öreget keményen, hogy hát ő csak szóval győzte légyen. De az öreg, bár nagyon is unta, egy sziporkát sem felelt a gúnyra. Amit szólott, az csak úgy magában mormogta el hazaballaktában. Mennek ők, és maradni kell nékem. Itthon maraszt göthös öregségem, szabadságot vesznek drága áron, s én ne legyek a véres vásáron, én itthon csak kézportékát lessek, ne legyek ott, hogy én is fizessek. Jól esik, hogy megértem ezt a kort, hol nemzetem lánc helyett fegyvert hord, s mégis vesztem von el inkább, mint hogy most csak nézzem e szent munkát. Elvágnám a 2 kezem, 2 lábam, ha tudnám, hogy nem vágom hiába. Ha helyette más, erős, új nőne, hogy mehetnék majd a harcmezőre.
8: Ott vagy, Robi. És taps, igen.
9: Hú, de csodálatos.
6: Ez a rövid válasz, hogy, hát ez, hogy ez itt most kezdtem. Hát, hogy ilyen sportvezető apukám volt, aki így tudta a magyar versek.
9: Szerintem a történelem nem mindig igazságosan osztja a lapokat, bár nyilván csodálatos sportvezető volt, és arra is szükség volt, de a társadalom nem mindig honorálja a lelki értékeket. Mondhatni, a művészet igazából eladhatatlan. A végül is mégiscsak eladhatóvá válik, az egy olyan...
6: De ő nem akart eladni, ez csak adni akart mindig. Meghívták ebédre, akkor fix, hogy mondod 8 verset.
9: Igen, csak valahogy. Hát ugye bennem ez mindig azt szüli meg, hogy vannak ilyen csodálatos lelkemberek, hogy még

0: a világról, és hát imádták őt a focistái. Sportvezető volt, tehát NB1-es focistának.
1: Nem akarom, hogy kifussunk az időből, és ezért még két dolgot én mindenképpen itt játékba hoznék. Az egyik, amit már pedzegettem, a Kern Andrással közös alkotópárosotok, ami kicsit most ebben a pillanatban ugrott be a Jack Lemmon Walter Motto párosra. Hajaz nekem egy kicsit, ebben a pillanatban villant fel a nevük, de sokat lehetne említeni. Így alkotópárosként és komikusként együtt is beírták meg külön-külön is magukat a kultúrtörténetbe, az egyik. A másik pedig, amit gyakran elmondtál, hogy a Sose halunk meg főhőse, az a te nagybácsid, a Gyula bácsi, aki ez egy ilyen ektepesti zsidó humorral megáldott, optimizmusra hangolt figura volt. Na erről a kettőről akár együtt is, vagy külön-külön is azért kicsit anekdotázzál, légy szíves.
0: Hát a Kern Andrissal való közös dolgainkat azt láthatták sokan, színházban is, meg filmen is. Évtizedekig játszottuk a József Attilában a miniszter félrelépett, a Balfácánt vacsorára. Szó szerint 20-25 évig így. Tehát ez még gombócból is sok.
2: Civilben is ti szeretitek, kedvelitek egymást?
0: Nagyon.
2: Nagyon. Ez azért fontos szerintem, amit megjegyeznek.
0: Ellentétek is voltak, mindig is. De hát az barátok között természetes. Hát nem telt el úgy két hónap, soha, hogy ne hozott volna. Imádta a zakókat a Kern.
2: Igen.
0: És mikor már jött mikor először a válfa jelent meg, akkor tudtam, hogy megint kaptam egy zakót. Még ma is van egy-két olyan zakom, amit az Andristól kaptam. De hát talán nem ez a lényege. De ami apukámat illeti, ő nem tudott úgy elmenni ebédelni egy családhoz, hogy ne kérték volna, hogy Pista bácsi mondjon egy pár verset. És hát ez van, gyönyörűen mondta a verseket.
1: Te is nagyon szépen mondod, és Petőfi is...
2: Tapsolt volna most az előbb.
1: Igen, hát jó, de én nem tudok olyan költőt, akinek a versétől ne érezném azt, ami miatt én magam is ezzel foglalkozom. De visszatérve a Gyuszi bácsira, azért kicsit jelenítsd meg az alakját, mert Kern Andrást mindenki ismeri Magyarországon, de Gyuszi bácsi csak általad, és csak annyira, amennyire te ezt interpretáltad a főszerep nyomán.
0: A Gyuszi bácsi tulajdonképpen az én álmaimban, amikor már szó volt arról, hogy film lesz belőle, úgy képzeltem, hogy olyan Gassman-szerű vagy Bújtor-szerű, óriás, mert apukámhoz képest, meg hozzám is, egy sokkal magasabb valaki volt. És ez elég abszurd volt, hogy nem egyszer úgy mentem haza, hogy ez a nagyon magas ember mindig így majdnem félig a földig lehajolt, mert mindig bajba volt a lóversenyveszteségek miatt. És mindig apukám...
2: És ment pénzért, mi?
0: Tarhál. És akkor mondta, hogy Pistukám, apukám Kolta István, Pistukám, becsület számomra, már nem is tudom, mikor voltam utoljára lóversenyen. Azt én tudom, tegnap előtt, mert a Fenyvesi Laci bácsi, az egyik edző, apukám egyik edző, az mindig jelezte. Mint egy szemafor, hogy megillátta. És olyankor mindig veszít. Annyira pehes tudott lenni a lóversenyen, hogy egyszer az életben lett volna egy nagyon, nagyon komoly találatom. Véletlenül a hármas befutót eltaláltam. És akkor már réges-rég, legelőször, mikor meglátott kint, akkor majdnem sírt, hogy apukám, neked ide nem kéne járnod. De később, már egy hónap múlva már ő játszott nekem. Mert én meg, mint valamennyire kicsit ismert ember, nem akartam, hogy lássák, hogy fizet. Tehát, hogy csak ott voltam a lelátón, és őt kértem meg, hogy vegye le a tikettet. És csoda történt, mert csodálatosan pont egy nagy meglepetésre telibe találtam. De véletlenül.
1: Ami nagy eséllyel fizet.
0: Elkezdte, ami nagyon nagyot fizet.
2: Oké.
0: Okay. És fönt újongtam a lelátón, ő meg lentről, mert olyan hangja volt, hogy ha így jó reggelt, azt akkor megállt a
2: villamos.
0: Hihetetlen hangereje volt. Minek örülsz, apukám? Hát mondom azt, hogy eltaláltuk a hármasba fut. Szóval milyen hármasba fut? És kiderült, hogy a 11-es, 4-esnek nézte. Mert tudod, úgy
1: én
0: írtam, hogy
1: úgy
0: mit játszom meg.
1: A számod.
0: És így egyáltalán nem volt hármas befutóm.

0: De zengett az egész folyos, hogy minek örülsz, apuka? Hát mondom, végre eltaláltuk, Gyuszi bácsi. Szerintem mit találtál el? Hát fölolvasta a rossz tippet.
1: Megélte ő a te sikereidet?
2: Tessék?
1: Megélte a te sikereidet, Gyuszi bácsi?
0: Részben.
1: És hogy reagált például erre a filmre? Sose halunk meg.
0: Arra sehogy.
1: Sehogy.
0: Ezt már nem
1: értem. Azt már nem érte ezt meg. Már nem. Ezt már nem. Okay.
0: De az, hogy fölvettek a főiskolára, meg
1: Kaposvár utána.
0: Vizsgák, uh-huh. Kaposvár, meg ahol lehetett blamált, tehát mindig megjelent. Tehát hogy erről jó. Volt híres, hogy itt a nagybátyád.
1: Azt mondtad egy-két interjúban, hogy te mindig elvállaltad azokat a felkéréseket, amikről úgy gondoltad, hogy nem méltatlan. Ebben az életszakaszban lenne olyan felkérés, amire azt mondanád? Vagy egyáltalán mit jelent ez számodra, hogy méltatlan szerep? Vagy felkérés bármire?
0: Hát, amiről eddig beszéltünk, az abban minden benne van, hogy szeretek játszani, szeretem a kollégákat, és csodálatos dolgok jöttek ki. Most például a Jordán Tamással csinálunk egy közös estet. Ő adta mindenáron a címnek azt, hogy a semmi. Tehát ez mindig überolni kell a másiknak a poénját.
3: Nagyon jó cím.
0: Igen.
1: Mocorog bennem egy-két kérdés, ami így most a beszélgetés legvégén, ami tényleg nem szeretném, hogy bárki számára sértő legyen, vagy fájdalmas, de ha már itt van velünk Koltai Róbert. Mondd, megkophat egy színésznek a fénye, vagy csökkenhet a jelenlétében rejlő erő, az öregedési, az érési folyamatban, akkor is, ha memóriája még 120%-os. Kophat a fényetek, Robi? Mert a tiéd nem kopott meg. Hát akár milyen egészségi állapotban vagy voltál, Koltai Robinak van egy olyan jelenléte, hogy megállok a folyosón.
0: Aztán tovább megyek.
1: Én nem. Én azonnal oda rohantam utána, amikor megtorpantam. Kophat egy színész fénye az idővel.
0: Hát minden kophat, nem tudok erre okosat mondani.
1: Én azon gondolkodtam, miközben ezt leírtam, hogy azért Amerikában is vannak óriások, akik dolgoznak 80-85-90 évesen, és ugyanúgy, mint tőled is árad, belőled is ez a Koltai Robiság. Nem kopik ez az erő.
3: Nem az
1: mi van,
3: van
1: itt? Mi van itt?
3: Kopik, hanem az van, hogy ugye a világ állandóan változik, ez közhely, de most olyan tempóban változik, hogy mondjuk az én 30-as éveikben járó gyermekeim, azok nem hogy a mai tinédzsereket, hanem bizonyos értelemben a 20 éveseket sem értik úgy, ahogy a saját generációkat. Tehát nem egy generáción belül, hanem egy fél generáción belül is már többfelé osztódik a megértés, a percepció. Na most ez egy ilyen exponenciálisan változó világban nyilvánvalóan azt hozza, hogy egy előző korban élettapasztalatot gyűjtő emberekre, és itt messze menően az én generációmat is belesorolom, noha a Robi idősebb nálam valamennyivel, itt már a percepció, a befogadás képessége ágazik el annyira más irányba, hogy ez az, ami esetleg a korábban csillogó dicsfénybe, vagy nem tudom, hogy minek mondjam, szóval a nagyon széles körű rezonálásból egy kicsit visszavesz. Ez tagadhatatlan, de ez nem szűkül egy pályára, vagy akár csak egy művészeti ágra, hanem ez egy világjelenség. Egy világjelenség az, hogy nem mi nem értjük a fiatalok angolból importált jövevény szavakkal telített, és a magyarból is sokszorosan átértelmezett argóját, hanem mondom, az én 30-as éveiben járó gyerekeim, de lehet, hogy itt a Máté, aki a 20-as évei közepén jár, ő is el tudja ezt mondani, mondjuk az alatta 10-zel lévő generáció szóhasználatával kapcsolatban. Bocsánat, szóval egy ilyen változásban nem lehet azon csodálkozni, hogy a most mondjuk 60-70-80 éves generáció nyelve, poénjai, humora, az egy más világot képeznek. Ennyi szerintem.
1: Vannak néhányan, akik különösen fontosak a számomra. Az egyik legfontosabb te vagy, a néző. Ha te nem vagy, az én létjogosultságom is megszűnik. Szeretnék minél többet adni neked, de ehhez szükségem van arra, hogy megbízz bennem. A játék az életem. Nem tiltakozom, ha ezt a szememre veted. De ne feledd, én nem csak veled, érted is játszom. Ezt olvastam a te weboldaladon. Ez a beszélgetés nekem egy pontot tett. Az ire, vagy nem is tudom, felkiáltó jelet arra, hogy miért örültem annyira annak, hogy elfogadtad a felkérést, és ez lehet, hogy gicsesen hangzik, de én már egy 50 pluszos nő vagyok, és felfogom ennek az értékét, hogy bejöttél ide Ildikóval a stúdióba, és remélem, hogy jössz még, tervezünk még veled. Én nagyon kívánom, hogy játsz még. És azt, Robi, hogy az igazat mondd, ne csak a valódit, azt is, ahogy szoktad, és hadd legyek már egy picit személyes, aztán adok még neked egy zárszót, Tamás, vagy ha Robi még szeretnél valamit hozzáfűzni. Nem szeretem a definíciókat, de mégis beszoktam hozni definíciókat az interjúkba, azért, mert szeretek különböző aspektusból rávilágítani emberekre, helyzetekre. Booker T. Washington az 1800-as évek második felében egy fekete ember nagyon sokat tett a felszabadított rabszolgák edukációjáért. És szónok volt, oktató, és ő definiálta a sikert úgy, hogy ez egy elég szabad fordítás. Nem az a siker, hogy milyen magasra jutunk fel, hanem az, hogy milyen akadályokat győztünk le az úton.
3: Ez jó.
1: Ez nekem elfogadható. Te mit szólsz ehhez?
0: Szép.
1: Ugye? Voltak akadályok a te életedben is, vannak is, de ezzel az életigenléssel, Robi.
0: Melyikünk életében nem voltak.
1: Tudod, minek örülök, hogy te megmered mutatni ezt?
3: Hát egyébként, ha egy művész nem meri megmutatni, akkor az szerintem nem művész, mert igazából az embernek a sérülékenysége, a kitettsége, az embersége az, ami az alkotástárgyát képez.
1: Én elmondom most itt szűk körben, és a sok ezer fős hallgatóság előtt is, hogy nekem az a legnagyobb vágyam, kedves Robi, most el is érzékenyülök, Ildikó, az az én legnagyobb vágyam, hogyha majd bejössz hozzánk, akkor elmond az én egyik, nem, az én kedvenc zsoltáromat, ami a 139. zsoltár.
3: Jújjas csodálatos, majd megmutatom. Te is meg tudod találni. De azt te szépen el tudnád mondani.
1: Én már most várom ezt. 139. zsoltár. Ildikó, mi jegyez már meg, kérlek. És én most így zárszónak
3: is egy a vége.
1: Én azt kívánom, biztos, hogy sok hallgató nevében, hogy áldjon meg téged az Úr, művész Úr, kedves Robi, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád az orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet.
0: Köszönöm szépen. Ezt kívánom az összes kedves hallgatónak.
3: Köszönjük, hogy itt voltatok, és köszönjük neked is, Robi.
1: A Cross GPS-ben Koltai Róbert volt a vendégünk. Premier adásainkat a Cross Rádióban keddenként este 7 órától, a Manna FM-en szombatonként este 6-tól hallhatod. Maradj velünk, kedves hallgató, mert Pajor Tamással mi itt már kikötöttünk, de most azért rövid időre elköszönünk. Sziasztok!
2: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en.
4: Cross GPS.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget. De a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyon cukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyuk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. 4 kortárs román filmet mutatnak be a román filmnapokon. A Corvin moziban, illetve a Szegedi Belvárosi moziban látható alkotások az identitás, az emlékezet, a társadalmi változások és az emberi kapcsolatok kérdéseit járják körbe. A fesztivált Christian Mungiu Fjord című filmje nyitja. Az alkotás az idei Cannes filmfesztiválon elnyerte az aranypálmát. Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű.
0: Manna itt. Manna

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.
1: Hey y'all, I'm Maddie Mullins, and this is the story behind my song, Show You the Cross.
2: And I'll show you the cross.
3: Amikor először találkoztam Jézussal, ő gyógyulást hozott az életembe, és én ezt a csodát szerettem volna mindenkinek elmondani. Egyszerűen azt éreztem, hogy ki akarok állni a házunk tetejére, és ordítva el akarom mondani mindenkinek azt, ami velem történt. És a hitem nyilvános megosztása egyébként egy idő után hatalmas nyomással járt, és tudat alatt azt az elvárást támasztottam magammal szemben, hogy mindig készen kell állnom arra, hogy a megfelelőt mondjam a megfelelő időben, akkor, hogyha valaki a kereszténységemről vagy a hitemről kérdez. De aztán sok beszélgetés során és sok imádkozás során rájöttem arra, hogy a nagy szavak, az inspiráló idézetek üresek, hogyha nem mutatok valami nagyobbra. Úgyhogy emlékeztetnem kellett magam arra, hogy bár a változás, ami bennem történt, összetett volt, az evangélium egyszerűsége vitt engem Krisztushoz. És a Galata levélben azt írja az ige, hogy a Krisztussal együtt keresztre vagyok már feszítve, és nem én élek, hanem a Krisztus él bennem. Ezt az életet, amelyet most testben élek, Isten fiába vetett hitben élem, aki szeret engem, és önmagát adta értem. Hiszem, hogy ez az üzenet, a kereszt egyszerűsége és ereje, és ez az, amire az összetört világnak most a legnagyobb szüksége van.
1: That message, the profound simplicity and power of the cross, is all that a broken world needs.

0: Fantasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. This song is a reminder to us that we can be.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
3: You've been trying to keep your head up above the water. You've been looking for the sunlight.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Jézus leveleket látott. Éhes volt. Oda ment gyümölcsért, de az egész csak átverés volt. Ez a fügefa képmutató volt. Úgy tűnt, hogy van rajta valami, de nem volt. Nekem elegem van az olyan keresztényekből, akiken csak levelek vannak, gyümölcs meg semmi.

Létezik egy másik szívprobléma, amiről szeretnék beszélni, és azt mondtam, hogy ha felállnék ide, és azt mondanám, kiderült, hogy szívproblémám van, akkor mindenki azt mondaná, ó, ne! De az igazság az, hogy mindenkinek vannak szív problémái. Szellemi természetű problémái, és nekünk fel kell ismernünk a sajátunkat. Tehát egy másik probléma, ami sok bajt okozhat, az a kevés szív. A Zsoltárok 19:13-14 beszél az ilyen szívről. A tévedéseket kiveheti észre. Titkos bűnök miatt ne büntess meg. A kevésségtől is tarts távol szolgádat. Ne uralkodjék rajta. De milyen is a kevésség bűne? Amikor kevés a szívünk, az tiszteletlenséget és lázadást okoz bennünk. A kevésség miatt belekezdünk dolgokba, anélkül, hogy engedélyt kérnénk rá az illetékes emberektől. Vagy érvényesíteni próbáljuk a nem létező hatalmunkat. Arrogánsak, túlságosan magabiztosak, és indokolatlanul merészek leszünk. És tudod, ha elég szemfüles vagy, akkor egy pillanat alatt észreveszed ezt az emberekben. Én nem dolgozom együtt ilyen emberekkel. Tudjátok, egyszer alkalmaztunk egy ilyen embert, felvettem őt a feleségével, és egy hét sem telt el, amikor a férfi írt nekem egy nagyon részletes levelet, amiben felsorolta mindazt, amit rossznak tartott a szolgálatunkban. Nos, nem az ő dolga lett volna ez. Elég ostoba lépés volt, és nem tett rám jó benyomást. De elbeszélgettünk vele egy kedves találkozó keretében, adtunk neki még egy esélyt. Körülbelül két hét múlva ugyanezt tette, csak most körbejárt, és másoknak mondta el, hogy mi minden volt rossz, ezért aztán elbocsájtottuk. Egyszerűen kevés volt a hozzáállása. Ha megjelensz, és azt hiszed, hogy a te dolgod mindenkinek megmondani, hogy mi a gond velük, ugyan már. Ilyenkor ez azt jelenti, hogy kevés a viselkedésünk, és nem látjuk azt, hogy mi a saját problémánk. Persze erről fordulhat, hogy valakinek problémája van, és Isten esetleg használni akar téged arra, hogy kiigazítsa őt, de én nagyon óvatos lennék ezzel, és biztos, hogy sok időt a térdemen töltenék, mielőtt beszélnék vele. Amen. Nos, tudjátok, a világban sok gond van manapság a lázadással. Hányan tudjátok ezt? Senki sem akar másokra hallgatni, és ez akkor sem változik, ha valaki a gyülekezetbe megy. Egyszer volt két hölgy, aki összeveszett azon, hogy kikapja az első sorban lévő széket. Szerintem a Biblia azt mondja, hogy üljünk a hátsó sorba, és engedjük, hogy más hívjon minket előre. Nem veszünk össze a székeken egy keresztény találkozón. Volt egyszer két hölgy, aki a könyvespultnál az utolsó darab Járjunk szeretetben című albumon veszett össze. Tényleg így volt. Mindez a szív állapotától függ. Gondoljunk csak Péterre egy pillanatra. A Máté 14:28-29-ben, amikor Péter látta Jézust a vizen járni, szerintem ez jó példa lesz, akkor ő nem ugrott ki a csónakból azzal, hogy nos, én is megteszem ugyanezt. Azt mondta, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizen. Vagyis igazából engedélyt kért, hogy kiszállhasson a csónakból, mert volt annyi esze, hogy tudja, ha Isten nem segít neki, akkor nem tud a vízen járni. Nos, sokszor csak kicsi különbség van a kevésség és a nem kevés emberek között. Jó a magabiztosság, én is magabiztos vagyok és bátor, de meg kellett tanulnom néhány dolgot. Meg kellett tanulnom, amit először nem tudtam, mert bennem is volt büszkeség és kevésség. Nos, én meg tudom tenni. De meg kellett tanulnom megkérdezni, hogy megtehetem-e? Akarod-e, hogy ezt megtegyem? Nem bánod-e, ha ezt teszem? És meg kellett tanulnom megfelelően viselkedni, ha nemet mondtak. Azt mondani semmi gond, ha meggondolod magad, majd szólj. És hadd mondjam azt, hogy nem sokat érünk addig, amíg nincsen alázatos szívünk, és meg nem szabadulunk a kevés viselkedéstől, és hogy mi minden dolgot jobban tudunk, és a mi feladatunk az, hogy a világon

0: Mit kellene tennie, de ő maga semmit nem tesz. Én képmutató lennék, ha csak prédikálnám nektek ezeket, de nem élném meg őket. Pontosan ezt teszi egy képmutató. Olyan valaki ő, aki tudja, mi a helyes, de semmit nem tesz. Óvatosnak kell lennünk ezzel a gyülekezetben, mert ülünk és halljuk az üzenetet a szeretetről, meg az irgalomról, a megbocsájtásról. Azt mondjuk, amen, amen, kiszínezzük az igéket, aláhúzzuk őket sárgával és rózsaszínnel, csillagokat rajzolunk köréjük, és aztán semmit nem teszünk. De a tetteink tesznek bizonyságot mindenről. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Én arra buzdítalak benneteket, amit tegnap is mondtam, hogy jegyezzetek elő egy 4 órás találkozót önmagatokkal. Üljetek le, és kérdezzétek meg magatoktól. Van bennem rossz hozzáállás? Au, au. És mi a helyzet ezzel? Mit tesztek azért, hogy valaki más élete jobbá legyen? Őszintén, ha komolyan megvizsgáljuk magunkat, és felteszünk néhány valódi kérdést, vajon kiderül, hogy a tudásunk sokkal nagyobb, mint az engedelmességünk? Még hány prédikációra van szükségünk a szeretetben járásról, mielőtt elkezdünk szeretetben járni? Könnyű meghallgatni mindezt, de a megcselekvése a lényeg. De a cselekvése a lényeg. És a Biblia nagyon világosan elmondja Jakab 1-ben, hogy ha csak hallgatói és nem cselekvői vagyunk az igazságnak, akkor okoskodásokkal csapjuk be magunkat. És a lényeg az, hogy mit teszünk. Csak gyülekezetbe mész, majd haza, majd megint gyülekezetbe, aztán megint haza, és esetleg a gyülekezet után elugrasz ebédelni a barátaiddal, miközben a prédikátorról plegykáltok. Ó, ugyan, én is mindig ezt tettem. Ez volt a kedvenc vasárnapi elfogadtságunk. Én őszintén beszélek. Ilyen volt egy jó vasárnap. Elmentünk gyülekezetbe, aztán ebédelni az egyik gyülekezeti elitklubban, akik közé csak nagy nehezen sikerült beférkőznöm. Ó, és egyébként, amikor Isten elhívott prédikálni, ez a csoport volt az első, aki ellenem fordult. Jobb, ha engeded, hogy Isten válogassa meg a barátaidat, és ne te próbálj közel férkőzni azokhoz, akiket fontosnak hiszel. És őszintén elmondom, hogy elmentünk ebédelni, és arról pletykáltunk, hogy ki volt ott, és ki nem. Mit viseltek, mit tett a prédikátor, és mit nem tett a prédikátor. Aztán hazamentünk, következő héten megint gyülekezett, és újra kezdtük az egészet előről. Ilyen egy képmutató. Egy vallásos ember, aki tudja, hogy mi a helyes, de nem teszi azt. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy mit csinálunk. Hadd mondjak valamit. Lehet, hogy a barátaid nem tudják, mi folyik a zárt ajtók mögött, de Isten igen. És a Biblia azt mondja a Lukács 12-ben, hogy eljön majd az a nap, amikor minden zárt ajtók mögé rejtett dolog nyilvánosságra kerül majd. Dave és én vasárnap reggelenként veszekedtünk és kiabáltunk, meg tomboltunk egész úton a gyülekezet felé, de amint beléptünk a gyülekezetbe, dicsőség az Úrnak! Dicsőség Istennek! Halleluja! Halleluja! Az első sorba ültünk. A dicséret áldozatát hozzuk házadba. Közben meg arra gondoltam, ha azt hiszi, hogy bármilyen ennivalót is főzök neki, akkor nagyon téved. Én ezt tettem. Áldozatot hozunk, Uram. Leteszem az életem. Leteszem az életem. Utána kocsiba ültünk, és egész hazáig veszekedtünk. Aztán egész nap sajnáltam magamat, mert Dave focit nézett, én meg nem akartam azt, hogy azt nézze. Következő héten vissza a gyülekezetbe, és ment az egész előről. Figyeljetek rám, ennél többre van szükségünk. Legyünk igaziak. Mi az, amit teszünk? Nem a máz a lényeg, hanem hogy mit teszünk. Én nem értettem régen, hogy Isten számára az számít, ami a szívemben van. Adhatunk a külsőségekre, tátoghatunk, és bármelyik bábú képes erre, de mi van a szívünkben? Mi van a szívedben? A Biblia azt mondja, hogy amikor az oltárhoz viszed az ajándékodat, és tudod, hogy a testvérednek panasza van ellened, akkor hagyd ott az ajándékodat, rendezd el a dolgodat a testvéreddel, és aztán menj vissza Istent imádni. Nem tudjuk megfelelően imádni Istent, ha sok szemét a szívünkben van. Milyen állapotban van a szíved?
1: of your heart.

0: Mit szólnál egy szívvizsgálathoz? Én minden évben átesem ezen, amikor a fizikai szívemmel felkeresem az orvost. De Dr. Jézustól szinte naponta részesedem ebben. Amen. Képmutatók. Máté 23.1. Akkor Jézus így szólt a sokasághoz és a tanítványaihoz. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székébe ültek. Tehát mindazt, amit mondanak, tegyétek meg, és tartsátok meg, de cselekedeteiket ne kövessétek, mert beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Hányatoknak van már teljesen elege a képmutatókból? Én nem azt teszem, hogy itt jól előadom magamat, majd hazamegyek, és teljesen másként viselkedem. Régen így volt. Azt hiszem, mind ugyanott kezdjük. Ezért kell Istennek foglalkoznia velünk. Aztán ad egy kis sikert, és megnézni, hogy miként kezeljük azt. És ha képesek vagyunk kezelni, akkor még egy kicsit, aztán még egy kicsit. Én nem hiszem, hogy van bárki is, aki teljes mértékben betölti az elhívását. Azt, amit Isten szán neki, és ez az undorító szív problémák miatt van. Jól van, úgy látom, túlélitek ezt. Oké, szóval, mit tesz még egy képmutató? Negyedik verstől súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják, de maguk az ujjukkal sem akarják azokat megmozdítani. Minden csak azért tesznek, hogy feltűnjenek az embereknek. Következő vers azt mondja, a lakomákon az asztal fönn és a zsinagógákban a főhelyeken szeretnek ülni. Hetedik vers. Szeretik, ha köszöntik őket a tereken, és ha mesternek szólítják őket. Tudom, hogy bajba keverem magamat a következőkkel, de se baj, nekem már mindegy. Már úgyis sok ember neheztel rám, főleg a vallásos közösségek, úgyhogy mindegy. Szóval... elképedek, amikor az emberek a titulusom után érdeklődnek. Akkor hívjunk püspöknek? Tiszteletesnek? És még van egy rakás hasonló cím, amik most nem is jutnak eszembe. Mi is van még? Ja, doktor. Igen, van doktorátusom, de nem kezdtem doktornak hívni magamat. És ha valaki ragaszkodik ehhez, rendben, de én nem ragaszkodom hozzá. Szóval, ha kérdezik, hogy mi a titulosom, akkor azt mondom csak, én csak Joyce vagyok. Csak én? Nos, tudjátok, ha fejlődő országokban megyünk, ők nagy jelentőséget tulajdonítanak a címeknek. Ezért, mivel meg kell értenünk a kultúrát, amiben épp vagyunk, én rájuk hagyom, hogy annak hívjanak, ami számukra kényelmes és elfogadható. Én csak arról beszélek, hogy nem jó, ha rossz okból ragaszkodunk a címekhez. Tudjátok, amennyire én tudom, Darlene sosem hívatta magát másnak, mint Darlene-nak, nem lett Dr. Darlene, amióta világhírű lett. Kezdjük el Dr. Darlene-nak vagy Dr. Joyce-nak hívni egymást? Ha a fiam felhív időnként azzal ugrat, hogy jó reggel tisztelendő, én meg erre jó reggel püspök, nos, mi mind szeretnénk ott látni a nevünket az ajtón, mind szeretnénk nevet. Mindig mosolygok, amikor felveszünk valakit, és még mielőtt dolgozni kezdene, rögtön tudni akarja, mi a titulosom. És amit megkapja az asztalát, kaphatok egy névtáblát. Tudjátok, ezek mind a bizonytalanság jelei. És azért, hogy kell nekünk valami, ami mások tudomására hozza, hogy mi fontosak vagyunk. De mikor tudod, hogy ki vagy Krisztusban, akkor hagyod, hogy ő gondoskodjon erről. Hagyod, hogy ő tegye ezt. Persze semmi gond nincs azzal, ha jó helyet szeretnél egy összejövetelen. Én is azt szeretnék, de nem fogok veszekedni érte. Amen. A képmutató, farizeusi emberek... rendelkeznek minden külső vallásos viselkedéssel, és közben nem tesznek semmit, hogy segítsenek más embereken. Nekünk több gondunk volt a vallásos közösségekkel, mint a hitetlenekkel. Az előző alkalmunk során itt volt egy vallásos csoport, és amikor ideértem, olyan táblákkal álltak kint, hogy Joyce Meyer a pokolba küldi az embereket. Nevettem. Arra gondoltam, hogy de kis buták vagytok. És megállították az embereket, hogy beszéljenek velük. Nos, a következő nap történt, amit a saját szememmel már nem láttam, de aranyosak voltak. Másnap ugyanis azt mesélték, hogy 8-10-12 éves gyerekek táblákkal a kezükben kínáltak, hogy Joyce Meyer az Isten embere, hallgassatok rá! És tudjátok, azok az emberek a táblákkal egy vallásos csoportból voltak, akik történetesen nem szeretik a női prédikátorokat, vagy néhány dolgot, amit én hiszek, ezért kevés, gőgös, büszke és képmutató viselkedéssel rendelkeznek. És tudjátok mit? Az ilyesmi bűz az Isten orrában. Isten gyűlöli az ilyen viselkedést. Hadd mondjak valamit. A te hitbéli meggyőződésed nem az egyetlen helyes meggyőződés, és az enyém sem. Nem hiszem, hogy bármelyikünké is 100%-osan helyes, de mind a legjobb tudásunk szerint cselekszünk annak megfelelően, ahol épp tartunk, és ha erőt akarunk, akkor meg kell tanulnunk kijönni egymással. Meg kell tanulnunk összedolgozni, és azt keresni, amiben egyetértünk. Nos, ha úgy gondoljátok, hogy kemény vagyok ma, akkor ott kellett volna lennetek, amikor a Máté 23-ban Jézus kiosztotta a képmutatókat. Készen vagytok? Máté 23:23. Jaj nektek! Nem tudom, mit jelent ez, de nem is akarom megtudni. Jaj nektek, képmutató írástudok és farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és a köményből, de elhagytátok mindazt, ami a törvényben ezeknél fontosabb, az igazságos ítéletet, az irgalmasságot és a hűséget. Tehát mit is mond? Tizedet adsz a szülinapodra kapott pénzből, mert a vallás ezt kívánja. De senkinek nem segítesz. Nem hajolnál le, hogy segíts egy szegény emberen. Nem osztanád meg az ételedet egy özvegyel vagy egy árvával. Azt mondja, vallásos vagy. Járhatunk gyülekezetbe, lehetünk segítők, vének köszöntők, énekelhetünk a dicsőítő csapatban, minden fillér után tizedet fizethetünk, és ez rendben is van, de ez lehet bűz Isten orrában, hogyha nem megfelelő okból tesszük mindezt. És ha szeretnéd megvizsgálni a szívedet, és rájönni, mi is van benne igazán, akkor megmondom, hogy hogyan tedd ezt. Kérdezd meg magadtól, mit teszek én, hogy segítsek valaki máson. Mit teszek én azért, hogy valaki más életét jobbá tegyem? Csaltam-e mosolyt valakinek az arcára a mai napon? Felemeltem-e valakit? Segítettem-e egy magányos embernek? Jobbá tettem-e valakinek az életét? Ha-ho, itt vagytok? Ugyan, ne ijedjetek meg, este újra eljöhettek. Tudjátok mit? Időnként szükségünk van ilyesmire, mert ha nincs benne részünk, akkor mindenféle viselkedések alakulnak ki bennünk, amikről nem is tudunk, mert senki nem szembesít vele minket. Isten nagyon szeret téged, és itt van nekünk a kegyelem, az irgalom és hasonló csodálatos dolgok. És ő jót tervezett az életed felől, és azt akarja, hogy legyenek álmaid és terveid, azt akarja, hogy sikeres légy. De azt is akarja, hogy megszabadulj a rossz viselkedésedtől. 24. vers. Vak vezető, kiszűritek a szúnyogot, a tevét pedig lenyelitek. Hányan tudjátok, mit jelent ez? Olyan ez, mint amikor valaki a fülbevaló miatt ír levelet nekem. Szerintem a fülbevaló túl hosszú. Nos, tudod mit? A te viselkedésed sokkal rosszabb, mint az én fülbevalóm. Amen. Problémád van egy kis stresszel, akkor nagyon rosszul fogod érezni magadat a mennyben. Hiszen ott az utcák aranyból vannak, a kapuk meg nagy gyöngyből, és minden tele van gyémánttal, meg rubinttal, és smaragddal. Úgy értem, ott minden csillog-villog. Hú! A mennyben ott van mindez. Jaj nektek, 25. verstől, képmutató írástudok és farizeusok, mert megtisztítjátok a pohár és a tál külsejét, belül pedig tele van rablásvággyal és féktelenséggel, fosztogatással. Vak farizeus, tisztítsd meg először a pohár és a tál belsejét, hogy azután a külseje is tiszta legyen. Jaj, nektek képmutató írást tudok is, farizeusok, mert hasonlók vagytok a messzelt sírokhoz, amelyek kívülről szépnek látszanak, de belül tele van halottak csontjaival és mindenféle tisztátalansággal. Látjátok, én még kedves vagyok. Utolsó vers. Így kívülről ti is igaznak látszotok az emberek szemében, de belül tele vagytok képmutatással, gonoszsággal és törvényszegéssel. A János 4 szerint Isten szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemben, igazságban és valóságban kell imádniuk. Nem azt mondja, hogy keres valakit, aki időnként imádja őt, hanem az, hogy imádókat keres, akik imádni fogják őt. Szóval a kérdésem az, hogy te csak elmész a gyülekezetbe, és ott imádod őt, vagy egy igazi imádó vagy. Mert tudjátok, egy imádó olyan életet él, ami imádja Istent. Tudtok követni? 12 ember, igen. Ennek örülök. Hányan emlékeztek a fügefára, amit Jézus megátkozott? Nos, nem húzom az időt azzal, hogy odalapozzunk, de szerintem ez a történet elképesztő, és sok mindent megértettem a fügefa példájából. És nagyon örülök, hogy végül megértettem ezt, mert a Biblia azt mondja, hogy Jézus arra sétált, és éhes volt, és mindenki mondja, hogy Jézus éhes volt. Nos, hányan tudjátok, hogy egy éhes világban élünk, ahol nagyon sok az éhező ember? És most nem csak a fizikai éhségről beszélek, hanem olyan emberekről, akinek szükségük van Istenre, szükségük van világosságra, igazságra, reménységre, és valami valóságosra, amiben kapaszkodhatnak. Amikor dolgozni mész, éhes emberek vesznek körül, valahányszor iskolában mész, ott is éhes emberek vannak. Szóval Jézus arra sétált, és azt olvassuk, hogy éhes volt, és kicsit odébb meglátott egy fügefát, amin levelek voltak. Oda ment hozzá, hogy egyen róla, de nem volt rajta gyümölcs, ezért megátkozta, és azt mondta, ne teremjen rajta gyümölcs soha többé. Nos, én soha nem értettem ezt, sőt, sajnáltam a fügefát. Azt gondoltam, ez nem igazság. Csak azért, mert nem volt rajta, amit akartál. De aztán elolvastam a Magyarázó Biblia lábjegyzeteit, azt írta, amikor a fügefa lombosodik, gyerünk, ezt meg kell még értenetek, amikor a fügefa lombosodik, akkor a gyümölcsöknek is lenniük kell a levelek alatt. Jézus látta a leveleket, a halacskás matricát, a Jézus kitűzőt, a gyülekezeti tagságot. Gyerünk! Jézus leveleket látott. Éhes volt, oda ment gyümölcsért, de az egész csak átverés volt. Az a fügefa a képmutató volt. Úgy tűnt, hogy van rajta valami, de nem volt. Nekem elegem van az olyan keresztényekből, akiken csak levelek vannak, gyümölcs meg semmi.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna Hits.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániás tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Nonprofit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Időjárás.
3: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Október 7-e van egyébként. 58 éve hunyt el Hatvani Lili Bárónő, Amerikában élő író a mai napon. Más források szerint egyébként a halálának napja november 12-e. A színház életkritikusaként működött a 20-as években. Az 1930-as évek végén Amerikába ment és New Yorkban telepedett le. Többnyire a gazdagok életének ábrázolója, és bár hősei túlnyomóan a nemzetközi élet figurái, történeteikben mégis a budapesti élet elevenedik meg. Témái, munkái merész hangvételűek és igen népszerűek voltak. 1810-ben született Nagy Ignác író műfordító a mai napon. Szépírói és műfordítói tevékenysége mellett nagy jelentőséggel bírnak az általa szerkesztett irodalmi lapok és könyvsorozatok. Ismerte egyébként a német, a latin, az olasz, a horvát, a francia és az angol nyelvet is a magyar mellett. A Magyar Tudományos Akadémia 1840. szeptember 5-én választotta levelező tagjai sorába, később a Kisfaludi Társaság tagja lett. A segédtitkárra és pénztárnokká is megválasztották ebben a társaságban, mely hivatalait 1845-ig viselte. 198 éve született Falk Miksa, a Pester Lloyd alapítója. A lap jelentősége többek közt az volt, hogy évtizedekig formálta a Magyarországról külföldön alkotott képet, közgazdasági rovatát világszerte elismerték. 114 éve született Tátrai Vilmos, kossuthias hegedű művész. Ő a világhírű Tátrai Vonós négyes és a Magyar Kamara Zenekar megalapítójaként az Állami Hangversenyzenekar legendás írő koncertmestere és a Budapesti Zeneakadémia professzora is volt egy személyben. Később Liszt Ferenc díjat kapott, Kossuth díjjal is jutalmazták, de érdemes művész, kiváló művész és Bartók Pásztori díj tulajdonosa is volt. 96 éve született Berek Kati, kétszeres Jászai Mari díja színésznő, a Nemzet Színésze, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 84 éve látott napvilágot Halász Judit, Kossuth és Jászai Mari díja színésznő, énekesnő, ő is a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja és érdemes művész. Pályafutását 1964-ben a Pécsi Nemzeti Színháznál kezdte, később aztán a Víg Színház tagja lett. A Bojtorján együttessel kortárs és klasszikus költők megzenésített verseiből koncertezett gyermekeknek, amelyből 8 aranylemez született. 615 éve luxemburgi Zsigmond eljegyeztette 2 éves leányát, Erzsébetet, a 14 éves 5. Habsburg Albert osztrák herceggel. Luxemburgi Zsigmond német-római császár, magyar és cseh király is volt. Az eljegyzés egyébként Pozsonyban történt. 115 éve született ifja Horváth János, kossuthias filológus, egyetemi tanár, a középkori latin nyelv és ezen belül a magyarországi latin nyelvű irodalom kiváló kutatója volt. Az Árpád-kori latin nyelvű irodalmunk stílus problémái című műve úttörő munka a stílus kutatás terén. Jelentős eredményeket ért el az Anonymus kutatásban is, és elkészítette a Budai Krónika és Túróci János magyar krónikájának fordítását. 110 éve született Horváth György újságíró. Ő 1952-ben kezdte pályáját az Út című hetilapnál. Újságírói szakterülete a művészettörténet. Recenziókat, tudósításokat írt. Életének legnagyobb részét a Reformátusok lapjánál töltötte. 1991-ben ment nyugdíjba, de egyházi lapoknál, folyóiratoknál továbbra is dolgozott. És 89 éve hunyt el Komáromi János író, újságíró, a két világháború közötti magyar irodalom meghatározó alakja. Több mint 30 kötete jelent meg, műveit német, angol, francia és lengyel nyelvre fordították le. Történelmi segédforrásként is alkalmazható a Nagyháború anekdotái című gyűjtése, mely az egykori frontharcosok fontosabb emlékeit tartalmazza. Hazaszeretete kötődése a szülőföldhöz könyveinek ízes magyar nyelvezete tette népszerűvé. A műveiben megfogalmazott szülőföld utáni vágyódás 1945 után nem kívánatosnak minősült. És szintén a mai napon született Horváth G. István újságíró, aki a gimnázium befejezése után filmoperatőrnek készült, de a rádiózás vonzása elcsábította. A Magyar Rádió munkatársaként a Krónika, az Esti Magazin és a 168 óra készítésében vett részt a 70-es évek közepétől. Ma megnövekedett a gomoly felhőzet, de továbbra is szép késő nyári idő várható 23 fokkal. Sok mindenről lesz szó nem sokára a Budapest Update-ben, például arról, hogy a női sorsok kerülnek fókuszba az idei Szemrevaló filmfesztiválon.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a lapokban, illetőleg a neten, a főváros nyilván fókuszban. Női sorsok kerülnek például középpontba az idei Szemrevaló filmfesztiválon. Idén október 15 és 25 között rendezik meg a svájci nagykövetség, az Osztrák Kulturális Fórum és a Goethe Intézet közös eseményét a budapesti Művészmoziba. 10 filmet mutatnak be a német nyelvterület legfrissebb alkotásaiból, ezúttal is eredeti nyelven magyar felirattal. Az idei szelekcióban a női sorsok vannak fókuszban. Látunk olyat, aki bántalmazás elől szökik gyerekként, van, aki országot kényszerül váltani, van, aki ápolónőként és van, aki írásterapeutaként dolgozik. Sandra Hüller 3 filmen is látható, az Ezüst Medvedélyes Oscar nevezett Rose női főszereplőjeként férfi ruhában, a szintén Oscar nevezett Apaföldben Thomas Mann lányaként és Ingeborg Bachmann írónőként. A 15. Szemrevaló filmfesztivál 10 filmjéből 7 női sorsot ábrázol, 4 pedig női rendező munkája. Az idei Bajor filmdíjon a legjobb színésznő díjával méltatták Leoni Benest, az Esti műszak című filmben nyújtott alakításáért. Floria ápolónő is imádja a hivatását, a sztori szerint nem akarja egyszerűen letudni a feladatait, hanem valóban jelen szeretne lenni az emberek számára. A brit gramofon október 11-én élőben közvetíti a Concerto Budapest kurtágestjét a Zeneakadémia nagy terméből. A koncertet Magyarországon a Duna Televízió is műsorra tűzi, így a Kurtág György műveiből összeállított program és a nemzetközi opera bemutató egyszerre válik hazai és nemzetközi kulturális eseményé. A koncert a Concerto Budapest által életre hívott Magyar Kincsek ünnepe 2026-os programjának egyik kiemelt eseménye, amely a Kurtág 100 emlékévhez is kapcsolódik. Az este első részében a Virág az ember című programban Kurtág különböző kamarazenei műveiből 43 miniatűrt fűznek össze egyetlen zenei folyammá Keller András koncepciója alapján. A fellépők között mások mellett Perényi Miklós, Klenyán Csaba, Szalai András, Kacander Orsolya is szerepel. Az Art Market Budapest október 15 és 18 között 16. alkalommal várja a látogatókat az MTK Sportparkban, ahol a világ közel 30 országából érkező mintegy 90 kiállító jóvoltából 500 feletti művész több ezer alkotását vonultatja fel. A nagyszabású művészeti seregszemle számtalan kísérő programban egészül ki, köztük olyan eseményekkel, mint az Art Photo Budapest, Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására, az Eskultar elnevezésű egyedülálló gazdasági szabadtéri szobor park és a vásár kiállítóival közösen szervezett Art Plus programsorozat. A vásár kiegészítő események keretében a társművészetek, közülük is kiemelten a táncművészet is szerephez jut, csak úgy, mint az Art Market Budapest nagykövetei, köztük Péter Fibori, Trokán Nóra és Kádár L. Gellért. Az Art Market Budapest Start Market elnevezéssel a legfiatalabb alkotói korosztályt, New Europe néven pedig a közép-európai művészeti együttműködést fókuszba helyező programokat hoz létre az idei évben. Az esemény a Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztiválnak a fesztivál alapítása óta, így az idei évben is kiemelt képzőművészeti partnere. Közben film készül Karl Lutz budapesti mentő akciójáról. A Nemzeti Filmintézet támogatásával a Laocoon Cinema gyártásában készül az Üvegház című mozifilm Karl Lutz svájci diplomata budapesti mentő akciójáról, mely során a II. Világháború borzalmai közepette szembeszállt a náci hatalommal és a bürokratikus közönnyel, hogy megmentsen több tízezer magyar zsidót a holokausztól. A Péter Luisi rendezésében készülő kisebbségi magyar részvételű koprodukció hazai koproducere Stalter Judit. A rész Budapesten forgó filmben Tompa Ádám is játszik. A budapesti Vadász utca 29 alatt áll az egykor építőipari üvegeket forgalmazó üzletház, az Üvegház, melyben 1944-től működött a svájci követség idegen érdekképviseletének kivándorlási osztálya. Az épület egykori garázsának helyén ma a Karl Lutz emlékszoba látogatható. A svájci diplomata életéről most mozifilm készül, melynek gyártására 57,5 millió forint támogatást szavazott meg a Nemzeti Filmintézet ideiglenes döntőbizottsága. Az NFI honlapján. A Laocoon Film Group számára különleges megtiszteltetés, hogy részt vett Carlos történetének megfilmesítésében, vagy a Stalter Judit producer. Mentőakciója egyszerre svájci, magyar, zsidó és egyetemes emberi történet, ezért számunkra kivételes lehetőség és felelősség, hogy magyar partnerként hozzájárulhatunk e történet nemzetközi filmes feldolgozásához, mondta Stalter. 45 filmmel várja közben a közönséget a 3. Budapesti International Filmfesztivál, a BIF, október 24 és november 1-e között a budapesti Corvin moziban. Martin McDonagh-tól Taika Waititin és Mike Leithen át Anton Corbinig számos alkotó új filmjével vált teljessé a program. A BIF 5 szekcióba válogatta az idei évben bemutatott legfontosabb filmeket, írja a szervező közlése. A 9 nap alatt minden nap lesz gálavetítés. Több mint 10%-os drágulás a Budapest környéki ingatlanárakban. Az idei első 8 hónapban átlagosan 872.000 forintba került a házak és lakások négyzetmétere a főváros körüli agglomerációban, 11,5%-kal többe, mint egy évvel korábban. A leggyorsabban a déli és a délkeleti települések drágultak. Ezekben a térségekben 18-20%-kal nőttek az árak. A nyugati szektorban viszont nem drágultak tovább az ingatlanok, itt 3%-kal alacsonyabb volt az átlag, mint tavaly. Egy agglomerációs házért vagy lakásért idén átlagosan közel 88 millió forintot fizettek a vevők. Ez 11 millió forinttal több, mint tavaly ilyenkor. Olcsó agglomerációs ingatlanból egyre kevesebb van a piacon. Tavaly az adásvételek 28%-a még 50 millió forint alatt jött létre, idén már csak 19%-a. A 100 millió forintnál olcsóbb ingatlanok aránya 81%-ról 69%-ra csökkent. A házak négyzetméter ára 13%-kal 814 ezer forintra nőtt, a lakásoké 9%-kal emelkedett, és már meghaladja az 1 millió forintot. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnérára készül Rod Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik a magyar közönségtől. Sir Rod Stewart szeptember 28-án jelentette be, hogy ez lesz pályafutásának utolsó turnéja. A koncertsorozat több mint 6 évtized színpadi pályafutását zárja le, és ismét a világ nagy arénáiba viszi el az énekest. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai váltatnak majd jegyet. A regisztrált Live Nation tagok számára később az elővétel biztosított. A The Final Encore műsora Rod Stewart több évtizedes életművéből válogat. Várhatóan olyan jól ismert dalai is elhangzanak, mint a Maggie May, a Hot Legs, a That Thing I'm Sexy, a Young Turks vagy a Baby Jane. Rod Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el. Nem sokára programajánlatok érkeznek.
0: Sok kacat, búcskaság,

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: 2026. október 7-e van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Több városban is romlott a levegő minősége, hosszabb távon akár Paks hője is fűthetné Budapestet. A fővárosban már második hónapja csökkennek a lakásárak. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több magyarországi városban is jelentősen romlott a levegő minősége. A napok óta tartó száraz, gyengén szeles idő miatt feldúsultak a légszennyező anyagok, elsősorban a szállópor koncentrációja emelkedett meg. Szennyezett a levegő többek között Budapesten, Pécsen, Szegeden, Szolnokon, Kecskeméten, Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán és Szombathelyen. A helyzet az elmúlt naphoz képest tovább romlott, egyre több település került az érintett területek közé. A problémát elsősorban a finom részecskék magas koncentrációja okozza, de egyes helyeken az ózon és a nitrogén-dioxid mennyisége is megemelkedett. Budapest délkeleti részén már rendkívül szennyezett a levegő, egészségtelen levegőt mérnek. A következő egy-két napban helyenként az egészségügyi határértéket is meghaladhatja a szállópor koncentrációja. A hét második felében azonban javulhat a helyzet, csütörtökön egyre több felé megélénkül a szél, estétől pedig hideg front érkezik. A szél és a fronttal érkező csapadék várhatóan segít kitisztítani a levegőt, így a hét második felére jelentősen csökkenhet a légszennyezettség. Hosszabb távon akár a paksi atomerőmű hője is szerepet kaphat Budapest távfűtésében. A lehetőség egyelőre távlati elképzelés, miközben a fővárosi távhőrendszer fejlesztése már jelenleg is több területen zajlik. A budapesti közművek távhőszolgáltatási divíziója most egy 2 milliárd 400 millió forintos uniós támogatással megvalósult beruházást zárt le. Ennek során 13 új nagy fogyasztót kapcsoltak a távhőhálózatra. A fejlesztéssel évente mintegy 1 millió 300 ezer köbméter földgáz felhasználása váltható ki, a szén-dioxid kibocsátás pedig körülbelül 3000 tonnával csökkenhet. A következő időszakban elsősorban az újonnan beépülő városrészek, például Rákos rendező és a Diákváros bekapcsolása kerülhet előtérbe. Budapest távhőrendszere jelenleg 8 egymástól elkülönülő körzetből áll. Ezek összekapcsolása hatékonyabbá és rugalmasabbá tenné a rendszert, ugyanakkor a becslések szerint mintegy 150 milliárd forintos beruházást igényelne. A fejlesztési lehetőségek között szerepel a szennyvíztisztító telepek hulladékhőjének hasznosítása és Észak-Buda nagyobb arányú bekapcsolása is. Ehhez például új távhővezetéket lehetne átvezetni az Árpád híd alatt. A hosszabb távú tervek között merült fel a paksi atomerőműben keletkező hő hasznosítása is. Orbán Tibor a budapesti közművek távhőszolgáltatási és energetikai vezérigazgató helyettese szerint megfelelő mennyiségű energia szállítása esetén a nagy távolságból adódó hőveszteség is kezelhető lehet. Egy ilyen vezeték nem csak Budapestet láthatná el, a nyomvonal mentén fekvő települések és ipari parkok használhatnák a hőenergiát. A paksi hő Budapestre szállítása ugyanakkor egyelőre csak hosszú távú lehetőség, amely jelentős beruházást és több szereplő együttműködését igényelné. Új városnegyed kialakítását tervezi a főváros és az állam Rákos rendezőn. A fővárosi közfejlesztések tanácsának döntése alapján a korábbi vasúti és rozsda övezeti terület fejlesztését közösen vinnék tovább. A tervek szerint megfizethető lakások, zöld felületek és új közlekedési kapcsolatok is helyet kapnának a városrészben. A lakásfejlesztéseket a kormány Wekerle lakásépítési programjának céljaihoz is hozzáigazítanák. A tervezést nem kezdik teljesen előről. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint felhasználják a korábban lezajlott nemzetközi tervpályázat eredményeit, ezeket azonban a jelenlegi budapesti lakáspiaci és közlekedési igényekhez igazítják. A következő lépés az állam és a főváros közös tulajdonosi és irányítási rendszerének kidolgozása lesz. Ennek pontos részleteiről még nem született megállapodás, azokat a következő egyeztetéseken dolgozzák ki. A cél egy olyan új városrész létrehozása, amely a lakásépítés mellett a jelenleg kihasználatlan terület rendezését és jobb közösségi közlekedési kapcsolatainak kialakítását is magában foglalja. A beruházás ütemezéséről és részletes finanszírozásáról egyelőre nem közöltek konkrétumokat. Megtört a lakásárak korábbi lendülete, szeptemberben országosan már nem drágultak az ingatlanok, Budapesten pedig egymás után a második hónapban mértek árcsökkenést. Az ingatlan.com lakásárindexe szerint augusztusban 0,7, szeptemberben további 0,2%-kal lettek olcsóbbak a fővárosi ingatlanok. Az éves drágulás üteme is jelentősen lassult, országosan egy év alatt 8,2%-kal. Budapesten viszont már csak 3,3%-kal emelkedtek az árak. Összehasonlításképpen tavaly novemberben még több mint 24%-os éves drágulást mértek a fővárosban. A szakértők szerint a lassulásban a tavalyi magas bázis mellett az is szerepet játszik, hogy az ingatlanok egyre nehezebben megfizethetők, ezért csökkent a vásárlói kereslet. Közben az új lakások kínálata 5 éves csúcsra emelkedett. Budapesten október elején 1.410.000 forint volt a használt lakások és házak medián négyzetméter ára. 6 kerületben már az egy évvel korábbinál is alacsonyabb árakat mértek, a 9., a 3., az 5., a 12., a 11. és a 13. kerületben. A kerületek között ugyanakkor továbbra is jelentősek a különbségek. A legdrágább az 5. kerület, ahol négyzetméterenként csaknem 2 millió forint volt a medián ár, míg a 23. kerületben 958.000 forint. A külsőbb városrészek egy részében továbbra is erőteljes a drágulás, a 22., a 17., a 23. és a 18. kerületben egy év alatt 12%-kal emelkedtek az árak. A megyeszékhelyeken egyelőre gyorsabb maradt a drágulás, a medián négyzetméter ár egy év alatt 8,3%-kal 872.000 forintra nőtt, bár az egyes városok között itt is jelentős eltérések vannak. Két új majomhimlős fertőzést azonosítottak Magyarországon. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi jelentése szerint egy Komárom-Esztergom megyei és egy Pest megyei férfinál igazolták a betegséget. Az egyik fertőzött 45, a másik 27 éves. Az NNGK tájékoztatása szerint egyikük sem kapott korábban védőoltást a majomhimlő ellen. Az eseteket a szeptember 21-e és 27-e közötti időszakban regisztrálták. A majomhimlő lappangási ideje általában 1-2 hét, de akár 21 nap is lehet. A fertőzés kezdetben lázzal, fej- és izomfájdalommal, nyirokcsomó duzzanattal, hidegrázással és kimerültséggel járhat, később pedig jellegzetes bőr elváltozások, kiütések jelenhetnek meg. A betegek többsége néhány hét alatt felépül, és sok esetben enyhe lefolyású a fertőzés. Ritkábban azonban súlyos szövődmények, például tüdő vagy agyvelő gyulladás, illetve szaruhártya fertőzés is kialakulhat. Az NNGK ugyanebben a heti jelentésében egy Veszprém vármegyei általános iskolában történt tömeges megbetegedésről is beszámolt. Ott összesen 204 ember, 200 tanuló és 4 dolgozó betegedett meg, elsősorban hasmenés, hányásos és lázas tünetekkel. Az év legnagyobb szabadidősport rendezvényét tartják a hétvégén a fővárosban. A Spár Budapest Maraton Fesztivál különböző versenyeire csaknem 40 000-en neveztek, a klasszikus 42,2 kilométeres távnak több mint 10 000-en vágnak neki vasárnap. A hazai futók mellett 121 országból érkeznek majd résztvevők, a legtöbben Nagy-Britanniából. Az útvonal mentén időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén, a részletekről a rendőrség és a BKK honlapján lehet tájékozódni. Köszönöm a figyelmet!

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Nálunk is egyre népszerűbbek a pumpapályák, amiket elsősorban bringákra fejlesztettek, de gördeszkával, rollerrel vagy görkorcsolyával is használhatóak. Budapesten 2021-22 óta gombamód szaporodik a számuk, a legújabb a Budaparton nyitott meg, a Villa Budapest összegyűjtött még néhányat. Kezdjük rögtön a legújabbal, ami a 14. kerületi Budaparton nyílt. A pumpapálya végül is egy bringás ügyességi pálya, és a neve onnan jön, hogy ezen a zárt hepehupás döntött kanyaros körpályán nem kell tekerni a pedált, hanem a saját testsúlyod folyamatos fellemozgatásával. Ez a pumpálás. Haladunk előre. Aki jól pumpál, az akár végtelen köröket is futhat. A Budaparton kialakított pálya árnyas, zöld környezetben található, és nem közvetlenül a lakóépületek mellett. Mint kezdő, mint profi bringásoknak ajánlott, sőt, ha úgy vesszük, az egész család számára kikapcsolódást jelenthet. A következő a Szilas Aktív Park. Az újpesti Szabadidő Parkban természetesen van pumpapálya, amit még 2023-ban adtak át, 25 végén pedig megújították. Korszerűbb lett és több lett benne a hullám meg a kanyar. A hely ázsióját növeli, hogy idén ez a pálya volt a helyszíne a Pannon Pump Track kupasorozat 6. fordulójának, valamint a 4. Pump Track országos bajnokságnak is. A 13. kerületben is lehet pumpálni, a Róbert Károly körút és a Hajdú utca találkozásánál egy magántelken, egy irodaház telkén is létesült pumpapálya, amit közhasználatra szántak, így bárki használhatja bármilyen guruló sporteszközzel. Idén nyár elején adták át, vagyis még ez is egészen friss. Az első pumpapályát, angolul Pump Track-et egyébként az Egyesült Államokban, Boulder városában létesítették 2004-ben, és egy profi hegyi kerékpáros tervezte meg, nem véletlenül. A 2000-es években a hegyi kerékpáros

kerékpárosok fejéből pattant ki az ötlet, hogy szükség lenne ilyen speciális pályákra. De a pumpapályák előzményei közé sorolhatjuk a 70-es és 80-as évek BMX és görkori pályáit is. 2023 ősze óta a 15. kerületben Újpalotán is találunk pumpapályát, amit a Kőrakás Park egyik kihasználatlan részén alakítottak ki. És mindjárt nem is egyet, nagy előnye a Kőrakás Parki fejlesztésnek, hogy külön pumpapályája van a kisebb gyerekeknek, illetve a nagyobbaknak és a felnőtteknek. Ugyanakkor mindkét pályán kötelező, ahogy az összes többi pályán is bukó, sisak és védőfelszerelés használata. A 16. kerületi pumpapályát, a Hermina Bringa Parkot 2022-ben adták át, és amit fontos tudni róla, ez az ország legnagyobb pumpapályája, összesen 1500 négyzetméter területű. Ezek után nem meglepő, ez a város legnépszerűbb pumpapályája. Fontos előnyei még, hogy közvetlenül a Bringa út mellett található, illetve hogy a főpálya mellett egy távolugró pálya is található itt. A csepeli pályát a Darudombot 2023 nyarán adták át, a Duna utcában, a skatepark mellett található. A pálya több alternatív útvonalból áll, attól függően, hogy milyen szinten állunk, mert úgy lett kialakítva, hogy a különböző nehézségi szintek szinte mindegyikére használható legyen. A profik épp úgy jól érezhetik magukat itt, mint a kezdők. Szóval bringára vagy pumpára fel, a főváros bőven kínál erre az új sporttevékenységre is lehetőségeket. Az egyik legfontosabb és legszebb utunk az idén 150 éves Andrássy út. De miért pont itt építették ki, és miért terveztek ide ennyi pompázatos palotát? Meg annyi történet kapcsolódik a Sugár úthoz, ahová már a század előn is előszeretettel jártak a reprezentációra vágyó urak és asszonyok. A reprezentáció ma is megvan, a világörökségi helyszínen a 2000-es évektől megjelentek a luxusüzletek, a fővárosiak pedig sokszor a városnézés és a liget miatt sétálnak végig a palotákkal, villákkal és fasorral szegélyezett Andrássy. A Virág Budapest járt utána az Andrássy útnak. Van, aki átalad rajta, van, aki városnézve andalog, vannak vásárlók és vannak turisták. A 6. kerületet átszelő Andrássy út fontos része fővárosunknak, tulajdonképpen a 19. század végére metropolisszá váló Budapest szimbóluma. Meg annyi pompás épületet köszönhetünk annak, hogy a korábban földszintes épületekkel és kertekkel, szántókkal teli környéket kinézte a fejlesztésre a fővárosi közmunkák tanácsa. Bár eltelt 150 év és megjelent itt a modern élet, az egykori sugárút a mai napig őriz valamit régi hangulatából. A belvárost a ligettel összekötő út megépítésének fontosságát Andrássy Gyula vetette fel, aki a mintát Párizsból hozta, és mivel az 1860-as, 70-es évekre Pest-Buda is elindult a világvárossá válás útján, nem maradhatott reprezentatív sugárút nélkül. Közrejátszott ebben az is, hogy az addig a belvárost a külvárossal és a Városligettel összekötő Király utca túl zsúfoltá vált. A terv szerint szép és jó volt, ám a ma oly kedvelt azóta világörökségi helyszín létrehozása a maga korában egyáltalán nem volt olyan egyszerű feladat, sőt kiépítését még csak nem is támogatta mindenki. A sugárút egységes arculata leginkább Ybl Miklós nevéhez köthető, de az utat szegélyező paloták és villák tervezésében a kor emblematikus építészei is kivették a részüket, így Feszti Adolf, Freund Vilmos vagy Skalnicki Antal. Bár a tervek szerint Pest-Buda legfényesebb útja 1877-re elkészült volna, az élet meg a tőzsde krak közbeszólt. Noha 1876. augusztus 20-án a forgalomnak átadták a főváros új sugárútját, az még közel sem volt kész, erre 1884-ig várni kellett. Eddigre már 118 ház szegélyezte az utat. A következő években az út megtelt élettel, paloták, bérpaloták és villák szegélyezték az utat, sorra nyíltak a kávéházak és a különféle üzletek, sétáltak, korzóztak és kocsikáztak a liget felé az emberek. Ahogy a palota negyedben, úgy az Andrássyn is presztízs volt házzal, de minimum egy lakással rendelkezni, ugyanakkor az út különböző szakaszain nagyon is eltérő árakkal találta szembe magát az érdeklődő. Míg a Városligethez közeli villatelkek 10 000-es nagyságrendben cseréltek gazdát, az opera környékén egyetlen telekért már 150 ezer forintot is fizettek. A fényűzés inkább a belvároshoz közeleső részeken folyt, míg a ligethez közeledve már inkább nyaralóként is használható villákat építettek. A 19. század végére a környék már így is a fénykorát élte, ám azzal, hogy az Andrássyn jobban mondva alatta adták át a kontinentális Európa első föld alatti vasútját, még pesgőbbé vált itt az élet. Nem csak az operaházat és az üzleteket, de kávéházait is sorra látogatták a legkülönfélébb társaságok, akiknek mind megvolt a maga törzseje. Az Andrássy út velünk együtt mindig változott. A rendszerváltás után különösen a 2000-es évektől a kereskedelmi szerepe ismét megerősödött, amely egy idő után a nemzetközi luxusmárkák megjelenését is jelentette. Fontos állomás volt ebben a Louis Vuitton 2006-os üzlet nyitása az opera mellett, amit olyan divatházak követtek, mint a Gucci, a Burberry vagy a Max Mara, de azóta is több luxusmárka is megvetette itt a lábát.
A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró tea társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hóréteg fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Sashegyi tanösvényt sem kellene kiadni. Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugodt természetvédelmi területet. A Sashegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van, gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szeme elé.

0: tűz benne. Manna FM, Budapest Update.
1: Bár sosem tesszük hozzá a nevéhez, hogy tér, az Oktogon így is a belváros talán legfontosabb és legforgalmasabb tere. 2022-ben ünnepelte 150. születésnapját, mert 1872-ben töltötték fel azt a méretes gödröt, ami addig a helyén volt, írja a Vilav Budapest. Az Oktogon szó jelentése egyébként 8 szög, és azért kapta a 6. kerületben az Andrássy út és a Nagykörút kereszteződésében található tér ezt a nevet, mert 8 szög alakú. A várostervezők elsősorban a barokk meg a klasszicista időszakban előszeretettel alkalmazták ezt a geometriai formát. Így nem csoda, hogy nem az Oktogon az egyetlen 8 szög alakú tér. Európa szerte számos van, Spanyolországtól Franciaországon át Németországig, sőt van Európán kívül is, például Új-Zélandon. Arról, hogy az Oktogon helyén legyen egy tér, már 1870-ben megszületett a döntés, és ez összefüggött azzal, hogy párizsi mintára terveztek egy elegáns és előkelő nagyvárosi sugárutat, amit napjainkban Andrássy útként ismerünk és emlegetünk. A mából visszatekintve kissé hihetetlenül hangzik, de ebben az időben Terézvárosnak ez a rész, ha nem is volt lakatlan, de viszonylag kevesen éltek errefelé, inkább ipari terület volt, gyárakkal és üzemekkel, meg olyan beszédes utcanevekkel, mint például Vas utca, Szeg utca, Kőműves utca, vagy éppen Gyár utca. Az építőknek nagy szerencséjük volt. Ahhoz, hogy az Oktogon megszülessen, nem volt szükség bontásra, vagy nagyobb átalakításra. A pontos megtervezést követően mindössze egy hatalmas gödröt kellett betemetni, ami addig a tér helyén állt. Nagyrészt meszes gödör volt, de korábban használták zöldségtermesztésre is. A tér tervét Skalnicki Antal és Koch Henrik tervezte meg. A négy oldalát, ahol az utak futnak, nyitottra tervezték, a másik négyre pedig épületeket. Bár minden építkezést a Közmunkák Tanácsa felügyelt és intézett, az Oktogon épületeinek megszületésébe bevonták a magántőkét is. Ösztönzésképpen a beruházók 15 évre teljes, a következő 15-re pedig részleges adókedvezményt adtak. A lelkesedés 1873-ra hagyott talább, köszönhetően annak, hogy gazdasági válság ütötte fel a fejét, melynek hatására a magánbefektetők 1876-ra elálltak az üzlettől, bár addigra a négy saroképület már állt. Az akkor még üres szomszédos telket ekkor bérbe adták, azzal a kikötéssel, hogy 1884-ig ezeken is állnia kell egy-egy épületnek. Az Oktogon 1875-re felépült palotáiban lakások voltak, az aljukban pedig üzleteiségek, melyek között volt kávézó, cukrászat, varrógép és kerékpár volt, valamint egy cselédközvetítő is. Ahogy fejlődött Budapest és Terézváros, úgy lett egyre fontosabb pont ezeken belül az Oktogon. Eleinte 8 szög térnek nevezték, majd 1920-ban kapta meg az Oktogon nevet, amit azonban 36-ban elvettek tőle, és akkor Mussolini térnek nevezték át. 1945-ben ugyan visszakapta az Oktogon nevet, de csak pár évre. 1950-től egészen a rendszerváltásig ez volt a november 7-e tér. 90-től ismét Oktogonként hivatkozunk rá. Miután az Andrássy út elkészült, majd pedig megépült a Kisföld alatti, és kialakításra került a Nagykörút, az Oktogon szerepe és helyzete megerősödött. A körúti villamos közlekedés, a 4-es-6-os 1887-ben indult el, és fokozatosan fejlődött. A jelenlegi állapotába 1959-re jutott.
0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Változékony időre számíthatunk. Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon 3-as élődonoros, keresztdonációs veseátültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban. Ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Időjárás.
2: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
3: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
3: Magyar zene megszakítás nélkül.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az osztrák kormány megadná a lehetőséget, hogy aki akarja, kikapcsolhassa a közösségi média algoritmusait. Az ausztrálok benyújtandó törvény tervezete értelmében konkrétan kikapcsolhatnak a közösségi média algoritmusait. Ezt 2026. szeptember 7-én közölték, ahogy ezt a 444 is megírta. Annika Wells kommunikációs miniszter, aki tavaly kiharcolta a világszerte elsőként bevezetett 16 év alattiak számára érvényes közösségi média tilalmat, kijelentette, hogy az új törvények alapvető védelmi intézkedéseket biztosítanak egy olyan iparággal szemben, amelynek eddig nem kellett betartania ezeket. Ha a Meta, a Google, a TikTok és a többiek nem biztosítanák az algoritmusok kikapcsolásának lehetőségét, jelentős szankciókkal kellene szembenézniük. Az ellenzék egy része elvben támogatja a javaslatot, de például Angus Taylor, a liberális párt vezetője kijelentette, hogy rendkívül szkeptikus ezzel kapcsolatban, szerint a lépés cenzúrának minősülhet, és a munkáspártnak először a közösségi média tilalmában lévő réseket kellene megpróbálnia betömni. A kormány szakértői tanácsot fog kérni arról, hogy a felhasználóknak be kell kapcsolniuk, vagy ki kell kapcsolniuk azokat az algoritmusokat, amelyek online tartalmakat jelenítenek meg számukra. Több választási lehetőséget szeretnénk biztosítani az ausztráloknak azzal kapcsolatban, hogy mit látnak a saját hírfolyamokon, így nyilatkozott Wells. Tudjuk, hogy sok ausztrál értékeli az algoritmust, mind az abból származó élvezet, mind a hasznosság miatt, például azért, mert így láthatják a környékbeli helyi vállalkozásokat. Sok ausztrál szeretne választani viszont az algoritmusok közül, de úgy véljük, hogy a nagy technológiai cégeknek eleve fel kell kínálniuk ezt a választási lehetőséget, és tiszteletben kell tartaniuk ezt a döntést, mondta a miniszter, és arra is figyelmeztetett, hogy a nagy technológiai cégek nem védett fajok, és az alapvető biztonságot fel kell ajánlani az ügyfeleknek. Wells elismerte azonban, hogy eddig egyetlen technológiai vállalatot sem bírságoltak meg a közösségi média tilalmának be nem tartása miatt, annak ellenére, hogy a kutatások következetesen azt mutatják, hogy a 2025. decemberi tilalom bevezetése előtt a platformokon jelenlévő 16 év alattiak túlnyomó többsége még mindig használja azokat. A törvénytervezet 2026. szeptember közepére datálódik. A törvény az algoritmusok szabályozása mellett várható a platformokra is kötelezettséget ró majd, hogy megakadályozzák a káros tartalmak, például az illegális pornográfia és az étkezési rendellenességet népszerűsítő videók megosztását, ahogyan ezt írta a BBC, úgyhogy természetesen ezekre nagyon szigorúan kellene odafigyelni, nem csak Ausztráliában, hanem szerintem Európában is. Ugye nyilván Európában létezik a GDPR, ahogyan erről már egy korábbi Manna adásban beszélgettünk dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi szakjogásszal is. Nagyon fontos odafigyelni arra, amíg nincsenek ilyen rendelkezések, hiszen ezek nem könnyen átvihető törvények és rendelkezések, illetve szabályok. Nekünk felnőtteknek kell odafigyelni arra, hogy a körülöttünk lévő gyerekek és fiatalok milyen tartalmakat fogyasztanak, az hogyan befolyásolja az algoritmust, és az hogyan befolyásolja az ő életüket, a gondolkodásmódjukat, a döntéseiket, és a komplett mindsetet, amivel a fejében él egy gyerek, és fejlődik gyakorlatilag fiatal felnőtté, és lesz belőle egy teljesen másik ember annak köszönhetően, hogy az algoritmus milyen tartalmakat, milyen hirdetéseket, milyen címszavakat megjegyezve dobál neki be oldalakat és olvasnivalókat például, úgyhogy többet szerre, sokat szorra mondom, hogy nagyon kell vigyázni a gyerekekre ebből a szempontból is. Figyeljünk rájuk, beszélgessünk velük arról, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, milyen oldalakat néznek, és akkor láthatjuk azt is, és kikövetkeztethetjük, hogyha nem látjuk a telefonjukat, hogy az algoritmus milyen tartalmakat dobál be nekik.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Évszakváltásnál nagyon fontos az, hogy a megfelelő mennyiségű és típusú vitaminokat és a jó felszívódású vitaminokat szedjük. Ugye ilyenkor, amikor már lassan télelőbe fordul az ősz, akkor különösen oda kell figyelni a vitaminbevitelre. Na de az sem mindegy egyébként, és ezt nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy mikor a legjobb bevenni a vitaminokat. A felszívódások hatékonysága is múlik az időzítésen. Ugye ősszel és télen nagyon sokan próbálunk meg gondoskodni a vitaminpótlásról, az időzítésre viszont talán már kevesebben gondolunk. Ugye ezek olyan mikrotápanyagok, amelyekre az emberi szervezet optimális működéséhez mindenképpen szükségünk van, és mivel nem tudja a szervezetünk előállítani őket, külső forrásból kell bevinni. Ugye elméletileg és első körben mindenképpen a táplálkozásból, de mivel a zöldségeknek és a gyümölcsöknek most már nincsen olyan vitaminos tápanyag tartalma, mint régen, ugye mondjuk a kihasznált termőföldek miatt például, de még sorolhatnám, ezért érdemes étrendkiegészítő formájában is támogatni a szervezetünket. Ugye a vitaminhiányok, egyes betegségek, illetve az egyoldalú étkezés talaján fordulhatnak elő leginkább. A hiányállapotok általában sokáig nem okoznak egyébként látványos tüneteket, de aztán később nagyon különös és változatos panaszokhoz vezethetnek. Jellemző például ilyenkor az energiahiány, a teljesítőképesség romlása, a fáradtság, szédülés, őszi-téli hónapokban különösen a D-vitamin csökkent szintje az, ami sokakat érint, és szerencsére egyre többen oda is figyelnek a pótlására, hiszen ugye az elmúlt másfél-két évben tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Covid-nak köszönhetően nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettek minden egyes egészséggel kapcsolatos cikkben, előadásban, beszélgetésben a D-vitamin használatának a fontosságára. Az, ami sokakat érint, és szerencsére egyre többen oda is figyelnek erre, ez tény, mármint a D-vitamin bevitel. A vitaminok bevételével kapcsolatban viszont többnyire nincsenek ugyan kőbevésett szabályok, de néhány dolgot nem árt mérlegelni az ütemezésnél. Ugye azt eleve tudni kell, hogy zsírban vagy vízben oldódó az az adott vitamin, amit mi szedünk. Ugyanis a vitaminok felszívódását pár dolog befolyásolja, de ezek közül a legfontosabb az, hogy az adott mikrotápanyag vízben vagy zsírban oldódó-e. A zsírban oldódókat a szervezet képes tárolni a zsírszövetekben, a vízben oldódókat viszont nem tudja raktározni, így azokat a vesék kiválasztják, és majd ugye szépen a vizelettel kiürülnek a szervezetünkből. A vízben oldódó vitaminok közé 9 anyag tartozik, a C-vitamin, illetve 8 B-vitamin, a B1, a B2, a B3, a B5, a B6, a B9, a B12. A szervezetnek pedig a vízben oldódó vitaminok folyamatos pótlására van szükség, hiszen nem raktározza őket. Ez jó esetben a táplálkozással történik, mesterséges pótlás esetén a nap bármely szakában bevehetők, nem szükséges melléjük enni. A B12 vitamin esetében viszont azért szokták azt ajánlani, hogy üres gyomorra vegye be az érintett, mert ugye ez savas környezetben jobban felszívódik. A B-vitamin komplex tablettáknál pedig találkozni olyan javaslatokkal, hogy a legjobb már reggel szedni őket, mert fontos szerepet játszanak az anyagcsere folyamatokban. Az erős antioxidáns hatású, legendás és csodálatos immunrendszer támogató C-vitaminnál pedig a leginkább a tárolásra kell figyelni, melegre és fényre érzékeny, így aztán hűvös és sötét helyen tárolandó, ezt egyébként érdemes a gyógyszereknél mindig komolyan venni, hogy mi van előirányozva a tárolást illetően. Segíti a vas felszívódását, ezért, hogyha vaspótlásra van szükség, akkor mindenképpen érdemes C-vitaminnal együtt szedni. Ugye a C-vitamin napi ajánlott mennyisége 70-90 mg között mozog, a maximális nem átlépendő mennyiség a 2000 mg. Bár vízben oldódó vitamin lévén kiürül a szervezetből, és természetesen ez sincs kőbevésve már, mint az említett mennyiség, hiszen hogyha valaki dohányzik, akkor már sokkal többet kell szednie. Férfinak, nőnek, testalkattól, magasságtól, súlytól függően is más mennyiséget kell bevinni C-vitaminból. Vízben oldódó vitamin kiürül a szervezetből, de a bontása során oxalát keletkezik, aminek a túlzott jelenléte növelheti a vesekő kialakulásának a kockázatát. Van, aki most már nagyon sok helyütt ugye születnek erről különböző tanulmányok, és nagyon sokszor emlegetik, hogy ez nem így van. Tehát azért van itt is mindig feltételes módban, hogyha olvastok ilyesmiről. Aztán a zsírban oldódó vitaminoknál ott van az a 4 vitamin, a D, E, A és a K-vitamin, tehát DEAK, így szoktuk megjegyezni. A felszívódásokhoz vízben oldódó vitaminokkal ellentétben zsírra van szükség, és a megfigyelések többnyire azt mutatják, hogy az étkezések során bevéve hasznosulnak a legjobban ezek a vitaminok. Tavasztal őszig a legtöbb embernek általában elég a bőrével érintkező napfény ahhoz, hogy biztosítsa a szervezet a D-vitamin igényét. A köztes időszakban, ami most köszöntött ránk viszont, muszáj táplálkozással és étrendkiegészítők segítségével pótolni a D-vitamint. A pótlás során a felnőttek esetében a napi ajánlott mennyiség 1500-2000 nemzetközi egység, a túlsúlyjal élőknél ez ennél több is lehet, 3-4000 nemzetközi egység. A kedvező hatásoknak, például ugye a csonterősítő hatásnak erősítése érdekében általában magnéziummal, illetve kálciummal együtt szokták javasolni a szedést. A K-vitamin és a D-vitamin szintén összedolgoznak az optimális kálcium szint és a csontok egészségének megőrzésében. A K-vitaminnál viszont mindenképpen figyelembe kell venni az egyéb gyógyszereket, mert beavatkozhat a véralvadás gátlók hatásába, úgyhogy erre figyeljetek oda majd, és akkor arra is külön, hogy vízben oldódó vagy zsírban oldódó vitamint szedtek, és hogyha ez nyilván ez arra vonatkozik, hogyha étrend kiegészítőként külsőleg visszük be, nem pedig táplálkozással, tehát külön visszük be őket, de tulajdonképpen ezek a legfontosabbak, és aki erre figyel, az biztos, hogy jobban lesz ősszel és télen is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Charlie Chaplin csupa érdekesség volt életében is, és aztán a halála után is, ha csak például azt a különleges végrendeletet nézzük, ami hát urbánus legendaként kering az egész világban, de senki sem tudja, hogy valóban így van-e. Még mielőtt elkezdeném majd az érdekességet vele kapcsolatban, ez egy másik érdekesség, ugye állítólag úgy szól Chaplin végrendeletének egy kitétele, hogyha valaki képes cigarettával vagy pipával, tehát a szájából kiáramló füstből 9 karikát fújni, úgyhogy a 10-et átfújja, az előző kifújt 9-en, akkor a végrendeletéből, a vagyonából részesül valamilyen százalékban, aztán ez még mindig nem derült ki a sok-sok évtized alatt, hogy valóban igaz-e vagy sem. Az minden esetre biztos, hogy Charlie Chaplin egy londoni pantomim társulatnak az egyik legígéretesebb ifjú tehetsége volt 23 évesen, és 1912-ben hajózott be Amerikába. Először a Making a Living című 1914-es néma filmben játszott, aztán a következő alkotásban, a Kid Authorized Venice-ben pedig felvette ezt a csavargó karaktert, aki aztán végigkísérte az egész művészetét. Nehéz gyermekkora miatt rendkívül hitelesen tudta ezt előadni, és ez hozta el neki a világhírt. Ez a csavargó karakter. Chaplinnek is csavargó, aztán a következő évtizedekben, ahogy ezt szerintem mindannyian tudjuk, a néma filmgyártás és a humor koronázatlan királya lett, imádták őt világszerte, és nem csak a filmvászon állta meg a helyét, de gyakorlatilag a forgatókönyveit is csak ő írta, és rendezőként is ő irányította a forgatásokat. A Rubicon.hu gyűjtése szerint az Egyesült Államok többször felajánlotta számára az állampolgárságot, de Chaplin sose fogadta el, aminek aztán nem várt következményei lettek, mert hogy a II. Világháború után kommunista barátsággal vádolták őt meg, és 52-ben a Rivalda fény londoni bemutatója után váratlanul megvonták tőle a hazautazási engedélyét. A negyedik feleségével, mert hogy imádta a nőket, nem mellesleg, Una O'Neill-lel és 8 gyermekével, ezután aztán Svájcban, Lausanne mellett telepedett le, és ott is élt egészen 1977. december 25-ig, amikor eltávozott a földi világból. Corsi Sörvévi temetőjében helyezték végső nyugalomra, és 2 hónappal, és most jön az extra dolog, a szertartás után 2 hónappal, 1978. március 2-án, tehát ma van az évfordulója ennek az eseménynek, a városka lakói arra ébredtek, hogy a világhírű művész sírját feltörték, és elvitték a koporsóját. Képzeljétek el, hogy váltságdíjat követeltek a holttestért. Annak idején megjelent a múltkor.hu-n egy cikk, amiből kiderült, hogy vonszolásnyomok voltak a földön, és ezek arra utaltak, hogy a koporsót valaki vagy valakik, a valószínűleg többen voltak, egy közeli sikátorba húzták be, és onnan teherautóval vitték tovább. Elsőre persze semmi nyom nem utalt tettes kilétére, felmerült az is, hogy esetleg valami őrült rajongó lehetett, aki aztán Chaplin szülőhazájába, Angliába akarta hazaköltöztetni a híres holttestet. 2 hónap múlva találták meg a rablókat, egy bolgár és egy lengyel bevándorló volt, aki ezt elkövette. 332 000 angol fontnyi váltságdíjat követeltek, ez ma 1,7 millió fontnak, csak nem 720 millió forintnak felelne meg. Chaplin özvegyének viszont esze ágában sem volt fizetni, hajlandó volt viszont hitegetni a tetteseket, hogy a rendőrség lehallgassa a váltságdíjat követelő telefonhívásokat, mint a filmekben. Úgyhogy aztán végül sikerült elfogni őket, Chaplin testét a temetőtől 19 kilométernyire egy kukoricaföldön eltemetve találták meg, aztán az eredeti sírjába újra temették, de egy hozzáadott beton sírbolttal a koporsó körül, úgyhogy ezért van betonba öntve. Gyakorlatilag mondhatjuk a Chaplin teste, de hát tulajdonképpen csak a koporsó, úgyhogy vannak emberek, akik még a haláluk után is furcsa dolgokat okoznak, vagy furcsa dolgokat tesznek, hogyha lehet így fogalmazni. Különös. No, ami viszont minket illet, az életörömzenéket, a Martin Garrix és a We Are the People, amit Bonoval és a The Edge-el közösen csináltak a foci ünnepre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Nem akarok senkit riogatni, sokkal inkább azt szeretném tanácsolni, hogy figyeljünk oda magunkra. A stroke-kal kapcsolatban mondok néhány mondatot. Sokkal nagyobb eséllyel alakulhat ki, hogyha bizonyos vitaminokból hiány van a szervezetünkben. Tavasz elején általában jobban odafigyelünk a vitaminbevitelre, ősszel pedig amiatt, hogy már jön a téli időszak. A téli időszakban mindenki kevesebb zöldséghez, gyümölcshöz jut, amikor a téli időszakra készülünk fel, akkor pedig próbálunk betárazni. Térjünk vissza egy kicsit arra, hogy mi is az a stroke, hogy a kiinduló pontunk meglegyen. A stroke egy hirtelen kialakuló állapot, amelynek a során bizonyos agyterületeink vérellátása olyan mértékben romlik, hogy az ott lévő sejtek egy része elpusztul. A stroke esetek 80%-a vértelen isémiás, rendszerint úgy alakul ki, hogy egy vérrög elzár egy eret az agyban, és ahogy a vérellátás megszűnik, az idegsejtek oxigénes tápanyag hiány miatt néhány percen belül elhalnak vagy elhalhatnak. A másik fajtája a vérzéses stroke, amely során az agyban egy ér megreped és a vérzés keletkezik a helyén, a kiömlő vér pedig egyrészt maga is nyomja az agyat, másrészt pedig az adott ér által ellátott távolabbi agyterületekre már nem jut elegendő vér. Az utóbbi évek kutatásainak eredményeképpen a megelőzés egy új dimenziója nyílhat meg azzal, hogy fény derült rá, vannak vitaminok, amelyeknek a hiánya növelheti a stroke kialakulásának a rizikóját, más vitaminok hiánya pedig a stroke utáni felépülés esélyeit ronthatják. A B-vitaminok például elengedhetetlenek a sejtek osztódásához, energiaellátásához és anyagcseréjéhez. A B12 vitaminnak kiemelt szerepe van a vörös vérsejtek képzésében és támogatja az idegrendszer működését is. A B12 vitamin hiány azért növelheti például a stroke kockázatát, mert ha nincs jelen ez a vitamin a szervezetben, egy bizonyos homocisztein nevű aminosav felhalmozódik, ez pedig csökkenti az erek tápanyag ellátását és oxidatív stresszhez vezet. Ez a bizonyos oxidatív stressz pedig, amiről már sokszor beszéltünk, hogy milyen káros, ez károsítani képes az erek falát is, amely rizikófaktora a vérrög képződésnek. Az úgynevezett pitvar fibrilláció, a B12 vitamin hiány és az ebből eredő emelkedett homocisztein szint az életkorral növeli a stroke kockázati tényezőjét. Hogyan alakul ki a B12 vitamin hiány? Azt gondolnánk, ugye, hogy hát nincs elég a szervezetben, na de miért? Kialakulhat például, és legtöbbször így is van, táplálkozás miatt, például egy szigorú vegán étrend esetén, kialakulhat, nem feltétlenül alakul ki B12 vitamin hiány, de kialakulhat, ami ugye tiltja az állati eredet ételeket, még a tejtermékek fogyasztását is, de B12 vitamin hiány alakul ki a túlzott alkoholfogyasztás vagy a bélrendszeri problémák miatt is, mert ezek pedig gátolják a B12 vitamin felszívódását, így hiába juttatunk be ételekkel például, vagy akár étrend kiegészítővel elegendő mennyiséget a szervezetbe, nem fog tudni hasznosulni, mert nem tud felszívódni. És hát a másik dolog pedig, ahogy öregszünk, változik az anyagcserénk, és ezzel együtt a tápanyagok és a vitaminok felszívódó képessége is. Részben emiatt az idős emberek 20%-ánál a B12 vitamin hiánya állapítható meg. Az anyagcsere változásán felül a savlekötők is akadályozhatják ennek a vitaminnak a felszívódását. Az 50 év felettiak pedig gyakran szednek ugye ilyen gyógyszereket, úgyhogy ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy erre a korosztályra gyakrabban jellemző a B12 vitamin hiány. Az ételek közül leginkább a vörös húsok és a máj tartalmazzák a legtöbb B12 vitamin, de csirkehússal, tojással, tejtermékkel, halfélékkel is hozzájuttathatjuk a szervezetünket. A növényi alapú vegán étrendből hiányzik ez a vitamin, ilyen esetben mindenképpen javasolt a táplálék kiegészítők szedése, de talán emiatt is fogyasztanak például nagyon sokszor sörélesztőt az ételeikben a vegánok. A tavaszi fáradtságot, illetve az őszi vitamin felkészülést, a D-vitamin bevitel is nagyon erőteljesen meghatározza. A D-vitamint leginkább arról ismerjük, ugye, hogy a kalcium felszívódását segíti, így járul hozzá a csontok egészségéhez, de vannak kutatások, amik azt vizsgálják, hogy talán a szív- és érrendszeri egészségünkre is hatással lehet, úgyhogy B12 vitamin és D-vitamin ennek a mennyiségére, bevitelére tessék nagyon odafigyelni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Tehát vitamin és ásványanyag raktára azért eléggé ki tud örülni. Főleg itt a C-vitamin, D-vitamin és a magnézium plusz a vas is, ezek is alacsonyabb szinttel lehetnek a szervezetünkben. És ez azért is lehet, ugye, mert ugye télen azért jóval kevesebb olyan zöldséghez, gyümölcshöz jutunk, amik ugye frissen kerülnek mondjuk az asztalunkra, és mindenképpen érdemes ezeket pótolni. Tényleg ez az a négy vitamin, ez a C, D, illetve a cink, illetve a szelén, ezek ugye egy nagyon jó komplexitást alkotnak, amik nagyon sokat segítenek a szervezetünkben, illetve egy dologról mindenki elfeledkezik, ez az omega-3 zsírsavak, ezek akár ízlés miatt is lehetnek, hogy Magyarországon azért a halnak a fogyasztása nem annyira népszerű, itt most a karácsonyi pontját leszámítva, de hogy alapvetően a CD, cink, szelén és az omega-3, amire mindenképpen oda kell figyelnünk.
1: Uh-huh. Ezeket milyen formában tudjuk étkezéssel, és milyen formában tudjuk étrendkiegészítőként bevinni a szervezetbe, és mikor van szükség mondjuk egy rápótlásra, még akkor is, hogyha történetesen valaki meglehetősen egészségesen táplálkozik. Mire figyeljünk ezeknek a pótlásánál?
0: Igen, ugye itt mindenki azt szokta mondani, hogy hát én elég zöldséget és gyümölcsöt eszem, akkor minek foglalkozzak vitaminokkal. Egyébként ahhoz, hogy megfelelő mennyiségben be tudjunk vinni vitaminokat táplálkozással, érdemes napi legalább 500 g zöldséget, gyümölcsöt megennünk, ha lehet minél színesebben és akár nyers formában is. Nagyon fontos például egy rostban gazdag étrendnek is a bevezetése, mert a bélflóránk az ugye közvetlenül tudhatni az immunrendszerünkre. A teljes értékű gabonákkal, zab, köles, hajdina, ezek ugye cinket, magnéziumot és még B-vitamint is tartalmaznak, tehát hogy érdemes olyan alapanyagokból akár főzni, sütni, amik ezeket mind tartalmazzák, illetve a hüvelyesek és olajos magvak is, bár talán inkább azt gondolom, hogy nálunk ez a mandulat tökmag, az inkább ismert, tehát a lencsét az inkább a szilveszterhez szokták így a magyar táplálkozásban kötni, a dió is inkább a karácsonyi beiglinél jelenik meg, de ezek ugye növényi fehérjében és antioxidásban gazdagok, tehát nagyon érdemes erre odafigyelni, de a D-vitamint azt ősztől tavaszig, az szerintem mindenkinek pótolni kell, mert a napsütésben nem tudunk elég D-vitaminhoz hozzájutni, és ez pedig ugye az immunrendszerünknek az egyik alappillére.
1: Örülök, hogy ezt felhoztad, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy D-vitamint pótolni csak októbertől nagyjából február-márciusig kell, pedig ugye egyrészt az, hogy süt a nap, az nagyon jót tesz, sok szempontból nagyon hasznos és fontos, de a D-vitamint bejuttatni a szervezetbe alapvetés, és ugye ezt a Covid óta tudjuk, hogy nagyon sok mindent befolyásol a D-vitamin jelenléte vagy hiánya, és egyrészt ugye ez egy zsírban oldódó vitamin, másrészt ugye a legjobb tudomásom szerint 4000 nemzetközi egységet IU vagy N-nel jelöléssel kell fogyasztani, de van, akinél emelt mennyiségre van szükség, kinél és milyen esetekben?
0: Igen, ugye most még nagyon sok helyen ez a 2000 nemzetközi egység, ami az ajánlott, viszont tényleg, hogyha az ember egy picikét fáradtabbnak érzi magát, vagy egy influenza azon van, akkor mindenképpen érdemes a D-vitamint megemelni, mert tényleg hiába tartózkodunk a napsütésben, nem tudunk annyit kint lenni, hogy megfelelő D-vitaminhoz jusson a testünk, és hogy tényleg ezeket kívülről muszáj pótolni, és a C-vitamin is egy ugyanilyen vitamin, hogy ugye régen az volt, hogy hú, mennyi zöldséget, gyümölcsöt ettünk, de ugye most már például ezek a zöldségek, gyümölcsök a hosszas szállítás és a hosszas tárolás után kerülnek az asztalunkra, ezek azért elkezdenek bomlani, és ha csak nem tudunk minden nap valamilyen fáról vagy bokorról szedett tiszta gyümölcsöt és kerti zöldséget fogyasztani, akkor mindenképpen érdemes a C-vitamin pótlásáról is gondoskodni. Itt viszont van egy közhiedelem, hogy elkezdjük korlátlanul szedni, de a C-vitaminból egyszerre olyan 200 mg-nál több nem képes felszívódni a szervezetünkben, és a napi ajánlott mennyiség is ez az 500 mg. Nyilván, hogyha itt is jön egy influenza szezon, betegség, leveltség, akkor ott más, ott ugye meg lehet ezt az adagot ugye emelni, de ott sem egyszerre, hanem egy napon belül ugye elcsúsztatva.
1: Hát főleg a dohányosok meg aztán pláne kell, hogy odafigyeljenek a C-vitamin bevitelre, úgyhogy náluk is más az adagolás. Vitaminok és vitamin hiány, erről beszélgetünk a mai Vitamin Szerdában. Szakértő vendégem Ipsics Anita, táplálkozási szakértő, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM, további információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját,

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Vitamin Szerda mai szakértő vendége Ipsics Anita, táplálkozási szakértő, a vitaminokról és a vitamin hiányról beszélgetünk. Ugye a C, D-vitaminról már beszéltünk, az omega-3, a cink és a szelén fontosságát említette még Anita, úgyhogy ezt egy kicsit még szálazzuk szét, kérlek Anita, és beszéljünk arról is, hogy aki esetleg diétázik, mondjuk egy ketogén életmódot él, vagy vegán, vagy vegetáriánus, náluk hogyan változik a beviendő ásványi anyagok és vitaminok aránya és mennyisége?
2: Van egy vitamin, ugye a B12, amit nem tud bevinni semmiféleképpen növényi étkezésből, tehát azt neki mindenféleképpen pótolni kell. A cink és a szelén, ezek mikroelemek, ez az immunsejtjeink működéséhez használja a szervezetünk, és ezt hívják egy ilyen ütős négyesnek, a CD, cink és szelén, így tényleg komplexben. Ez nagyon fontos. De egyébként, amiről talán még kevesebb szó szokott esni, ugye a probiotikumok, hogy ezek az immunrendszer támogatásában milyen kulcsszerepet játszanak, mivel a bélflóránknak az egyensúlya az nagyban befolyásolja a szervezetünknek a védekező képességét, és természetes módon is ezeket egyébként be lehet vinni fermentált ételekkel, a savanyú káposzta, a kovászos uborka. Tehát érdemes ezekre is odafigyelni, mert összességében ahhoz, hogy az immunrendszerünk jól működjön, oda a helyes táplálkozás az alapja az egésznek, amit nyilván tudunk külső vitaminokkal pótolni, de alapesetben az sem mindegy, ugye, hogy mit eszünk, mert mondjuk eszünk cukrot, fehér lisztet, magas szénhidrátot, tehát pont ugye a ketogén életmód ugye az alacsony szénhidrátos ételekre fókuszál, mert ugye a cukorra, a fehér liszttel üres kalóriákat viszünk be, abba se vitamin nincsen, se rost nincsen, és ez is ugye nagyban hozzá tud járulni a szervezetünknek a vitamin hiányához. A gyors ételek azok energiamentesek, tehát hogy nincsen benne az az energia, kalória van benne, amitől mondjuk fittek leszünk, nem leszünk álmosak, nem leszünk fáradtak, tehát nagyon fontos az, hogy megfelelően és kiegyensúlyozottan táplálkozzunk, amellett, hogy ugye szedjük ezeket a vitaminokat időszaknak megfelelően.
1: Amikor ezek egyensúlyban vannak a szervezetben, akkor jó eséllyel nincsenek hiánytünetek, ám ha mégis, akkor mi az, amire figyeljünk az említetteket illetően?
2: Tehát, hogyha már azt érezzük, hogy fáradtak vagyunk, picikét betegebbnek érezzük magunkat, akkor én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy az alvás, a pihenés az elsődleges. Tehát, hogy ne edzük túl magunkat, ne mondjuk azt, hogy hú, én fáradt vagyok, kimerült vagyok, érzem a torokfájást, a náthát, esetleg a láz kapcsolódik, hogy de lemegyünk az edzőterembe. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ilyenkor, hogy megfelelően pihenjünk, és adjunk időt a szervezetünknek a regenerálódására. Igyunk nagyon sok folyadékot, de hát ezt ugye mindenki mondja, hogy ez napi 3 litert meg kellene inni, és itt érdemes megemelni egyébként a CD-vitaminnak a bevitelét, és olyan ételeket fogyasszunk, tényleg akár a leveseket, amik már egy magát a folyadék pótlásunkat is ugye tudják egyensúlyba hozni, illetve tényleg ilyen bélkímélő és fehérjedús ételeket érdemes ilyenkor fogyasztani, és számos olyan gyógynövény van, amit például a gyömbér, a zsája, a kamilla, amiket ilyenkor egyébként érdemes beépíteni, akár gyógytea formájában, hogy minél inkább teljes körűen megkapja a szervezetünk azt, hogy hamarabb tudjunk visszatérni a napi normál kerékvágásba.
1: Ipsics Anita táplálkozási szakértő, a mai Vitamin Szerda szakértő vendége. Vitaminok és vitamin hiány, de emellett még az ásványi anyagok, erről is beszélgetünk még. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vitamin szerdában ma a vitaminokról és a vitamin hiányról, az ásványanyagokról, azok jelenlétéről és hiányáról beszélgetünk Ipsics Anita táplálkozási szakértővel, és amiről még nem beszéltünk, hogy vannak szezonális és nemekhez kötődő igények. Mi az, amire férfiként bizonyos évszakokban és nőként bizonyos évszakokban jobban oda kell figyelni?
2: Igen, ez egy olyan téma, hogy ez a férfi-női ki mit szokott szedni. Nyilván talán attól is függ, hogy milyen életmódot folytatunk. Férfiaknak egyébként a B-vitamin, van egy ilyen B-komplex, akár ugye a munkahelyi stressz, az egy picikét úgy segít így egyensúlyba hozni, uh-huh. akár így tényleg az agyunknak a működését uh-huh. is. Tehát nálunk ez szokott lenni így a gyakoribb, hogy a férfiak ebbe a B-vitamin irányába mennek el. Egyébként még a magnézium egy olyan készítmény, ami szintén a stressznek a leküzdésében tud segíteni, akár a pihentető alvásban is. Tehát nagyon fontos ugye az, hogy jól felszívódó magnézium készítményt használjunk, de ez a hölgyeknél is ugye sportoláshoz azért nagyon sokan akár futnak, akár olyan sporttevékenységet végeznek, hogy a magnéziumus az tényleg nagyon fontos, hogy ennek a pótlását azt folyamatosan szinten tartsuk. És én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy minél inkább a káros szokásokat mellőzzük, akár itt egy alkohol, dohányzás, mert ezek mind-mind gyengítik az immunrendszert, és növelhetik a fertőzéseknek a kockázatát. De például férfiaknál a prostata problémákra nagyon jó tud lenni a szabadpálma, a tökmag, tehát itt is vannak olyan alapanyagok, amik nem kimondottan ugye férfiakhoz kötődő alapanyagok, de a cink például az pont ilyen, hogy erre oda érdemes azért figyelni, ugye minden hónapban van a férfiaknak is, ugye ez a prostata rák megelőző hónap, az a Movember kampány, tehát érdemes megnézni, hogy milyen tápanyaggal mit viszünk be, és mi az, amiket még célzottan pótolni kell, de azt gondolom, hogy mindennek az elején egy éves laborvizsgálat az fontos. Nézzük meg, hogy milyen vitaminokból van, ásványanyagokból van hiány a szervezetünkben, és azt érdemes pótolni. A vas egyébként még ilyen, hogy főleg, ha esetleg valakinek még valamilyen ételérzékenysége is van, hogy a vas szegény életmódot folytatunk, azért nem biztos, hogy annyira sok olyan zöldséget eszünk, amivel be tudjuk vinni, és a vasnál pedig azért arra érdemes odafigyelni, hogy ne okozzon szorulás, akár kismamák esetében, illetve hogy egy jól felszívódó vasat fogyasszunk, amellett egyébként a C-vitamin az ajánlott, hogy az segíti a felszívódását. De a vasat is legalább 3-6 hónapos kúra szerűen kell alkalmazni, tehát nem szabad attól csodát várni, hogy elkezdünk szedni most valamilyen vitamint, és akkor 2 hét múlva megváltjuk vele a világot. Tehát hagyni kell időt a szervezetünknek, hogy ez jól be tudjon épülni.
1: Az is fontos még, Anita, visszatérve csak egy kicsit a magnéziumra, hogy annak ugye többféle formáját tudjuk beszerezni. Létezik magnézium citrát, bízglicinát, laktát. Melyiket érdemes? Melyik mitől vagy mikor jobb?
2: Igen, ugye vannak különböző magnézium formák, a citrátot szokták ugye, ha jól tudom, nagyon dicsérni. Itt az sem mindegy, ugye, hogy milyen formában vesszük be, mert folyadék formában nem biztos, hogy minden magnézium mondjuk egy gyümölcsbe, folyékony vitaminról, ha beszélünk, bele tud oldódni. De például az sem mindegy, hogy sportolásnál mi az, ami a leggyorsabban felszívódik, tehát itt is a magnézium fogyasztást, ezt mindig a mi életvitelünkhöz kell igazítani, illetve például van, aki nem is tud mondjuk kapszulás vitamint megenni, mert hallottam sajnos ilyet is, hogy mondjuk egy nap reggel 8-10 kapszulát meg kellene enni, és kérdés, hogy az emésztőrendszerünk, hogy tényleg hogyan reagál rá, hogy le tudják-e ténylegesen fizikálisan nyelni ezeket a kapszulákat, és ugye most már egyre több folyékony vitamin is megjelent a piacon, ezeket a akár bele lehet rakni a reggeli vízünkbe, uh-huh. akár smoothie-ba, tehát hogy mindig én azt gondolom, hogy úgy próbáljunk meg vitamint választani, akár itt a magnéziumra, akár a vasra gondolva, hogy hogyan tudjuk a legjobban beleilleszteni a mindennapjainkba, hogy ne egy nyűg legyen az, hogy most vitamint kell szednünk, és ez kisgyermekeknél is ugyanígy igaz, főleg a gyermekek gyerekek azért nehezebben barátkoznak meg, meg a nem olyan finom ízekkel, de hogy egyszer kell szerintem egy jó vitamin családot megtalálni, akár több márkából összetevődően, és akkor azokat folyamatosan beépítve tudjuk szedni. Ha nyilván, ha többet sportolunk, akkor érdemes mondjuk akár a magnéziumot megemelni, ha jön a téli időszak, amit az elején is beszéltünk, a D-vitaminra odafigyelni, de hogy ezt tényleg egyszer nagyon jól ki kell alakítani, ehhez viszont tényleg egy vérkép az elengedhetetlen.
1: Jó, összefoglalásképpen a vitaminokkal és a vitamin hiánnyal kapcsolatban, akkor kérlek egy pár mondatban az alapvető vitaminokat és az alapvető ásványi anyagokat, mi az, amire mindenképpen oda kell figyelni, és amire jó eséllyel mindenkinek szüksége van.
2: Igen, de hát a C-vitamin, D-vitamin, a magnézium, ez szerintem nagyon fontos, a cink, szelén, hogy azt ne hagyjuk ki, ha tudjuk, akkor ezt egy komplex formában, illetve az omega-3 bevitelre figyeljünk még oda, az az, ami itt nálunk magyaroknál el szokott maradni, de azt gondolom, hogy hosszú távon ezt mindig meg tudjuk támogatni egy jó életmóddal, egy jó táplálkozással, és így fog egy olyan komplexitást adni, amivel egy egészséges életet tudunk élni.
1: A vitaminokról és a vitamin hiányról beszélgetünk a mai Vitamin Szerdában, Ipsics Anita táplálkozási szakértővel. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt biztosan mindannyian tudjátok, hogy az E-vitamin milyen elképesztően fontos a szervezetünknek, hogy milyen jót tud tenni a bőrünknek, a hajunknak és a szívünknek, meg hát még sok egyébnek is. De úgy tűnik, mintha az E-vitamin csak testápolókhoz, kondicionálókhoz vagy krémekhez adnák hozzá, pedig ez egy olyan alapvető tápanyag, ami nem csak a bőrt és a hajat táplálja. Nagyon nagy szerepet játszik az immunrendszer támogatásában, a szívbetegség és a rákos megbetegedések elleni védelemben. Ennek a vitaminnek a hiánya miatt lehetünk például hajlamosabbak a betegségekre, a fertőzésekre, valamint a látásromlásra, sőt az izomgyengeségre is. Az E-vitamin az egy zsírban oldódó tápanyag, aminek a felszívódása megnő az étkezési zsír jelenlétében. Ezért, hogyha magas E-vitamin tartalmú ételeket fogyasztunk, ami nem olaj vagy zsír, akkor a legjobb, hogyha egy másik zsírtartalmú étellel párosítjuk. Szerencsére elég sok olyan élelmiszer van, ami legalább némi E-vitamint tartalmaz, bár a legjobb étrendi E-vitamin források magas úgynevezett alfa-tokoferol tartalommal, ez az E-vitamin egyik fajtája, szóval ezzel rendelkeznek, amely a tápanyag leginkább bioaktív formája. A kérdés persze ilyenkor mindig az, hogy mivel zsírban oldódó vitaminról van szó, mennyi E-vitaminra, tehát hogy mennyi vitaminra van szükségünk ilyen vitaminból, ami zsírban oldódó, tehát ebben a pillanatban, hogy mennyi E-vitaminra van szükségünk. Az ajánlott napi érték 14 éves és idősebb személyek számára 15 mg egy napra. A napi E-vitamin adagot általában kiegyensúlyozott étrenddel is be lehet vinni. Szájon át szedhető étrendkiegészítők is rendelkezésre állnak, de a kiegészítők szedésekor óvatosan kell eljárni, ugyanis a túlzott mennyiségű E-vitamin bevitel mellékhatásokat okozhat. Hogyan szerezhetünk be E-vitamint? Hát E-vitaminban gazdag élelmiszer csoportok természetesen vannak, és ide tartoznak például az olyan zsírok, mint a repceolaj, az olívaolaj, valamint E-vitaminhoz juthatunk diófélékből és magvakból is, például mandulából és földi mogyoróból. Aztán a húsok, a tejtermékek, a leveles zöldségek és a dúsított gabonafélék szintén nagyszerű E-vitamin források. Napraforgó mag, mandula például. A mandula közel 7 mg-ot tartalmaz adagonként, tehát 128 g mandulában 7 mg E-vitamin van, ami közel a fele az ajánlott napi adagnak. Emellett magnézium, kálcium, omega 3 zsírsav és biotin is egyszerre van a mandulában, egymás felszívódását segítik. További magas E-vitamin tartalma van még a diófélék közé tartozó mogyorónak, a fenyőmagnak és a brazildiónak, de a dióolajok, a mandulaolaj és a mogyoróolaj szintén nagyon gazdag E-vitamin forrás. Egy evőkanál mogyoróolaj például 6,4 mg E-vitamint tartalmaz, ugye ez az ajánlott napi mennyiség 43%. Aztán ott van az avokádó, amit nagyon sokszor említek, és nagyon sokszor ünnepeljük is, mert egyrészt finom, nagyon klassz dolgokat lehet belőle készíteni, másrészt pedig roppant egészséges. Nagyon sokan szeretik is, ugye magas a kálium tartalma, nagyon egészséges zsírsavakat tartalmaz, és a mediterrán étrendre jellemzően szívbarát, egyszeresen telítetlen zsírtartalma van, amelyről ismert, hogy csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Aztán ott van a mangó, ugye a kiwi és a szeder szintén egyébként ezek mind magas E-vitamin tartalmúak, szintén érdemes fogyasztani, és itt van a barátunk, a spenót. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni a spenótot, ne csak a spenót főzelékre gondoljunk, aminek ugye a gyerekkori sokat fogyasztottsága miatt nagyon kevesen bólintanak rá azonnal, bár most már akik egészségesebb életmód felé fordultak, pontosan jól tudják, hogy a spenótot lepároljuk egy kis vajas fokhagymával, és ha csak magában megeszed, vagy rápakolod pirítós, akkor már mennyei ízvilágot kapsz. Egy kis olívaolajjal is érdemes meglocsolni, lehet rá forgácsolni zöldséghámozóval, egy kis parmezánt, és puff, olyan finom csemegét, lakomát csapsz, hogy csak na. Leginkább egyébként a vastartalmáról ismert a spenót, de mint az egyik legegészségesebb zöldség, más alapvető tápanyagok, például fehérje, kálcium, A-vitamin, C-vitamin és az E-vitamin nagyszerű forrása is. Egy adag, ami szintén 128 grammot jelent, tehát egy adag főtt spenót a napi E-vitamin szükséglet 25%-át biztosítja. Most gondoljatok bele, hogyha mondjuk ezt kombináljuk tört pirított mandulával és avokádóval. Hát az egy E-vitamin és vitamin bomba. Mivel a spenót nem tartalmaz zsírt, ezért meg kell locsolni a kedvenc olajunkkal, vagy párosítsuk fenyőmaggal, diófélékkel, magvakkal, például ugye ott a mandula, hogy elősegítsük a zsírban oldódó E-vitamin felszívódását, és más sötét leveles zöldségek, mint a mángó, a répa, a fehérrépa, a zöldje is nagyon tisztességes mennyiségben tartalmaz E-vitamint, úgyhogy ezeket mind tessék enni a szépségetek érdekében.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Banán kenyeret fogunk készíteni. Szerintem most már, amikor egyre több helyen, egyre több platformon tudunk egyre több, főként amerikai filmet nézni, nem ismeretlen számunkra sem, nagyon sokunk számára már egyre ismerősebb, inkább így fogalmazok. A banán kenyér, de mi is az a banán kenyér? A banán kenyér gyakorlatilag nem egy kenyér, hanem nyilván egy sütemény, egy kicsit olyasmit képzeljünk el, mint egy gyümölcskenyeret, vagy mint egy nagyon finom, sűrű és nem folytós tésztájú piskótát, vagy mint mondjuk a kevert tészta például. Az a banánkenyér, amit már elkészítünk, az magyarókrémmel és joghurttal készül, úgyhogy különösen és extrán finom lesz. Érdemes ilyenkor, ugye olyankorra időzíteni, így helyes inkább a banán. Érdemes olyan időszakra időzíteni a banánkenyér készítését, amikor otthon van több darab megbarnult banán, mert a banánkenyérhez az a kifejezetten üdvös és hasznos. A klasszikus banánkenyeret most akkor felturbozzuk, úgy fogjuk elkészíteni. Nagyon sokféleképpen el lehet készíteni egyébként a banánkenyeret. Az alaprecepte sem bonyolult, de hogyha friss gyümölcsöt, aszalt gyümölcsöt, csokoládé darabokat lekvárral keverve sütjük meg, mindenhogyan finom, egy tök jó délutáni kis, mondjuk úgy, hogy teázos, vagy piknik, vagy kirándulós, vagy szülinapi, vagy vendégségbe vívős süti lesz belőle. Most, ahogy mondtam, egy magyarókrémes változatot készítünk el. Görög joghurt van benne, barna cukor van benne, kókuszolaj van benne, és egy nyilván banán, úgyhogy tulajdonképpen ez egy tök egészséges verzió. A barna cukor helyett kókuszvirágcukrot használunk, az lassan felszívódó szénhidrát, cukorsága ellenére nem annyira rossz. Vagy hogyha ezt az igazán finom, ragacsos, barna karamellás sűrű cukrot használjuk, a nádmelaszos barnannál cukrot, akkor pedig külön extrán finom lesz az íze. Horváth Kitti Gabriella receptje alapján haladunk, és akkor mondom is, hogy mi kell egy 12 szeletes darabkához. 3 darab közepes érett banán, a közepes az nem az érettségére, hanem a méretére vonatkozik, ha 4, akkor sincs semmi, banánosabb lesz az íze. 30 g kókuszola, ez ugye a megolvadt kókuszsír, egy teáskanál vanília kivonat, 12 dek a görög joghurt, egy teáskanál szódabikarbóna, nem sütőpor, hanem a szódabiki fogja egy kicsit megemelni a tésztáját, 15 dek a étcsokoládé chips, vagy forgács, vagy fölkockázott étcsokoládé, lehetőség szerint, hogyha egészségesebb változatot akarunk, akkor minél magasabb a kakaótartalom, annál kevésbé hízlalós, és annál kevésbé lök ki meg a vércukorszintet a csokoládé, 6 dek a sózatlan vaj, és ebben az esetben is mindenképpen ragaszkodni kell a vajhoz. 15 dek a barna cukor, vagy annak a verziója, amiket már mondtam az imént, egy nagy darab tojás, 22 dek a finom liszt, ezt lehet egyébként helyettesíteni, hogyha még egészségesebbet és még kevesebb szénhidrátot szeretnénk fogyasztani, lehet helyettesíteni 22 dek a darádióval, vagy dejóval, vagy 22 dek a darált mandulával, amit mandula lisztnek neveznek, nem olyan nagy mennyiség, sokkal finomabb lesz tőle a tésztája. Egy nagy csipet só és 10 dek a mogyorókrém. No és akkor, hogy hogyan készül, előmelegítjük a sütőt, először kibélelünk sütőpapírral egy, hát itt azt írja a recept, hogy 22x10 cm-es kenyérsütő forma, de akármelyik őzgerinc forma, gyümölcskenyér forma, vagy ez a sima vekni sütő forma is jó lesz. Finoman lisztezzük is be, a vajat és a kókuszolajat olvasszuk fel a mikróban, vagy a tűzön, ki hol szeretné. Hagyjuk őket szobahőmérsékletűre visszahűlni, a banánokat egy kis tálban törjük össze villával, nyilván előtte meghámozzuk, egy nagy tálba tesszük a banánpürét, hozzáadjuk az olvasztott vajat, a kókuszolajat, a barna cukrot, a vanília kivonatot, már felolvasni is annyira finom, a tojást és a görög joghurtot, habverőben erőteljesen dolgozzuk össze a keveréket, és a száraz hozzávalókat pedig egy másik tálban keverjük össze, ugye ez a klasszikus süteménykészítés, liszt, szódabiki, só, csokoládé, figyeljünk oda mindenképpen arra, hogy friss szódabikarbona legyen, ne legyen szekrényíze. A kész keveréket pedig hozzáadjuk a nedves anyagokhoz, és óvatosan, szépen, folyamatosan összekeverjük őket. A cél tulajdonképpen egy szép, nem túl folyós tészta elkészítése. Ezt a kész tésztát, az egyik felét beleöntjük az előkészített tepsibe. A mogyorókrémet pedig 15 másodperc alatt felmelegítjük egy kis tálban, vagy a mikróban, vagy a tűzhelyen. Ezután ráöntjük a tésztára, de lehet olyan kacskaringósan önteni, mint amilyen a babkának a tésztája lesz, hogy olyan szép kacskaringós absztrakt, már-már vazarellis vonalakat alkossunk a mogyorókrémmel a tésztában, és aztán utána ráöntjük a második adag tésztát, elsimítjuk azt is, és a 170 fokra előmelegített sütőben 60-70 percig, vagy amíg a tűpróba nem igazolja, hogy a tészta belseje is megsült, addig sütjük. Amikor megsült, kivesszük a sütőből, és mint minden süteményt, ezt is hagyjuk a tepsiben kihűlni, ez nagyjából 15-20 perc, kifordítjuk a sütőrácsra, és készen van. Na és akkor itt jön az extrázás, mert hogyha valaki igazán nagyon finomat akar, akkor erre lehet azt a bizonyos, mondjuk a tésztába, ha keverünk egy kis cukrozott narancshéjat, akkor a cukormázba is lehet narancshéjat reszelni, narancslé, narancshé, porcukor, és leöntjük a tetejét. Vagy fehér csoki, mascarpone, vagy görög joghurt, narancsreszelék, és leöntjük a tetejét. Szóval innentől kezdve, vagy simán csokival, hát az is milyen jó. Vagy azt, hogy úgy marad kopaszon, és megszórjuk, egy csipketerítőt ráteszünk, lopunk nagyitól, vagy otthon valahol van, ráteszünk a csipketerítőt, megszórjuk porcukorral, és olyan lesz, mint valami leggyönyörűbb, egészen különleges sütemény, ami az is egyébként az egyszerűségénél fogva még különlegesebbnek számít szerintem, de hogyha van ilyen kis csini dísz a tetején, akkor még inkább azt tud lenni, egészségünkre.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Manna délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hogyan tudjuk távol tartani az ágyi poloskát, hogyan tudjuk megelőzni azt, hogy bekerüljenek a lakásunkba. Itt van 6 dolog, ami hasznos lehet. Ugye jobb, hogyha előre felkészülünk, mert hogy ettől megszabadulni, ezeket kezelni, az ágyi poloskákat eltüntetni nagyon-nagyon nehéz feladat. Ha nem vesszük észre és nem cselekszünk gyorsan, sokkal nagyobb problémával állunk majd szemben, mivel a nőstény ágyi poloskák 2 hónap alatt 200-500 tojást is lerakhatnak, így nagyon gyors megoldásra van szükség. Szerencsére számos módszerrel megelőzhető az ágyi poloska megjelenése. Az első az a matrac burkolat. Nagyon könnyen távol tarthatjuk az ágyneműnket az ágyi poloskáktól matrac húzatokkal. Bár utóbbi nem képes kezelni az ágyi poloskákat, de a megelőzése jó, hogy ne tudjanak beköltözni. Ráadásul, ha megtörténik a fertőzés, könnyebb ellenőrizni és kezelni, hogyha a matrac valami védőréteggel van ellátva. Aztán ott vannak az alkoholos sprék, az ágyi poloskák sok vizet tartalmaznak, és az alkoholos sprék kiszárítja és elpusztítja őket. Aztán létezik egy olyan, hogy podgyászvélés. Ugye utazáskor is hasznos, hogyha az ágyi poloskák és a tárgyaink között gátat képezünk, még ha egy hely tisztának és rendezetnek tűnik is, könnyen lehet, hogy poloskás. Éppen ezért érdemes lezárt podgyászbélést használni, mert ez megakadályozza, hogy az ágyi poloskák bejussanak a holmiaink közé. Nagyon fontos, hogy lezárjuk és lecipzározzuk a bőröndünket, amikor nem használjuk, és lehetőleg tartsuk azt a fürdőszobában. Ott van a kovaföld. Ugye ez nagyon egészséges, és a szépségünk érdekében többször volt már szó róla a Manna délelőttben, hogy fogyasszunk kovaföldet. Viszont ez nem csak a szépségünk és a bőrünk és az egészségünk érdekében használandó, hanem ez egy természetes megoldás a külső váz megtámadásával, ugyanis ez dehidratálja és elpusztítja a poloskákat. Ez a finom porszerű anyag az ágyi poloska kültakarójához tapad, és a rovar kiszáradását okozza rövid időn belül, tehát veszünk egy adag kovaföldet, egyébként nem egy drága dolog, és beszórjuk vele az ágyat, a kanapét, a foteleket. Aztán ott vannak az illóolajok, amik nagyon sok mindenre tudnak hasznosak lenni. Ez is az ágyi poloskák ellen bevethető természetes megoldások egyike, különösen a levendula és a borsmenta. Az utazások során ugye oldatot készíthetünk belőle, az olajat felhigítjük vízzel, és beletesszük egy decis vagy kisebb permetezővel ellátott flakonba, bepermetezzük vele az ágyneműt és a podgyászunkat, ezek képesek távol tartani az ágyi poloskákat. Aztán ott van persze a rovarriasztó is, aminek bár erős a szaga, de nagyon hatékony, ez a bizonyos DEET tartalmú rovar spré. Ennek a használata akár 3 napig is segíthet a poloskák elriasztásában, de az egészen biztos, hogy a poloskákkal szembeni harcban a legfontosabb a megelőzés, mert hogyha egyszer már beették magukat a lakásunkba, akkor nagyon-nagyon nehéz megszabadulni tőle. A matrachúzatra egy kicsit visszatérve még, ez lehet ugye matracvédő, ami vízhatlan matracvédő, tehát azon át sem tudnak jutni, az amúgy is hasznos dolog lehet, illetve van a fekvőbetét, illetve a fekvőbetét és matracvédő, ami nem egy húzat, hanem egy másik textil, amire rendszeresen még pluszba használhatjuk azt is segítségként, vagy amivel kapcsolatban használhatjuk még pluszba segítségként, hogy a matracvédő, vagy a matrac húzat és a matrac közé levendula ágakat rakunk be, hogy ez is folyamatosan riassza lehetőség szerint az ágyi poloskát. Az ágyi poloska elképesztően invazív, nagyon oda kell figyelni arra, hogy véletlenül se nyomkáljunk az utcán semmilyen kidobott textilhez, szőnyekhez, ágyhoz, matrachoz, legyünk nagyon óvatosak, mert ha valahova egyszer bekerül, akkor elképesztően nehéz kiirtani. Természetesen meg lehet csinálni, csak az borzasztó költséges is tud lenni, hogy amikor már írtót kell hívni, ugye ilyenről hallottunk már, és ugye leginkább elővigyázatosnak azoknak kell lenni, akik emeletes házakban, mondjuk panelházakban laknak, mert ott nagyon könnyen terjed.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

vitaminokat a máj tárolja. Egészséges kutya esetében nincsen szükség a pótlásukra, mert a szervezete magától is előállítja a szükséges mennyiséget. Ezek ugye az ismert D, E, K, A vitaminok, vagyis a DECA. Ezt szoktuk mondani, ugye, amikor mi emberek a magunk vitamin pótlásával kapcsolatban is beszélgetünk erről. Szóval a zsírban oldódó vitaminok azok a DECA vitaminok, vagyis a D, E, K, A. A vízben oldódó vitaminokkal viszont teljesen más a helyzet. Túladagolni őket nehéz, sőt szinte lehetetlen, ugyanis a kiválasztás során a vizelettel távozik a fel nem használt felesleges mennyiség. A legnagyobb különbség viszont az ember és a kutya vitamin szükségletét tekintve az a C-vitamin. Ugyanis az ember számára eszenciális, azaz létfontosságú, és a bevitt tápanyaggal kell pótolni, míg képzeljétek el, hogy a kutya szervezete képes előállítani természetes táplálékból, a húsból. Máig ezért mégis érdemes ugye azért alkalmanként kiemelni és megemelni az adagot, pótolni a vitamint. Hatása az emberhez hasonlóan az immunitás növelése, így aztán betegség esetén a segítségünkre lehet. Nem szabad azonban állandóan fenntartani a pótolt mennyiséget. A C-vitamint kizárólag kúraszerűen szabad alkalmazni a kutyáknál. A hosszú időtávon adagolt túlzott mennyiségű vitamin megváltoztatja a vizelet pH-ját, ezáltal megnő a kiválasztott húgykő mennyisége. Ez szerencsésebb esetben a vizelettel távozik, de megemelheti a csak műtéti úton eltávolítható húgykő valószínűségét is, ami fájdalmas és nagyon veszélyes is. A B-vitamin az, aminek a pótlás sára gyakrabban van szükség a kutyusok esetében. Szinte minden a szervezetben lezajló biokémiai folyamat igényel vitamin támogatást, hogy az katalizátorként működve beindítsa azt a bizonyos kaszkád folyamatot, ami ilyenkor lezajlik. Erre a leggyakrabban alkalmazott anyag a B-vitamin. Megfelelő mennyiségű katalizátor hiányában a szénhidrát bontó folyamatok, ezáltal a szervezet működése is lelassul. Gyengeséget, szívrendellenességet, neurológiai panaszokat is okoz. A B-vitamin hipovitaminózis a kutyáknál szembántalmakhoz, heremegbetegedéshez, illetve bőr- és szaruhártya elváltozásokhoz vezethet, azaz a túladagolása. Aztán a zsírban oldódó vitaminoknál, mint azt már korábban ugye mondtam az imént, nagyobb esély van a túladagolásra, sokkal súlyosabb következményekkel járhat, mint a vízbázisú vitaminoké. Már-már túl gyakori a D és az A vitamin túladagolása, főként a fiatal kutyáknál történik meg. A prémium és extra prémium tápok vitaminokkal vannak dúsítva, de az adagjuk ki van úgynevezett titrálva, tehát ki van ez mérve, meg van számolva, ez azt jelenti, hogy testtömegre vannak kimérve az egyes porciók, és ezek fel vannak tüntetve a csomagoláson, és arra nagyon kellene figyelni, hogy kizárólag csak annyit szabad adni belőle a kutyának. A probléma abból adódik, hogyha az étel kint van, ugye kint hagyjuk, és ami addig eszik, ameddig éhes alapon ott van a kutya előtt a tálkában, vagy ha túlzott a nagy mennyiséget kínálunk fel a kutyusnak, mert ekkor a testtömegéhez mértnél jóval több vitaminhoz jut, ez beépül a májba, és onnan nem tud kellően rövid idő alatt eltávozni, bomlani. Fiatal kutyáknál például a csontosodás minőségét és az időtartamát változtatja meg, a csontok puhaságát és a láb deformitását okozhatja, ami akár az egész további életükre is hatással lehet. Az A-vitamin hipervitaminózis a felnőtteknél ugye a túladagolás a látászavarhoz, szem- és bőrbántalmakhoz, a szaruhártya elváltozásaihoz és idegrendszeri zavarokhoz vezet. Súlyos esetben ingyulladás, valamint a fogak kihullása is lehet a következménye ennek, úgy, hogy tessék nagyon figyelni, mert amit fejben kell tartani a kutya vitamin pótlásával kapcsolatban, tehát az, hogy a zsírban oldódó vitaminok úgy, mint a D, E, K és A vitamin, azaz a DECA vitaminok, ezt csak mondom azért, hogy rögzüljön, ezeknek az adagolása nagyon-nagyon pontos és precíz előkészületet igényel. Hogyha vitaminnal dúsított prémium vagy extra prémium kutya tápot kap a kutya, azon fel van tüntetve, mivel vitaminnal dúsított az étel, ugye, ahogy az imént mondtam, hogy mennyit ehet belőle, az ő testtömegének megfelelő adagot írja le nyilván. Úgyhogy abból a típusú tápból többet nem szabad a kutyának adni. Hogyha egyébként a nap folyamán kap egy kis házikosztot, vagy egy kis főtt csirkehúst, vagy egy kis rágcsát, az rendben van, de arra figyeljetek, hogy az már ne legyen vitaminnal dúsított. A vitaminokból célszerű a multi előtaggal rendelkező készítményt vásárolni, hogyha kutyáról van szó, hiszen nem tudhatjuk, hogy melyik vitaminból igényel többet a kutya szervezete. Ezeket viszont sose kapja a kutya 2-3 hónapnál tovább. Nem kúraszerűen
alkalmazva, szintén túladagoláshoz vezethet. Tehát, hogyha kutya multivitamint vásárolunk a kutyánk testtömegének megfelelő

0: mértékben kapja azt 2, maximum 3 hónapig, az egy ideális vitaminpótlás, a szervezet telítődéséhez nem vezet, viszont hogyha túladagoljuk, tehát továbbadjuk neki, mint 2-3 hónap, akkor ez problémát jelenthet. Úgyhogy ilyenkor is érdemes mindenképpen, mielőtt vitaminpótlásra szánjuk el magunkat a kutyusunkkal kapcsolatban, kikérni az állatorvos véleményét, ez nagyon fontos. Jó, tehát így fogjuk látni, mert hogyha veszünk egy multivitamin készítményt, de közben vitaminnal adósított tápot kap a kutya, akkor túladagoláshoz vezethet ez egészen könnyen. Holnap a cicák vitaminpótlásáról beszélünk majd, mert hogy bizony nekik is szükségük van vitaminra.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az íris is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük. Ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló körülbelül 12 cm-es mélylila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Változékony időre számíthatunk, benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Benyújtották a két közszolgálati média cég létrehozásáról szóló javaslatokat a parlamentnek. Az előterjesztések szerint a jövőben a Magyar Rádió és Televízió Non-Profit ZRT látja el a közszolgálati média szolgáltatói feladatokat, míg az önálló MTI Non-Profit ZRT a közszolgálati média tartalom szolgáltatóként nemzeti hírügynökségként működik. A tervezet elfogadásának célja az alapító okirat formális elfogadásán túl az új közmédia struktúra társasági, jogi, tulajdonosi, szervezeti, vagyoni és átmeneti szabályainak egységes, áttekinthető rendezése is. Folytatódik az egyeztetés a bérfejlesztésről a szociális ágazati szakszervezetek és a kormány között. Azonnali legalább 25%-os béremelést sürget a szociális és gyermekvédelmi szektorban az érdekképviselet elnöke a szakember hiány enyhítésére és az elvándorlás megfékezésére. A gyermekvédelmi rendszer átvilágítását végző parlamenti vizsgálóbizottság ülésén elhangzott. A rendkívüli terhelés és az alacsony fizetések miatt 15% a betöltetlen álláshelyek aránya. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Az orvosok először végeztek itthon hármas élő donoros keresztdonációs vese átültetést. A szeptember 23-án történt beavatkozások sikeresek voltak. A páciensek közül 5-en már otthon vannak, és hamarosan a 6. is hazatérhet. A keresztdonációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban megvalósulhat a szervadományozás. Ismét lehet pályázni a jövő borásza ösztöndíjra. Az 1 millió forintos támogatás lehetőséget biztosít a szőlészborász hallgatók számára, hogy versenyképes tudást és nemzetközi tapasztalatot szerezzenek. Eddig 10 diák részesült az ösztöndíjban, ők például Új-Zélandon, Kaliforniában, Ausztráliában, Olaszországban és Franciaországban tölthették szüreti gyakorlatukat. November 15-éig lehet benyújtani a jelentkezési dolgozatokat. Bartok napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartok termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll.
0: Időjárás.
3: Megnövekszik a felhőzet, csütörtökön a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 3-10, napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony idő várható, a mostaninál néhány fokkal hűvösebb lesz.
4: Manna Hits.